Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen. Amen.
0: Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent

0: életed. Amen.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézusom,
0: bízom benned,
6: Szent Faustina nővér,
0: könyörög érettünk.
6: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa fűzérét.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Meghívjuk, hogy imádkozzák velünk együtt a szeretett lángrózsa fűzérét és litániáját, amelyet a Csíkpálfalvi Rózsafűzér Társulat tagjaival fogunk végezni. Felajánlva hálából a szűzanyának a kapott kegyelmekért, a szentatyáért, püspökökért, papokért, szerzetesekért, szerzetesnőkért, Csíki Szabolcs plébános urunkért, kántornőnkért, segrestésünkért, községünk minden lakójáért, a szeretett láng elterjedéséért, a Mária Rádió fennmaradásáért, adományozóért, hallgatóiért, családjaink élő és elhunyt tagjaiért, a magányosan élő és nehézségekkel küzdő testvéreinkért, az ifjúságért, az úton levőkért, a betegekért, a halottainkért és a tisztító tűzben szenvedő lelkekért. Mária legtisztább szíve, jósággal teljes, mutasd meg nekünk szeretetedet. Minden emberre szálljon szíved szeretet lángja. Ó, Mária, szeretünk téged. Oltsd szíveinkbe igaz szeretetedet, hogy igazán vágyódjunk utánad.
2: Jöjj, Szentlélek, Úristen, és töltsd be lelkemet a te lelkeddel. Járja át lelkemet a te kegyelmed, és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a kegyelmek és a szeretett láng iránt, amely Szűz Mária legszeretetre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárja és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretet lángja lobogjon benne most és mindörökké. Amen.
3: Isteni megváltunk öt szent sebe tiszteletére, ötször vetünk egymás után keresztet mi áhítattal.
4: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek.

0: örömünk. Szűzanyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket,

0: Marian, Amen. Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen

0: Ajan, amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szívem.
0: Könyörögj érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által. Áradj szeretet lángod kegyelmi hatásán az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.

0: óráján. Amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörögj érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.

0: Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Uram, irgalmaz nekünk!
3: Uram, irgalmaz nekünk!
2: Krisztus, kegyelmez nekünk!
3: Krisztus, kegyelmez nekünk!
2: Uram, irgalmaz nekünk!
3: Uram, irgalmaz nekünk!
2: Krisztus, hallgass minket!
3: Krisztus, hallgass minket!
2: Krisztus, hallgass meg minket!
3: Krisztus, hallgass meg minket!
2: Mennyei Atya Isten,
3: irgalmaz nekünk!
2: Megváltó Fiú Isten,
3: irgalmaz nekünk!
2: Szent Lélek Úristen,
3: irgalmaz nekünk!
2: Szent Háromság Egy Isten,
3: irgalmaz nekünk!
2: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívébe az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol, hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy anyai szíved szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szíved szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szeretet lángot felszítsa jóra való törekvéseinket.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szűzanyánk szeretet lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretet lángot életünk végéig őrizzük.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szeretet láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja világítson nekünk a halál óráján.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szívéből áradó szeretet láng szüntelenül lobogjon bennünk.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
3: Add meg, Urunk!

0: szívekben.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Kegyelmezz nekünk, Uram!
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Hallgass meg minket, Uram!
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Irgalmazz nekünk, Uram!
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Szent Lélek Úristen, tekints szeretett jegyesedre, ami szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végig kísérte Szent Fiát megváltó szenvedésébe, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkbe. Add meg, hogy szeplőtelen szívének, isteni lelked által szitott szeretet lángja, beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségébe, oltáraink trónján, aki veled él és uralkodik az atyával egységbe, Isten mindörökkön örökké. Amen.
2: Szeretett királynőinek köszöntése. Üdvözlégy minden szentek királynője, csodálatos asszonyunk, Mária, az összes szentek téged áldanak, és veled egyesülve Istent imádják. Isten gyönyörűsége, szép szűz Mária, járj közben értünk Uradnál, áldj meg és vezess minket szíved szeretet lángja által a minden szentek birodalmában, amen. Boldogságos szűz Mária, mennyei jó édesanyánk, gyermeki bízalommal lábadhoz borulunk, és estve kérünk, hogy szeplőtelen szívednek a Szentlélektől szított szeretet lángjával gyújts tökéletes Isten szeretetre gyarló emberi szívünket. Kérünk, jó anyánk, töltsd el lelkünket azzal a szeretettel, amellyel Jézus Krisztus megváltónkat a kereszten a mennyei atyának ajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne vesszék. Szeplőtelen szűzanyánk, megígérted, hogy tüzet tüzzel fogunk oltani, ezért kérünk, árasz szeretett lángot kegyelmi hatását mielőbb ránk és az egész emberiségre, hogy az Úr Jézus, a béke fejedelme uralkodjék bennünk és az egész világon. Amen.

0: Amen.
1: Uram, hallgass meg a könyörgéseinket,
0: és a mi kiáltásaink jussanak elődbe.
1: Minden meghalt
0: hívő lelke Isten irgalmából békességben nyugodjék. Amen.
1: Köszönjük, hogy várjunk együtt imádkoztak. Kérjük, amennyiben tehetik, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Imádkozzunk együtt egymásért, kívánva Istentől megáldott szép napot.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mária Rádió és fénysugár a lelkednek.
3: Jó tanács. Ferenc Emese, szociális munkás, segítségnyújtó műsora következik.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Hát azt hiszem, hogy jó rég nem volt már Jó Tanács című műsorunk, itt talán a hallgatók nem is emlékeznek, hol hagytuk abba Viktor Frankl Mégis mondj igent az életre című könyvének az ismertetését, de folytatjuk onnan, ahonnan. Hát jó-jó, pár héttel ezelőtt abba hagytuk. Eddig taglaltuk, a táborba való érkezés okozta sokkos állapotot, illetve a tulajdonképpeni tábori élet pszichológiáját. Mielőtt azonban a foglyok lelki reakcióinak harmadik fázisával foglalkoznánk, tudniillik a táborból való elbocsátás, illetve a szabadulás lélektanával vizsgáljuk meg még egy kérdést, amit általában újból és újból feltesznek a pszichológusoknak, különösen azoknak, akik maguk is átéltek koncentrációs tábort. Állítsuk középpontba a táborőrség pszichológiáját. Hogy lehet az, hogy húsvér emberek elkövették mindazt, amiről a szenvedők beszámolnak? És ha valaki meghallgatja ezeket a beszámolókat, valóban el is hiszi azokat, s tudomásul veszi, hogy ilyesmi egyáltalán előfordulhatott, akkor felteheti a kérdést. Hogyan magyarázható mindez pszichológiai szempontból? Ahhoz, hogy erre a kérdésre választ adhassunk, anélkül, hogy részletes kifejtésére vállalkoznánk, a következőkre kell felhívnunk a figyelmet. Először is egy tábor őrségének személyzete között vannak kifejezett, a szószoros értelmében klinikai esetnek számító szadisták. Másodszor a szadistákat éppen abból a célból válogatták ki, hogy belőlük a legszigorúbb őrséget állítsák össze. A hóhérségek és cinkosok ezen negatív kiválasztódásához, mely szerepekre a foglyok tömegéből mindig találtak vállalkozókat, például arra, hogy kápóként lehessen felhasználni őket. Erről a negatív kiválasztódásról már volt szó, és ennek kapcsán elmondtuk, magától értetődőnek tűnik, hogy gyakran épp a legbrutálisabb s a legönzőbb emberek úszták meg, élve a koncentrációs tábort. Ehhez a mintegy magától adódó válogatáshoz azonban a táborbéli szadisták a maguk cselekvő magatartását is hozzátették. Munkahelyünkön többnyire rettenetes fagyban dolgoztunk. Ruházatunk gyakorlatilag semmilyen védelmet nem nyújtott a hideg ellen. Ott álltunk az árkokban, s ha engedélyt kaptunk arra, hogy turnusonként, mintegy két óránként, néhány perc erejéig a szabadban rakott rőzselánk mellett melegedhessünk, melynek tüzét gajakkal és fahulladékkal táplálhattuk, természetesen mérhetetlen öröm töltött el bennünket. S akkor újból és újból akadt olyan előmunkás vagy munkavezető, aki kedvét lelte abban, hogy megfosszon bennünket ettől az örömtől, s nem volt nehéz arcvonásairól leolvasni azt az élvezetet, amit saját önkényeskedése okozott számára, amikor a csodálatosan parázsló tüzet a hóba taposta. És ha az SS-nek nem tetszett valakinek a képe, mindig akadt olyan embere, akinek ezt a szerencsétlent kiszolgáltathatta, tudván, hogy az éppen olyan gátlástalan, mint amilyen szakszerű a szadista kínzásokban. Harmadszor, meg kell jegyeznünk, hogy a táborőrség zöme egyszerűen elfásult az ott töltött hosszú évek alatt, amelyek során egyre növekvő mértékben kényszerült arra, hogy a táborban uralkodó szadista állapotok szemtanúja legyen. Ez a közömbössé vált, érzelmeikben megkérgesedett emberek voltak elsősorban azok, akik legalább a saját gyakorlatukban nem használtak szadista eszközöket. Azonban mindössze ennyiket tellett tőlük, mert a többiek szadizmusa ellen természetesen semmit nem tettek. Meg kell azonban említenünk egy negyedik csoportot is. A táborőrség tagjai között is voltak szabótőrök. Most csak az a táborvezetőre utalok, aki annak a lágernek az élén állt, ahol utoljára raboskodtam, s ahol a kiszabadulást is megéltem. Az SS tagja volt. A tábor felszabadítása után azonban kiderült, amiről addig csak a lágerorvos tudott. Tábor vezetője a saját zsebéből nem csekély összeggel járult hozzá ahhoz, hogy titokban a közeli helység patikájából gyógyszereket szereztessen be a tábor lakói számára. A történetnek aztán utójátéka is volt. A tábor felszabadítása után zsidó foglyok rejtegették ezt az SS tisztet az amerikai csapatok elől, s a parancsnok tudomására hozták, hogy kizárólag csak azzal a feltétellel hajlandó kiszolgáltatni, ha ígéretet kapnak arra, hogy egy hajaszála sem görbül.
Az amerikai csapat parancsnoka tiszti becsület szavát adta, és a zsidófoglyok elébe vezették a volt táborparancsnokot. A csapat parancsnok az SS tisztet újból kinevezte lágervezetővé. Azonban ugyanannak a tábornak a láger felelőse, aki tehát maga is fogoly volt, a tábor összes SS felügyelőjét felülmúlta. Ott ütötte a foglyokat, ahol és amikor, ahogyan csak érte őket, miközben például a tábor vezetője egyetlen egyszer sem emelt kezet fogolyra. Mindebből egy valami kiviláglik. Maga a tény, hogy valaki a táborőrség tagja volt, vagy fordítva, önmagában az, hogy foglya volt a tábornak, magáról az emberről semmit sem mond. Emberi jóság mindkét oldalon fellelhető, azon csoporttagjai között is, amelynek pedig felszínes megítélése oly kézenfekvőnek tűnik. Határok azonban nem ilyen élesek. Az emberek nem ítélhetők meg ilyen egyszerűen, csoporthovatartozásuk alapján, hogy azt mondhatnánk, ez a csoport csupa angyalból, amaz csupa ördögből áll. Épp ellenkezőleg. Mindenképpen személyes morális teljesítményről tanúskodik, ha valaki képes szembeszegülni a táboréletet, meghatározó általános magatartás formájával, és őrként vagy felügyelőként emberségesen bánik a foglyokkal. És fordítva. Mélységes megvetést érdemel minden fogoly galátsága, aki a saját sorstársainak nehezíti meg az életét. Hogy egy ilyen ember jellemtelensége milyen fájdalmat okoz a foglyoknak, az ugyanolyan könnyen belátható, mint az a mély megrendülés, amivel a fogoly az együttérzés legcsekélyebb jeleire reagál, amit egy őr mutat vele szemben. Ha például visszaemlékszem arra, amikor egy előmunkás egy napon titokban egy kis darab kenyeret adott nekem, amiről tudtam, hogy azt a reggeli adagjából kellett megspórolnia, akkor arról az jut eszembe, hogy messze nem a kézzelfogható kenyérdarab volt az, ami könnyekig meghatott, hanem valami olyasmit kaptam tőle, amit együttérző részvétként élhettem át, mert emberséges szó és pillantás kísérte adományát. Mindennek tanulsága, a föld csak két emberfaj létezik, csak ez a kettő. A tisztességes, a tisztességtelen ember. S mindkét faj egyformán elterjedt. Minden csoportban jelen vannak, mindenhová beszivárogvak. Nincs olyan csoport, amely kizárólag becsületes, vagy kizárólag becstelen emberekből állna. Ebben az értelemben tehát egyetlen csoport sem fajta tiszta, így tehát az őrség tagjai között is volt néhány rendes fickó. A koncentrációs tábori élet kétségkívül felszíre hozta az ember legmélyebb rétegeiben levő szakadékokat. Csodálkozásra ad-e hát okot, ha ezekben a mélységekben újfent az emberi megmutatkozik meg, az emberi úgy, ahogy önmagában adott, mint a jó és a rossz ötvözete. Az a határvonal, amelyik átszeli az emberi létet, s kijelöli a jó és rossz határát, ezekben a mélységesen mély rétegekbe is behatol, s éppen abban a szakadékban tárulkozik fel a legegyértelműbben, amit a koncentrációs tábor jelent. Mi úgy ismertük meg az embert, mint ahogyan arra eddig talán egyetlen generációnak sem volt alkalma. Ki tehát az ember? Olyan lény, aki mindig maga dönti el, mivé legyen. Ő az a lény, aki gázkamrákat talált fel, de az a lény is, aki felemelt fővel és imával az ajkán ment be a gázkamrákba. És most fordítsuk figyelmünket a koncentrációs tábor pszichológiájának lezáró szakaszára. A táborból szabadult foglyok lélektanára. A kiszabadulás élményének ábrázolása kapcsán, ami természetéből adódóan sohasem lehet személytelen ábrázolás, érdemes beszámolónknak arra fejezetére utalnunk, ami azt a pillanatot mutatta be, amikor a legnagyobb feszültségben átélt napok után, egy reggelen, egyszer csak ott lobogott a tábor kapujára tűzött fehér zászló. Az átélt lelkű magas feszültséget a tökéletes belső ellazulás állapota váltotta fel. Téved azonban, aki azt hiszi, hogy örömmámorban úsztunk. Hogyan is volt ez valójában? Fáradt léptekkel vonszolják magukat a bajtársak a tábor kapuhoz, lábaik már alig tartják meg őket. Félinken pillantanak, körbes kérdőn néznek egymásra. Aztán megteszik az első tétova lépteket a tábor kapun kívül. Ezúttal nem hangzik fel parancsszó, és nem kell ökölcsapás vagy rugás elől félrehúzódni. Ó, nem. Ezúttal a táborőrség cigarettával kedveskedik.
Az őrség természetesen első pillantásra alig emlékeztet további önmagára, mert időközben már gondjuk volt rá, hogy septében civil ruhát öltsenek magukra. Lassan megyünk tovább a bekötő úton. Már fájnak a lábaink, s azzal fenyegetnek, hogy felmondják a szolgálatot. Tovább vonszoljuk magunkat, mert első ízben akarjuk igazán megnézni a tábor környékét, pontosabban szólva, most először akarunk szétnézni szabad emberként. Így lépünk ki a természetbe és a szabadságba. A szabadságba, mondja magában az ember, s gondolatban újból és újból megismétli a szót, de felfogni egyszerűen nem tudja. A szabadság szó az évek hosszú sorának vágyálmaiban már túlságosan elhasználódott, a fogalom túlságosan elhalványult, s most, szembesítve a valósággal, mint egy szerte foszlik. A valóság még nem hatol el igazán a tudatig, egyszerűen még felfoghatatlan. S akkor egy mezőhöz érünk. Nyíló virágok ringatóznak rajta. Mindezt tudomásul vesszük, de átérezni nem tudjuk. Az öröm első parányi szikrája akkor csillan fel, amint feltűnnek egy kakas ragyogóan színes farkolt tollai. Ám ez minden, egyetlen kicsi szikrája az örömnek. Az ember még nem érző része se lehet a világnak. S aztán leül egy gesztenyefa alá egy kicsi padra, Isten a tudója, mit tükröz most az arca, minden esetre még nem tesz rá mély benyomást az őt körülvevő világ. S este, amikor a bajtársak újra összegyűlnek a régi földkunyhóban, oda mennek egymáshoz, s titokban azt kérdik, mondd, te örültél ma? S erre a másik azt feleli, szégyenkezve, mert még nem tudja, hogy mindenki így érez. Őszintén szólva, nem. A szószoros értelmében elfelejtettünk örülni. Újból meg kell majd tanulnunk, hogy képesek legyünk örömet átélni. Mindaz, amit kiszabadult bajtársaink átéltek, pszichológiai szempontból tipikus depersonalizációnak nevezhető. Minden valótlannak, valószínűtlennek tűnik, minden úgy jelenik meg, mintha csak álmodná az ember. Még nem tudja elhinni, hogy mindez igaz. Túl gyakran, túlságosan is gyakran megtréfálta az álma az embert az elmúlt években. Hiszen hányszor átéltük már álmunkban, hogy egyszer csak eljön a nap, s újra szabadon mozoghatunk. Hányszor álmodtunk már arról, hogy egy napon visszatérünk az otthonunkba, üdvözöljük a barátainkat, sátöleljük a feleségünket, asztalhoz ülünk velük, s elkezdünk nekik mesélni arról, mi mindent kellett elszenvednünk az évek során. S arról is, milyen gyakran megéltük álmainkban a viszontlátásnak ezt a pillanatát, ami azonban most a mai nappal nem álom többé, valósággá vált. S akkor három éles sípsó hasít az ember fülébe. Felkelni. Harsan a parancsszó, s kiszakít bennünket abból az álomból, amit pedig már megszámlálhatatlan alkalommal valóságként éltünk meg. És most egyszerre csak el kellene hinnünk, hogy valóban elérkezett a pillanat. Az oly sokszor megálmodott szabadság most valóban valóra vált? S egyszer mégis eljött ez a nap, a test pedig kevésbé gátlásos, mint a lélek. Az első adandó alkalommal kihasználja a lehetőséget, megragadja a kínálkozó alkalmat, mégpedig a szószoros értelmében, ugyanis féktelen evésbe kezd. Az ember órákon, napokon, fél éjszakákon át eszik. Hihetetlen, mit össze nem tud enni az ember. És ha egyik-másik kiszabadult fogoly valahol a tábor közelében, kedves parasztoknál vendégeskedhet, akkor eszik és kávét iszik, ami aztán megoldja a nyelvét és elkezd mesélni órákon át. És akkor szabad utat nyer az a nyomasztó érzés, aminek a terhét éveken át viselte. Ezek az elbeszélések több tekintetben is azt a benyomást keltik, mintha a beszélőt egyfajta lelki megszállottság tartaná fogva. Elbeszélése, ez a beszélni muszáj késztetése annyira kényszeresnek hat. Telnek a napok, sok-sok nap múlik el addig, amíg nem csak a nyelv oldódik meg, hanem belül is feloldódik valami. És egy hirtelen felbukkanó érzést, rést üt azon a sajátos, gátat jelentő akadályon, ami a felszabadultságot addig nem engedte érvényre jutni. És aztán egy napon, napokkal a tábor felszabadítása után ott kószálsz a szabad mezőn, kilométereket teszel meg a tábor környékén, az egyik közeli helység virágokkal szegélyezett dűlőútján, pacsirták röppennek föl, s emelkednek a magasba, és te hallod a himnuszukat, az újongást, ami ott volt, a végtelen szabad ég alatt.
Közel és távol egyetlen ember sincs, semmi nincs körülötted, csak a végtelen tér s az égbolt, csak a szabad életet ünneplő pacsirták öröméneke hangzik. S akkor megtorpansz. Állva maradsz, körül pillantasz, majd az ég felé nézel, s lassan téldre ereszkedsz. És ebben a pillanatban alig tudsz magadról, s alig tudsz a világról, csak egyetlen mondat visszhangzik benned, újból és újból ugyanaz a mondat. A szűkösségből szólítottam az urat, s ő a szabad térben válaszolt nekem. Mennyi ideig térdeltél ott? Hányszor ismételted ezt a mondatot? Nem tudod már. De azt tudod, hogy ezen a napon, ebben az órában kezdődött új életed. S lépésről lépésre, mert csak így lehet, belépsz ebbe az új életbe, s ekkor leszel ismét ember. A tábori élet utolsó napjainak lelki magas feszültségétől, ettől az idegháborútól hosszú út vezet a lélek békéjéig, mégpedig akadályokkal teli út. S téved, aki azt hiszi, hogy a koncentrációs táborból elbocsátott, illetve kiszabadult foglyoknak nincs szüksége lelki gondozásra. Először is nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy többféle veszély fenyegeti azon emberek lelkének egészségét, akik hosszú időn keresztül olyan hihetetlen lelki nyomást voltak kénytelenek elviselni, mint amilyet a koncentrációs tábor jelent. Ezek a veszélyek természetükből adódóan a kiszabadulás után is fennállnak, éppen azáltal, amit a kiszabadulás hoz magával. Túlságosan hirtelen következik be ugyanis a korábbi lelki teher megszűnése. Ezek a veszélyek a keszonbetegség pszichológiai jelenségeivel vedhetők össze. Mint ahogyan a keszonmunkás testi épsége veszélybe kerül, ha hirtelen hagynál a víz alatti kabint, amelyben szokatlanul magas légnyomás alatt állt, ugyanígy bizonyos körülmények között károsulhat azok lelki egészsége, akik túl hirtelen mentesülnek a lelki nyomás terheitől. Ebben a pszichológiai fázisban főként a kevésbé differenciált lelki felépítésű emberek esetében lehetett megfigyelni, hogy lelki beállítódásukat illetően most is, mint korábban, mintegy belemerekedtek a hatalom és az erőszak állapotába. Esetükben az történt csupán, hogy mostantól úgy vélték ők, mint szabad emberek önkényesen, gátlástalanul, s minden megfontolás nélkül visszaélhetnek hatalmukkal és szabadságukkal. Akár így, akár úgy, egyszer mindenki szabadult fogoly számára elérkezik az a nap, amelyen visszatekintve mindarra, amit a koncentrációs táborban átélt, sajátságos érzés fogja el. Már maga sem érti, hogyan volt képes túlélni mindazt, amit a tábor élet rákényszerített. És ha volt életében egy nap, amelyen azt hitte, hogy minden szép álom lehet csupán, akkor az a nap is elérkezik, amelyben mindaz, amit a táborban elszenvedett, olybá tűnik majd, mint egy rossz álom. Ám mindezeken túl a hazatalált ember mindezen élményeire az a felemelő érzés teszi fel a koronát, hogy ennyi szenvedés után semmitől sem kell félnie többé ezen a világon, Istenét leszámítva. Kedves hallgatók, innen folytatjuk 2 hét múlva, hamarosan a könyv végéhez érünk, már nincs sok hátra, egy utolsó nagy fejezetünk van a Logoterápia Dióhéjban című, majd megnézzük, hogy ez miről is szól. További áldott szép napot és jó rádiózást kívánok Önöknek, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szentségimádást közvetítünk Székelyudvarhelyről, a Mária királynő kápolnájából. Meghívjuk a hallgatókat, tartsanak velünk, imádkozzunk közösen. Hálát adjunk a Jóistennek a kapott kegyelmekért, mind azért, amit kaptunk tőle. Hálát adjunk az életünkért, a gyermekeinkért, családjainkért, papjainkért, közösségeinkért, és mindenért, amit kaptunk az Úrtól.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Imádunk és áldunk, magasztalunk és hálát adunk neked, Úr Jézus Krisztus, itt, ebben a kápolnában, akit te jelen vagy neked, a legméltóságosabb oltári szentségben. Köszönjük, Jézus, hogy itt vagy velünk, és hogy velünk maradtál, hiszen te mondottad, én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Köszönetünket fejezzük ki neked, Uram, hogy nem hagytál magunkra, nem hagylak árván titeket, mondottad. Köszönjük, Jézus, hogy nem vagyunk árvák. Köszönjük, hogy édesanyát is adtál nekünk a boldogságos szűzanyában, akinek kérjük a közben járását, hogy imádkozzon velünk, mert hisszük, hogyha ő velünk imádkozik, akkor a kéréseinket meghallgatod. Köszönjük, Uram, hogy a mai napon Szent Mária Magdolnának a közbenjárását is kérhetjük, aki keresett téged, és az ő keresésével, az ő példájával felbátorodhatunk, hogy tégedet még jobban keressünk, hogy itt veled legyünk. És kérlek, hogy áld meg mindazokat, akik itt jelen vannak, akik a rádió hullámhosszán keresztül kapcsolódnak be ebbe a szentségimádásba. Add meg mindnyájunk számára, Uram, hogy a keresésünkben megtaláljunk. Jézus, akarunk veled találkozni. Azért jöttünk ide, hogy veled találkozzunk, és kérlek, hogy add meg mindnyájunknak, akik belekapcsolódnak ebbe a szentségimádásba, a találkozásnak az örömét. Hogy mi is tudjuk meghallani a te szavadat, amikor nevünkön szólítasz, ahogy Mária Magdolna meghallotta, és utána mindazt a küldetést, amit nekünk adsz, amit ránk bízol, azt tovább tudjuk adni. Köszönjük, Jézus, hogy jelen vagy, köszönjük, hogy velünk vagy, és soha nem hagysz el. Köszönjük, hogy megvigasztalod az árvákat, özvegyeket, elesetteket, a beteg ágyon sínlődőket, megérinted, vagy azok, akik földi életből szeretnének távozni, de valami visszatartja őket. Ezeket is, Uram, megérinted, hogy tudják elengedni a földi életet, mindenkinek megbocsátani és hozzád térni. Uram, áld meg a gyermekeket, áld meg a szülőket, nagyszülőket, áld meg a magányosokat, áldjál meg mindenkit a mai estén, hogy meghallassuk a te szavadat, amikor nevünkön szólítasz, és a te áldásod hordozói lehessünk életünk minden napján. Amen. Amen.

A legméltóságosabb oltári szentségben jelen lévő Jézus, szívem minden szeretetével köszöntelek téged. Újjong és dalul a szívem. És imádlak, Uram, itt vagyok előtted, újjongó szívvel, mert megtaláltalak. Elmondhatom, Uram, hogy megtaláltam azt, akit a lelkem szeret. Megtaláltalak téged. Köszönöm, Uram, hogy szent lelked által vezettél, és egykor vágyott, indítottál az én szívembe, a te keresésedre. Sok helyen kerestelek, Uram, mégis hiszem azt, hogy a kellő időben találtalak meg. Ma is emlékszem, amikor azt mondtad nekem, kövess engem. Uram, a fülemben csengnek a szavait. Bár még akkor sejtettem, most már tudom, hogy valóságos, élő Jézus vagy. Az, aki a követésére hívott, az, aki erőt ad, az a valóságos Isten, aki azt mondja, hogy bátorság, én vagyok, ne féljetek. Vagy akkor, amikor elcsüked az én lelkem, akkor örömöt ad a szívemben, amikor szomorú vagyok, megvigasztal, amikor gyenge vagyok, akkor te adsz erőt, Uram. Te adsz erőt, olyan erőt, amely felemel, ami az égig emel, a te dicsőítésed által. Drága Jézusom, te vagy az, aki a mélybe nyúltál értem, és valahányszor a hullámok a fejem fölött összecsapnak, te akkor is velem vagy, kiemelsz a hullámok habjaiból, magadhoz vonzulsz, és a fülembe sugod, hogy szeretlek. Drága Jézusom, köszönöm ezt a sok kegyelmet neked. Köszönöm azt, hogy te egy másodpercre sem hagysz magamra, hogyha nem érzem az, hogy te velem vagy, te akkor is ott vagy velem. Ha nem látom a lábnyomodat a homokban, te akkor a karodban tartasz, és úgy viszel át, akár a tengerparton, akár a pusztaságon. Az öletben viszel, Uram, és ez olyan megnyugtató számomra. Elődbe hozom, drága Jézusom, azokat a személyeket, akik még nem ismernek téged, de azokat is, akik keresnek, mindenütt keresnek. Kérlek, add, hogy a kellő időben rád találjanak, add, hogy meg tudják nyitni teljesen a szívüket is, be tudjanak fogadni téged, és ott találj lakóhelyet. Uram, kérlek, érints meg azoknak a lelkét, akik vágynak rád. Érints meg a lelküket, bárhol vannak, akár jelenleg autóban ülnek, és a rádió hullámosszán kapcsolódnak be a szentségimádásba, akár otthon beteg ágyaikon fekszenek, vagy bármilyen élethelyzetben vannak. Arra kérlek, drága Jézusom, a csüggedőknek adj vigasztalást, az elesetteket emeld fel, a gyengéket erősíts meg, adj reményt, hitet, szeretetet mindenkinek, akinek a szíve utánod vágyik. Add, Uram, hogy keressenek, megtaláljanak téged, és ha megtaláltok, akkor mindig vágyjanak utánod, napról napra, egyre jobban, egyre mélyebben. Hiszem, Uram, hogy meghallgatod a kérésemet, és mindannyiunk kérését. Hiszem azt, hogy erőt adsz a megfáradt lelkeknek, a te szerető szívedre öleled, ha azokat, akik a te szereted után szomjaznak. Úgyhogy mindezekért, és minden kegyelemért hálát adok neked. Hála és dicsőség legyen szent nevednek, most és mindörökké. Amen.

Köszönöm, hogy újra itt lehetünk veled. Én csak ismételni tudom magam mindig, hogy mennyire jó itt lenni veled. Életem eddigi perceiben soha nem éreztem ezt a békét, bárhol is lettem volna. Medjuba, ott igen. Köszönöm, Uram, hogy megengedett, hogy megtapasztaljam a te jelenlétedet. Hogy emlékeztetsz arra, hogy állj meg, van ennél jobb, amit a világod. Én vagyok. Gyere ide elém. Gyere és mondj el nekem mindent. A Szent Mária Magdolna napja van. Az én védőszentem. Egy ideje nagyon rácsodálkozok erre az asszonyra. Az ő kitartására is. És kérem az ő közbenjárását, hogy vezessen közel Jézushoz. Ahhoz a Jézushoz, akiben ő felismerte. Felismerte az Istent. Akire ráöntötte egy vagyontérő olajat. Hogy tanítson meg arra, hogy kitartsak az imában. Hogy kitartsak a keresésben, hogy meghalljam azt a hangot, amit ő meghallott, mikor ő kereste Jézust, és amikor megfordult, fölismerte benne a mestert. Kérem az ő közbenjárását, hogy megtapasztaljam a Jézusnak a szabadságát, a vele való életet kint a világban. Rácsodálkoztam azért is, hogy ő nem szégyelte magát, amikor Jézus megszabadította a múltjából, hanem bátran fővállalta és fölemelt fejjel Jézust követte. Köszönöm, Uram, a nevem. Köszönöm a védőszentem. Tiszta szívemből akarlak imádni, Uram. És jelen lenni nagyon sokszor itt veled. Úgyhogy letéve gondjaimat csak rád figyeljek, hogy meghalljam a te hangod. Én minden embert idehozok. Különösen azokat, akiket a mai napon készületlenül ért a halál. Akiket a héten készületlenül ért a halál. És mindazokat elődbe hozom, akik megtagadnak téged. De tudjuk, Uram, hogy az utolsó pillanatban te vagy az, aki hozzád kiáltnak. Légy irgalmas hozzuk, könyörülj rajtuk. Bocsáss meg nekik azt a sok elutasítást, azt a sok nem válaszolást, amivel te hívtad őket. És előtt behozom azokat a betegeket, akik

és az, hogy a mindennapjainkat veled kezdjük el, neked felajánlva, rád bízva, teljesen rád bízva, Uram. Mert mit sem ír a mi aggódásunk nélküled, Uram.

Jézus Krisztusom, aki jelen vagy az oltári szentségben, eléd jövünk. Hálát adunk neked minden kegyelemért, amivel részesítesz az életünkben. Nem elég sokszor kimondani, nem tudom elég sokszor kimondani, hogy köszönöm. Köszönöm, hogy kiemeltél, hogy megfogtad a kezem, nevemen szólítottál és hívtál. Köszönöm, hogy a 99 bárányt ott hagytad, és eljöttél értem. Tégy méltóvá, hogy méltó lehessek ahhoz, hogy kövesselek tégedet. Hű szolgád akarok lenni, te benned akarok bízni. Azt akarom, hogy te légy az első helyen az életemben, hisz ki más tudná teljesíteni kéréseimet, mint te, Jézus Krisztusom, aki a világ mindenség ura, élet és halál ura, a seregek ura. Egyedül te vagy képes a kéréseinket meghallgatni. Eléd hozok magamat, jelenlévőket, a rádió hallgatóit. Gyere be otthonainkban, add kegyelmedet, add a szeretetet, anyós és menny, testvérek között. Add szeretetedet, apa és fia, lánya és anyja, szülők és gyermekeik között. A mi otthonainkat töltse meg a te szereteted, a te békéd, a te reményed. Költözz be otthonainkban. Add kegyelmedet, hogy észrevegyük, mikor kopogtatsz, hogy habozás nélkül ajtót nyissunk neked, hisz a mindenható ura kopogtat az ajtónkon. Légy életünk része, szükségünk van a jelenlétedre. Nélküled porszemek vagyunk, nélküled gyengék vagyunk, nélküled bátortalanok vagyunk, nélküled betegek vagyunk. Jöjj a mi életünkbe, Jézus.

0: Úr Jézus, eljöttem újra a te szent színed elé. Eljöttem, hogy kérjem tőled a kegyelmet. Kérjem, hogy lecsendesítsd háborgó lelkemet. Köszönöm, Uram, hogy te nem azért szeretsz, amilyen vagyok. Te mindig szeretsz, még akkor is, ha nem érdemlem meg, Uram. Köszönöm neked, hogy te annyira jó vagy. Elfogadsz olyannak, amilyen vagyok. Uram, most előtt behozom a fiataljainkat. Előtt behozom a vizsgázókat. Előtt behozom a pályaválasztás előtt állókat. Nyisd meg az ők szíveiket, lelkeiket, hogy kellőképpen tudjanak pályát választani, Uram. Mert látod, ebbe az űrzavaros világba a fiataljaink könnyebb az űrzavart válasszák, mint téged, Uram. Téged, aki mindent biztosít számukra, de ők ezt még nem tudják. Adj nekik tisztánlátást, add a te kegyelmedet nekik, hogy megismerjenek, hogy téged kövessenek. Előtt behozom még testvéreimet, de nem csak a testvéreimet, a férjem testvéreit, a családomat, a gyermekeimet. Adj békét mindenkinek, adj egyetértést, add számukra a te kegyelmedet. Látod, Uram, mennyire gyenge vagyok, igyekszem megvallani téged, de a gonosz mindig kap egy résnyi lyukat, hogy elfordítson te tőled. Hát, ha sikerülne neki, megpróbálkozik. Uram, add a te erős hitedet számomra, hogy erről a keskeny ösvényről ne térjek le soha. Mindig csak te rád figyeljek, és te feléd menjek. Megköszönöm, Uram, hogy mindent megadsz számomra, amire szükségem van. Nem többet, nem kevesebbet, de minden nap megkapom tőled. Megköszönöm az egészségemet, hogy tudok járni, tudok levegőt venni, tudom végezni a munkámat, és még nagyon-nagyon sok mindent megköszönök neked. Hála és dicsőség neked, most és mindörökké. Amen.
1: Amen.

0: Uram Jézus, köszönjük azt is, hogy édesanyját adtál nekünk, a te édesanyádat nekünk adtad, hogy velünk lehessen, hogy vezessen minket feléd, mint jó édesanyja fogja a kezünket. Talán sokszor úgy éltük, éljük az életünket, mint árvák lennénk, pedig van nekünk édesanyánk, édesapánk, a mennye atya személyében, és ott vagy testvérként, Uram. Mindenünk megvan, hogyha rád figyelünk. Mindenünk megvan, hogyha benned bízhatunk. Taníts minket, Uram, hogy mindig bizalommal forduljunk feléd. Jézus, így jövünk most eléd. Ide hozzuk azokat a betegeket, akikért kértek, hogy imádkozzunk. Uram, elsőként egy kisbabát hozok ide eléd, akit megműtöttek, és kérjük, hogy adj gyógyulást számára. Áld meg azt a kislányt is, aki ott van a kórházban, akiről az orvosok nem tudják, hogy mi baja van, de nem tud jól lenni. Te az orvosok orvosa vagy, te meg tudod ezt tenni, Uram. Eléd hozom, Uram, azokat az édesanyákat is, akik áldott állapotban vannak, és aggodalmaskodnak, hogy hogyan hozzák világra a gyermekeiket. Vajon mi lesz akkor? Nyugtass meg őket, és segíts, hogy egyre inkább benned bízzanak. Édesanyánk Mária, légy közben járójuk, hogy ők is megtapasztalják azt, hogy milyen édesanyaként élni, és karjukba tartassák gyermekeiket. Eléd hozzuk azokat is, akik szeretnének gyermeket, de talán évek, évtizedeken keresztül küzdenek, küszködnek, és nem kapják az áldást. Uram, te hatalmas Isten vagy, számodra semmi sem lehetetlen, hanem minden lehetséges. Ezért kérünk, hogy érints meg ezeket a családokat, édesanyákat, édesapákat, és gyógyíts meg, és adj áldást számukra. Uram, idehozom a haldoklókat is, akik szenvednek, akiknek új nagy a fájdalmuk, akik készen vannak hozzátérni. Öleld, Uram, őket szentséges szívedre. Idehozzuk, Uram, a vizsgázókat, akik valamilyen tantárgyból sikertelenül vizsgáztak, és most nem találják az utat. El vannak keseredve, belátják tévedéseiket, belátják azt, hogy elmulasztottak sok mindent. Segíts és légy mellettük, hogy ne veszítsék el életkedőket, hanem újra összeszedjék magukat és megpróbálkozzanak. Kérlek, Uram, hogy áld meg őket. Áld meg, Uram, azokat is, akik nem abba az iskolába kerültek, 9. osztályban, akik vagy ahova szerettek volna. Kérlek, Uram, hogy érints meg szívüket, hogy megtalálják ott is ezt, amit meg kell. Ott is jól érezzék magukat, és tanuljanak. Uram, áld meg mindazokat, akik sikeresen vizsgáztak, akik arra helyre kerültek, ahol szerettek volna lenni, hogy mindent a te nagyobb dicsőségedre tudjanak megtenni, és neked hálát adva élni. Áld meg, Uram, az egész földet. Áld meg a világ mindenséget, adj békét. Szintesd meg a háborúk kegyetlenségét. Adj áldást, Uram, mindnyájunkra, hogy a te áldásod hordozói legyünk. Köszönjük, Uram, hogy velünk találkozol, hogy megkeresel, hogy jössz, hogy felismerjünk téged, és köszönjük, hogy a mai estén is nevünkön szólítottál. Amen.
1: Amen.

Úr Jézus, az emberi nem megváltója, tekints reánk, akik oltárod előtt alázatosan leborulunk. Tieid vagyunk, tieid is akarunk maradni. Hogy azonban szorosabban egyesülhessünk veled, íme ma mindegyikünk készséges szívvel felajánlja magát szentséges szívednek. Sokan nem ismertek még meg, mások parancsaidat megvetették és eltaszítottak maguktól. Könyörülj mindezeken, jóságos Jézus, és öleld valamennyit szentséges szívedre. Légy királya, Urunk, nem csak a hívőknek, akik sosem pártultak el tőled, hanem a tékozló fiúknak is, akik elhagytak. Add, hogy ők is mi hamarabb visszatérjenek az atyai házba, hogy a nyomorúságban és ínségben el ne vesszenek. Légy királya azoknak is, akiket a tévedés ejtett meg, vagy szakadás választ el. Hívd vissza őket az igazság kikötőjébe és a hit egységébe, hogy rövidesen egy akó legyen és egy pásztor. Adj, Urunk, egyházadnak biztos és teljes szabadságot. Adj minden népnek békét és rendet. Add, hogy az egész földkerekség egy szózattól visszhangozzék. Üdv az isteni szívnek, amely által üdvösségünk támadt. Övi a dicsőség és a tisztelet mindörökké.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted. Szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát. Föltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy életpéldádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, a mi Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.

0: és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te

0: veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Ó Mária, édesanyánk,
2: eljött már a te órád, csak egy szót szól szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafűzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy miután a rózsafűzérrel e misztériumokról megemlékeztünk, kövessük, amit tartalmaznak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Oltalmad alá menekülünk,
2: Istennek szent anyja, könyörgésünket megneves szükségünk idején, hanem oltalmazd meg minket minden veszedelemtől, mindenkor dicsőséges és áldott szűz. Mi asszonyunk, mi közben járunk és szószólunk, engeszteld meg nekünk szent fiadat, ajánlj minket szent fiadnak, mutasd be minket szent fiadnak. Amen.
0: Emlékezzél meg,
2: Ó, kegyes Szűzanya Mária, hogy sohasem lehetett hallani, hogy te valakit magára hagytál volna, aki oltalmadat kérte, és segítségért hozzád folyamodott. Így bizalomtól lelkesítve sietek hozzád, ó szűzek szűze, tisztaságos anya, hozzád fordulok, és színed előtt én szegény bűnös sóhajtva állok. Nevezd meg könyörgésemet, ó anyja az örök igének, hanem hallgass rám kegyelmesen, és hallgass meg engem. Amen.
0: Most segíts meg, Mária!
2: Ó, irgalmas Szűzanya! Keservét a bónak bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, hői mái gyermekidnek, nem te soha nem beted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó, irgalmas Szűzanya! Amen.
0: Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre,
2: az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjei között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk,
2: te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.
0: Szent Mihály Arkangyal,
2: védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten. Te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen.
0: Rózsa Fűzér királynője,
1: könyörög érettünk.
0: Csíksomlyói segítő Szűz Mária,
1: könyörög érettünk.
0: Mária Rádió királynője,
1: könyörög érettünk.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket, családjaitokat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, csütörtöki adásunk tartalmából. Leó pápa a Palánki Ferenc püspököt nevezte ki a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye érsekévé. 14. Leó pápa kihallgatáson fogadta Pintér Gábor érseket, Új-Zéland és Óceánia apostoli nunciusát. A Nemzetközi Teológiai Bizottság új dokumentuma. A teremtésvédelem teológiai kérdés. Lépések. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 23. vasárnapra.

0: Leó pápa Palánki Ferenc püspököt nevezte ki a kalocsa-kecskeméti főegyházmegye érsekévé. 14. Leó pápa elfogadva a 76 éves Bábe Balázs kalocsa-kecskeméti érsek lemondását főpásztori szolgálatáról 2026. szeptember 3-án csütörtökön délben kinevezte Palánki Ferenc debreceni nyíregyházi püspököt a kalocsa-kecskeméti főegyházmegye érsekévé. Palánki Ferenc Balassagyarmaton született 1964. március 11-én. Gyermekkorát a közeli Csesztve faluban töltötte, gimnáziumi tanulmányait Balassagyarmaton végezte. Érettségi után a Győri Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskolán üzemmérnöki diplomát szerzett. 25 éves korában döntött a papi hivatás mellett, és az esztergomi főegyházmegyébe kérte felvételét, majd 1989 és 1994 között az esztergomi hittudományi főiskolán tanult teológiát. 30 éves korában 1994. június 18-án szentelte pappá Paskai László esztergomi bíboros érsek. Papszentelése után a Váci egyházmegyébe kérte felvételét, ahová augusztus 1-ével inkardinálódott. 2000-ben a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kánonjogi posztgraduális intézetében egyházjogi licenciát szerzett. Szülővárosában kezdte káplani szolgálatát 1994-ben, ahonnét két év múlva 1996-ban került Dorogházára plébánosnak. 2000-ben nevezték ki Püspök Szilárd plébánosává, majd 2005-től 2010-ig a Váci Propedeutikus Szeminárium spirituálisa lett. 2010. augusztus 1-ével bízták meg a Budapesti Központi Papnevelő Intézet spirituális tisztével, és alig 4 hónapos szolgálat után, december 27-én érte Benedek pápa döntése, aki fidolómai címzetes püspökként egri segédpüspöknek nevezte ki. Erdő Péter bíboros szentelte püspökké 2011. február 26-án az egri főszékes egyházban. Püspöki elmondata: Jézus est resurrectio et vita, Jézus a feltámadás és az élet. Ternyák Csaba egri érsek érseki helynökévé nevezte ki, egyúttal rábízta Miskolc város lelkipásztori ellátásának irányítását. Ferenc pápa 2015. szeptember 21-én kinevezte Debrecen nyíregyházi megyés püspöknek. Szolgálatában november 14-én iktatták be a debreceni Szent Anna székesegyházban. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia bizottságaiban a Hittani Bizottság, a Jogi Bizottság, valamint a Papság és a Megszentelt Élet Bizottságának a tagja. Leó pápa kiakatáson fogadta Pintér Gábor érseket, Új-Zéland és Óceánia apostoli nunciusát. A Szent Atya szeptember 3-án csütörtök délelőtt az apostoli palota dolgozó szobájában kiallgatáson fogadta Pintér Gábor érseket, Új-Zéland és Óceánia apostoli nunciusát. A találkozóra a vatikáni vezető diplomaták szokásos évekinti szentszéki látogatása keretében került sor. Pintér Gábor érsek Új-Zéland, a Cook-szigetek, Fidzsi-szigetek, Kiribati, a Marshall-szigetek, a Mikronéziai Szövetségi Államok, Nauru, Palau, Samoa, Vanuatu és a Tongai Királyság apostoli nunciusa, valamint a Csendes-óceáni térség apostoli küldötte. Pintér Gábor nuncius a Vatikánban a hét során találkozott és tárgyalásokat folytatott Pietro Parolin bíboros államtitkárral, Paul Richard Gallagher érsekkel, az államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős titkárral, Luis Antonio Tagde bíborossal, az evangelizációs dikasztérium bíboros pro-prefektusával. A Pintér Gábor érsek nunciussal készített interjúnkat vasárnapi adásunkban sugározzuk.
1: A Nemzetközi Teológiai Bizottság új dokumentuma. A teremtésvédelem teológiai kérdés. Szeptember 2-án 14. Leó jóváhagyásával megjelent a Nemzetközi Teológiai Bizottság gondoskodni közös otthonunkról, felelős és testvéri válasz a Szentháromságos Istennek című új dokumentuma. Hogyan válaszolhatunk keresztény szemszögből arra a rövidlátó és öngyilkos ökológiai és társadalmi válságra, amelybe az emberiség került? Ezt a kérdést állítja középpontba a Nemzetközi Teológiai Bizottság új dokumentuma, amely a testület 2022-2025 közötti munkájának gyümölcse. A szöveg abból a hármas változásból indul ki, amely az elmúlt években meghatározta az ember és a természet viszonyát. Fokozatosan elveszítettük a természetnek, mint Isten teremtményének spontán érzékelését. Egyre inkább antropocentrikus és kizsákmányoló szemlélet alakult ki az ember és a teremtett világ kapcsolatában, mindez pedig egy bolygóméretű válság elterjedéséhez vezetett. A dokumentum három fejezetből áll. Az első, a közös otthon, a Szentháromságos Isten műve címet viselő rész hangsúlyozza, hogy a teremtett világ nem csupán isteni, hanem szentháromságos jegyet is magán visel. Szentségi jegyekkel bír, vagyis egy szent és rejtett valóság jele, amely az eukarisztiában éri el legmagasabb rendű kifejeződését. Ugyanakkor minden létező kölcsönös kapcsolatban áll egymással, mivel az ember azáltal felel meg hivatásának, ha helyesen éli meg kapcsolatát Istennel, embertársaival és a teremtett világgal. Semmi és senki sem elszigetelt létező, minden kölcsönösen összefügg, fogalmaz a dokumentum, amely szerint valamennyien az élet egyetlen közösségét alkotjuk. Az első fejezet a világegyetemről alkotott, egyes tudományos és filozófiai elképzelésekkel is párbeszédet folytat. A dokumentum hangsúlyozza, a tudomány jogosan kutatja az univerzum keletkezésének legkorábbi szakaszait, a teremtő Istenbe vetett hit azonban olyan választ kínál, amelyet a tudomány önmagában nem képes megadni. Míg ugyanis a kozmológia arra keresi a választ, hogyan keletkezett a világ, a hit azt világítja meg, miért létezik. Isten nem egyszerűen fizikai, hanem metafizikai értelemben ad eredetet a világegyetemnek. Szabadon hívja létbe azt, ami önmagától nem létezne. A második fejezet, az ember a közös otthonunkban, abból a bibliai tanításból indul ki, hogy az ember Isten képére és hasonlatosságára teremtetett. Ebből következik, hogy az etnikai hovatartozás, a nem, a kultúra, valamint a társadalmi vagy gazdasági helyzet különbségei semmiféle hierarchiát nem teremthetnek az emberek között. Ha ezeket a különbségeket valaki diszkriminációra vagy mások alávetésére használja, eltávolodik Isten tervétől. A Nemzetközi Teológiai Bizottság ezután összefoglal néhány rendkívül riasztó adatot a környezet állapotának romlásáról. Ide tartozik a biológiai sokféleség eltűnése, a légszennyezés, a vízminőség romlása, valamint a háborúk környezetpusztító hatása. Mindez különösen súlyos következményekkel jár a legszegényebbek számára. Természeti erőforrásaikat kizsákmányolják, sokakat pedig lakóhelyük elhagyására és migrációra kényszerít a környezet romlása. A dokumentum javasolja a teremtett világ és a teremtő elleni bűn fogalmának használatát. Ez a teológiai megfogalmazás összekapcsolja a környezet károsítását Isten teremtő tervének elutasításával, kerülve mind a tisztán tudományos nyelvezetet, mint például az ökogyilkosság, mind a felelősség megosztását. A jelenlegi történelmi helyzet mindenkitől, különösen a közélet felelőseitől, sürgős cselekvést követel bolygónk fenntarthatósága és közös otthonunk lakhatóságának megőrzése érdekében. Ez nem csupán etikai, hanem teológiai követelmény is, hangsúlyozza a Nemzetközi Teológiai Bizottság. A keresztény szemlélet két elfogadhatatlan szélsőséget utasít el. Az egyik a kizsákmányoló antropocentrizmus, amely az embert az egész teremtett világ abszolút urának tekinti. A másik a biocentrizmus, vagy ökocentrizmus, amely magát a természetet abszolutizálja. A keresztény válasz ehelyett az úgynevezett szituált antropocentrizmus, amely Ferenc pápa kifejezése, és amelyet 14. Leó is átvett. A kifejezést Ferenc pápa a Laudate Deum kezdetű apostoli buzdításában fejtette ki részletesen, válaszul a globális klímaválságra és a környezetromlásra. Eszerint az ember nem ura, hanem gondnoka és szolgálója a teremtett világnak. Ez a kettős hivatás az eukarisztiában éri el csúcspontját. A dokumentum ezért az eukarisztiát ökológiai iskolának nevezi, amely pozitív és kezdeményező magatartásra nevel a természettel szemben. A harmadik fejezet, a közös otthon gondozása, gyakorlati iránymutatásokat kínál, amelyeket az ember öt alapvető kapcsolata köré rendez. Az Istennel való kapcsolatból fakad a jubileumi logika, amely a testvériségen, a szolidaritáson, az ingyenességen és az alázaton alapul, és a társadalmi igazságosság felé vezet. A teremtett világhoz fűződő kapcsolatból olyan alapelvek következnek, mint a tisztelet, a fenntarthatóság és a föld megrázó kiáltásának meghallása. Ez a kiáltás, hangsúlyozza a dokumentum, tragikus módon összekapcsolódik a szegények kiáltásával. Ilyen alapelv továbbá az élet tisztelete, amely lehetővé teszi az ember számára, hogy használja a természet erőforrásait, de csak szükségleteinek megfelelően és mértékletesen. Az embertársainkkal való kapcsolatból következik minden emberi élet szentségének elismerése. Az élethez való jog feltétlen és elidegeníthetetlen jog, amelyet az államoknak védelmezniük és előmozdítaniuk kell, többek között a háború elutasításával. Ehhez kapcsolódik a javak egyetemes rendeltetésének elve is. Közös otthonunkról úgy kell gondoskodnunk, hogy azt a jövő nemzedékei számára is megőrizzük. Az ötödik kapcsolat keretében a bizottság a különböző vallásoknak a teremtett világ gondozásához nyújtott hozzájárulását vizsgálja. Közös elemként jelenik meg annak felismerése, hogy minden létező kapcsolatban áll egymással, hogy tisztelet illeti az élőlényeket, és hogy az ember felelősséggel tartozik a világért. A keresztény hit szempontjából nyitva állnak az ajtók a vallásközi együttműködés előtt, az egész teremtett világ tiszteletteljes megőrzésének közös feladatában, állapítja meg a dokumentum. A dokumentum végén a Nemzetközi Teológiai Bizottság ismét megerősíti központi állítását. Az ökológiai kérdés teológiai kérdés. Az, ahogyan az ember a teremtett világról gondoskodik, magát az Istennel való kapcsolatát is alakítja. A bizottság Assisi Szent Ferenc példáját állítja elénk, és valódi ökológiai fordulatra szólít fel. A környezeti válság súlyossága ellenére a dokumentum végső üzenete mégsem a félelem, hanem a keresztény remény. A válság, bármilyen súlyos is, nem rendítheti meg az Istenbe vetett bizalmat, aki újjá alakít mindent. Lépések. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 23. vasárnapra.
2: Az évközi 23. vasárnap szentírási részeiből három egymásra épülő útmutatás rajzolódik ki. Mindhárom arról szól, hogyan vigyázzunk egymásra a közösségben. Az első lépés, beszéljünk négy szem közt a másikkal. A feddés vagy megintés szó elsőre keményen hangzik. Jogosan tehetem fel a kérdést, vajon segít-e, ha figyelmeztetem a másikat? Nem távolítom el még jobban magamtól? Mások életébe valóban nem szabad durván beleszólni, de a másik emberhez szeretettel hozzászólni néha kötelességem. Nem mindegy azonban, hogyan teszem. Sokszor hajlamos vagyok ugyanis azonnal lerohanni a másikat. Nem elmondom, hanem elkiabálom, ami bánt. Pedig jóvá szidni még senkit sem sikerült. Ezért néha érdemes aludni egyet mielőtt, úgymond megmondom a magamit. Egészen másképpen hangzik, ha ezt mondom, szeretlek téged, ezért szeretném megérteni, miért tetted ezt velem. Ilyenkor gyakran kiderül, hogy a másik nem is akart megbántani. Lehet, hogy rossz napja volt, lehet, hogy nem rám célzott, lehet, hogy saját fájdalmával küzdött, és éppen én kerültem az útjába. A figyelmeztetés célja tehát nem az, hogy legyőzzem a másikat, hanem hogy megnyerjem őt. Egy túlhajszolt szerzetes egyszer arról panaszkodott lelki vezetőinek, hogy már nem bírja sok munkát. A lelki vezető nem szitta meg, hanem elmondott neki egy történetet. Egy férfi minden délben kibontotta az uzsonnás zacskóját, belenézett, majd mérgesen felkiáltott, már megint sajtos szendvics, pedig annyira nem szeretem. Ez így ment több napon keresztül. Végül a munkatársa megkérdezte, miért nem szólsz a feleségednek, hogy készítsen valami mást? Nincs feleségem, felelte a férfi. Akkor ki készíti a szendvicseket? Én magam. A szerzetes megértette az üzenetet, sok terhét ő maga rakta saját vállára. Így is lehet figyelmeztetni, nem megalázva másikat, hanem tükröt tartva neki, nem sebet ejtve, hanem gondolkodásra indítva. A második lépés, kérjem mások segítségét. Ha négy szem közti beszélgetés nem vezet eredményre, Jézus azt tanácsolja, hogy vonjak be még valakit. Ez azonban nem pletykálkodás jelent. Nem arról van szó, hogy mindenkinek elmondom, mennyire megbántott engem az illető. Inkább keressem meg azt az embert, akire hallgat. Valakit, aki tapintattal, szeretettel és bölcsen tud közeledni hozzá. Néha azért van szükségem segítségre, mert nem tudom igazán beleélni magam a másik helyzetébe. Egy püspököt megoperáltak. Amikor már jobban lett, körbejárt a kórházat, hogy vigasztalja betegeket. Egy asszonynak ezt mondta. Pontosan tudom, mit érez. Az asszony elmosolyodott. Tényleg tudja, püspök úr? Nekem a mélyemet távolították el. Bármennyire együtt érzek valakivel, nem mondhatom mindig, hogy pontosan tudom, mit él át. Nem ismerjük egymás rejtett harcait, sebeit és félelmeit. Ezért ítélkezés helyett néha jobb segítséget kérni olyan embertől, aki többet ért a helyzethez, vagy közelebb tud kerülni ahhoz, akit én már nem tudok megszólítani. A harmadik lépés, vigyem a közösség elé. Ez nem azt jelenti, hogy név szerint kihirdettetem a templomban, ki mit tett. Sokkal inkább azt, hogy imádkozunk érte közösen. Jézus azt mondja, hogy ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az ő nevében, ott van közöttük. Ha már két vagy három ember közös imájának ereje van, milyen nagy erő lehet abban, amikor egy egész közösség együtt könyörög? Az apostolok is együtt imádkoztak, amikor kiárat rájuk a Szentlélek. Minden templom ilyen emeleti terem lehet. Olyan hely, ahol Isten lelke gyógyít, békét teremt és utat nyit, ott is, ahol én már nem látok megoldást. Vigyázzunk tehát egymásra. De ne a tévedhetetlenség magasából, hanem alázattal. A bírálatnak csak akkor van helye, ha nem lejáratni, hanem fölemelni akarom a másikat. Reményik Sándor így imádkozik. Istenem add, hogy ne ítéljek. Mit tudom én, honnan ered, micsoda mélységből a vétek? Az enyém és a másoké. Mi olyan könnyen ítélünk, a dolgok pedig sokkal bonyolultabbak annál, mint amit kívülről látunk. Ezért először beszéljek szeretettel. Ha kell, kérjek segítséget. Ha pedig emberileg már nem tudok többet tenni, imádkozzunk együtt a közösségben, mert a keresztény közösség nem az a hely, ahol egymás szemmel tartjuk, hanem ahol egymásra vigyázunk. Én hogyan figyelek másra? Mennyi a szeretet? Mennyi az ítélkezés?
1: Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 23. vasárnapra Lépések címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.

tekintsen ránk minden ember, mint Krisztus szolgáira és Isten titkainak intézőire. Szeretjük, ha megbecsülnek bennünket. Jól esik, ha elismerik a munkánkat, a tudásunkat, az erőfeszítéseinket. Szent Pál azonban itt egészen más szempontot mutat meg. Nem azt tartja fontosnak, hogy sikeres emberként, esetleg népszerű keresztényként tekintsenek ránk az emberek, hanem azt, hogy Krisztus szolgáiként és Isten titkainak intézőiként. A keresztény ember nagysága nem abban mérhető, hogy hányan szolgálják őt, hanem abban, hogy ő hány embernek tud szeretettel szolgálni. A családban ez azt jelenti, hogy a házastársad javát keresed. Szülőként pedig Isten igazságai szerint neveled a rád bízott gyermekeket. Nem saját magadat akarod megmutatni, érvényesíteni, hanem Krisztust. Az intéző nem tulajdonos. Mindent, amit kezel, valaki mástól kapta. És így van ez velünk is. Mindenünk, amink van, ajándék, ezért nem dicsekedhetünk vele. A feladatunk az, hogy helyesen használjuk azt, amit az Úr ránk bízott. Te milyen intéző vagy? Hogyan sávárkodsz az Istentől kapott kincsekkel? Életed végén az Atya nem azt fogja majd kérdezni tőled, mennyi eredményt értél el, hanem inkább azt, hogy hűséges voltál-e ahhoz, amit rád bízott. Milyen jó lenne akkor majd meghallani az ő méltatását. Jól van, te hűséges, derékszolga. Mint hogy a kevésben hű voltál, sokat bízok rád. Menj be, Urad, örömébe. Ez a legnagyobb elismerés, amit valaha kaphatsz. Ezért ne az legyen a legfontosabb számodra, hogy mit mondanak rólad az emberek, hanem az, hogy hogyan lát téged Krisztus. Légy hűséges a rád bízott feladatokban, és sávárkodj bölcsen mindazzal, amit az Úr neked ajándékozott. Akkor majd valóban úgy tekintenek rád az emberek, mint Krisztus szolgájára, és Isten titkainak hűséges intézőjére.

Dicsértessége Jézus Krisztus! Szép jó reggelt kívánok minden kedves Mária Rádió hallgatónak a Szatmár Németi stúdióból. Első péntek van, ismét elszaladt egy hónap, ismét Jézus szentséges szívét ünnepelhetjük a mai napon, hozzá fohászkodhatunk, kérhetjük az ő áldását, és a legszebb az, hogy a mai reggelen is vele indulhatunk el az útra, vele indíthatjuk ezt a szép napot imában, és kérve az ő szeretetét, áldását a mai napra is.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Szívem első gondolata hozzád száll fel, Istenem, te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked, szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmet, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek tiszta szívvel bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj, amen. Urunk Jézus Krisztus, ennek a pirkadó hajnalnak a csöndjében hozzád jövök, és alázattal, bizalommal békédet, bölcsességedet és erődet kérem. Töltse el szeretettől, ahányszor ma világodra nézek, engedd megértenem, hogy az egyház minden dicsőségének egyedül kereszted a forrása. Engedd, hogy fele barátomat úgy fogadjam, mint azt az embert, akit általam akarsz szeretni. Ajándékozz meg azzal a készséggel, hogy odaadóan szolgáljam őt, és kibontakoztathassam mindazt a jót, amit beléplántáltál. Szavaim szelídséget sugározzanak, és egész magatartásom békesség szerző legyen. Csak áldást hozó gondolatokat hagyd meg lelkemben. Fülemet zárd el minden rossz indulatú szó és bírálat elől, nyelvem csak arra szolgáljon, hogy azt emelje ki, ami jó. Mindenek előtt pedig, ó Úram, add, hogy tele legyek vidámsággal és jó akarattal, hogy mindenki, aki találkozik velem, megérezzen valamit a te jelenlétedből és szeretetedből. Öltöztes jóságod és szépséged fényébe, hogy egész nap téged sugározzalak. Amen. Istenem, hiszek te benned, mert örökké igazmondó vagy. Istenem, remélek te benned, mert mindenkor hű és irgalmas vagy. Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy. Amen. Örvendezó Szűz Mária, mert rádiónk hullámai örömmel hirdetik az igét a szomjas föld végső határáig. Isten szava, mely szűzi méhetben testet öltött, friss szellőként hinti szét az öröm és béke magvait az emberi szívekben. Anyai szívedből a szereted mérhetetlen ajándéka fakadt egyházunk számára, a Mária Rádió, amely egyszerű szolgálód az Úr szülőjében. Világcsaládunk, melyet te gyűjtöttél össze minden népből és nemzetből, neked szenteli magát, és mindnyájan szívünk királynőjének vallunk téged. Gyermekeid alázattal és hűséggel viszik a hit, a remény, a szeretet és a béke üzenetét testvéreiknek. Boris be palástoddal a világ fájdalmát, szegényeket, betegeket, szomorkodókat, magányosokat és a tévegőket, akik a világosságot keresik, hogy nálad oltalmat találjanak. Sietesd szeplőtelen szíved végső győzelmének kegyelmi idejét, add, hogy életünket szolgálhassunk neked, és a szeretet sugárzó hajnala mielőbb beragyogja a földet. Mária Rádió királynője, könyörögj érettünk, amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen.

Most ti, akik távol voltatok, Krisztus Jézusban közel kerültetek Krisztus vére árán. Ő, a mi békességünk, a kettőt egyé forrasztotta, a közéjük emelt válaszfalat ledöntötte, az ellenségeskedést kiküszöbölte, a törvényt ugyanis parancsaival és rendelkezéseivel saját testében érvénytelenítette. Mint békeszerző, a két népet magában egyé, új emberré teremtette, és egy testben mind a kettőt kiengesztelte az Istennel, kereszthalála által, amellyel az ellenségeskedést megszüntette.

0: Krisztus Urunk a Szent Lélek által vére ontásával feláldozta magát az Atyának, hogy megtisztítsa lelki ismeretünket a holt cselekedetektől. Imádjuk őt és valljuk meg őszinte szívvel, a te akaratodban van a békességünk, Urunk. Jóságodnak köszönjük a mai nap kezdetét, segíts, hogy új életet kezdjünk.
1: A te akaratodban van a békességünk, Urunk.
0: Te alkottál mindent, és gondot viselsz mindenre. Add, hogy a teremtett dolgokban mindenkor meglássuk a te kezed alkotásait.
1: A te akaratodban van a békességünk, Urunk.
0: Véreddel szentesítetted az új és örök szövetséget. Add, hogy parancsaidat teljesítve hűek maradjunk hozzá.
1: A te akaratodban van a békességünk, Urunk.
0: Amikor a kereszten fügtél, vér és víz ömlött oldalad sebéből, vérednek üdvösséges patakjával mosd le bűneinket, és örvendeztesd meg népedet.
1: A te akaratodban van a békességünk, Urunk.

0: Add meg, kérünk, mindenható Istenünk, hogy a tiszteletedre most elvégzett dicséretet egykor mindörökre tovább énekelhessük szentjeiddel. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

Élj a jelenben. Minden nap egy-egy üres kehely. Isten adja a kezünkbe. Istennel kell színültig telnie. Mondta Johannes Rosse.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Lukács könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Egy alkalommal a farizeusok és írástudók így szóltak Jézushoz. János tanítványai gyakran böjtölnek és imádkoznak, és ugyanígy a farizeusok tanítványai is. A tieid azonban csak esznek, isznak. Jézus így felelt nekik. Csak nem foghatjátok böltre a nász népet, amíg vele van a vőlegény. Eljön az idő, amikor elviszik a vőlegényt, akkor majd böjtölnek. Példabeszédet is mondott nekik. Senki sem hasít ki új ruhából foltot, hogy ócska ruhára tegye. Hiszen így az ujjat is elszakítja, s az ócska ruha sem illik az új folt. Senki sem tölt új bort régi tömlőbe. Mert az új bor szétszakítja a tömlőket, a bor kiömlik, és a tömlők is tönkre mennek. Az új bor új tömlőbe való, akkor mindkettő megmarad. Aki óbort iszik, nem kívánja az újat, mert azt mondja, jobb az óbor. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Krisztusban, kedves testvérek, kedves rádió hallgatók! A mai evangéliumban, ahogy hallottuk, az a kérdés, hogy Jézus tanítványai miért nem bűtölnek? Csak esznek és isznak. Jézussal lenni ünnep, sőt nem is csak ünnep, hanem mennyegző. Hisz Jézus a vőlegény. Vele élni, vele lenni, azt jelenti ünnepben élni. A zsidó kultúrkörbe, és a mi életünkben is a legnagyobb ünnep az esküvő. Régen mennyi készület volt. Milyen nagy volt egy megnyegző. Az élet megállt. És természetesen a legnagyobb ünnepkor a legjobb, legszebb falatokat esszük. Olyankor nem lehet bűtölni. Nem zsíros kenyért eszünk, hanem töltött káposztát. De mit üzen a mai evangélium? Ne bőtöljünk. Ünnepeljünk csak. A mai evangélium arra hív, hogy éljünk. Éljünk igazán. Éljük meg az ünnepeket, és az egyszerű szürke hétköznapokat. És pedig úgy éljük meg, hogy Krisztussal. Krisztussal minden egyes percét. Hisz Krisztus a vőlegényem, életem utitása. A farizeusok a külsőségeknek, a látszatnak éltek. Csak mutatni és nem megélni. Felszínes élet. Nem eveztek a mélyre, mint Péter a csodás halfogásnál. Jézus nem arra hívott, hogy színészek legyünk, akik eljátszuk az ő tanítását, eljátszuk azt, hogy keresztények vagyunk. Mert sajnos sok esetben ez történik. Jézus arra hívott, hogy éljünk e szerint, éljük meg az ő tanítását, éljünk a szeretet törvénye alapján. Megélni a krisztusi szeretetet. Hogyan? Hogy minden egyes nap, legyen hétfő vagy vasárnap, péntek vagy kedd, minden nap szeressünk szívből. Szívből szeretni és szívből élni. Megélni szívemben a krisztusi tanítást. Megélni azt a szeretetet, ahogy Krisztus szeret engem. Ahogy a vőlegény szeret engem, úgy szeressek én is. Amen.
1: Tatár Zoltán atya gondolatait hallhatták.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes. Az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes. Az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes. Az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
2: Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kénszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk, te áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
3: Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az élet szentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

Úr Jézus, aki Palesztina útjain zarándokolva kiválasztottad és meghívtad az apostolokat, és azzal bíztad meg őket, hogy hirdessék az evangéliumot, a híveknek jó pásztorai legyenek, és ünnepeljék a legszentebb áldozatot. Add, hogy ma se hiányozzanak egyházadból a szent papok, akik mindenkihez elviszik halálod és feltámadásod gyümölcseit. Amen.

0: Kedves hallgatóink, a Szatmár Németh stúdió mikrofonjainál
1: Balázs Enikő
0: és Szűcs Timea köszönti Önöket. A pontos idő 7 óra 7 perc, hallgassák meg híreinket és programajánlóinkat. Örökös szentségimádási nap.
1: A gyulafehérvári főegyház megyében a mai nap folyamán Székely Szent Tamás filiájában, Fancsalban, holnap Óradnán a Szentháromság templomban, míg vasárnap a Marosjárai templomban tartanak örökös szentségimádási napot. A Nagyváradi Egyház megyében vasárnap Magyarpatakon és Hegyközcsatáron lesz örökös szentségimádási nap. Járuljunk az oltári szentségben jelenlevő Krisztus elé, és könyörögjünk családjainkért, a békéért és a lelkek megmentéséért. Böjt és imanap.
0: Mária Rádió világcsaládja minden hónap első péntekére ima és böjt napot hirdetett. Rendkívüli időket élünk, és ez egy rendkívüli lehetőség, hogy felajánljuk imánkat és böjtünket Mária szeplőtelen szíve szándékaira. A Mária Rádióban ma három rózsafűzért végzünk reggel 9 óra 15 perctől, délután 13 óra 15 perctől a Mária Rádió magyar családjával, valamint este 17 óra 15 perctől imádkozzuk a rózsafűzért. Déli 12 órakor az Orangyala és a Zsolozsma elimádkozása után szentségimádásra hívjuk hallgatóinkat a nagyváradi Szent József templomba. Ha tehetik, kapcsolódjanak be. Ajánljuk fel közös imádságainkat, böjtölésünket, apró áldozatvállalásainkat, jó cselekedeteinket a szetszűn szándékaira, kérve az ő közbenjárását és oltalmát a nehézségek idején.

0: Palánki Ferenc, a Kalocsa Kecskeméti Főegyházmegye új érseke.
1: Jelentős személyi változás történt a Magyar Katolikus Egyház vezetésében. 14. Leó pápa elfogadta Bábel Balázs érsek lemondását a Kalocsa Kecskeméti Főegyházmegye éléről, és egyúttal Palánki Ferenc püspököt nevezte ki új érsekké, áthelyezve őt a Debrecen-Nyíregyházi egyházmegye éléről. Bábel Balázs érsek 75. életévét betöltve az egyházjogi előírásoknak megfelelően nyújtotta be lemondását a Szentatyának. Az utódául kijelölt Palánki Ferenc püspök tapasztalt főpásztorként érkezik az érseki székbe. Gála műsor Kallós Zoltán emlékére.
0: Holnap délután 6 órától a Székely udvarhelyi sportcsarnokban az idei Erdély Táncház találkozó gála műsorával Kallós Zoltán életműve előtt tisztelegnek születésének 100. évfordulója alkalmából. A műsort szerkesztette és rendezte Köncei Árpád. További részletek az esemény Facebook oldalán találhatóak. Négy alkalom Szent Ferenc nyomában.
1: Lehet-e ma is úgy élni, ahogyan Assisi Szent Ferenc? Mit taníthat nekünk a több mint 800 éve élt szent az Istenről, a szabadságról, a szépségről, a kapcsolatainkról és önmagunkról? Négy különleges alkalomra hívnak minden érdeklődőt a Csíksomlyóik egy templomba, ahol Szent Ferenc életén és lelkiségén keresztül keresik a választ ezekre a kérdésekre. Az első előadást vasárnap 12:30-kor Bojtor Attila lelkész, teológiai tanár tartja. Lehet-e tanulatlanul szeretni Istent? Címmel. Zenés verses megemlékezés Brassóban.
0: Vasárnap délután 6 órától a brassói Szent Kereszt felmagasztalása templomban verses zenés megemlékezést tartanak Márton Áron püspök életútjáról. A belépés ingyenes, mindenkit szeretettel hívnak és várnak. A zene hangja.
1: Szeptember 11-én este 8 órától különleges zenei áhítatra várják a híveket és az érdeklődőket a Szatmár Németi Kálvária templomba. Az est meghívott vendége Tony Boldán, franciaországi tenor, közreműködik az Adorimus kórus, Kuki Zsolt karnagy vezetésével, valamint Balaskó Balázs orgonaművész és Boros Máriusz diakónus tenor. A műsorban egyházi zenei művek, operaáriák és dalok csendülnek fel, amelyek a zene szépségén keresztül szeretnék Isten felé emelni a hallgatók szívét. Egyházmegyei ifjúsági találkozó.
0: A Szatmári Egyházmegye ifjúsági irodája szeptember 19-én Szatmárnémetiben szervezi meg az egyházmegyei ifjúsági találkozót, melynek mottója Veled vagyok. A program délelőtt 9:30-kor kezdődik, és este 10:30-ig tart, melyre 14 és 25 év közötti fiatalokat várnak. A tervezett programpontok szentmise, ismerkedés, előadás, kiscsoportos beszélgetés, műhelymunkák és más alternatív tevékenységek. Részvételi díj 40 lej. A résztvevők saját maguk gondoskodnak ebédjükről. A vacsorát és vizet az ifjúsági iroda biztosítja a fiataloknak, jelentkezni szeptember 11-ig a plébániákon lehet. A fiatalok utazását az ifjúsági iroda szervezi meg.

0: Néhány szóban az időjárásról.
1: Ma változóan napos, felhős időben lesz részünk, csupán néhol alakulhat ki kisebb eső, futó zápor, esetleg egy-egy zivatar. Megélénkül, néhol az északi tájokon megerősödik az északnyugati szél. Délután 25 és 31 fok közötti értékekre lehet számítani. Holnap kezdetben sok napsütésre számíthatunk, majd észak-északnyugat felől egy hideg front hozhat több felhőt az égre, de csak elszórtan alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatar, a legtöbb helyen marad a csapadékmentes idő. A nyugatias szél egyre több felé északnyugatira, északira fordul, és sok felé kell számítani erős, helyenként viharos széllökésekre. A front előtt még 29 és 35 fok közé melegedhet a levegő, délen, délnyugaton várható a legmelegebb idő.
0: Ma reggel 7 órakor a következő hőmérsékleti értékeket mérték Erdélyben, Párciumban és a Bánságban. Máramarosszigeten 15 fok van, Szatmárnémetiben 14, Nagymányán 16, Nagyváradon 16, Zirahon 16, Désen 15, Pesztercén 15, Kolozsváron 16, Nagysármáson 16, Tordán 17, Marosvásárhelyen 16, Dicsőszentmártonban 16, Gyülafehérváron 18, Aradon 16, Temesváron 17, Resicabányán 15, Nagyszebenben 16, Fogarason 14, Brassóban 14, Sepsiszentgyörgyön 15, Kisdivásárhelyen 14, Baróton 14, Székelyudvarhelyen 14, Csíkszeredában 13, Gyergyóalfaluban 12 és Maroshévízen 12 fokot mértek a reggeli adatok szerint.

Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk, köszönjük figyelmüket. Friss hírekkel, információkkal legközelebb hétfőn reggel jelentkezünk. Honlapunkon a www.marioradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. Ha a közérdekű eseményről tudnak, írják meg a hírek@marioradio.ro e-mail címre.

0: Kedves hallgatók, elérkeztünk a mai reggelen az esemény naptárunkhoz. Picikét visszamegyünk a történelembe, és megnézzük, hogy kik is azok a híresebb személyek, akik szeptember 4-én születtek, illetve hunytak el, kikre is emlékezhetünk, akik valamit tettek a világba, valami jót tettek le az asztalra. 469 éve, 1557-ben Paráltában megszületett Kalazanci Szent József, a piarista rend alapítója.
1: 202 éve, 1824-ben megszületett Anton Bruckner, osztrák romantikus zeneszerző és orgonaművész.
0: 143 éve, 1883-ban megszületett Szóbel Béla, Kossuth Díjas festő, kiváló művész.
1: 134 éve, 1892-ben megszületett Darius Milhaud, a francia zeneszerző, a francia hatok zeneszerzői csoport tagja.
0: 107 éve, 1919-ben megszületett Pusztai Pál, grafikus karikaturista.
1: 104 éve, 1922-ben megszületett Zempléni Kornél, Liszt Ferenc díjas zongoraművész, zenepedagógus.
0: 99 éve, 1927-ben megszületett Santa Ferenc, Kossuth és Jász József Attila díjas író.
1: Éve, 1832-ben meghalt báró Zach János Ferenc, csillagász, geodéta, akadémikus.
0: 124 éve, 1902-ben meghalt Heller Ágost, természettudományi író, tudománytörténész, akadémikus.
1: 119 éve, 1907-ben meghalt Edvard Grieg, norvég zeneszerző és zongoraművész.
0: 61 éve, 1965-ben meghalt Albert Schweitzer, Nobel békedíjas elzászi orvos, lelkész.
1: 47 éve, 1979-ben Budapesten meghalt Öveges József, fizikus professzor.

Kedves hallgatók, ezek voltak azok a híresebb személyek, akikről szerettünk volna a mai napon megemlékezni, kikre is emlékezhetünk. Most pedig ismerkedjünk meg egy kicsit közelebbről a mai napnak a szentjével, palermói Szent Rozáliával.

0: szerepe. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Gecse Ramóna színművész.
1: Palermói Szent Rozália. Szűz, remete. Palermói Róza Margit királynő udvarhölgye volt, akitől ajándékba megkapta a Pellegrino hegyet. Ide vonult vissza egy barlangba vezekelni, és itt halt meg, Monte Pellegrinóban, 1166 körül. Sírja mellé kápolnát építettek. Különösen a pestis ellen kérték oltalmát. 1623. októberében Rozália megjelent egy beteg asszonynak. Meggyógyította és meghagyta neki, hogy zarándokoljon el a Monte Pellegrinón lévő kápolnához. Az asszony csak 1624. májusában teljesítette a kérést. Ekkor Rozália újra megjelent és megmutatta neki a sírhelyét. Július 15-én kiemelték. 1625. február 11-én azonosították az erekét. 8. Orbán pápa elrendelte Rozália tiszteletét és egy templom építését. Az építők egy feliratos követ találtak, melyen ez állt: Én, Rozália, Quiskin és Róza urának, Sinibaldnak leánya, az én uram Jézus Krisztus szerelméért határoztam el, hogy ebben a barlangban fogok lakni. Eszterházi Pál nádor a Fraknó vára melletti hegy csúcsára 1666-ban Szent Rozália tiszteletére kápolnát építtetett. Később az egész vonulatot Rozália hegységnek nevezték el, s tiszteletére sokfelé építette kápolnát. Szent Rókussal és Sebestyénnel együtt a járványok ellen hívják segítségül.

0: Továbbra is nagy-nagy szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a mai szép reggelünkön. A mai napunk témájaként pedig elsősorban a fiataloknak szeretnénk egy nagyon jó programot ajánlani. Egyházmegyei ifjúsági találkozó lesz, amelyre nagyon nagy szeretettel várják a fiatalokat. Bea, köszönöm szépen, hogy itt vagy, és egy picit beszélgethetünk erről a találkozóról. Mesélnél akkor, hogy kiket vártok erre a találkozóra, és hát milyen programmal készültök?
1: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Amire készülünk, az Egyházmegyei Ifjúsági Irodánk legközelebbi nagyobb programunk, ez az Egyházmegyei Ifjúsági Találkozó, ami Szatmárnémetiben lesz az idén, szeptember 19-én, és a mottója veled vagyok. Erre az alkalomra várjuk a 14 év fölötti korosztálynak a jelentkezését, az Egyházmegye minden plébániájáról. Ez egynapos találkozó, minden évben egyszer van, más-más helyszíneken szoktuk megrendezni, és az idén a Szatmárnémeti Székesegyházra esett a választás, úgyhogy itt a megyeközpontban, a Székesegyházban és a Megmaradás házában lesz megszervezve a találkozó. Nagyon változatos programmal készülünk. 9 óra 30-kor kezdődik a regisztráció Megmaradás házának az udvarán, ami a Székesegyház mögött van, és 10 órakor veszi kezdetét majd a Szent Mise a Székesegyházban. Püspök atya fogja tartani ezt a Szent Misét. A homiliát pedig főtisztelendő dr. Németh István atya tartja majd, és ő vállalta el azt is, hogy ő tartja meg a főelőadást, kicsit a mottóhoz is kapcsolódva, veled vagyok, de valójában kapcsolódva az egyházmegyénknek a pasztorális évéhez, és a Szentírás üzenetéről, a Biblia fontosságáról fog majd beszélni a fiataloknak. Hallottam néhány beszédét már ilyen témákban, aminek ő nagy szakértője, és nagyon fiatalosan tud beszélni, és nagyon ilyen érdekfelkeltő gondolatokat mond, úgyhogy ezért is javasoljuk és ajánljuk az előadását, akár másoknak is, akik pont arra járnak, mert nyitott lesz a Székesegyházban, úgyhogy meg lehet majd hallgatni. Ez lesz 12 óra 15 perckor kezdődik majd, aztán 13 órakor lesz a tarisznyás ebéd, itt mindenki, amit hozott otthonról, azt fogja elfogyasztani. 14 órakor folytatódik a program, és egy kicsit az előadáshoz kapcsolódóan csoportos foglalkozások lesznek. Az idén kicsit szélesítettük lehetőségeknek a palettáját, mert hogy nem csak az előadáshoz kapcsolódó hagyományos kis csoportosok lesznek, vagy akár az előadóval való további beszélgetés, hanem lehetőség lesz arra, hogy ebben az időben, aki szeretné, megnézheti a püspökséget, és a püspökségen találkozhat és beszélgethet a püspökatyával, aki esetleg nem beszélgetni szeretne, hanem Boldog Scheffler János püspökünkről szeretne egy fiatalok, diákok által írt és megrendezett kis filmet megnézni, akkor ezt is megtehetik, és utána egy kicsi beszélgetés lesz meg a Scheffler szobának a megnézése, de ilyen találkozási, imádságos és beszélgetős alkalom lesz még a piarista és irgalmas nővérekkel való találkozás, akik esetleg ezt szeretnék választani, akkor erre is mehetnek majd. Aztán a délután további részében, 15 óra 30-tól pedig kicsit ilyen sportos, kézműves, játékos foglalkozások lesznek, amiket szintén lehet választani különböző helyszíneken, lesz benne kézműves, meg lehet nézni majd a Meszlényi Múzeumot, lehet kosarazni, sportolni, játszani a cserkészekkel, vagy akár Sebi testvérrel faragni, és kicsit a ferences élet titkaiba belenézni, úgyhogy ez is ilyen izgalmas választási lehetőség lesz. Aztán 19 órakor közös vacsora lesz a Megmaradás házának a Kána termében, úgyhogy ez közösen lesz, reméljük, hogy finom lesz a vacsora is, meg a hangulat is, és akkor ezt követi majd ugyanitt, ezen a helyszínen az esti mulatság, amihez élő zene lesz, és aki esetleg nem annyira táncos, meg mulatós, annak lehetősége lesz a termekben társas játékra, beszélgetésre, és ez körülbelül 22 óra 30 percig tart, akkor lesz az áldás és a hazaindulás, mindenki azokkal a buszokkal, amivel érkezett, és itt is a buszokat az ifjúsági iroda fogja szervezni, úgyhogy ezért kérjük, hogy a plébániákon szeptember 11-éig jelentkezzenek, akik érdeklődnek és szeretnének jönni, és a buszos szállítást és a hazaszállítást azt pedig az előző évekhez hasonlóan megoldjuk.
0: Így, ahogy elmesélted, nagyon szép program lesz, és hát én csak biztatni tudom a fiatalokat, hogy használják ki a lehetőséget, hogy egy ilyen szép, tényleg élményekkel gazdag, sok-sok programmal gazdag, választási lehetőségekkel gazdag programon vehetnek részt, és biztos, hogy mindenki megtalálja majd azt a programpontot, amely hozzá közel áll, amelybe szeretne ő is bekapcsolódni. Te mivel bíztatnád a fiatalokat, vagy akár a nagyszülőket, a szülőket, akik most hallgatnak minket? Miért érdemes, hogy hát elküldjék a gyermekeiket, ugye elsősorban itt lenni, együtt lenni, de miért fontosak ezek a találkozók? Te hogyan látod?
1: Már próbáltuk reklámozni ezt a programot az ifjúsági táborba is, meg különböző rendezvényeken. Nagyon sokan azt jelezték, hogy el fognak jönni, úgyhogy én abban reménykedek, hogy azoknak a szavak, akik már részt vettek ilyenen, és az élményei az nagyon vonzó lesz, és reménykedem, hogy többen is kedvet kapnak, és rászánják napjukat, mert hogy nagyon sok lehetőség van, de talán a legfontosabb ezeknek a találkozóknak a hangulata és az ismerkedés, és az, hogy nagyon jó csapat szokott összejönni, és általában úgy vagyunk, hogy egy jó csapatban jó ott lenni. Úgyhogy én biztatok mindenkit, hogy nevezzen be, próbálja ki, szerintem legközelebb is szívesen fog csatlakozni, hogyha ráérez ennek a hangulatára, az ízére, és a barátok sokassága is ott lesz.
0: Én akkor sok kegyelmet kívánok nektek ehhez a rendezvényhez, és azt, hogy tényleg nagyon sokan jöjjenek el, és vegyenek részt ezen. És hát akkor biztatunk mindenkit, aki itt van Szatmáron, és szeretne bekapcsolódni esetleg a Szentmisébe, vagy az előadásba, akkor a Szatmári Székesegyházba szeretettel várnak mindenkit. Biztos, hogy ezek is nagyon szép élmények lesznek, és így akkor többen is részt vehetnek ezen az előadáson. Továbbra is biztatjuk Önöket arra, hogy tartsanak a Mária Rádióval. Köszönjük, hogy meghallgattak!

0: Továbbra is szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat. Következő percekben szeretnénk átadni önöknek a szót, hiszen önök tudhatják, kik a mai napnak az ünnepeltjei, kik azok, akik születésnapot vagy fontos évfordulót ünnepelnek, mai napnak a névnaposai pedig a rozáliák. A rozália olasz eredetű név, a róza továbbképzése, ma nagyon ritka név, de a 19. és a 20. századba elején igen gyakori név volt. Kedves rozáliákat köszöntjük szeretettel, nagyon-nagyon boldog névnapot kívánva nekik. 0259 420 555 és 0359 420 555. Ezek az élő műsornak a telefonszámai. 0758 420 555 az SMS számunk. Ide várjuk az üzeneteiket. Hívjanak minket, írjanak nekünk, és köszöntsék fel a szeretteiket és az ismerőseiket.
1: És már is üdvözölhetünk valakit. Halló, Mária Rádió.
2: Halló, mit értessék az Úr Jézus Krisztus?
1: Mindörökké, amen.
2: Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a műsorvezetőket, és a mai reggelén szeretném köszönteni Csíkszentdomokoson, Felszeg utcában szomszédasszonyomat, Kovács Rozáliát, Sáros útban Boddombi Rozáliát, Garados alatt Török Rozáliát, a Templom téren Barabás Rozáliát, Bánosban Kedves Rozáliát, Sölyom utcában Dubos Rozáliát, és egyházközségünk minden róza nevet viselő falustársamat. Kívánok mindannyiuknak Istentől megadott hosszú boldog életet, további jó egészséget, és Isten bőséges áldását kérem az életükre a családjaik körében. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és kívánok mindenkinek egy áldott szép napot. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen, mi is köszönjük hívását, és Isten éltesse az ünnepelteket.
0: Érkezett üzenetünk is Csík Jenő falvára Bíró Rozáliának névnapja alkalmából kívánunk jó egészséget, sok szeretettet, gyermekei, Isten éltesse sokáig. Újabb kedves hallgató van velünk, akit szeretettel köszöntünk. Aki letette a telefont, biztatjuk őt, hogy hívjon vissza minket.

0: Halló, Mária Rádió.
1: Halló, Vicsépászéka, Jézus Krisztus.
0: Mindörökké.
1: Ezen a mai napon szeretettel köszönteném, mivel hogy hónap lesz születésnapja vájunknak, szintben a Sargújfaluba, Kovács Istvánkának, a Jóisten éltesse sokáig, sokszámos évben érje meg születésnapját, örömbe, egészségbe, kis családjával együtt. Ezt kívánja a Csíkbankfalváról anyósa és apósa, három sógorasszonya és annak családjai. Másodszorban szeretettel köszönteném testvéremet, Csíkszentgyörgyön Nyírő Annát, szintén hónap lesz születésnapja, a jó Isten éltesse sokáig, sokszámos évben érje meg születésnapját, örömbe, egészségbe. Ezt kívánja a Csíkbankfalváról testvére Erzsika és sógora. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszönöm szépen a lehetőséget!
0: Mindörökké, amen! Köszönjük mi is a hívását, Isten éltesse az ünnepelteket!

Továbbra is várjuk a hívásaikat és az üzeneteiket, bíztatjuk Önöket, hogy hívjanak minket, hiszen első péntek lévén nem lesz délután zenés köszöntő, így most használják ki a lehetőséget, hogy köszönthetnek, és valakinek szép napot kívánhatnak.

0: Újabb hallgatót köszöntünk. Halló, Mária Rádió.
1: Halló, dicsőítettek az Úr Jézus Krisztus.
0: Minden akjámmel.
1: A mai szép reggel, én szeretném köszönteni Csikszent Tamáson unokámot, Rajku Grétát, születésnapi orgolbábút. A Jóisten bőséges áldását kérem életére. Tárváival úrról vallását. Alma és tárváival úrról vallását. A Jóistentől. Valamint még szeretném köszönteni a Rózáliákot, Csikjánő Folván, Árok közt. Bíró Rózália, Erős Rózália, a komosztonyaimot, Hajdú Róza nénit, Csikkasz Folván, Csíkszent Tamáson a Bogalpi utcából Almási Rózsikát. Névnapjuk alkalmából sok erőt, egészséget, hosszú boldog életet, még nagyon sok boldog névnapot kíván Teri Jánő Folváról. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen, köszönjük hívását, Isten éltesse az unokáját és az összes Rozáliát, Rózsikát, Rozikát.
2: Zetella Klára, Sebestyén Piroskának boldog születésnapot kívánok, erőben és egészségben éltesse a Jóisten sokáig. Isten éltesse a kedves köszöntöttet!

0: Halló, Mária Rádió.
1: Halló, dicsőtessék az Úr Jézus Krisztus, szeretetteljes, jó reggelt kívánok mind a kettőjöknek. Én szeretném köszönteni Nikó Malonfalván, László Áronné Rózsikát, nevenapja alkalmából. A Jóisten áldja meg, adjon erőt, egészséget, békességet, szeretetet neki özvegységébe. Sokszor érje meg még nevenapját, erő, egészség, békesség, szeretetbe. És szeretném köszönteni Csíkszeredába, Hargita út 7-es blokkba, szomszédasszonyomot, Rózsikát. A Jóisten áldja meg, adjon neki is erőt, egészséget, érjen meg sokszor nevenapját. Ezt kívánja Csíkszeredából László Margit néni, és minden hozzám tartozó családtagomok, mindenkit nagy szeretettel köszöntök. Békesség Istentől!
0: Békesség Istentől! Nagyon szépen köszönjük a hívását, és Isten éltesse az ünnepelteket!
2: Ezúton szeretném felköszönteni édesanyámat, Jáni Rozáliát, sok boldogságot kívánok erőben és egészségben, üdvözlettel Lajos Svájcból. Isten éltesse a kedves köszöntötteket és mindenkit, aki a mai napon ünnepel, vagy a hétvége folyamán születésnapot, névnapot, fontos évfordulót, Jóisten áldását kérjük minden ünnepeltre.

Kedves hallgatók, és már csak annyi maradt a mai reggeli műsorunkból, hogy elmondjam önöknek, mit is hallhatnak a továbbiakban. Nem sokára az igézőt hallhatják, majd 8 órától Csanádról közvetítjük a Szentmisét, mely után a hét plébániáját Gábor Anna mondja el önöknek. 9 órától fogadjuk ima szándékaikat, majd első péntek lévén, ahogyan megszokhatták, több rózsafűzért is imádkozunk a napnak a folyamán, így reggel az örvendetes rózsafűzért fogjuk imádkozni, majd 10 órától katekézis Tibor atyával, 10 óra 30 perc Tőzszövetség az életért, Böjde Csaba atya gondolatai. 11 órától alfától omegáig dr. Horváth Endre műsora, 12 órától megszólalnak a harangok, az órangyalát, majd a zsolozsma napközi imaóráját imádkozzuk, azután pedig majd egy újabb műsor ismertetőben a kora délután műsorait is elmondom önöknek.

0: Kedves hallgatóink, és ahogyan már megszokhatták, Anselm Grün egy kedves gondolatával búcsúzunk.
1: Csak akkor tudunk valódi nyugalomra lelni, ha képesek vagyunk megpillantani a saját igazságunkat, bízva abban, hogy Isten is elfogadja azt.
0: Kedves hallgatók, megköszönjük, hogy velünk tartottak, hogy a mai reggelen is együtt ébredhettünk. Továbbra is bíztatjuk Önöket arra, hogy tartsanak továbbra is a Mária Rádióval, töltsük együtt ezt a mai szép napot is. Búcsúzunk most a reggeli műsorból.
1: Balázs Enikő
0: és Szűcs Tímea.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Igéző. Vallomások Isten szaváról.
1: Szentek élete.

Íme az Úrnak szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint. Azért választottam ezt az idézetet, mert én is ezt szeretném. Máriával együtt szeretném tudni teljes szívemből kimondani. Mert nagyon sokat megismerhettem Jézus szeretetéből, az életem eseményein, fontos kapcsolatain, számomra meghatározó személyein keresztül. És az imádságon keresztül is nap mint nap ezzel a szeretettel léphetek kapcsolatba. Mindenképp válaszolni szeretnék erre a szeretetre. Mert tulajdonképpen az életem értelme az, hogy egyfajta válasz lehessek, hogy a felém nyújtott kezet megfoghassam, és így Istennel együtt mehessek át az életen. Nem akarok elválni tőle, nem akarok más úton járni, hiszen ő tudja a küldetést, ő adja a feladatot. Nem látok előre. Nem tudhatom, hogy minek milyen kifutása lesz, milyen megpróbáltatások érnek még. Az elmúlt 4 évemet sem terveztem, mégis minden sokkal, de sokkal jobban alakult, mintha előre kitaláltam volna, mert olyan lehetőségek jöttek, amiket nem tudtam volna megálmodni sem, és amiben folyamatosan bontakozhatok továbbra is. Ebben a vezetésben bízom, ha a jövőmet, a küldetésemet nézem. Igazából az egyetlen vágyam, hogy oda mehessek, ahol ő van, hogy azon dolgozhassak, amin ő dolgozik, embereken, helyzeteken, mikor mi adódik, hogy ott tudjak lenni, ahol ő, ott tudjak megállni, ahol ő megáll, ott tudjak megpihenni, ahol ő megpihen, ott tudjak virrasztani, ahol ő virraszt, ott tudjak figyelni, ahol ő figyel, és ott tudjak szeretni, ahol ő szeret.

Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat Nagy Csanádról, a Szent Gellér plébánya templomból. Szent misét közvetítünk, melyet Bene Tamás plébános bemutat. A kántori szolgálatot ellátja Kercsó Béla. Lélekben kapcsolódjanak be, imádkozzanak velünk.

0: Könyörülj rajtam, Uram, mert egész nap hosszát kiáltok, mert te, Uram, jóságos vagy és szelíd, és nagy irgalmú azokhoz, akik segítségül hívnak téged. Krisztusban, kedves testvérek, kedves rádióhallgatók, mi is könyörületért kérjük, hogy az Úr könyörüljön rajtunk, azért kiáltunk hozzá, kérjük, hogy irgalmasszon nekünk. Minden szentmisében kérjük a szentmise elején a bűneink bocsánatát is. Ennek van itt most az ideje és a helye, hogy megvizsgáljuk, mit is tettünk, hogyan is éltünk, és hogyha bűnt követtünk el, akkor terjesszük az Úr elé, és kérjük bocsánatát. Jónom,
1: a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szemtőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz.
0: Irgalmazza nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

0: Erősség Istene, Te vagy a legfőbb jó és minden jónak forrása. Öntj szívünkbe irántad való szeretetet, és a vallásos lelkületet növeld bennünk. Kérünk, gyarapítsd, és atyai gondviseléseddel őrizd meg lelkünkben kegyelmi ajándékaidat, ami Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, ki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Istenné az ítélkezés, mert ő ismeri a szívek szándékait. Testvéreim, úgy tekintsenek minket az emberek, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak intézőit. Az intézőktől azt kívánják, hogy hűségesek legyenek. A magam részéről nem törődöm azzal, hogy ti, vagy más emberi bíróság hogyan ítélkezik fölöttem. Hiszen én még önmagam felett sem ítélkezem. Nem érzem ugyan magamat semmiben sem bűnösnek, de ez még nem jelenti azt, hogy igaz vagyok. Az Úr mond fölöttem ítéletet. Ne ítélkezzetek hát időnap előtt, amíg el nem jön az Úr. Ő majd megvilágítja a sötétség titkait, és feltárja a szívek szándékait. Akkor mindenki megkapja az elismert Istentől, az elismerést Istentől. Ez az Isten ígéje. Isten.

Egy alkalommal a farizeusok és írástudók így szóltak Jézushoz. János tanítványai gyakran böjtölnek és imádkoznak, és ugyanígy a farizeusok tanítványai is. A tiéd azonban csak esznek, isznak. Jézus így felelt nekik. Csak nem foghatjátok böjtre a nász népet, amíg vele van a vőlegény. Eljön az idő, amikor elviszik a vőlegényt, akkor majd böjtölnek. Példabeszédet is mondott nekik. Senki sem hasít ki új ruhából foltot, hogy úcska ruhára tegye. Hiszen így az újat is elszakítja, és az úcska ruhára sem illik az új folt. Senki sem tölt új bort régi tömlőkbe, mert az új bor szétszakítja a tömlőket, a bor kiömlik, és a tömlők is tönkre mennek. Az új bor új tömlőbe való, akkor mindkettő megmarad. Aki új bort iszik, nem kívánja az újat, mert azt mondja, jobb az új bor.

Krisztusban, kedves testvérek, a bőjtölés és a bőjtölésnek a fontossága, és hogy hogyan is lehet talán helyesen bőjtölni, mikor, miként. A mai evangéliumból ezt a pár gondolatot szűrjük le. Ma péntek van, és a pénteki nap számunkra bőjti nap, amelyet nagyon sokszor kijátszunk, vagy halljuk, hogy nagyon kevesen bőjtölnek, nagyon kevesen bőjtölünk. A bőjt az, ami fegyelmezi az ember testét, és ebből a fegyelemből, hogyha meg tudjuk tartani, akkor más dolgainkat is tudjuk fegyelmezni és kontroll alatt tartani, legyenek ezek szavaink vagy tetteink. Nem nehéz bőjtölni, de kifogásokat azt találhatunk, hogy nem olyan nagy dolog az, hogyha megeszem az olyan dolgokat, amelyek a bőjti napon tiltva vannak. Vagy nem olyan nagy dolog az, hogy ez csak étel. Ennél fontosabb az, hogy mit beszélek és mit teszek. Igen ám, de a kettő szorosan összefügg. Ha nem tudom fegyelmezni magamat az evésben és ivásban, akkor nem fogom magam fegyelmezni szavaimban sem, gondolataimban sem és tetteimben sem. Pénteki nap, bőjti nap. A mai napot mindnyájan tartsuk meg. Vigyázzunk arra, hogy mit, mennyit és mikor eszünk, mert ez gondolatainkat Istenhez fogja emelni. De amikor elkészítem az ennivalót, és tudatosan gondolok arra, hogy ma bőjt van, miért bőjtölök? Azért, mert imádságban szeretném eltölteni a napot, mert ez is a testem imádsága értelmemé. És egyből Istenhez emeli gondolatomat az Úr Jézus Krisztus, ami megváltunk, aki meghalt, érhettünk és feltámadt. Ő az, aki tökéletesíti ezt a bőjtömet. Mindenben keressük a kibúvót. Mindenben keressük a kiskaput, mert meg vagyunk szokva, hogy mindenütt létezik valami. Próbáljuk kimagyarázni dolgainkat. A mai napon ne tegyük ezt. Ne keressünk kibúvót a bőjt alól, ne keressünk kibúvót az imádság alól, de hát nekem nincs időm, de hát, hogy én nem tudok bőjtölni. Hát, hogy már megvan az étel, és hát ezt úgy is meg kell lenni. Ne magyarázzuk, hanem imádkozva, bőjtölve, Istenhez emelve lelkünket, gondolatunkat, imádságunkat töltsük el ezt a mai napot. És akkor ez a mai nap tökéletes lesz számunkra. Fel is ajánlhatjuk a mai napunkat másokért is, a lemondásainkat, az imádságunkat, bőjtölésünket, felajánlhatjuk saját magunk üdvösségéért, szeretteinkért, azokért, akik ránk vannak bízva. Úgyhogy ez az előttünk álló nap sok mindent tartogat, és nagyszerű dolgokat tudunk véghez vinni a mai nap is. Nem ulasszuk el,
ne legyünk lusták ebben, és legfőképpen ne próbáljuk kimagyarázni a dolgokat, hanem pöjtöljünk és imádkozzunk.

0: Imádkozzunk Istenhez, hogy készségesen hallgassa meg szükségeinkre vonatkozó kéréseinket.
1: Lelki pásztorainkért, hogy a Szentlélek kegyelme vezesse ige hirdetésüket.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: A népekért, hogy előítélet nélkül elfogadják szomszédjaik hagyományait.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: A földművelőkért, hogy adjanak hálát Istennek az idei bőséges termésért.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: A tanulókért, hogy a szűn idő befejező napjai Isten szolgálatában teljenek.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Az elhuntjainkért, hogy örök világosság fényeskedjék nekik a mennyben.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Atyánk, isteni ígéd irányítja földi életünket.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom is a tiétek, kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindjárt és az egész Anya Szent Egyház javára.
0: Urunk Istenünk, szerezzen nekünk mindig üdvösséges áldást ez az áldozati adomány,

Szentséges atyánk, mennek és földnek, Ura, Krisztus, ami Úrunk által.

megjelölteket egyetlen családban egyesíted. És ezért most és egészen a világ végéig az összes angyallal együtt

Szent vagy és dicséretre méltó ember szerető Istenünk, mert életünk útjain velünk vagy mindig. Valóban áldott a te szent fiad, aki jelen van közöttünk, szeretet egybe gyűjt minket, magyarázza a szentírás és megtöri a kenyeret, mint egykor a tanítványoknak. Irgalmas atyánk, kérünk tehát téged, küld el szent lelkedet, hogy ezt a kenyeret és bort megszentelje, hogy legyenek számunkra, mi Urunk Jézus Krisztus, teste és vére. Ugyanis kínszenvedése előtti estén, az utolsó vacsora éjszakáján kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek,

vacsora után ugyanígy kezébe vette a borral telt kelyhet, hálát adott neked, majd tanítványainak adta és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Íme hitünk szent titka. Megemlékezünk tehát Szentatyán Krisztusról, a te fiadról, a mi üdvözítőnkről, akit a szenvedés, a kereszthalál és a feltámadás által vezettél el a dicsőségbe, és jobbodra ültettél. Hirdetjük szereteted művét, amíg fiad el nem jön, és felajánljuk neked az élet kenyerét és az áldás kelyhét. Kérünk, nézz egyházad áldozatára, amelyben Krisztus nekünk adott húsvéti áldozatát bemutatjuk neked. És add, hogy szereteted lelkének ereje által, mi, akik fiat testét és vérét magunkhoz vesszük, most és az örökké valóság napján, az ő tagjai közé számíthassunk. Ebben a szent misztériumban részesülve mindenható atyánk, éltessen minket a szent lélek, és add, hogy fiadnak képmására alakuljunk. Erősíts meg minket a közösség kötelékében, Leó pápánkkal, József püspökünkkel, a többi püspökkel, a papokkal, a diakónusokkal és egész népeddel együtt. Hadd, hogy egyházadban minden hívő figyelje az idők jeleit, és az evangélium szolgálatára szentelje magát. Segíts, hogy megértsük a körülöttünk élő emberek szükségeit, hogy mi, akik az öröm és a remény részesei vagyunk, gyászukban és bánatukban hirdetni tudjuk nekik az üdvösség hírét, és velük együtt előbbre jussunk a te országod útján. Emlékezzél meg testvéreinkről, akik Krisztus békéjében hunytak el, és minden megholtról, akinek hitét egyedül csak te ismerted. Bocsásd be őket arcod fényének örömébe, és a feltámadáskor add meg nekik az élet teljességét. Ha pedig majd a mi utunk véget ér, védj fel minket is országodba, hogy ott mindig veled éljünk, együtt a boldogságos Szűz Máriával, az apostolokkal, a vértanúkkal és minden szenteddel. Add, hogy velük közösségben téged dicsérjünk és magasztaljunk, Jézus Krisztus, a te fiad által.

0: Most pedig imádkozzunk úgy, ahogyan a mi Urunk Jézus Krisztus tanított minket. Mi a
1: Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Még reménykedve várjuk az örök boldogságot, s üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházat, hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Ki élsz és uralkodol mindörökkön, örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkedbe.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.

0: Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram,
1: nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az élet.

Mennyei asztalod kenyerével tápláltál minket, Urunk Istenünk. Kérünk, a szeretetnek ez a tápláléka erősítse szívünket,

0: Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: A Szent Mise áldozatot bemutattuk,

0: Kedves hallgatók! Szent misét közvetítettünk Nagy Csanádról a Szent Gellért plébánia templomból, melyet bemutatott Bene Tamás plébános. A kántori szolgálatot ellátta Kercsó Béla. A mikrofonnál Kercsó Benyamint hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A hét plébániája.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk a Nagy Csanádi plébániát, ahonnan élőben közvetítjük a szentmiséket. Nagy Csanád több nemzetiségű falu Temes megyében. A mai település Ős Csanád és Rácz Csanád egyesítésével keletkezett a 20. században. A Maros bal partján a határ mellett fekszik, hajdan Marosvárként nevezték a mellette elhaladó Maros folyóról. 2000-ben nyitották meg a Nagy Csanád, Kis Zombor közúti határátkelő helyeket. A Csanád elnevezést Szent István akaratából Doboka fiának, Csanád vezérnek, Csanád vármegye alkotója és első ispánjának emlékét viseli. A történeti időket messze túlhaladó, őshajdan óta szakadatlanul lakott hely. Bronzkori létét kiemelt ásatag leletek bizonyítják. Marosvára hadifontossággal bíró ősi vára tette a Tisza, Duna, Maros és Erdély köz nevezetes központjává Csanád vármegye és a csanádi püspökség székhelyévé. Nagy Csanádról a püspökséget a 18. században költöztették Szegedre, majd Temesvárra. A trianoni békeszerződésig Torontál vármegye Nagyszent Miklósi járásához tartozott. 1920-ban Romániához csatolták. 1945-ben a szovjet csapatok bevonulásakor a helyi németek egy részét megölték, később egy részüket a Szovjetunióba hurcolták munkatáborba. Erre a helyi temetőben az 1990-es években elhelyezett emlékmű táblája utal. 1028-ban került Szent István hatalmába, és ekkor Szent Gellértet 1029-1030 táján nevezte ki a király csanádi püspökké. Mikor Gellért Csanádra jött a keresztelő Szent János kis templomán kívül más egyházi épület nem volt. Ez a templom mindegy 20 méter hosszú és 12-13 méter széles épület volt. Ez volt a régi bizánci templom, a csanádi püspökség első székesegyháza és Csanád város első parókiális temploma. A hívek rohamos szaporodása mellett csak hamar szűknek bizonyult, ezért Gellért egy díszes új templom építését tűzte ki célul. A tervét 1042 körül valósította meg. A Szent György székesegyház volt tehát Csanád második parókiális temploma. A templom tőszomszédságában Gellért püspök a boldogságos szűz tiszteletére egy új templomot és monostort építetett, és ezt a templomot jelölte ki magának nyugvó helyéül, és a monostor apátjukká a magával hozott Fülöpöt tette. A római katolikus templom a tatárjárásig állott fenn a maga eredetiségében, 1275-1295 táján a székesegyház megszűnt, a köznép temploma lenni, és létrejött Csanádon a parokiális intézmény a hívek külön templomával. A 14. század első felében két római katolikus plébánia létezett a csanádi püspök székvárosban, a Szent Erzsébet templom a várban és a Szentlélek templom a városban. A vértanú püspököt 1083-ban László király avatta szentté. Csanád 1030-1552 között tehát püspöki székhely volt, a jelentős állami és egyházi központot a történelem folyamán számos uralkodó kereste fel. A plébánia alapítása is 1030-ban történt, és újjáalapítása 1741-ben. A jelenlegi plébánia templom építése 1868-ban történt, és 1938-ban Szent Gellért tiszteletére szentelték fel a temesvári egyházmegye védőszentjének tiszteletére. A templom főoltár festményén látható Szent Gellért püspöki ornátusban, fején magas püspöki süveggel, jobbját a szívéhez emeli, baljában pedig a püspöki botot tartja. Mellette balról kis angyalka lép feléje. Az egykori püspöki székesegyház, illetve az ősi egyházmegye első Mária oltárának helyén ma a Szent Gellért földi maradványait hajdan magában foglaló kőkoporsó, a nagycsanádi templom oltára áll, vagyis a főoltárkép előtt foglal helyet a püspök sírfedele. A szentmisét ezen az oltáron mutatják be. A koporsó ma üres, az egyházmegye életét próbára tevő történelmi viszontagságok miatt, de üressége a keresztény hívek számára jelkép. A Szent Gellért sírfedele itt a római katolikus templomban található, de a megmaradt erekjéit, bebalzsamozott testét piros miseruhában és piros infulában most a velencei lagunában fekvő Murano egyik templomának oltára alatt őrzik. A katolikus templom előtt pedig Gellért püspök egész alakos szobra foglal helyet. A szobor magas, kőtalapzaton áll, rajta latin felirattal. A felirat szerint a szobrot gróf nagyszentmiklósi Nákó Sándor adományozta első Ferenc Ausztria császár és Magyarország apostoli királya temesvári látogatása után 1813-ban. Készítője Huber József híres magyar festő, pesti szobrász volt. Fel is lehet menni a nagycsanádi római katolikus templom tetejére, ez 60,4 méter magas, innen igen jó a kilátás a környékre. Itt, ahol Szent Gellért püspök az üzanya oltalmáért imádkozott, ma az ősi egyházmegye területéről egybegyűlt hívek sokasága az ő közbenjárását kérheti. Nagy méltóságú Rossz Márton temesvári főpásztor ugyanis a 2000 jubileumi évben a nagycsanádi templomot zarándok helyé nyilvánította, ahová minden év szeptember 24-én Szent Gellért búcsús ünnepén a temesvári, valamint a szomszédos nagybecskereki és szegedi, csanádi testvér egyházmegyékből érkeznek zarándokok. A nagycsanádi Szent Gellért plébánia templom a temesvári római katolikus egyházmegye, a székesegyházi esperesség csanádi esperesi kerülethez tartozik. 2018-ban a temesvári egyházmegye vezetését a Székelyföldről Csíkból származó excellenciás Pál József Csaba újonnan kinevezett megyéspüspök vette át, aki Szent Gellért 92. utóda a püspöki székben Románia területén. Nagycsanád oldallagosan ellátott plébániái, Óbéba, község Temes megyében beosztott falvai, Keglevic háza, Óbesenyőhöz tartozik közigazgatásilag, nevét az akkori kamara elnök Keglevic Gábor emlékére viseli. A római katolikus templomát 1905-ben építették. Másik filiája, Porgány, a Marostól délre, Nagyszent Miklóstól északnyugatra fekvő település. 1851-ben Fényes Elek így írt Porgányról, idézem, Porgány, népes magyar, puszta, Torontál vármegyében 32 házzal, 202 katolikus lakossal, dohánytermesztéssel. Földesura gróf Nákó Sándor, utolsó posta Komlós, idézet zárva. A helységben a hónap első és harmadik vasárnapján tartanak szentmiséket. Óbéban következő filiája Puszta Keresztúr, a bánságban a magyar-román-szerb hármas határ közelében található. 1773-ban a csanádi tisztartóság Keresztúrpusztára magyar dohánykertészeket telepített, így az újonnan települt helységet Puszta Keresztúrnak nevezték el. A helységet a gróf Batyányi család bírta. Puszta Keresztúron szentmiséket minden hónap második és negyedik vasárnapján végeznek. Vasárnaponként tartanak még egyes szentmisét Óbéba és Keglevica háza helységekben is. A műsor a nagycsanádi plébánia honlapjáról, illetve más forrásokból vett értékes információk alapján készült, megköszönve hallgatóink figyelmét, búcsúzik Önöktől Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói stúdiójából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a Szatmár Németi stúdiónkból. Következő percenkben fogadjuk ima szándékaikat, majd az örvendetes rózsafűzért fogjuk imádkozni. Első péntek lévén szeretnénk felajánlani ezt az imát a Szűzanya szeplőtelen szíve szándékaiért, és hozzunk a Jóisten elé kéréseket, szándékokat, és imádkozzunk ezekért közösen. 0259 420 555 és 0359 420 555. Ezek az élő műsornak a telefonszámai. 0758 420 555 az SMS számunk. Ide várjuk az üzeneteiket. Hívjanak minket, írjanak nekünk, és ajánlják fel az imáikat valakiért, valamiért, amiért szeretnék, hogy a mai napon is közösen imádkozzunk. Érkeztek már is üzenetek, ezt a rózsafűzért és az összes imát felajánlom testi és lelki felgyógyulásomért, bűneim megbocsátásáért, a Mária Rádió fennmaradásáért és szüleim gyógyulásáért. Lajos írja ezt Svájcból, ezt a rózsafűzért felajánlom testi lelki gyógyulásért és gondjaink megoldásáért. Ezt a rózsafűzért felajánlom egy lehetetlennek bizonyuló, kilátástalannak tűnő helyzet megoldásaként. Jézusom, bízom benned.
1: Hallgatót köszöntünk, halló, Mária Rádió. Mindörökké amen.
2: Kívánni szeretetével köszöntöm ezen a szép reggelén. Én ezt a rózsafűzért felajánlom az én egészségemért, fiam családjának egészségét, férjemért, nyugodalmáért, és Beker Rózsika néniért névnapjára, aki a Csíkszentsimoni temetőben nyugszik, János bácsival, valamint sógornémért, Egyed Rozáliáért, aki a Levitai temetőben nyugszik, nyugodjanak békességbe az Úr Jézus szent nevébe. Egy áldott szép napot kívánok, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, Jézusom, bízom benned.
1: Mindörökké amen, köszönjük hívását, imádkozzunk együtt.
0: Ezt a rózsafűzét felajánlom a családomért. Imád kérek gyermekeimért és párkapcsolatom helyreállásáért, Istenem, segíts meg! A mai és a holnapi rózsafűzéreket, szemmiséket felajánlom Dobos Rozália és Szabó Regina névnapjuk emlékére. Isten adjon örök nyugodalmat nekik a dánfalmi temetőben. Imádkozom még a gyermekeimért, unokáimért, saját magam testi lelki gyógyulásáért, és férjem örök nyugalmáért. Erzsébet írta ezt az üzenetet. Ezt a rózsafűzét felajánlom édesanyám lelke üdvéért, aki a Rozália nevet viselte, Oroszhegyről írta a lánya. A mai rózsafűzéreket felajánlom a családomért, betegekért, rokonokért, szomszédokért, a Mária Rádió dolgozóiért, hallgatókért, Attila fiam gyógyulásáért, anyagi gondunk megoldásáért, egy ismerősöm családjáért, az összes elhunyt rokonunkért, Péter Hajnal írta ezt Szentegyházáról. A rózsafűzért önökkel imádkozom, felajánlom önökért, fájdalmai menyhülésért, családi békéért, Csíksomi segítő Szűz Mária takarjon be védő palástjával, és a különböző halottaimért is imádkozom. Imádkozunk a kapott kegyelmekért, gyermekeimért, családomért és szándékokért. Rózsafűzét felajánlom családom fontos szándékaiért.
1: Telefonálót köszöntenénk. Biztatjuk, hogy hívjon vissza bennünket.
0: Ezt a szentolvasót és minden mai imát fel szeretnék ajánlani testvérem gyógyulásáért, családom egészségéért, kicsi unokámért, hogy a szűzanya mindig takarja bevédő palástjával, egy édesanya írja. Istenem, bocsáss meg bűneimet, köszönöm, hogy megsegítettél, továbbra is légy velem, és segíts meg a munkahelyemen, mert szükségem van rá. Imádkozom még Dániel Ernő papácsink lelke üdvéért, Jóisten nyugtassa békében.
1: Halló, Mária Rádió.
3: Halló.
1: Halló.
3: Halló.
1: Halljuk, halljuk.
3: Köszönjük a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké amen.
3: Önökkel imádkozva ezt a rózsafűzét felajánlom. Élő elhunyt szeretteimért, a kaput kegyelmekért, testi-lelki nyugalmamért, utolévő családtagjaimért, a vizsgázókért, a Mária Rádió fennmaradásait, problémáim megoldásáért, ami három nagyon sürgős ügy van előttem. A Jóisten segítsen meg, kérem a közösség ma reményében bízva, hogy megsegít, és önökkel imádkozva Isten fizesse, hogy meghallgattak. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen, köszönjük a hívását. A Jóisten hallgassa meg kéréseit.
0: Felelem a rózsafűzért a szűzanya szándékára. Az elhangzó imákat kérem a fiam és a családja gyógyulásáért, segítő kegyelemért. Szűzanyám, könyörülj rajtunk a világ gyógyulásáért és a betegekért, imádkozom. Isten fizesse, imádkozzunk együtt. Rózsafüzet felajánlom hálából a szűzanyának és az ő szent fiának az eddig kapott kegyelmekért, családomért, a daganatos betegekért, halottaim lelke üdvét és egy fontos szándékért. Kati írta ezt az üzenetet. A mai nap imáit, rózsafüzéreit felajánlom öcsém jobbulásáért és bűneink bocsánatáért.
1: Újabb telefonálót köszöntünk. Halló, Mária Rádió.
4: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
4: Hát a rózsafűzért felajánlom az Úr Jézusnak hálából a megsegítő kegyelemé. Felajánlom az édesanyám lelke üdvéjét, aki Rozália nevet viselte. A Jóisten adjon neki örök boldogságot, s az örök világosság fényeskedjék neki. Isten fizesse, hogy bejutottam, s meghallgattok. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen. Imádkozzunk együtt ezen szándékokért is.
0: A mindennapi imákat és szentmiséket felajánlom hálából a jó akaratú emberekért, Isten fizesse meg mindenki imáját. Ezt a rózsafűzét felajánlom a drága öt unokámért iskola kezdésre, felajánlom a szent rózsafűzért minden imád családomért, az én gyógyulásomért, szüleimért, nagymamámért, keresztanyámért, aki a Rozália nevet viselte, nyugodjon békében, egy édesanya írja. Rózsafűzét fel szeretném ajánlani hálából a kapott kegyelmekért, a drága Jóistentől egy fontos szándékért, gyógyulásomért, egészségért, a Mária Rádió munkaközösségért. Isten fizesse egy mindennapos hallgató, írja Csíkszeredából.
1: Újabb hallgatót kapcsolunk. Halló, Mária Rádió.
5: Köszönjük a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
5: Ezt a rózsafűzért felajánlom a családomért, a világ békéért, a én betegségemért, gyógyulásomért, és a háború megszűnéséért. A világ békéje legyen mindenkinek. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen. Köszönjük, hogy hívott minket. A Jóisten hallgassa meg kéréseit.
0: A mai imát felajánlom férjem 20 és fiam 5 éves halálának évfordulója alkalmából. Felajánlom a rózsafűzért gyermekeimért, a csíksomjói szűzanya védje meg a rossz barátoktól, őrize, oltalmazza az életét egy mindennapos hallgató, írja. Unokám egészséges növekedéséért, menyem lába gyógyulásáért, Márkusz gyógyulásáért és jó orvosi eredményekért, egészségért, békéért, oltalomért ajánlom fel a mai rózsafűzért.
1: Újabb hallgatót köszöntünk. Halló, halló. Mária Rádió. Halló.
6: Halló, Mária Rádió.
1: Igen, hallgatjuk.
6: Igen?
1: Igen, hallgatjuk.
6: Felajánlom a betegért, aki éppen ma volt a kórházban, hogy műtik. Felajánlom az összes rózsafűzést, az egész imákat érezte a mai napon. És az egész családjára, betegekért és mindjártunkért. Köszönöm szépen.
1: Mi is köszönjük a hívását. Imádkozunk együtt az összes betegért, akik akár otthon, akár kórházban fekszenek. Kívánunk gyógyulást, kitartást.
0: A mai nap imáját hálából az egész családom testi-lelki gyógyulásáért, Istenem, könyörülj rajtunk, a problémák megoldásáért ajánlom fel, Isten fizesse. Ezt a rózsafűzért felajánljuk Dobos Rozália lelke üdvéért, imádkozunk érte, testvére és családja, írták az üzenetet.
1: Újabb hallgatót köszöntünk, halló, Mária Rádió.
7: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
7: Szeretettel köszöntöm Önöket. Felajánlom ezt a rózsafűzét hálából a tűzanyának és az ő szent fiának az eddig kapott sok-sok kegyelemét, és kérem továbbra is az ő segítségüket. Nagyon köszönöm, jó szűzanyám és drága Úr Jézus Krisztusom, hogy mindig után vagytok. Felajánlom minden áldozat szeretteim lelki üdvéjét, minden élő szeretteim, rokonaim, ismerőseimét, és jó magam egészségéjét. Most felajánlom anyósomét, különösen akinek ma névnapja van, a Jóisten étesse sokáig, szeretetben, türelemben, egészségben, az időskor nehézségeinek elviselésébe adjon a Jóisten további türelmet neki, egészséget, szeretetét. Minden Rozália nevű ismerőseimért, falustársaimért is felajánlom ezt a rózsafűzét, valamint az iskola kezdés előtt álló gyerekekért, pedagógusokért, szülőkért, nagyszülőkért, hogy a Jóisten segítsége és a tűzanya oltalma legyen velük az elkövetkezendő tanévben is. Felajánlom egyházközségem minden lakójáért, minden jószándékú emberért, a rossz akarókért is, a háborúk megszűnéséért, hogy a szívekbe is szülessen meg a béke és utána a nagyvilágba, valamint Önökért, a Mária Rádió Stúdiók összes munkatársaiért. Köszönöm, hogy megtettettek hallgatni, egy áldott szép napot és hétvégét kívánok, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen, mi is nagyon szépen köszönjük a gondolatait, imádkozzunk hamarosan az összes elhangzott szándékért.
0: Rózsafűzét felajánlom Tőke Simonné keresztanyámért, aki a Csíkszentkirályi temetőben nyugszik, imádkozik érte keresztlánya Jutka. Ezt a rózsafűzét fel szeretnénk ajánlani egy édesapáért, aki eltávozott az élők sorából, hát imádkozzunk együtt az ő lelke üdvéért és a családnak megnyugvásért, imádkozzunk közösen.
1: Telefonálót köszöntünk, halló, Mária Rádió.
8: Halló, halló, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Szeretettel köszöntöm a műsorvezetőket, valamint ezt a rózsafűzért Önökkel együtt imádkozva föl szeretném ajánlni a drága férjemért, szüleimért, apatársamért, a nagyon sok unokatestéremért, bocsánat, valamint máma Rozália névnap van, aki a anyósom, aki a Csíktatocai temetőben nyugszik, Ábrahám Rozália, hogy a Jóisten adjon neki örök nyugodalmat minden halottamnak. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen. Köszönjük, hogy hívott minket. Imádkozunk együtt az összes elhangzott szándékért.
0: Kedves hallgatóink, lejárt az idő, amit az ima szándékokra tudtunk szánni. Meghívjuk most Önöket, hogy imádkozzuk együtt az örvendetes rózsafűzért. Első péntek lévén megszokhatták, ha tudjuk, mind a négy koszorút elmondjuk, így akkor a mai reggelen örvendetes rózsafűzér lesz, amelyet a Máltai Szeretetszolgálat önkénteseinek vezetésével fogunk imádkozni. Tartsanak velünk!

0: Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amen. Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted, szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát, föltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzért titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy életpéldádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmérkedve gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, ami Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: Szól, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott

0: bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja,

Ja, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.

0: uráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja,

Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednél gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.

Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednél gyümölcse, Jézus, aki te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.

Ja, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.

0: Amen. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teleled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál. Amen.

0: Segítsen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Az.

0: száján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyok, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.

0: Szám, Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, elsőbetett látogatván hordoztál.
0: Asszony.

0: szolgáljan. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: míg

0: nyersen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyok, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyok, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél. Amen.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszony.

0: Brian, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,

0: ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: míg

0: Segítsen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a föld.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomban megtaláltál.

0: atyáján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyok, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyok,

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: mikéért

0: különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Ó Mária, édesanyánk, eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafűzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket szent fiadnak, boldogságos szűzanyánk. Amen. Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögünk, szentséges szűz, Isten anyja, Mária, fogadd kegyesen áltatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba, és támogass áldásoddal, hogy a szentolvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük, ami Urunk Jézus Krisztus által.
0: Amen.
1: Rózsafűzér királynője,
0: könyörög érettünk.
1: Csíksomjói segítő szűz Mária,
0: könyörög érettünk.
1: Mária rádió királynéja,
0: könyörög érettünk.
1: Most imádkozzuk el a Jézus szíve litániát. Uram, irgalmazd nekünk.
0: Uram, irgalmazd nekünk.
1: Krisztus, kegyelmezd nekünk.
0: Krisztus, kegyelmezd nekünk.
1: Uram, irgalmazd nekünk.
0: Uram, irgalmazd nekünk.
1: Krisztus, hallgass minket.
0: Krisztus, hallgass minket.
1: Krisztus, hallgass meg minket.
0: Krisztus, hallgass meg minket.
1: Mennyei Atya Isten,
0: irgalmazd nekünk.
1: Megváltó Fiú Isten,
0: irgalmazd nekünk.
1: Szentlélek Úristen,
0: irgalmazd nekünk.
1: Szent Háromság Egy Isten,
0: irgalmazd nekünk.
1: Jézus szíve, az örök Atya fiának szíve,
0: irgalmazd nekünk.
1: Jézus szíve, a szűzanya méhében a Szentlélektől alkotott szív,
0: irgalmazd nekünk.
1: Jézus szíve, az Isten igéjével lényegileg egyesített szív,
0: irgalmazd nekünk.
1: Jézus szíve, végtelen fölségű szív,
0: irgalmazd nekünk.
1: Jézus szíve, Isten szent temploma,
0: irgalmazd nekünk.
1: Jézus szíve, a magasságbelinek szent szekrénye,
0: irgalmazd nekünk.
1: Jézus szíve, Isten háza és a mennyország kapuja,
0: irgalmazd nekünk.
1: Jézus szíve, a szeretet lángoló tűzhelye,
0: irgalmazd nekünk.
1: Jézus szíve, az igazságosság és szeretet tárháza,
0: irgalmazd nekünk.
1: Jézus szíve, jósággal és szeretettel teljes szív,
0: irgalmazd nekünk.
1: Jézus szíve, minden erény mélysége,
0: irgalmazd nekünk.
1: Jézus szíve, minden dicséretre legméltóbb szív,
0: irgalmazd nekünk.
1: Jézus szíve, minden szív királya és középpontja,
0: irgalmazd nekünk.
1: Jézus szíve, amelyben a bölcsesség és a tudomány összes kincsei megvannak,
0: irgalmazd nekünk.
1: Jézus szíve, amelyben az Istenség egész teljessége lakozik,
0: irgalmazd nekünk.
1: Jézus szíve, melyben a mennyei Atyának kedvetelt,
0: irgalmazd nekünk.
1: Jézus szíve, amelynek teljességéből mindannyian merítettünk,
0: irgalmazd nekünk.
1: Jézus szíve, az örök halmok kívánsága,

0: Jézus szíve dúsgazdag mindazok iránt, akik hozzád folyamodnak.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve az élet és szentség forrása.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve vétkeinkért engesztelő áldozat.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve gyalázatokkal tetézett szív.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve gonoszságainkért megtört szív.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve mind halálig engedelmes szív.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve lándzsával átdöfött szív.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve minden vigasztalás kútfeje.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve életünk és feltámadásunk.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve békességünk és engesztelésünk.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve bűnösök áldozatja.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve benned reménylők üdvössége.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve benned kimúlók reménysége.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve minden szentek gyönyörűsége.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, kegyelmezz nekünk! Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: hallgass meg minket!
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: irgalmazz nekünk!
0: Szelíd és alázatos szívű Jézus,
1: alakíts szívünket a te szíved szerint!
0: Könyörögjünk, mindenható örök Isten, tekints szeretett fiat szívére, és mindarra a dicséretre és elégtételre, amelyet a bűnösök nevében irántad lerót, és adj megengesztelődve bocsánatot azoknak, akik irgalmasságodért esdekelnek, ugyanazon szent fiad Jézus Krisztus nevében, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Imádkozzunk az egyház megújulásáért, papi hivatásokért és a papság megszentelődéséért.
1: Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, keservét a bűnök bajnak,

0: szűzanya. Amen.
1: Ima Isten szolgája, Hám János püspök, mielőbbi boldoggá avatásáért.
0: Úrunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel,

0: között tisztelhessük. Amen.
1: Végül kérjük Szent Mihály arkangyal oltalmát egyházunkra, népünkre, életünkre. Szent

szellemet, akik a lelkek vesztére körül járnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen. Az Atya, a

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Mai katekézi sorozatunk folytatódik, és nézzük meg egy picit, hogy mit is jelent katolikusok számára a keresztvetés. A kereszt jelét gyakran találjuk a teremtett világban. Az ember teste is kereszt alakú. Arcának metszetében mindenki kereszt alakot hord. Keresztet képeznek a madarak, repülés, a halak úszás közben, a legtöbb faj és növény, a szerszámok, mint a harapófog, a kalapát, stb. A déli csillagos égen szintén kereszt látható. A világítélet alkalmával is a bírónak megérkezését az égen megjelenő kereszt fogja hírül adni, olvassuk Máté evangéliumában. A katolikus egyház a keresztvetést igen nagy tiszteletben tartja. A szentmise áldozatban és minden szentségnél minden áldás és megszentelés alkalmával használja. A keresztet tűz a templom tornyára, az oltárokra, a lobogókra, miseruhákra, valamint a sírokra. Végül a templomokat is többnyire kereszt alakban építik. Tehát a keresztény katolikus ember hitét kiváltképpen a keresztvetéssel vallja meg. Ami a katonánál vagy az állami hivatalnoknál az egyenruha, az egy keresztény katolikusoknál a keresztvetés, ezzel adja tudomásul, hogy a megfeszített megváltó tanítását vallja. A zsidók és a pogányok előtt a kereszt gyűlölet és gúnytárgya. Azért a keresztvetés csupán a keresztény katolikusoknak a sajátja. Miután a keresztvetés ősrégi, és az egész egyházban általánosan elterjedt szokás, azért teljes joggal feltehető, hogy azt az apostolok hozták be. Kétféle keresztvetést különböztetünk meg, az úgynevezett kis keresztvetést és a nagy keresztvetést. A kis keresztvetést például evangéliumkor a szentmisében végezzük, jobb kezünk hüvelyk ujjával keresztet csinálunk a homrokunkra, alkunkra és a mellünkre, és ezt mondjuk az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Isten nevében. Amen. És ezzel azt fejezzük ki, hogy a megfeszítettnek tanát hinni, megvallani és követni fogjuk. A misézésnél a nagy vagy latin keresztvetés szokásos, amely Péter keresztjére, valamint a római egyházhoz való tartozásunkra emlékeztet. Ezt a következő módon végezzük. A jobb kéz kinyitott ujjaival a homloktól a mellre, aztán pedig a balváról a jobbra megyünk. Mi alatt a bal kezet a mell alatt kinyitva tartjuk, ezzel azt fejezzük ki, hogy értelmünkkel igaznak tartjuk az isteni kinyilatkoztatást, szívünkkel ragaszkodunk ahhoz, és vállainkra veszünk érte bármely üldözést. Tehát a keresztvetést sohasem szabad elhamarkodva csinálni. Gondoljunk arra, hogy abban a legfőségesebbről teszünk említést. A keresztvetést homlokunk, szánk és mellünk érintésével történik, amivel azt a kívánságunkat fejezzük ki, hogy Isten áldja meg a gondolatainkat, szavainkat és cselekedeteinket. A homlok, ahonnan minden gondolat származik, minden dolgok ős forrására emlékeztet, vagyis az Atya Istenre, a száj, ahonnan a szavak kiindulnak, az Isten ígét, vagyis Isten fiát juttatja eszünkbe. A kebel, amely alatt a szív van, minden elhatározás és jó indulat forrása, a szeretet lelkére, a Szentlélek Istenre irányítja figyelmünket. Azért az Atyának, minden dolgok ős forrásának szenteljük gondolatainkat, a Fiúnak, az Atyától született örök igének szavainkat, a Szentléleknek, a szeretet lelkének szívünk minden érzelmeit. A keresztvetés által azt tanúsítjuk, hogy hiszünk a megfeszített megváltóban és a három személyű egy Istenben. A kereszt alakja a megváltás módjára emlékeztet, amely Krisztus kereszthalála által történt. A keresztvetés szavai pedig a Szent Háromság titkára. A keresztvetés bizonyos tekintetben keresztény hitünk rövid kivonata.
A keresztvetés által Istentől áldást nyerünk. Nevezetesen megóv minket a gonosz ellenség ellen, továbbá sok testi és lelki bajtól megőriz. A keresztvetés tehát nem üres szertartás, hanem önmagunknak megáldása. Az isteni áldás leesdése. Isten áldása valamilyen rossz elhárításában és a különböző javak, egészség, vagyon, stb. Adományozásában áll. Isten áldásának ellentéte az Isten átka. Ez szerencsétlenség életben, halálban egyaránt. Tehát a keresztvetés előzi a gonosz ellenséget és annak kísértéseit, valamint az ebb megijed és menekszik a bottól, amellyel megverték, úgy ijed meg és menekszik a gonosz ellenség is a keresztvetéstől. Ugyanis a keresztfára emlékezik vissza, amely őt legyőzte, mondja Szent Ciprián. Miként a háborúban az ellenségnek nem szabad azokra lőnie, akik karjukon fehér-vörös keresztet viselnek, úgy az ördög sem árthat azoknak, akik kereszttel jelölik meg magukat. Tehát a keresztvetés pecsét, amely mellett a gyilkoló angyal tovább halad annélkül, hogy nekünk ártana. A karóra tűzött érckigyó a pusztában, csak jelképe volt Krisztus Urunk keresztjének, és mégis mindenkit, ha csak rátekintett is, megmentett a tüzes kígyók halálos marásától. Így oltalmaz meg bennünket a keresztvetés, amely szintén Krisztus keresztjének egyik utánzata az ördögi kígyó leselkedéseitől. Gondoljunk arra is, hogy az ellenség addig nem diadalmaskodott, ameddig Mózes kiterjesztett karokkal, tehát keresztalakban imádkozott a magaslaton. Nagy Konstantina 312. évben seregével együtt tündöklő keresztet látott az égen ezzel a felirattal, ejjelben győzni fogsz. Ezek az égi szavak vonatkoznak a keresztvetésre is. Sok szent azért gonosz gondolatok támadtával azonnal a keresztvetéshez folyamodott. A keresztvetés testi bajoktól is megszabadít. Krisztus keresztjének feltalálása alkalmából Szent Ilona császárnő idejében a Szent Kereszttel való puszta megérintés csodálatos beteggyógyulást eszközölt. Hasonló hatása van a keresztvetésnek is. Még könnyen nyerne némely beteg Istentől segítséget, ha gyakrabban vetne keresztet. Ismeretes, hogy a szent vértanúk a kínzások előtt szívesen vetettek keresztet, és ezért gyakran sértetlenül maradtak. Szent János evangélistának állítólag mérgezett itallal tert serleget nyújtottak. Ő keresztet vetett rá, és kiitta azt baj nélkül. Már az Ószövetségben jelezve volt, hogy a keresztvetés a bajoktól megoltalmaz. Ezekiel profétának Isten lélekben megmutatta, hogyan menekültek meg a jeruzsálemi Isten ítélet alkalmával a haláltól azok, akiknek homlokára előbb Isten küldöttje a T betűt rajzolta, és ezen betűknek ugyanis kereszt alakja volt. Tehát vessünk gyakran keresztet magunkra, lefekvéskor, felkeléskor, imádság előtt, után, nevés előtt, evés után, a lakásunk elhagyásakor, amikor elindulunk az autóval, vagy visszatéréskor, kísértések idején, tehát minden fontosabb munkánk alkalmával. Reggelenként azért vessünk keresztet, hogy Isten áldását az egész napra biztosítsuk magunknak. Estenként, hogy minden rossz gondolatot eltávolítsunk. Imádság előtt, hogy a szórakozottságot előzzük. Fontosabb munkánk előtt, hogy sikeresek legyünk a munkánkban. Ha minden fontosabb munkánk kezdetén és végeztével keresztet vetünk, akkor biztosan, hogy teljesítsük az apostolnak a parancsát, hogy akár esztek, akár isztok, vagy bármi más tesztek, mindent Isten dicsőségére cselekedjetek. Az első keresztények is igen gyakran jelölték meg magukat a kereszt jelével. Tertullianus szerint, idézem, minden tendőnk kezdetén és végeztével, kimenéskor és visszatéréskor, felöltözéskor, valamint minden munkánknál keresztel jelöljük meg homlokunkat. A Szent Mise alatt is vessünk keresztet, és pedig kezdetkor,
evangélium előtt átváltozáskor, áldozáskor és a pap áldozása alkalmával. Valahányszor keresztet vetünk, mindannyiszor búcsút nyerünk, mondja 9. Pius 1863-ban. Szent Edita, angol királylány, igen gyakran szokott keresztet vetni, és 13 éven halála után jobb kezének hüvelykujját még egészen sértetlennek találták. Igen, hasznos a keresztvetés alkalmával szentelt vizet használni. A szentelt víz az egyháznak a vízszentelésnél mondott imádsága következtében a gonosz lélek minden támadása ellenében különös erővel bír. Aki szentelt vízzel vett keresztet, búcsút nyer, mondja 9. Pius. Már a zsidóknál és a pogányoknál is a víz a lélek tisztaságának jelképeként szerepelt. Figyelmeztetésül, hogy az Isten tiszteleten tiszta lélekkel kell részt venni, a zsidó papok a templom tornácában álló vízmedencében megmosták kezüket, lábukat, mielőtt a szentélybe léptek volna. A pogányoknál is, akik valamilyen istenség templomába beléptek, előzetesen vízzel hintették, vagy hintették meg magukat. Ez a meghintés virággallyal, a zsidóknál pedig izsóp csomóval történt. Ez a zsidó és pogán szokás korán meghonosodott a keresztény Isten tiszteletben is. Emerik Katalin azt mondja az ő látomásaiban, hogy az üdvözítő többször áldott meg vizet, amellyel azután meghintéseket eszközött. A vízszentelés szokása az apostolok ideje óta megvan. Később a püspökök elrendelték, hogy a papok vasárnaponként Szent Mise előtt vizet szenteljenek, és azzal a híveket meghintsék. Innen van még napjainkban is vasárnaponként a plébániai nagy mise előtt az úgynevezett asperges, vagyis a nép ünnepélyes meghintése szentelt vízzel. Ezen kívül a templomok bejáratánál a szentelt víztartók vannak kitéve, hogy a templomba való belépéskor a hívek magukat meghintsék, és ezáltal eszükbe jusson a lélek tisztasága, amellyel illik Isten szín előtt megjelenni. Akinek lelkét tehát valamely bűn tudata nyomja, tisztítsa meg a templomba való belépéskor szívét a bűnbánat felindítása által. Tehát nem szégyen keresztet vetni. Krisztus is szégyelleni fogja az ilyeneket egykor, akik szégyelnek keresztet vetni. Az ördög örvend, ha a keresztet megtagadjuk. A kereszt ugyanis az ő romlását jelképezi, mondja antiokiai Szent Ignác, és a rajta vívott győzelemnek a jelképe. Kedves hallgatók, egy rövid dal után folytatjuk, maradjanak továbbra is velünk.

Kedves Mária Rádió hallgatók, folytatjuk tovább a katekézisünket, és pedig az apostoli hitvallással. Az ősegyházban, mikor az apostolok valamilyen helyen az evangéliumot hirdették, és hallgatóikat az igaz vallás elfogadására buzdították, rendesen sokan jelentkeztek a keresztség felvételére. Mielőtt azonban megkeresztelkedhettek volna, megkérdezték őket, valóban hiszik-e Krisztus tanítását? Vagyis előbb hitvallást kellett tenniük. Ez a hitvallás kezdetben egész rövid volt. Később mindinkább bővült, és így keletkezett az apostoli hitvallás. Az apostoli hitvallás röviden tartalmazza mindazt, amit egy keresztény katolikusnak tudnia és hinnie szükséges. A kevés szó minden titkot magában foglal, mondja Szent Izidor. Az apostoli hitvallás a gyermeki testhez hasonlít, amely kicsinsége dacára minden testrészt magában foglal, vagy a maghoz, amely kicsinsége dacára az egész fát minden ágaival együtt magában rejti. Az apostoli hitvallást szimbólumnak is nevezik, ismertetőjelnek, mert a kereszténység első korszakában a keresztényt erről ismerték meg. Aki akkoriban a Szentmisén akart maradni, annak a hitvallást el kellett mondani. Ha azt nem tudta, kiutasították. Az apostoli hitvallást a meg nem kereszteltek előtt nem volt szabad elárulni. A hitvallás tehát olyan volt, mint az ütközetben a jelszó. Az apostoli hitvallást röviden hiszek egynek is hívjuk. Ezt a hitvallást apostolinak nevezzük, mert az apostoloktól származik. Mikor az apostolok készültek elszélledni az egész világra, egy rövid hitszabályt állapítottak meg prédikációik számára, hogyha bár helyileg távol, a tanításban mégis megegyezzenek. Azonban az úgynevezett apostoli hitvallásnak csupán alapvonalai származnak az apostoloktól. A 6. századig a hitvallás némely szavaihoz magyarázó oldalékokat tettek.

kívül, amelyet a kereszteléskor szokás imádkozni, az egyház gyakran a niceai, ugye 325-ben a niceai zsinaton szerkesztették, 381-ben pedig a konstantinápolyi zsinaton kibővítették, és a tridenti vatikáni hitvallást, amely a tridenti zsinat tanai tartalmazza, amelyet 1564-ben IV. Pius pápa tett közzé, és később 1870-ben a vatikáni zsinaton kibővítettek, szokta használni. Tehát a niceait a pápa szentmisében felajánlás előtt imádkozza. A tridentit mindazok kötelesek elmondani, akik valamilyen egyházi hivatalt vállalnak. Továbbá mindazok, akik a katolikus egyházba megtérnek. A hiszek egynek három fő része van, és 12 ágazatra szokták felosztani. Az első rész, fő rész, az Atyaistenről és a teremtésről, a második a Fiúistenről és a megváltásról, a harmadik a Szentlélekistenről és a megszentelésről szól. Tehát az apostoli hitvallásban a gondolatok a legszebb sorrendben következnek egymás után. Az elején ki van fejezve az Istenben való hit, amely alapja minden más hitigazságnak. Isten atyának van szólítva, amivel már utalás történik a Szent Háromság tanára. Ez a szó, hogy mindenható, Isten tulajdonságaira, ez pedig teremtő Isten műveire utal. Ezután Jézus Krisztusról történik említés, aki a teremtés rendjében a bűn miatt beállott zavart ismét helyrehozta, mint a világ megváltója. Majd előadja az apostoli hitvallás, hogy ki Jézus a jó Istenhez való viszonylatban tudnélik Isten egyszülött fia, és ki ő hozzánk emberekhez való viszonylatban tudnélik a mi Urunk, ez a második ág, majd a megváltás története következik, azután a Szentlélekről történik említés, aki a megváltó által szerzett kegyelmek közvetítője, továbbá a Szentlélek működéséről, nevezetesen az egyház kiterjesztése által, majd az ember lelki feltámadásáról van szó, tudnélik a bűnbocsánat által, azután pedig a testi feltámadásról, a befejezés, a teremtés, megváltás és megszentelés végső célját tünteti fel, vagyis az örök életet. Tehát a hiszek egynek 12 ágazatra való szétosztása azt jelenti, hogy ugyanazon igazságokat tartalmazza, amelyeket a 12 apostol prédikált. Tehát az ágazat annyit jelent, mint az egésznek a része, vagyis szétválaszthatatlan összefüggések miatt nevezik így a hiszek egy egyes részeit. A hiszek egyet minden kereszténynek könyv nélkül kell tudnia és imádkoznia. Aki elhanyagolja ennek a megtanulását, az bűnt követel, mondja Akvinói Szent Tamás. Kezdetben senkit sem kereszteltek meg, aki az apostoli hitvallást le nem tette, azon felül a mise előtt templomba se bocsátottat senkit sem, aki azt fel nem mondta. Kedves hallgatók, a következőkben megnézzük a hit ágazatokat, az 12 hit ágazatot sorjába vesszük majd. Maradjanak továbbra is velünk a Mária Rádióval, Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Szövetség az életért. Böjte Csaba ferences atya bátorító gondolatai reménységről, szeretetről, életről.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagyon szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Mi itt Csíksomjón elkezdtünk egy Márton Áron 9-et. És ez nagyon parádéson kezdtük el, hisz egy bicikli túrát szerveztünk, ugye szeptember 1-e, és úgy is gondoltuk, ezt azért is mondom el, mert minden év szeptember 1-én úgy gondoljuk, hogy jó lenne ezt megismételni. Elmentünk Csíkszentdomokosra, össze is gyűltünk több mint 60-an, hát a legtöbbje az hál' Istennek, tehát Domokosi volt, a tanárok is, maga polgármester is, meg többen is jöttek, de mi gyerekeink közül is, vagy 15-től eljöttek, kollégák, minden. Na, összegyűltünk közel, hát olyan 60 körül, plusz-minusz. Na, és hát bizony elerett az eső. És akkor jöttek, hogy na most akkor mit csinálunk? Hát mondom, nekünk sincsen B-terv, induljunk el, majd lássuk, kibírja idegekkel tovább az eső, vagy mi. Na és el is indultunk, hát igazából ugye helybeli szakemberek állították össze az útvonalat, és én nem is gondoltam, hogy ők olyan elővigyázatosak, ugye, hogy Mártonáron idejében nem volt aszfalt, tehát ők inkább a mezei útakat választották, na de esőben ez bizony eléggé felázott. Hát volt ott sár, mert volt ott minden, és nagyon-nagyon tetszett, hát úgy nagyjából Rákosig ki is tartott az eső is, meg szemerkélés volt, amikor tényleg egész rendesen esett, és hát ugye ott egyet megpihentünk, megmosalkodtunk, és hát utolért egy utánfutó. Egy autó jó nagy utánfutóval, és akkor mondtuk is, hogy gyerekek, hát aki úgy gondolja, nagyon elfáradt, és nem bírja tovább, tovább se lesz könnyű, hát az felrakja az utánfutóra a biciklit, és ő beül az autóba, és menj tovább. És direkt megálltam az utánfutó mellett, le is fényképeztem, hogy gyerekek, mennek tovább, senki az égvilágon nem hátrált meg. Jelzem azt, hogy Domokoson is, amikor azt mondtuk, hogy hát aki úgy gondolja, hogy nem akar esővel biciklizni, az majd autóval jön utánunk, nem maradt senki ott, mindenki jött. Tehát nagyon-nagyon büszke vagyok az én népemre. Kicsi eső, kicsi sár, nehézség, szél, mert az itten szeptember elején azért már igazából őszi az időjárás, tehát hideg volt. És mégis mindenki hosszan biciklizett, és amikor megérkeztünk a templomba, Csíksomjóra, sokkal többen voltunk, mint amikor elindultunk. Útközben is csatlakoztak hozzánk Karszfalván, meg Dánfalván, gyerekek, felnőttek, és így együtt érkeztünk meg. Hát Ozsvát Judit, ő Márton Áronból doktorált. És igazából őt kértük fel, hogy 4 állomás, 4 piros almát, útravaló, és akkor hol megálltunk ő, egy Márton Áron idézett mellé, hát egy pár gondolatot is megfogalmazott, de jó volt megtapasztalni, hogy mit jelentett akkor iskolába menni. Mert sajnos mostanában, vagy hál' Istennek, az iskola közel is van, annyi iskola van, hogy csuda, és iskolabusz is van, és minden van, és mégis olyan rossz szívvel mennek a gyerekek iskolába. Márton Áron mekkora áldozatot hozott, hogy hát igen, az órákat meghallgathassa, hogy tanulhasson. Na hát ez volt a 9. indítása, mert utána a szeptember ugye 1-től, most is folyik, ma este 6-tól is lesz a szentmise, a magnifikát.ron is meg lehet nézni, de a kegyhelynek a honlapján is a prédikációk ott vannak, és minden nap Márton Áronnak egy-egy életszakaszát átelmélkedjük. Hát ugye az első nap ez a biciklis dologgal, hát az iskolába járást ellemeztük egy kicsit ki, elmélkedtük át. Aztán ugye tudjuk jól, hogy 18 évesen elvitték a frontra. Kevesen tudják, hogy 1916-ban, ugye ő megsebesült, és hazaengedték lábadozni. És hát ugye nem a kocsmába ment, meg mit tudom, a lányok után koslatot, hanem eljött a Csíksomlyói Szűzanyához imádkozni, és jelentkezett a ferences testvéreknél, hogy bizony ő szeretne belépni a ferences világi rendben. És hát ugye háború volt, képzésé egy kicsit rövidebb lesz, sikeredett, de mielőtt visszament volna a frontra, mert visszament a bajtársaihoz, hát igazából engedték, hogy letegye a ferences világi rendi fogadalmát, és felvette a Pál nevet, Szent Pálról nevezték el, mint ferencest Márton Áront, és egész életében ő ez a ferences szálhoz kötődött, és sokszor el is mondta, hogy hát nem csak, hogy tiszteli a ferenceseket, hanem ez a ferences egyszerűség, szegénység, visszafogottság, jókedv, előjáróknak való engedelmesség, bizony, milyen jó lelki habitust ad az embernek ahhoz, hogy a nehézségekben, a gondok között tényleg hűséges tudjon lenni és kitartó. Igazából ez egy nagyon fontos eleme a Márton Áronnak, hogy az ő hivatása igazából hát ott a fronton éred be, amikor ottan a bajtársai haltak meg mellette, meg minden. Gondolom, ő ott döntött úgy, hogy igazából Istennek adja az életét. Aztán az később teológiáns, a papszentelésbe csúcsosodott ki, de igazából én azt hiszem, hogy ez a sebesülés, ez a háborús helyzet igazából érlelte meg benne a döntést, hogy igen, Istennek adja önmagát. És ez nagyon-nagyon fontos, mert igazából Isten csak azzal tud dolgozni, aki tudatosan magát felajánlja neki. Tudjuk jó, hogy János Pál pápa is, amikor Lengyelországban, hát nem volt béke, Oroszország és Németország elfoglalta, és igazából Lengyelország megszűnt szinte létezni, emigrációban volt a kormány, meg minden, hát akkor bizony ő úgy döntött, hogy Szűzanyának adja önmagát, de nem a Csíksomlyói Szűzanya előtt, hanem a hát krakkói kármelhegyi boldogasszony templomába, és ő egész életében hordta a kármelitas kaporálét, tehát második János Pál pápa kármelita világi rendi volt, és ő is akkor választotta magának a gyönyörű elmondatát, hogy totus tuus, teljesen a tiéd. És hát igazából ezzel a jelmondattal lett pap is, püspök is, és pápa is. És hát a Szűzanyának adta önmagát, és ez hiszem nagyon sokat elárul, hogy Márton Áron itt a Csíksomlyói Szűzanya lábainál tényleg önmagát a ferences világi renden keresztül Isten kezébe helyezi. Hát 4 év háborús helyzet, közkatonából százados lesz, és tudjuk azt, hogy ezért neki fizetésképpen nem zsoldot adnak, hanem várbörtönt. Brassóban be van zárva, kilátástalan, nem tudja, mit hoz a holnap, és végül kiengedik, és tudjuk akkor, hogy 1920-ban jelentkezik a Majláth Gusztáv Károly püspök úrnál, hogy ő el szeretné kezdeni a teológiát. Igazából érdemes ezen úgy elgondolkozni. Én azt látom, hogy mai világban nagyon sokan csalódnak az emberekbe, önmagukba, környezetükbe, és elkeserednek, és besavanyodnak, és sajnos sokan az alkoholba keresik a vigasztalást, sokan elhagyják a szülőföldüket, és hátat fordítanak mindennek. Tehát ugye akkor is mentek sokan Amerikába, bizony sok katona, veterán, hát háborúsból hazajött ember, hát emberségébe, jellemébe megtörve, elkeseredve élte az életét. Márton Áron meg mit csinált? Hát ugye Jézus Krisztus maga mondta, hogy mikor baj van, mikor nehézség van, ha mind a kotló, a csibéd, úgy próbálnak titeket összegyűjteni, hát ő ilyen jó csibeként az mi úrunk Istenünkhöz bújt, és ő hozzá igazította az életét. És az is nagyon jó lenne, megtanuljuk Márton Árontól, hogy ha gond van, tragédia, csapás az életünkbe, kudarcok érnek, vagy akár szörnyű bűnök is lehúznak bennünket, nem a kétségbeesés, nem a Júdás útja a mi útunk, hanem a Szent Péter útja, aki ugye odaállt Jézus Krisztus elé, és megvallotta, hogy szereti, és hogy ragaszkodik hozzá, és tudjuk jó, hogy Szent Péter szenté vált, de Júdás sorsa, ki tudja, hogy hogy alakult. De legyen Isten döntése az ő sorsa, jövője. Tehát ezt fontos lenne egy életre megtanuljuk, hogy igen, a bajban, a nehézségben, mert én kötve hiszem, hogy minket életünk során érne ennyi csapás, mint az a világháborús poklából hazajött Márton Áront. Összeomlott az ország, hát Csíkszentdomokos, hogyha beírjad a keresőbe, 500 kilométer szinte Nagylaktól, határtól, tehát hogy szörnyű, szomorú dolgok, ezek olyan, még ma is több mint 100 évvel később ugye ez az embert úgy melbevágja, és elvágja a lélegzetét. Képzeljük, akkor ez milyen fájdalmas lehetett, hogy 4 éven keresztül hány éjszakát aluhatott a lövészárokba, télen, nyáron, esőbe, hóba, mennyi sár, mocsok, vér ott körülötte, nem csak ő sebesült meg, hanem nagyon sokszor, 4-szer visszament mindig a társai közé. Igen, bármi is történik körülöttünk, Jézus Krisztus kitárt karral vár bennünket. És nem azt mondja, hogy honnan jöttél, hanem azt, hogy gyere, elvezetlek a mennyek országában. És nagyon-nagyon fontos, hogy megértsük, a legnagyobb szenteknek is van múltjuk, de a legnagyobb bűnösnek is van jövője. És a kereszténységnek ez a szép, ez benne, hogy nem rögzítik a múltban elkövetett tetteidet, és az alapján ítélnek meg, hanem igen, bűnbánat, újrakezdés, újratervezés, és van az embernek jövője Isten országában. Adná az Isten, hogy ezt megértsük mindannyian, és valahogy így tudjunk egymásra nézni, hogy ne leírjuk a Szent Istvánt agyonütő Sault, hanem Jézus Krisztus példájára lássuk meg benne a Szent Pált. És nem a világháborús veteránt lássuk Márton Áronba, hanem a Isten szolgáját, a szent életi püspököt. Árva gyerekeimnek nagyon gyakran elmondom ezt, hogy de a múltat nézzék, ne kapaszkodjanak a tegnapba, hanem a holnapba kell belekapaszkodni. Adná az Isten, hogy előre tudjunk nézni. Hogy nem lehet úgy biciklizni, az ember hátra néz, mert jó nagyot fog esni. Előre kell nézni, bizalommal, szeretettel, mert Isten mindig bízik az ő gyermekébe. Tehát Isten, mint egy édesatya, hát én se tudok, egyetlen volt olyan gyerekem, hogy bezárták. És írta a börtönből, hogy ő bizony lopott, és én megkerestem, csomagot vittem, küldtem neki. És tényleg, amikor kijött ez a fiatalember, első útja az volt, hogy megkeresett, és hát tőlem kért bocsánatot. Hát mondom, kicsi szívem, hát jó Istentől kell bocsánatot kérni, meg attól, akit bántottál, mert hát lopás keredett, nagyon fiúk elvitték irányba. Igen. Tehát ha én, mint ember, bűnös ember, nem tudok haragudni a rosszat tett gyermekemre, hát mennyivel inkább a Jóisten szeret bennünket, bízik bennünk, és azt akarja, hogy haladjunk, kibontakozzunk, növekedjünk. És ugye Márton Áron nagyon hamar megértette azt, amit a mi úrunk Jézus Krisztus is tanít. Ugye azt mondjuk, hogy a kereszt az a Jézus Krisztus katedrája, ott tanít bennünket. És mire tanít bennünket Jézus Krisztus a kereszten? Hát ugye azt mondja, hogy atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Tehát ő nem azt mondja, hogy a világ rossz, vagy ezek az emberek rosszak és gonoszak, és az én zsidó népem az egy, hogy mondja, elvetemült. Nem ezt mondja, hanem azt, hogy tudatlanok, nem tudják. Nem tudják, hogy mit cselekszenek. Bocsáss meg nekik, atyám. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, mert Jézus ugye feltámadás után nem azt mondja, ítéljük el a világot, kérjük számon a gonoszság tetteit, hanem azt, hogy menjetek az egész világra, és tarítsátok az én népemet. Minden nemzetet. És igazából Márton Áron ezt nagyon világosan megértette, elkezdett ő maga tanulni, hogy taníthasson, és egész életében nép oktatóként jelenik meg, és ugye olyan szép, nekem annyira tetszik, ugye, hogy a piarista testvérek nagyon jól dolgoztak Kolozsváron, ők voltak a fiatalok oktatásával megbízva, de annyira ellenséges volt a környezet, hogy úgy érezték, hogy összecsap a fejük fölött a hullám, és akkor kérték fel Márton Áront, hogy hát, na, álljon ki, és jól beszél, és lelkesítse a fiatalokat. És ugye, hát az elején alig lézengtek a piarista templomba, de Márton Áron beszédei, ami pontosan mindig időben jöttek, és az a lelkesítő, tiszta, őszinte beszéd, hát ilyenkor sajnálja az ember, hogy akkoriban nem volt ilyen hangrögzítés, meg minden, tehát, hogy hát eredményes volt, mind jobban megtelt a templom, és végül Kolozsvár ifjúságának nagy része ott volt, hogy hallgassa Márton Áront. Nem véletlenül avatták őt püspöké, nem véletlenül, hogy is hívják, vitt el Majlát, Gusztáv Károly, őt a pápához, mert olyan szugesztív erő volt benne, olyan bölcsen, okosan és türelmesen, jóságosan tudott beszélni már, mint ő ifjúsági lelkész is, hogy hát az emberek nem csak, hogy hallgatták őt, hanem követték is őt, csoportosan. Azt is mondtam a 9. kezdeté, hogy Márton Áront egyházunk hát szent életűnek tartsa, Isten szolgálja, és lehetőség van rajta keresztül kopogtatni a mennyek országába. Ugye Isten előtt kedves, hogyha közbejárnak az emberek, ott van a Kafarnaumban az a történet, Péter anyósának a házában van. Amúgy, aki járt Kafarnaumban, az tudja, hogy nagyon közel van a zsinagógához, tehát a főtérhez Péter anyósa háza. Tehát egy jó módos asszony lehetett, tehát elég szép háza van. És képzeljék el, hogy ez a ház megmaradt. Az alapjai ott vannak ma is, mert a bizánci birodalomban építettek körül egy 8 szögletű gyönyörű bazilikát, ami persze elpusztult, jöttek a perzsák és feldúlták, de ugyanoda a keresztesek is építettek templomot, és aztán most a ferencesek is építettek egyet, tehát ilyen 3-4 méter magasan a föld fölött van az a templom, ilyen lábakon áll, tehát a romokat meg lehet közelíteni felállva, és a templomnak, ez a ferences templomnak az alja, hát egy nagy üveglap. És oda mész, és hát az oltár előtt, hogy egy jó nagy ilyen üveglap van, és lenézed, és látod ott a Péter anyósának a házát. És ugye a Szentírás azt írja, hogy kibontották a tetőt, és 4 ember egy bénát leeresztett Jézus lábához. Ezek az emberek, akik odaengedték Jézus lábához ezt a szerencsétlen bajba lévő embert, hát kicsit olyanok, mint a szentek a mai világban, ők is, de mi bénák vagyunk, meg sokszor azt se tudjuk, hogy imádkozzuk, hogy fogalmazzuk meg a kéréseinket. De én hiszem, hogy igen, Márton Áron, boldogságos szűzanya, Isten szentjei, honyunk alá nyúlnak, és Isten elé visznek. Tehát ezért is jó és fontos, hogy igen, ezt a 9-et is fel lehet ajánlani. Márton Áron, arra kérlek, nézd, a családunkban annyi zúgolódás, veszekedés van. Szétszoródtunk, mint az oldott kéve, gyermekeink elsodródtak. Márton Áron, te annyit küzdöttél a családokért. Tudod, hogy mit kérünk? Segíts, hogy együtt maradjunk, hogy összetartozzunk, hogy vál a vál mellett közösen építsük a jövőt magunk számára. Te lehet, hogy beteg vagy, vagy lehet, hogy most kezded a tanévet, a tanítást kezdesz. Mindenkinek van, amit kérjen. Kérhetünk bátran csodát. Ez a négy ember akkora hite volt, hogy kibontották a háztetőt, és kötéllel a hordágyon Jézus elé eresztették ezt a szerencsétlen embert. És Jézus nem azt mondta, hogy milyen balgák vagytok, vagy nem tudom, nem szégyellitek magatokat, hanem meggyógyított ezt az embert, talpra állította. Csodát kértek, csodát kaptak. Igen, testvéreim, nem mondjuk azt, hogy lehetetlen. Márton Áron is mondhatta volna azt, hogy 18-19-20 után, hogy hát itt vége mindennek. Ugye volt olyan, hát még református püspök is, aki azt mondta, hogy a kisebbségi létet nem tudja elképzelni, ezért átköltözött Magyarországra. Nem, Márton Áron első világháború után is, a második világháború után is nem hagyja el az ő népét, köztünk maradt, és emberileg nézve kilátástalan volt a jövő, hát halálra ítélték, börtönben volt minden, és még ott se tört meg, nem mondta azt, hogy hát uram, amíg akartad, addig helytálltam, most már mások döntenek fölöttem, tehát nincs jövőm. Ott is élő hittel, bizalommal kérte a csodát, és azt gondolom, hogy az egyházunk megvan, és szépen ma is működik, és én is Csíksomjon, de más is. Arról prédikálunk, amiről akarunk. Hát ezt Márton Áron idejében el se lehetett képzelni. És nem tartozunk számadással, csak a lelkiismeretünknek, meg a Jóistennek, hogy miről beszélünk, vagy miről írunk, vagy Mária Rádióban most miről adunk interjút. Ez Márton Áronnak a csodája. És ez legalább akkora csoda, mint amikor egy béna feláll, és elindul. Igen, te is kérhetsz csodát. Igazából biztos, hogy Márton Áron közbe jár értünk. Köszönöm, hogy meghallgattak. Egy áldott szép napot kívánok a Mária Rádió kedves hallgatóinak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Szövetség az életért. Böjte Csaba ferences atya műsorát hallhatták.

0: alfától omegáig. Főtisztelendő dr. Horváth Endre műsora a jelenések könyvéről.
1: Dicsértessék Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Önök az alfától omegáig elnevezésű előadás sorozat következő részét hallják, melyben a jelenések könyvét magyarázzuk. A jelenések könyvének a eddigi adásai során fölvázoltam azt a látomás sorozatot, amelyet a jelenések könyvének szerzője mutatja be Isten tervének megvalósulását. Legelső jelenéskor, amikor a föltámadt Krisztus megjelenik, és megadja a küldetést János apostolnak, a jelenések könyve szerzőjének az, hogy mit kell tennie, akkor ezt mondja, megmutatom neked, ami van, és ami jönni fog. Ez a kifejezés, hogy ami van, és ami jönni fog, ez nagyon fontos kifejezés a jelenések könyve értelmezéséhez. Azért, mert nem csak azt akarja megmutatni, ami történni fog, a jövőt, hanem azt is, hogy mi van most, vagyis a jelennek az arcát akarja megmutatni a megfelelő módon. Ez azért fontos, mert a mai előadásban egy olyan témáról fogunk beszélni, ami elsősorban ezt az aspektust, a jelennek a helyes értelmezését akarja megközelíteni. Miben áll ez, ami van, és ami jönni fog? Egyrészt fölfedezhető ez már az egész jelenések könyve fölépítésénél, hogy a legelején van a címzett közösségeknek, a hit egyháznak a megítélése, hogy Jézus Krisztus, aki szól hozzájuk, megítéli a közösségek szívét. Ez lenne a jelen. Aztán pedig a végidőnek a leírása, az eljövendőknek a leírása, ez lenne, ami jönni fog. Ugyanakkor azonban sokkal többről van szó. Mert az egész művet áthatja azt, hogy az eljövendő dolgok révén a látnok, Szent János apostol föl akarja fedni a jelen időnek a valóságát, az igazi arcát. Szószövetségben a prófétákat úgy nevezték, hogy látó. Ez is az egyik elnevezésük. Aki lát. Tehát azt jelenti, hogy aki helyesen látja a dolgokat. Helyesen tudja megítélni az egyes dolgoknak a súlyát, az eseményeknek a súlyát. Mi az igazi valóság, az igazi súlya. A jelenések könyve igazából tehát nem csak a jövőt akarja megmutatni, hanem azt is, hogy mi a jelennek, a mai világnak, amiben élek, annak mi az igazi súlya. Az egyes dolgoknak mi az igazi valóságos helye. Az eddigiekben először olyan esemény sorozatokkal találkoztunk, amiben egy bizonyos értelemben a jelenések könyvének a szerzője felülről próbálta megmutatni azt, hogy mi a világnak a perspektívája. Legelőször a 4-es meg az 5-ös fejezetben azt láttuk, hogy minden egyes dolgot, a világ minden egyes történését Isten, a trónon ülő, és az isteni bárány az irányít, az a kiinduló pontja. Igazából minden cselekvésnek a 7 pecséttel lezárt könyvtekercs, föltárása indította el. Tehát mindegyes pecsét megmutatta, hogy milyen módon lehet Isten titkához közelebb jutni, Isten misztériumához. És akkor következett a 7 pecsét föltörése, abban azt mutatta meg, hogy a világ történelemben milyen erők küzdenek egymással. Aztán következett a 7 harsona. Itt azt mutatta be, hogy a világot érő csapások, a világ történelem folyamán történő nehézségek, azok valamilyen módon mind Istentől származnak, akár úgy, hogy ő adja, akár úgy, hogy megengedi a rossznak a kibontakozását. De valahol mindegyiknek az volt az alapvonása, hogy az Isten királyi uralma határozza meg a világ eseményeinek a folyását. Azt lehet mondani, hogy ez a szemlélet, ez így fölülről, szinte az égből figyelte a világ dolgait. Fölülről jövő szemlélet volt. Ahova most eljutunk, a jelenések könyvének a 12. fejezetétől kezdődő történet, az 12, 13, 14, az inkább egy olyan perspektíva, egy olyan szemléletmód, ami horizontálisan nézi. Az embert belehelyezi a társadalmi rétegbe, a mindennapi földi életbe, és ebben a földi síkon akarja meghatározni pontosan, hogy mi az egyes dolgoknak a szerepe, meg a helye. Mondhatjuk így, hogy a földi síkon zajló dolgokra irányítja tekintetünket, tehát nem fölülről, hanem a földi síkot szemlélve, de itt is azt akarja megmutatni, hogy az emberi történelemben az egyes dolgoknak mi az igazi súlya, mi az igazi arca. A Jelenések könyvének a 12. fejezete a napba öltözött asszony látomásával kezdődik. Érdemes megjegyezni, hogy ez a látomás, a napba öltözött asszonynak a jelenése, ez pontosan a kellős közepén van az egész könyvnek. Nem véletlenül helyezte a Jelenések könyvének szerzője pont a kellős közepébe az összlátomásnak, azt akarja mondani, hogy ez egy központi szerepet foglal el. A napba öltözött asszony. Ahhoz, hogy megértsük a 12-es fejezetet, és a mai előadásban ezt fogom boncolgatni, ahhoz azt kell megérteni, hogy ki is ez a napba öltözött asszony. Nem egyértelmű. Első gondolatra azt fogjuk mondani, hogy ez nem más, mint Szűz Mária. És az egyháznak a liturgiája többek között ebben az elgondolásban erősít meg bennünket, mert amikor a Nagyboldogasszony napján felolvassuk az első olvasmányt, az éppen ez a rész, amit ma fogunk olvasni. Amiről ma fogunk elmélkedni. A napba öltözött asszonynak a leírása. Vagyis Nagyboldogasszony napján Mária mennybevétele, Mária megdicsőrése. És a napba öltözött asszony, aki megmutatja, hogy mit jelent Máriának a megdicsőrése. Vagyis az egyház liturgiája azt sugallja, hogy itt igenis Szűz Máriáról van szó ebben a szentírási részben. Mi magyarok ugyancsak ilyen szempontból használjuk a napba öltözött asszony kifejezést, ugyanis magyarok nagyasszonyára, Magyarország pátrónájára alkalmazzuk ezt a megjelölést. Ő a napba öltözött asszony, aki egyértelműen Szűz Mária. Érdemes megjegyezni azt, hogy akkor, amikor Magyarország pátrónáját, magyarok nagyasszonyát ezzel a Jelenések könyvéből vett szentírási szimbólummal azonosítjuk, az valószínűleg onnan ered, hogy többek között a hold van a lába alatt ennek a titokzatos női alaknak. És szinte mindig úgy ábrázoljuk, hogy a félhold van a lába alatt. Vagyis igazából arról van a szó, hogy magyarok nagyasszonyát, Magyarország pátrónáját a török félhold feletti győztesként értelmezzük, és ezért azonosítjuk Szűz Máriával. Azonban, hogyha az egyes részleteit vesszük a Jelenések könyve 12. fejezetének, a napba öltözött asszony leírásának, akkor már kicsit zavarba ejt bennünket a leírás. Ugyanis többek között arról van a szó, hogy ez az asszony, a napba öltözött asszony vajúdik és gyötrelmében kiáltozik. Valóban Máriáról van a szó, aki vajúdik és gyötrelmében kiáltozik? Hiszen Mária éppen, hogy olyan módon szült az üdvözítőt, ami csak rá vonatkozóan gyötrelmek nélküli volt, mondja a hitünk. Akkor hogyan értelmezhető erre a helyre? Az is, hogy a sárkány üldözi ezt az asszonyt. Az egész helyzetnek a leírása úgy tűnik, hogy nem elsősorban Szűz Máriára vonatkozik, hanem magára az egyházra. Persze hozzá kell tennünk azt is, hogy igazából, ha egészen pontosak akarunk lenni, akkor azt kell mondani, hogy a Jelenések könyvének szerzője leírja azt, hogy mi történik az egyházzal a jó és a rossz közötti harcban. De az egyházat olyan vonásokkal rajzolja meg, amit a szűzanyáról mintázott. A szűzanya az, aki megszülte a világnak az üdvözítőt. De az egyház is szüli a világnak, ajándékozza a világnak Krisztust. Más módon, de valóságosan. Fájdalmak közepette eltérően szeplőtlenül fogadott a szüzanyától. Fájdalma közepette, de valóságosan adja a világnak. Ugyanakkor hozzá kell tenni, hogy a Jelenések könyvének a szerzőjét nem annyira Mária érdekli, mint az egyháznak a sorsa. Nagyon valószínű, hogy akkor, amikor megfogalmazza ezt a képet, akkor a sárkány, aki föl akarja falni a gyermeket, akit megszül napböltözött asszony, akkor lehetséges, hogy Jézus születése körüli események, a Heródes, aki meg el akarja pusztítani a gyermekek, lehetséges, hogy ez inspirálja. Tehát mindenképpen Mária alakjának a vonásait vetíti át az egyházra. De maga a napböltözött asszony az egész fejezet értelmezése alapján elsősorban az egyház. Az egyház, ami végtelenül dicsőséges, Isten kegyelméből, ugyanakkor mégis a nehézségek, az üldöztetések nyomorát szenvedi gonoszsággal szemben. Hát ahhoz, hogy jól értsük a Jelenések könyvének a 12. fejezetét, ahhoz két dolgot kell megértenünk. Az első, hogy itt tér át a világnak, a jó és a rossz közötti harcnak a földi síkon való értelmezésére. Persze még ez akkor is igaz, hogyha a legelső mozzanatban mind az napböltözött asszony, mind a nagy sárkánynak a megjelenése az az égen történik. De nagyon gyorsan áttérnek egy földi síkra. Az elbeszélés a földi síkon folytatódik. Hogy ott mi a jó és a rossz harcának az eredménye. Másrészt viszont azt kell mondani, hogy ez a napböltözött asszony, akit ábrázol, ez nem Szűz Mária, hanem az egyház, akit Mária, mint az egyedül tiszta jegyes vonásai alapján rajzol meg a Jelenések könyvének a szerzője, Szent János apostol. Az egyház sorsát, szenvedéseit, nehézségeit akarja bemutatni, hogy ezzel is tudatosítsa keresztény hívőben, hol az egyháznak a helye, milyen veszélyek fenyegetik, milyen biztonsága van. Ha ezt a két vonást megértettük, akkor elemezhetjük az egyes vonásokat, amivel a Jelenések könyve 12. fejezete leírja ezt a kicsit mitológikusnak tűnő eseményt, de amivel a világtörténelemben valóságosan jelenlevő dolgot próbál megmagyarázni. Tehát ezt a kettőt arra kérem a kedves hallgatókat, hogy előlegezzék meg a bizalmat, hogy valóban ebből a két pontból kiindulva tudjuk értelmezni az egész 12-es fejezetet, és akkor valahol megértsük azt, hogy ténylegesen, amit itt leír, az az akkori korra is, de a mai korra is nagyon sok mindenben érvényes, és megmutatja, hogy mi az, ami valóságosan történik, akár ma is. A Jelenések könyvének 12. fejezete, tehát így kezdődik, az igen egy nagy jel tűnt föl. Egy asszony, akinek öltözete a nap, láb alatt a hold, fején 12 csillagból álló korona. A nagy jel azért nagy, mert azt jelenti, hogy jelentőség teljes, egészen különleges jelentőséggel bír. Ugyanakkor jel, ami utal valamire, amit meg kell fejteni. Ez a nagy jel egy asszony, egy női alak, akinek öltözete a nap. A napba van öltözve. A nap a bibliai szimbólumok szintjén a teljességet jelenti, sőt magát az Istent, az igazság napját. Nem az asszony egy isteni személyiség, ez egyértelmű. De Isten az örök nap szinte körül ragyogja, szinte körül veszi ezt az asszonyi alakot. Az asszonynak a dicsősége az őt beragyogó örök naptól származik. Ez persze igaz Máriára is, de igaz az egyházra is. Az egyházra, aminek a történelem során annyi és annyi nehéz pillanata volt, amit annyiszor és annyiszor megvetnek az emberek. Az egyháznak az igazi valósága a napba öltözött asszony. ez a dicsőség, ami beragyogja, ez nem az övé, hanem az isteni jegyesé, aki annyira szerette őt, hogy az életét adta érte. Jézus az isteni nap, aki beragyogja az egyházat, az ő isteni jegyesét. Aki önmagában annyira törékeny, sőt nyomorúságos lenne. De Jézus szeretete, Isten szeretete miatt napba öltözött asszony. A lába alatt a hold. A hold a változékonyságnak a jelképe. Természetesen ma már tudjuk, hogy igazából a hold nem változik. A nagyság ugyanaz, csak a naprendszerbe betöltött forgása miatt van az, hogy időnként teli hold van, időnként fél hold. A hold, ami a változékonyságnak a jele. És az, hogy az asszony lába alatt van a hold, vagyis a hold fölött áll, az azt jelenti, hogy ez az asszony a változandóság szférája fölött áll. A változatlanság szférájában van, ami az Istennek a szférája, az Istennek a valósága. Isten, mint az örök nap ragyogja be, és a változandóság a hold fölött áll. Már részesedik az örökké valóságban. Ez az asszony, fején 12 csillagban álló korona. A korona az ő dicsőségét kifejezi ki, mivel meg van koronázva. Gondolhatunk a 12 apostolra is, de talán még inkább kell gondolnunk a 12 törzsre, ami a választott népnek a teljességét jelenti. Isten elvezeti az ő népét a teljességre. Igazából Jézus is ezért választ 12 apostolt, hogy jelezze azzal, hogy Isten az ő népét elvezeti arra a teljességre, hogy helyreállítja Izrael teljességét, a választott nép teljességét. Az egyházban valósítja meg Isten ezt a teljességet. Ez az asszony, aki már az örökké valóság szintjén van, akit beragyog az isteni nap, akiben megvalósul a helyreállított, választott nép, ez egy teljes dicsőségben ragyog. Igazából ez nem egyszerűen csak ez a földi egyház, de az az egyház, ami dicsőségesen Istennél van, de ugyanakkor jelen van ebben a földi, nyomorúságos egyházban is. Nagyon is valóságosan jelen van ez a csoda a mi egyházunkban is, még ha sokszor nem is látjuk. Azt tanítja a teológia, hogy az egyház több, mint a tagjainak a száma. Tehát nem egyszerűen csak összeszámoljuk, hogy hány megkeresztelt van az egyházban, és azoknak a sokasága adja ki az egyházat. Van valami több is benne. Ez a több, ez a szent, az örökké valóságban már most a részesedi asszonyt. Ezt fejezi ki, ezt a többletet. És valóban a napba öltözött asszony a dicsőség teljességét élvezi, kapja az Istentől. Ugyanakkor áldott állapotban van, valamit hordoz a méhében, amit a világnak akar adni. És gyötrelmében, szülési fájdalmáiban kiáltozik. Ez a gyötrelmében és szülési fájdalmában kiáltozó egyház, aki vajódik. Ez az egyház állapota a világ történelem során. Egyszerre dicsőséges, már az örökké valóságban fürdő, és egyszerre szülősi fájdalmak között szenvedés kiáltozik. Egy belső nehézség, ami afelé hajtja, hogy a világot megajándékozza Krisztussal. Emlékezzünk arra a szép ifjúsági éneknek, hogy a világnak Krisztus kell. Igazából Isten küldte el egyszülött fiát a világba, de asszonyon keresztül. És ahogyan a szűzanya ajándékozta a világnak az Úr Jézust, megváltót, úgy az egyháznak is az a dolga, hogy egy más módon a világnak ajándékozza a megváltó Jézust. A világnak Krisztus kell. És a világ arra vár, hogy akkor éri el az ő békéjét és teljességét, ha valóban az egyház neki ajándékozza Krisztust, az üdvözítőt. Ez a teljesség felé tartás, hogy a világnak odaajándékozik az üdvözítőt. Ez vajudás, szenvedés, kiáltozás között zajlik. Nagyon szép ez a két ellentétes, de annyira kifejező kép az egyházról, a dicsőség, meg a kiáltozás, szenvedés, ami igazából egy vajudást jelent, hogy a világot megajándékozzuk azzal az üdvözítővel, akire szüksége van.

De aztán feltűnik egy újabb jel az égen. Egy nagy vörös sárkány, 7 feje volt és 10 szarva, és mindegyik fején korona. Farkával lesöpörte az ég csillagainak egyharmadát, és a földre szórta. Ez a másik jel, a nagy vörös sárkány, ez a gonoszságnak a jelképe. Nem sokkal ezután majd azt fogja mondani a szöveg, hogy ez igazából maga a sátán, az ördög. A gonoszságnak, a pusztításnak a jelképe. 7 feje van. A 7 jelenések könyve szimbólumában mindig a teljességet jelenti. Ez volt a 7 egyházzal, akinek 7 levelet írt. Ami az nem csak 7 hetet jelentett, hanem az egész világon jelenlevő egyházközösségeket. A 7 szarv, a 7 fej itt azt jelenti, hogy a gonoszság teljességét birtokolja ez a nagyvörös sárkány. Ugyanakkor 10 szarva van. A szarva hatalomnak a jele. És a 10, annak ellenére, hogy több mint a 7, a 10 nem a teljesség jele. Valami, ami sok. De mégis határt szab, egy bizonyos határt hordoz. Határ van neki szabva. A gonoszság teljességét jelenti, akinek a hatalma félelmetes, de nem végtelen. Igazából ezt a képet, hogy sokszor láttam már lerajzolva, vagy próbálták meghatározni, hogy 7 fejeddel 10 szarva, és a melyik fején van több szarva. Ezt szimbólumként kell értenünk, hogy bár a gonoszság teljes a sátánban, a hatalma akármennyire ijesztő is korlátozott. Ennek a sárkánynak elsütette az, hogy farkával lesöpörte az ég csillagainak egyharmadát és a földre szórta. Ez a rejtélyes jelenet szinte biztosan azt jelenti, hogy a híveknek, a keresztény hívőknek egyharmadát hittagadásra bírja ez a szörnyű és ijesztő erő. Valóban rengeteg rosszat képes okozni, és igen-igen sok embernek a csillag voltát megszünteti és a földre szórja. Ekkor ez a sárkány odáll a szülő asszony elé, hogy mihelyt megszül, elnyeri a gyermekét. Ez a kép

ez egy ijesztő, vérfagyasztó kép. Az asszony, aki vajudik, tehát szinte tehetetlen a szenvedésben, azért, hogy megszülje gyermekét és a világnak adja az üdvözítőt, és ebben a tehetetlenségben látja a vadállatot, a sárkányt, ami csak arra vár, hogy megszülje gyermekét, és elnyelje. És nem tehet semmit ellene. Ez a szörnyű kiszolgáltatottság. Az egyháznak a dicsősége, vajudása, és aztán a gonoszság erőivel szembeni tehetetlen kiszolgáltatottsága. Ez a helyzet, amit itt leír, ez Szent János apostol érthetően a korabeli római birodalomra utalva értelmezi így. Abban az egyház üldözésben tapasztalták meg a keresztények mind a dicsőségüket, mind a vajudásukat, a belső fájdalmaikat, hogy megszüljék Krisztust, mind a kiszolgáltatottságot, a tehetetlenséget, a rosszal szembe. De aztán a világ történelem, az egyház történelem során annyiszor és annyiszor visszaköszön ez a tehetetlenség, kiszolgáltatottság és gyengeség. Elég, ha csak második világháború utáni 40 évre gondolunk. De annyi és annyi más alkalmakkor is. Ez az, ami az egyháznak úgy akarjuk a sorsa. A dicsőség, a vajudás, ami a fájdalmak mellett is valami nagyon-nagyon nemes, szent, és az iszonyatos kiszolgáltatottság. Az asszony fiút szült, fiúgyermeket, aki majd vaspálcával fogja legeltetni minden nemzeteket. Gyermekét elragadták Istenhez és az ő trónjához. Fiúgyermeket szül. Itt a próféta jövendőlések, az Emmanuel jövendőlésre kell gondolnunk. Az a megjelölés, aki majd vaspálcával legelteti mind a nemzeteket, vaspálcával pásztorolja mind a nemzeteket, ez a második Zsoltárnak egyik részlete, amit kezdettől fogva a messiásra alkalmaztak mind a zsidók, mind a keresztények. Az össz nemzetek feletti hatalmat jelenti, amit a messiásnak, az Istentől rendelt királynak fog átadni majd az Isten, teljhatalommal, vaspálcával uralkodik fölöttük, de legelteti őket, pásztorolja őket, gondosan és törődve. Az, akit megszül az asszony, a napböltött asszony, az ez, a megígért messiás, akit a vaspálca teljhatalmával, de a pásztor gondosságával uralkodik és legelteti a világ összes nemzetét. A gyermeket Isten trónjelé ragadták. Eddig is az égben játszódott minden, de most Isten trónjelé ragadják, ahol már nem érheti semmiféle veszély, főleg a gonoszság közelébe férkőzhet Isten trónjának. Ezt a biztonságot jelenti. Nem magyarázza meg a Szent Szöveg, hogy mi módon menekül a biztos, meg a gyermek a biztos pusztulástól. Isten egy csodával érinthetetlenné teszi a gyermeket. Krisztust. Az asszony pedig a pusztába menekült, ahol Isten helyet készített számára, hogy ott éljen 1260 napig. Az 1260 nap, vagy 42 hónap már az előzőekben is előfordult. Ez igazából a Krisztus utáni világtörténelemnek az időszaka. Akárhány napig tart is az. És ez az időszak, egy olyan időszak, amikor az asszony a pusztába menekül, ahol Isten helyet készített számára. Itt gondolhatunk a 40 éves pusztai zarándoklatra, vándorlásra, szószövetségi választott népnek a 40 éves pusztai időszakára, ami az egyház földi zarándoklásának az idejét írja körül. Ugyanakkor azt is meg lehet kérdezni, hogy hogyan került az asszony hirtelen az égből, ahol eddig volt, le a pusztára. Ezen a ponton már azt látjuk, hogy az, hogy az asszony is, a napböltözött asszony is, meg a sárkány is az égen jelent meg, azt jelzi, hogy nem egyszerűen földi személyiségek, hanem valami égi erővel bírnak. Földön túli hatalmak. Ugyanakkor az, hogy azonnyomban a földön, a pusztán
ha folytatódik az egész, az jelzi, hogy a földi valóság szintjén bontakozik ki mindaz, ami ezután következik. Ekkor tudjuk meg, hogy maga a sárkány is a földre zuhan. Ezt egy kicsit mitológiához hasonló képpel így írja le a Jelenések könyve. Ezután nagy harc támadta mennyben, Mihály és angyalai megtámadták a sárkányt. A sárkány és angyalai védekeztek. De nem tudtak ellenállni, és nem maradt számukra a hely a mennyben. Levetették a nagy sárkányt, az ősi kígyót, aki maga az ördög, a sátán, aki tévútra vezeti az egész világot. A földre vetették, s vele együtt letaszították angyalait is. Ez az Isten seregei és a sárkány, a gonosz seregei közötti harc egy szimbolikus mitológiai kép. Külön megnevezi, hogy a nagy sárkány az nem más, mint az ősi kígyó. És az a kígyó, aki Ádámot és Évát félrevezette, de aki maga az ördög, a sátán, aki azóta is tévútra vezeti, megtéveszti az egész világot. Mind őt, mint az angyalait a földre taszítják le Mihály arkangyal és a többi angyalok. Ezen a ponton igazából azt akarja kifejezni csak a Jelenések könyve, hogy egy bizonyos ponton elveszíti a sátán azt a fajta különleges erejét, amit előzőleg birtokolt. Talán eszünkbe juthat az, amit Jézus mond Lukács evangéliumában, amikor elküldi a 72 tanítványt, mert azok visszajönnek nagy örömmel, és azt mondják, hogy még a gonosz lelkek is engedelmeskedtek a szavunkra. És ő azt mondja, láttam a sátánt, mint villám bukott le az égből. Igazából, ami történik, az, hogy egy bizonyos esemény miatt, ami egyértelműen csak is Krisztus kereszthalála lehet, de amely már elkezd működni, a kereszthalál ereje elkezd működni Krisztus tanítványaiban is, ez az a pont, ahol megtörik a gonosznak az ereje. Többé már nincs helye az égben, hanem csak a földön. De a földön is igazából csak fogatlan kutya. Jézus Krisztus kereszthalálával már legyőzte a gonoszt. De az viszont a megtévesztés erejével, azzal, hogy ezen a földön erősebb, mint az emberek, egészen egyszerűen a pusztulásba igyekszik vinni az egész emberiséget, az egész földet, még akkor is, hogyha Krisztus állandóan nyújtja neki az emberiségnek a lehetőséget ahhoz, hogy legyőzze ezt a gonoszt. Vagyis, amit itt leír, ez egyszerűen egy olyan pont a világtörténelemben, amikor a sátán, a sárkány és angyalai, a bukott angyalok az égből a földre zuhannak. Elveszítik erejüknek a döntő hatalmát. És ekkor egy harsány hangot hallottam az égben, mondja János, eljött Istenünk üdvössége, ereje és országa, és fölkentjének uralma. Mert letaszították testvéreink vádlóját, aki éjjel-nappal vádolta őket Istenünk színe előtt. Ez az eljött Istenünk üdvössége, ereje és országa, és fölkentjének uralma, a 11-es fejezetben szinte szó szerint elhangzott, de ott a végítélet kezdetére vonatkozott. Itt viszont egy olyan helyzetre, amikor letaszítják testvéreink vádlódját, emberiség vádlóját, aki éjjel-nappal vádolta őket Istenünk színe előtt. Istennek a gonosz mindig eszébe juttatta mindazt az okot, ami miatt mi méltatlanok vagyunk az ő szeretetére meg az irgalmára. És hát talált bőségesen mindannyiunk életébe. De Jézus kereszt halálával ez a vádló ki lett taszítva, és éppen, hogy Krisztus az, aki az atyát most már arra emlékezteti, ami miatt irgalmaznia kell nekünk. Ez pedig Jézus kereszthalála. És így folytatja a szöveg, legyőzték a bárány vérével, és tanúságuk szavával, mert nem kímélték életüket, mint halálig. Vagyis a bárány vére, a kereszthalál az, ami ezt a fordulatot elhozta. Nem is annyira Mihály és angyalai érték el azt, hogy az ördög és angyalai elveszítsék ezt az égi pozíciójukat, hanem a bárány vére.
ami mikor hatni kezd a hívő ember szívében, akkor megmutatja azt, hogy valóban elveszíti erejét a gonosz lélek. Legyőzték a bárány vérével és tanúságok szavával, mert nem kímélték életüket, mint halálig. Ezért újongjatok ti egek, és ti, akik benne laktok. Jaj a földnek és a tengernek, mert oda esett le az ördög nagy haragjában. Tudja, hogy kevés ideje van hátra. Vagyis az ördög, aki már látja az ő vereségét, utolsó erejével még igyekszik kitombolni magát, és minél több rosszat csinálni. Minél több szörnyűséget és pusztítás végezni Isten művében. Ezt a pusztítást úgy írja le a szöveg további része, hogy a sárkány, mikor látta, hogy földre taszították, üldözőbe vette az asszonyt, aki fiúgyermeket szült. Vagyis el akarja pusztítani az egyházat. Az asszony azonban kapott két nagy sasszárnyat, hogy a pusztába repüljön. A rejtek helyére, ahol majd a kígyótól távol egy évig, két évig és fél évig táplálják. Ez a puszta, ahová az asszonynak menekülnie kell, az ugyanaz, amit Isten készített számára, ami jelzi az egyháznak a földi vándorlásának az idejét, a puszta része az életünknek, de ami ugyanakkor biztonságot is ad a gonosz támadásaival szembe. Ez az egy évig, két évig és fél évig, ez a Dániel könyvéből vett idézet, ahol a gonoszság idejét egy idő, két idő és fél idő elnevezéssel adja meg. Ebben az időszakban tombol a gonoszság, utána diadalmaskodik az Úristen. Tehát ismét csak ez a leírás az egész földi történelmet idejét jelenti Jézus után. Ebben az időben az asszony, az egyház, amely a pusztában van, a lemondás, a szükség, a nélkülözés helyén, de biztonságban, érinthetetlen a gonoszság számára. Igazából ezt azt akarja elmondani, hogy az egyháznak a legfontosabb, a lelke érinthetetlen a gonosz támadásaival szembe. A gonosz el akarja pusztítani. De az Úristen nélkülöt is közepette, de mégis megőrzi sajátjának az ő jegyesét. A puszta, milyen lemondás, a nélkülözés helye, de mégis az Isten védelmének és segítségének a helye is. Ez az, amiben az egyháznak történelme folyamán élnie kell. Mikor a sárkány látja, hogy nem tud győzedelmeskedni, nem tudja elérni az asszonyt, akkor a sárkány haragra lobbant az asszony ellen, és harcba szállt többi gyermekével, aki megtartja Isten parancsait, és kitart Jézus tanúsága mellett. Ezen a ponton világos teljesen, hogy itt igazából tényleg az egyházról volt szó. Hiszen többi gyermek, aki megtartja Isten parancsait, és kitart Jézus tanúsága mellett, ezek mi vagyunk, keresztények, akiket a sárkány, mivel nem tudja elérni az egyház lelkét, hogy elpusztítsa, rajtunk tombolja ki magát. A tomboló sárkány, akinek hatalmában van a föld. Az, amit itt leír a 12-es fejezetben, Jelenések könyvének írója, az igazából szeretné fölfedni előttünk azt a valóságot, ilyen mítikus, szimbolikus jelképekkel, ami az egyház valósága a világtörténelem során. A dicsőséges, napböltözött asszony az egyháznak az igazi valósága, aki vajudik Isten erejéből Krisztust a világra akarja szülni és a világnak ajándékozni. Ugyanakkor viszont a gonoszság, a sátán el akarja pusztítani, fölfalni a gyermekét, és ő sokszor tehetetlen ezzel ellen a gonoszsággal szemben. Ki van szolgáltatva neki? Tehetetlen, ki van szolgáltatva, de Isten mégis az ő gyermekét, aki arra van rendelve, hogy teljhatalommal, de jóságos gondossággal a világ minden nemzetét vezérelje, legeltesse, azt mégis érinthetetlenné teszi. Sőt, magát az egyházat is érinthetetlenné teszi. Pusztai élet nehézségei között vezeti, de mégis lelkét biztonságban is a sárkánytól, a gonoszságtól védve tartja. Ugyanakkor a sárkány Jézus Krisztus kereszthalála által már
levettetett az égből, ahol éjjel-nappal vádolta az emberiséget Isten szín előtt. Helyébe odalépett Krisztus, aki saját sebeire hivatkozva kéri az Atya irgalmasságát. Ez a kép, amit itt felrajzol a 12-es fejezetben, igazából megmutatja az egyház dicsőségét, és megmutatja az egyház szorongatatását és nehézségét is. Ebben a nehézségben volt benne a kereszténység Szent János idejében is. Ugyanakkor akár mennyire is szembesít bennünket a szörnyűségekkel, mivel szembe kell néznünk, mégis ez a kép eszes, mint bátorítást, bizalkodást is sugall. Érezteti velünk, hogy minden szörnyűséges helyzet ellenére az egyháznak, az Isten újszövetségi választott népének egy olyan dicsősége és olyan biztonsága van, amivel Isten mindig őrzi azt, ami az övé. Ezek a képek elénk állítják azt, hogy milyen élethelyzetben az egyház újra meg újra világtörténelem során. A dicsőségét is, a nyomorát is, a kiszolgáltatottságát is. Ugyanakkor valahol ezen keresztül, hogy megmutatja az élethelyzetünknek az igazi arcát, mi is újra meg újra ilyen helyzetben vagyunk. Mivel ezt megmutatja az életünk igazi arcát, valahol biztonságot, bizalmat akar belünk ölteni. Isten mindig védi az övéit a legszörnyűbb helyzetekben is. Kedves Mária Rádió hallgatók, Jelenések könyvének a 12-es fejezetét igyekeztük végigvenni lépésről lépésre. Nagyon gazdag, sokrétű az a mondani valója. De amit, ha jól értjük ezt az egész leírást, amit ki akar váltani belőlünk, az a bizalom. Szívből kívánom, hogy ismerjük fel újra meg újra mi is az egyházban a napba öltözött asszonyt, aki minden törékenysége, minden nehézség ellenére az Isten dicsősége ragyog be, Isten szeretete. És bízó lélekkel helyezzük kezünket a nehézségek közepette is az Úristen kezébe, aki, hogyha nem is óv meg bennünket nehézségektől, mégis mindig számíthatunk arra, hogy a nehézségek ellenére is elvezet arra a dicsőségre, amit ő nekünk megálmodott. Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív föl nem fogta, amit Isten azoknak készített, akik őt szeretik. Őrizzük meg az Isten iránti, az egyház iránti szeretetünket, és kérjük a jó Istent, hogy ezen keresztül szembe tudjunk nézni az élet kihívásaival. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

alfától omegáig. Főtisztelendő dr. Horváth Endre műsora a jelenések könyvéről.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a Szatmár Németi stúdióból. Délben megszólaltak a harangok, amelyek imára hívnak minket. Mi is meghívjuk Önöket, hogy imádkozzuk együtt az Úrangyalát, majd a Zsolosban napközi imaóráját. Felajánlva ezt első péntek lévén a szűzmányra szeplőtelen szíve szándékaiért, de imádkozzunk együtt minden kérésért, minden szándékért, amelyeket a mai napon is szeretnénk a jó Isten elé hozni, és ezekért közösen imádkozni.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
1: Az Úrangyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
0: És ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
0: Legyen nekem a te igéd szerint.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: És az ige testélőn.
0: És mi köztünk lakozik.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, önsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt, ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az élet szentség útját járva minket is egy szülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, élet szentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja.
0: Dicsérjük dallal az Urat, buzgó készséggel lelkesen, az óra íme délre jár, s bennünket imádságra hív.
1: Ez szent idő, az áldozat, boldog bárány keresztre száll, és híveit megváltva most, dicsőségünket szerzi meg.
0: E fénytől, mely tűzön ragyog, homályba hull a déli ég, szívjuk szívünkbe lelkesen kegyelme lángját serejét.
1: Dicsérjük őt, ki jó atyánk, és egyszülött örök fiát, s a szent lelket, ki vigaszunk, meg nem szűnő időkön át. Amen.
0: Jóságos írgalmad, vigasztaljon engem, ahogy megígérted. Jobbot teremtett és formált meg engem. Adj értelmet, hogy megtanuljam parancsolataidat.
1: Jámbor híveid engem látva örvendeznek, mert nagyon remélek igéidben.
0: Jogosan ítézte, Uram, ezt jól tudom. Igazad volt, hogy megaláztál.
1: Jóságos irgalmad vigasztaljon engem, ahogy szolgádnak megígérted.
0: Jöjjön el hozzám irgalmat, hogy éljek, mert törvényed a gyönyörűségem.
1: Jussanak szégyenbe, akik Galádul bántak velem. Én akkor is parancsaidról elmélkedem.
0: Jöjjenek hozzám, akik félnek téged, akik intelmeidet ismerik.
1: Jó és tiszta szívvel hadd járjak végzéseid szerint, hogy soha meg ne szégyenüljek.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Jóságos irgalmad, vigasztaljon engem, ahogy megígérted.
1: Támadóim ellen te légy oltalmam, Istenem. Ments meg, Istenem, ellenségeimtől. Te légy oltalmazóm támadóim ellen.
0: Ments meg engem a gonosztevőktől. A vérengző emberektől szabadíts meg.
1: Mert íme leselkednek életemre. Rám rontanak a hatalmasok.
0: Nincs bennem vétek vagy bűn, Uram. Nincs bűnöm, mégis sietnek, hogy rám roncsanak.
1: Ébredj fel, jöjj ide, és lássad, te vagy erősségem, te rád figyelek. Mert Istenem, te vagy erős váram.
0: Szeretetével Istenem elém siet. Isten megadja, hogy elnézek ellenségeim fölött.
1: Én meg hatalmadról énekelek. Már korán reggel örvendezem jóságod miatt.
0: Mert te lettél az én erős bástyám, gyötrelmem napján az én menedékem.
1: Te vagy erősségem, rólad szól énekem. Te vagy, Isten, az én erős váram, az én jóságos Istenem.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Támadóim ellen te légy oltalmam, Istenem. Boldog az az ember, akit Isten fenyít, sebet üt rajta, de be is kötözi. Elvetettél minket, Istenünk, és magunkra hagytál. Megharagudtál ránk, fordulj felénk újra.
1: Megráztad a földet, úgyhogy meghasadt. Gyógyítsd meg töréseit, mert megingott.
0: Népedet kemény próbára tetted. Kábító borral itattál minket.
1: De jelt adtál azoknak, akik félnek téged, hogy megmeneküljenek az íj elől.
0: Hogy megszabaduljanak azok, akiket szeretsz. Szabadíts meg jobboddal, és hallgass meg minket.
1: Isten így szól szentélyében, újjongva osztom fel szihimet. Szukkot völgyét is felmérem.
2: Gileád az enyém, és enyém Manassze is. Efraim sisak lesz fejemen.
1: Juda királyi jogarom, Moab az én mosdótálam.
2: Saromat Edomra ráteszem, és csatakiáltásom Filisztea fölött hangzik.
1: Az erős városba kivezetel engem, Edomba kiirányítja léptemet.
2: Csak te, Istenünk, aki elvetettél minket, és már nem vonulsz ki seregünkkel, Istenünk.
1: Adj nekünk segítséget gyötrelmeinkben, mert az emberi segítség mit sem ér.
2: Istennel nagy dolgokat viszünk végbe, ő tiporja porba ellenségeinket.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Boldog az az ember, akit Isten fenyít, sebet üt rajta, de be is kötözi.
1: Ha elmétek távol járt Istentől, most keressétek őt tízszeres buzgalommal, mert aki rátok hozta a csapásokat, örökké tartó örömet hoz a szabadulással.
2: Az Úr maga a jóság.
1: Teljes a szabadulás nála.
2: Könyörögjünk, Urunk Jézus Krisztus, te megváltásunkért ebben az órában ártatlanul mentél a keresztfára, miközben sötétség borította az egész világot. Kérjük, add nekünk mindenkor azt a fényességet, amely elvezet minket az örök életre, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen hála.
2: Kedves hallgatóink, megköszönjük, hogy velünk imádkoztak, hogy ebben a déli imában is együtt lehettünk. Gyorsan elmondanám önöknek még azt, hogy a továbbiakban milyen műsorokkal várjuk önöket. Nem sokára majd szentségimádást fogunk közvetíteni, majd 13 órától Magyarországra kapcsolunk, ahonnan a négy magyar nyelvű Mária Rádióval fogunk közösen imádkozni, tehát onnan fogják az ima szándékokat fogadni, majd figyeljenek nagyon a telefonszámokra, amelyeket bemondanak, és azután fogjuk majd a rózsafőzért imádkozni. 14 órától angyalok Citeráján Zalder Évával, 14 óra 30 perctől olvassuk a Szentírás Tibor atyával. 14 óra 37 perctől a Medjugorje üzenetet hallhatják, 14.40-től fogadjuk ima szándékaikat, 15 órától pedig az Érgalmasság rózsafűzérét imádkozzuk. 15 óra 20 perctől Jézus szíve engesztelés lesz, 16 órától ígéző, 16 óra 5 perctől a nap katekézise Tibor atyával. 16 óra 40 perctől a Vatikáni Rádió műsorát hallhatják, 17 órakor fogadjuk ima szándékaikat és a dicsőséges rózsafűzért imádkozzuk. 18 órától imádkozzuk az Úr angyalát, majd Tibor atya evangéliumi elmélkedéseit hallhatják. Este 7 órától lesz majd a Szent Mise korondról, de majd még a késő esti műsorokat 18.30-kor hallhatják. Kedves kollégám fogja majd önöknek elmondani. Azt még gyorsan elmondom, hogy holnap reggel 8-tól lesz Szent Mise Csanádról, majd délután a Csíksomlyóra kapcsolunk, a Mária köszöntőbe kapcsolódhatunk be délután 5 órától. Vasárnap délelőtt 10 órától lesz a Szent Mise Csanádról, és este 7 órától pedig Korondról fogunk majd közvetíteni. Mi köszönjük szépen, hogy velünk tartottak, hogy a mai délelőtön is együtt lehettünk. További szép délután, szép hétvégét kívánva mindenkinek, búcsúzunk a Szatmár Némedi stúdióból.
1: Balázs Enikő.
2: És Szűcs Timea.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Székelyudvarhelyen a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián.
1: Dicsértessük a Jézus Krisztus, nagy szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves hallgatót határon innen és túl. Szentségimádást közvetítünk Barbusz Péter, a Szent József Plébeia templom plébánosa vezetésével, a kántori szolgálat pedig Majosat Ladjár. Tartsanak velünk, imádkozzunk együtt!

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Jézus, béke fejedelme, te azt akarod, hogy családjaink békében éljenek, egyetértés uralkodjék a házastársak, szülők és gyermekek, idősek és fiatalok között. A béke országa akkor fog eljönni, ha mindannyian készek leszünk elfogadni annak előfeltételeit, ha képesek leszünk szeretettel adni magunkat egymásért. Dicsőtelek téged a békében élő családokért, mert szeretetükkel egymást szolgálják. Áld meg őket, és ott hagy el ne fáradjanak ezen az uton. Áldott légy, mert azokat a családokat is a béke útjára vezeted, amelyeket most veszekedés, válás, erőszak oszt meg. Veszekedéseik legnagyobb kárvallottai a gyermekek, mert életükből elvesznek a lelki értékek. Áldott légy, mert az ilyen családokat is szeretettel hívod, hogy békéd útjára vezetve megerősítsd őket, és ha elfogadják békédet, akkor saját életükben is tapasztalják, hogy kezet nyújt, csókot vált egymással az igazság és a béke. Jézus Krisztus, béke fejedelme, köszönöm neked a békességszerző szavakat, amelyeket a kereszten halálod előtt kínzódóért imádkoztál. Köszönöm neked a békét, amely a leírhatatlan szenvedések tengerében eltöltött. Köszönöm a szeretetet, amely imádkozott ellenségeiért. Ez a béke útja, ez a megbocsátás is, a megbékélés, az imádság is az áldás útja. Jézus jól tudott, hogy szívünk megállás nélkül a békét keresi, s hogy nem lehetünk boldogok, ha ellenségeskedünk, ha nem békélünk meg veled és a körülöttünk élő emberekkel. Jézusom, miközben köszönetet mondok neked a szeretet erejéért, melyel megbocsátottál, ugyanakkor megnyitom előtted a szívemet is, mindazok nevében, akik haragban élnek, s akiknek a szívében nincs a megoszlást ledőzni képes szeretet. Jézus béke fejedelme, adj nekünk erőt a kiengesztelődéshez és a megbocsátáshoz. Amen.

Jézus szentséges szíve, minden szív királya, imádattal borulok le előtted, és hálát adok lángoló szeretetedért. Szívből óhajtom, hogy jöjjön el a te országod. Vigyázz reám, hogy bármi történjék is, el ne távolodjak tőled, sőt, egyre jobban ragaszkodjak hozzád. Tarts távol a bűntől, erősítsd akaratomat, hogy ügyelni tudjak érzékeimre, képzeletemre és szívemre. Segíts, hogy megszabaduljak bűnre vezető hibáimtól. Jézus szentséges szíve, egész életemet arra szentelem, hogy téged szeresselek, szolgáljalak, és mindenben téged kövesselek. Nélküled minden hiába való, de veled már most enyém a mennyország boldogsága. Add áldásod, hogy erről hitelesen tanúskodjam testvéreim között. Mária, Jézus után a tiéd a legszeretetleméltóbb és legtökéletesebb szív. Taníts meg rá, hogy fiadat napról napra egyre jobban szeressem. Mivel a mennyben Jézus közvetlen közelében élsz, járj közben értünk is. Amen.

Uram Jézus Krisztus, szent szívednek ajánlom magamat és egész életemet, minden cselekedetemet, munkámat, imádságomat, örömet és szenvedésemet, hogy téged dicsőítselek és szeresselek. Legyen egész életem tiéd, aki mindig szeretsz engem. Önts szívembe tiszta szeretetet, hogy téged soha el ne felejtselek, és tőled soha el ne szakadjak. Szelíd és jóságos szív, add meg nekem a végső bűnbánat kegyelmét, légy biztos menedékem, halálom óráján, és vezess be országodba. Hiszen tudom, és hiszem, hogy Jézusomnak szívén megnyugodni jó. Éppen ezért kérlek, engedd elhunyt drága szeretteinknek is, és nekem is gyarló hívednek, hogy egykor e földi bajtól, bútól, küzdelemtől és gyötrelemtől megszabadulva megpihenhessek szentséges szíveden. Amen.

Jézusom, kopogtatni szeretnék a te szíved ajtaján, kérni és könyörögni jöttem a te mindenható, szerető szívedhez. Te tanítottad, hogy kitartóan és álhatatosan kell imádkoznunk. Én is így teszek. Hitem és bizalmam által kimutatom, mennyire tisztelem a te jóságos, részvéttel teljes, nagykegyelmű szívedet. Így teszek, hogy elnyerhessem gyógyító kegyelmedet, amelyet most kérek tőled, és amelyre oly nagy szükségem van. Hozzád jövök, és kérlek, te adj nekem enyhülést. Hozzád kiáltok, kérve a te könyörületességed, segítsen szükségemben. Amen.

Ó, megváltóm szent szíve, könyörülj rajtam a te nagy irgalmasságod szerint. Irgalmasság szent anyja, Mária, hozzád is folyamodom ügyemben. Emlékezzél meg róla, mekkora ereje van anyai könyörgésednek, szent fiat szíve előtt. Könyörgök hozzád, légy szószólóm, és tárt Jézus szentséges szíve elé kérésem. Nevesd meg könyörgésemet szükségem idején, hanem oltalmazd meg engem, és segíts rajtam. Ó dicső, ó áldott szűzanya, valamennyiünk édesanyja, közben járója és szószólója. Engeszteld meg szent fiadat, ajánlj és mutasd be minket szent fiadnak. Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Amen.

megváltó Jézusunk, felénk kitárt, megsebzett szívedben látjuk a végtelen szereteted, mely nem csak a nyomorult bűnösök menedéke, hanem a kegyelemnek forrása, az irgalomnak kútfeje, és szükségünkben segítünk. Most hozzád fordulva arra kérünk, hogy fogadd gondviselő szeretetedben családjainkat, barátainkat, az értem imádkozókat és a velem vagy nálam jobban szenvedő embertársaimat is. Bocsásd meg vétkeinket, leborulva kérlek, segíts rajtunk minden szükségünk idején. Ó, szeretetteljes szív, légy kegyes megpuhítani az elkeményedett szíveket, enyhíteni a tisztító tűzben szenvedő lelkek gyötrelmeit. Légy menedéke a haldoklóknak, vigasztalója a szenvedőknek. Végül, ó szeretett szíve, légy minden dolgomban, de legfőképpen halálom óráján, légy biztos menedéke megriadt lelkemnek. Azon rettenetes pillanatban fogadj el irgalmad ölében. Ó Jézus, szentséges szíve, bízom benned, ne engedd, hogy elvesszek.

Jézus fenséges szíve, örök életünk reménysége, áldott szív, mely életre hív, melyből értünk vér és víz fakadt, hogy lemossa bűneink végső áldozatként meghasadt. Jézus jóságos szíve, néked ajánljuk életünk, kérünk, cseréld ki a mi szíveink, hogy érezhessük szerető szíved melegét, s ekép szeressük mi is testvérünk, viselvén együtt életünk nehezét. Amen.

Ó Jézus szentséges szíve, önsd ki áldásaid bőségét az egyházra, szentatyánkra és az egész papságra. Adj kitartást az igazaknak, térítsd meg a bűnösöket, világosítsd meg a hitetleneket, légy segítségére a haldoklóknak, szabadítsd meg a tisztító tűzben szenvedő lelkeket, és terjeszd ki minden szívre szereteted uralmát. Amen.

Jézus, szíved oly csodálatos, a szeretet benne, mint virág illatos, mely egyre ontja illatát mindenkire egyaránt. Ó Jézusom, szíved fedjen engemet, és fakasszon bimbót szívemben a te szereteted, hogy csak benned és általad szeressek bárki mást. Kérlek, űzz szívemből a gonosz minden varázsát, s add nekem a te szívednek jóságát. Jézusom, fölajánlom imáimat a te szíved szándékára, ott és akkor használd értékét, hol a legnagyobb szükség van rá. Amen.

Jézus szíve, neked adom mindenemet, értelmemet, hogy felvilágosítsd szívemet, hogy irányítsd akaratomat, hogy megerősítsd nyomorúságomat, hogy meggyógyítsd szívemet, hogy feláldozd lelkemet, hogy megments engemet. Amen.

szeretetre méltó üdvözítő. Attól a kívánságtól indítatva, hogy lelkem hálás érzelmeit irántad kinyilvánítsam, és bűneimért valamennyire elégtételt nyújtsak, magamat legszentebb szívednek szentelem, és teljesen neked ajánlom magamat. Azon felül fölteszem magamban, hogy kegyelmed jó voltából téged soha többé megbántani nem akarlak. Amen.

Jézus szent szíve, minden jónak forrása, imádlak téged, hiszek benned, szeretlek téged, és bánom minden bűnömet. Neked ajándékozom az én szegény szívemet. Tedd alázatossá, tisztává, és minden kívánságodnak megfelelővé. Add, jóságos Jézusom, hogy én benned, és te én bennem élj. Védj meg veszedelemben, vigasztalj a szenvedésben, őrizd meg testem egészségét, add áldomást minden művemre, és a szent halál kegyelmét add meg nekem. Amen.

Jézusnak szeretettől lángoló szíve, az isteni szeretet végtelen kiáradása. Imádlak, szeretlek és egyesülök szentséges szíved szándékával, óhajtva, hogy ezután mindig csak szeretetedből éljek. Szent szíved sugallata szerint kívánok ezután eljárni mindig és mindenben. Meg akarok halni a bűnnek, s csak általad és érted kívánok élni. Jézusom szerető szíve, mindent elfogadok, egyesülve jóságos szíveddel, bármi ér is, magam és mások bűneinek engesztelésére. Szerető szív, légy biztos menedékem életem minden szakában, és majd halálom óráján. Amen.

0: Jézus béke fejedelme, te arra tanítottál bennünket, hogy e világ nem adhat békét, mert a béke tőled származik. A fiatalokra ma óriási veszély leselkedik. Mindenki béke után áhítozik. Ám jöjj, de sokan nem lelik meg. Hamis proféták áldozatává válnak, olyanékéve, akik békét hirdetnek, de egy szót sem szólnak megbocsátásról, kiengesztelődésről, igazságosságról és szeretetről. Sokan a kábítószer, az alkohol, a féktelen élvezetek útjára lépve a világ törvényét követik, ám az nem biztosított békét a számukra. Jézus, utasd meg magad nekik, légy az ő békéjük, hogy minden fiatal elmondhassa Szent Ágoston szavaival, nyugtalan az én szívem, Istenem, amíg benned meg nem nyugszik. Jézus béke fejedelme, légy ifjúságunk békéje. Jézus béke fejedelme, áldj meg minket, akik itt egybedültünk, ajándékozz nekünk a te békédet. A te békéd áldott harmataként szálljon le minden nyugtalan szívre, minden szorongással teli félelemben élő szívre, minden elkeseredett, sajgó szívre. Hárítson el minden békétlenséget, minden viszályt családunkból, közösségeinkből, az egyházból és a világból. Azok, akik a szenvedés miatt veszítették el békéjüket kegyelmed erejével, nyerjenek vigasztalást. Azok, akik képtelenek megbékélni másokkal, képtelenek megbocsátani, nyerjék el a béke kegyelmét, hogy összetartásban éljenek. Dicsőíts meg nevedet, béke fejedelme, mindenkiben, akinek beteg a lelke és a teste. Áldj meg minket a béke királynőjének közben járására, te a kérsz is uralkodon, örökkön örökké.
1: Amen.
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
1: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Mennyei Atya Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Megváltó Fiú Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Szent Lélek Úr Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Szent Háromság Egy Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szív az örök atya fiának szíve!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szív a szűzőnye méhében a Szent Lélektől alkotott szív!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szív az Isten igével lényegileg egyesített szív!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szív a végtelen fölségű szív!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szív a Isten szent temploma!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szív a magasságbelinek szent szekrénye!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szív a Isten háza és a mennyország kapuja!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szív a szeretet lángoló tűzhelye!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szív az igazságosság és szeretet tárháza!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve jósággal és szeretettel teljes szív!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve minden erénynek mélysége!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve minden dicsérete legméltóbb szív!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve minden szív királya és központja!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, mert a bölcsességnek és tudománynak összes kincsei megvannak!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, amelyben az Istenség egész teljessége lakozik!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, amelyben a mennyei atyának kedvetelt!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, amelynek teljességéből mindannyian merítettünk!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, aki után ősotyáink kívánkoztak!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, béketörés nagy irgalmú szív!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, dusgazdag mindazok iránt, kik hozzád folyamodnak!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, az életi szentség forrása!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, védkeinkért engesztelő áldozat!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, gyalázatokkal tetézett szív!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, gonoszságainkért megtört szív!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, mind halálig engedelmes szív!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, lándzsával árdöfött szív!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, minden vigasztalás kútfeje!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, életünk és feltámadásunk!
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve békességünk és engesztelődésünk,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve bűnösök áldozatja,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve benned bízók üdvössége,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve haldoklók reménysége,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve minden szentek gyönyörűsége,
1: irgalmazz nekünk.
0: Isten bárányat elveszed a világ bűneit,
1: kegyelmezz nekünk.
0: Isten bárányat elveszed a világ bűneit,
1: hallgass meg minket.
0: Isten bárányat elveszed a világ bűneit,
1: irgalmazz nekünk.
0: Szelídi salázatos szívű Jézus,
1: alakíts szívünket a te szíved szerint.
0: Könyörögünk mindenható örök Isten, tekints szeretett fia szívre és a dicséretre és elégtételre, amit a bűnösök helyett bemutatott, a bűnösöknek pedig, akik jövőmadért esdekelnek, adj megengeszted a bocsánatot, Szent fiad Jézus Krisztus nevében, ki veled és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az emberiség felajánlása Jézus szentsége szívének. Urunk Jézus, az emberekre árasztó szeretetedet sokan hálátlanul közömbösséggel, hanyagsággal is megvetéssel visszanozzák. Ime, mi leborunk oltáról előtt, és őszinte tiszteletünkkel kívánunk kárpótlást adni az emberek bűnös közönségéért és a sírelmekért, melyeket szeretett legméltóbb szívedet minden oldalról illetik. Mély fájdalommal először is a magunk számára kérjük irgalmadat, készek vagyunk önkéntes engeszteléssel elégtételt nyújtani nem csak a saját magunk bűneiért, hanem mások vétkeikért is, akik az üdvösség útjától messze tévedtek. Nem követnek téged, a pásztort és vezért, meggátolkodtak hitetlenségükben, lából topossák keresztségi fogadásukat, és lerázták törvényed édesigáját. Mindezeket a szánandó bűnöket összesen is általában is kiengesztelni törekszünk, egyenként pedig jóvá tenni akarjuk. Az életmód is az öltözködés fényűzését és szemérmetlenségét, a romlottság számtalan törvetését az ártatlanok lelkére, az ünnepnapok megszegését, a te nevedre és szentjédre szólt szörnyű káromlásokat, a te földi helytartód és popságot gyalázását, magának az isteni szeretet szentségének mellőzését, vagy szentség töréssel illetését, a nemzetek nyilvános bűneit, amelyekkel az általad alapított egyházi jogai és tanítás ellen szegülnek. Ó, bárcsak jóvá tehetnénk ezeket a megbántásokat, hogy téged bűneinkért engeszteljünk, felajánljuk azt az áldozatot, amelyet a kereszten atyádnak bemutattál, és oltárainkon naponként megújítasz. Hozzácsatoljuk a szizanya, a szentek és a jámbor hívek engesztelését. Szívből ígérjük, hogy amennyire tőlünk telik, kegyelmet segítségével erősíttel, tiszta erkölcsökkel, az evangéliumi törvények, főképp a szeretet parancsának tökéletes megtartásával teszünk majd eleget a magunk és mások bűneiért, és nagy szereteted iránt tanúsított közömbösségünkért. Amennyire csak tudjuk, megakadályozzuk majd az ellened irányuló megbántásokat is, és arra törekszünk, hogy minél több embert megnyerjünk követésednek. A boldogságos szűz közbenjárására fogadd el, kérünk, legkegyesebb Jézus, készséges engesztelésünket. Segíts meg bennünket, hogy hivatásunkban és szolgálatodban a végső álhatatosság kegyelmétől támogatva halálunkig hűségesek maradjunk, és minnyájon eljussunk abba a hazába, ahol te az atyával és a Szentlélekkel egyetemben élsz és uralkodol, Isten, mindörökkön örökké.
1: Amen.

Könyörögjünk. Urunk Jézus Krisztus, ebben a szentségben kényszenvedésednek emlékét hoztad ránk, ott kérünk, tested is vére szent titkát tud tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelni élvezzük, aki élsz is

Kedves hallgatóink, szentségimádást közvetítettünk Barcbusz Péter, a Szent József plébánya templom plébánosa vezetésével, a kántori szolgálat pedig Majosat látta. Köszönjük, hogy velünk tartottak, együtt imádkozhattunk, vigyázzanak magukra és egymásra. Kívánok önnek Istentől megáldott szép napot. A mikrofonnál Mitra Liviát hallották, dicsértessék Jézus Krisztus.

0: Élő imalánc a Mária Rádióban. Ima szándékát a 061-374-09-04-es telefonszámon jelezheti. Várjuk kedves hallgatóink telefonhívásait.
1: Szép napot kívánok a Mária Rádió minden kedves hallgatójának. Az első péntek imaláncba kapcsolódhatnak be, most 13 óra, vagy 12 óra 3 percről, gondolom 12.55 körül, addig hívhatnak bennünket a 061-374-09-04-es telefonszámon. És várjuk a hívásaikat már mostantól kezdve, hogy minél többen tudjanak telefonálni. Elhunyt András Henriett és Péter lelkeüdvéért, valamint a tisztító tűzben szenvedő lelkekért. Elmondom a kedves hallgatóknak, de majd holnap is elhangzik, hogy Borka Zsoltért ajánlanak fel háladó szentmisét holnap Fóton 15 órai kezdettel. Akkor folytassuk az üzenetrögzítővel.
2: Éppen drága szeretteim és magam egészsége, boldogsága érdekében nagyon szépen köszönöm.

0: Kérek közös imát édesanyámnak péntekre és kedre nagyon sok erőt, hogy sikeresen végig tudja csinálni azokat a napokat. Nehéz időszak vár ránk édesanyámmal, amihez kérünk testi és lelki erőt. Házunk megmentéséhez, amit a rokonok el akarnak venni tőlünk jogtalanul, kérünk Jézusi segítséget, erőt, hitet és kitartást, hogy örökre meg tudjuk tartani kis lakásunkat. Nagyon fáradtak vagyunk már, és csodára van szükség.
1: Kedves hallgatóink, a déli imaláncot hallják a hónap első péntekén, és várom a hívásaikat 061-374-0904-es telefonszámon. Kérem, hogy mostantól már hívjanak bennünket, mert az idő megy.
2: Imádkozzunk Ritka fogorvos úrért, adjon neki az Isten jó egészséget, erőt, hogy még tudja tovább folytatni munkáját. Köszönöm szépen!
3: Megköszönöm a minden nap kapott kegyelmet, drága Jézusomnak és Szűzanyának. Szeretnék továbbá is közös imát kérni elhunyt családtagjaimra küldvért, lányom unokáim hitben való megmaradásukért, egészségükért, az új tanévben jó tanulmányi eredményért, magam egészségéért, Magyarország és a világ békéért, Mária Rádió fennmaradásáért, támogatóiért és a dolgozóiért. Nagyon szépen köszönöm.
1: Mária Rádió, tessék!
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Most különösen kérném az imát az iskolába menőkért, kérném a saját magam testi lelki egészségért, az éjszakai alvás problémáim megoldásáért, és kérem családukban a betegekért, és a Mária Rádió működésért minden szándékra együtt imádkozom önökkel.
1: Köszönjük szépen, Isten áldja! Mária Rádió, tessék! Halló, tessék mondani!
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretném megköszönni az eddig kapott kegyelmeket, és közös imát kérek a Mária Rádió fennmaradásáért, minden dolgozójáért, önkénteseiért és az a papokért, minden papért, és azon kívül szeretném kérni a tisztító tűzben szenvedő lelkek üdvéért, és az körülbelül egy 20 fölül így csapat, akiért én minden nap imádkozom, az ő jobb létükért, ebből van 6 vagy 7 nagyon komoly beteg, és javulnak egy kicsit. Valamint szeretném kérni még a családom élő és elhunyt tagjaiért, őnekik a lelki üdvét, és mindenkinek a hit megerősödését, hogy minél jobban tudjanak a helyes úton járni. Köszönöm szépen.
1: Köszönjük szépen mi is, Isten áldja. Mária Rádió, tessék!
6: Kérek szépen, Jézus Krisztus! Kérek szépen imád családi békéért és a szentségi házasságok megmaradásáért. Nagyon szépen köszönöm!
1: Köszönjük szépen, mi is imádkozzon velünk! Mária Rádió, tessék! Halló! 061-374-0904-es telefonon hívhatnak bennünket, még van időnk, úgyhogy várom a hívásaikat. Azután pedig
3: megköszönöm a minden nap kapott kegyelmet, drága Jézusomnak és Szűzanyának. Szeretnék továbbá is közös imát kérni elhunyt családtagjaim lelki üdvéért, lányom unokáim hitben való megmaradásukért, egészségükért, az új tanévben jó tanulmányi eredményért, magam egészségéért, Magyarország és a világ békéért, Mária Rádió fennmaradásáért, támogatóiért és a dolgozóiért. Nagyon szépen köszönöm.
1: Mária Rádió, tessék!
7: Én vagyok a vonalban?
1: Igen, tessék mondani.
7: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Ilona vagyok. Imád szeretnék kérni a rávő összes dolgozójáért, a pápáért, a püspökökért, papokért. Imád szeretnék kérni a diákokért, pedagógusokért, segítőimért, ellenségeim megtéréséért, az én jobbulásomért, a férjem jobbulásáért, a Máti barátnőm lányának a jobbulásáért. A 98. évébe volt tegnap a Pista bácsi, hogy továbbra is maradjon ilyen épp egészségbe. Kérném az imád, és mindenki élő családtagjaimért, és elhunyt családtagjaimért, és mindenkiért, akikért nem imádkozik, senki utollevőkért. Hát sok mindent kihagytam, de rövid az idő, másnak is hagyok helyet. A Jóisten áldása kegyelme legyen önökön, hogy jó sokáig tudjam én önöket, mert nálam éjjel-nappal.
1: Köszönjük szépen a kedvességét, és imádkozunk. Mária Rádió, tessék mondani. Igen, tessék mondani. Csak közben a rádió is szól, úgyhogy visszhangzik nagyon.
8: Nagyon jó ismerősöm, Zsuzsa nevezetű 53 éves asszonyér, akinek most fedezték fel a súlyos rák betegségét, és rögtöni beavatkozásra van szüksége. Ő érte, kérek szépen közös imát. Feltétlenül, hogy bírja a megpróbáltatásokat. Azon kívül megköszönöm a kegyelmeket. Köszönöm szépen.
1: Köszönjük szépen, Isten áldja, és kérem a hallgatókat, hogy kapcsolják ki a rádiót, hogyha adásban vannak. Tessék, Mária Rádió.
9: Halló.
1: Igen, tessék mondani, hallgatom.
9: Szeretnék imád kérni gyermekáldásért, esőért, és a diákokért. Köszönöm szépen, Jézusom.
1: Köszönjük szépen, Mész. Isten áldja. Mária Rádió, tessék.
10: Dicsértessék a Jézus Krisztus. A magam egészségéért kérnek imád, a fese gondjaimért, és a lágy unokám sikeres vizsgálataiért. Nagyon szépen köszönöm.
1: Köszönjük szépen, mi is. Mindörökké, amen. Mária Rádió, tessék. Halló.
11: Halló,
1: tessék mondani.
11: Jézus Krisztus. Én imád szeretnék kérni a testvérem előkerüléséért, a családomért, az összes kollégámért, a Mária Rádióért, az egyházért, a békéért és a magyar miniszterelnök megtéréséért.
1: Köszönjük szépen a kedves hallgatót hívásait. Ha van még egy, akkor azt adjuk. Mária Rádió, tessék.
12: Tessék a Jézus Krisztus. Szeretnék imád kérni egészségem javulásáért, derekam gyógyulásáért, az emésztőrendszer jobb javulásáért, problémáim megoldódásáért, családunk rokonaink egészségéért, a békéért, az egyházért, szentatyáért, papokért, püspökökért, súlyos betegek gyógyulásáért, betegek gyógyulásáért, elhúgy szeretteim lelkizéért és a Mária Rádió hallgatóért is dolgozó.
1: Köszönjük szépen, jobbulást kívánunk önnek is. Kedves hallgatóink, a déli himaláncot hallották a hónap első péntekén. Most következik a magyar nyelvű Mária Rádió közös rózsafüzér imádsága. Kérem, hogy kapcsolódjanak bele, illetve felajánljuk az összes elhangzott és el nem hangzott kéréseiket.

0: Imádkozzunk együtt. A fájdalmas rózsafűzér következik.
1: Ezek már nem
2: az azok. Üzletek
1: és ezek
2: is olyan nagy. Ja, és a Visegrádi utcai rendelő. Nagyon hitek.
3: Na, becsukom, jó?
4: Álljon már. Lózi. Kezdjük. Dicsértessék a Jézus Krisztust.
2: Mindörökké. Amen. Amen.
4: A fájdalmas rózsafűzért a Mária Rádió Kárpát-medencei családjaival közösen imádkozzuk. Kérjük, imádkozzanak velünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
5: Amen.
4: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
5: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: A fájdalmas rózsafűzér első titka, aki érettünk vérrel verítékezett. De ne az én akaratom teljesüljön, hanem a tied. A nagy dolgok nem következnek be könnyen, fáradtság és áldozat nélkül. Jézus szenved a Getsemáni kertben, vérrel verítékezik és buzgón imádkozik, hogy beteljesedjen a mennyei Atya akarata életében, szenvedésében és halálában. Engem is meghívott Isten a keresztségben a szentségre, a keresztény élet teljességére, a bűnnel és a gonoszság elleni küzdelemre. Téged kérlek, Mária, Istennek szent anyja, add meg a kegyelmet, hogy minden bűnre vezető alkalmat elkerüljek.
3: Sziasztok, számolok vissza.
6: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vére verítékezett.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösekért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vére verítékezett.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vére verítékezett.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vére verítékezett.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál

0: Verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vére verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vére verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vére verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vére verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: A fájdalmas rózsafűzér második titka, akit érettünk megostoroztak. Nem veszendő ezüstön vagy aranyon szabadultatok ki az atyáitoktól rátok hagyományozott értéktelen életmódból, hanem Krisztusnak, a hibátlan és egészen tiszta báránynak drága vére árán. Jézus testét megostorozásának titkában darabokra szaggatták, és sebeiből a legszentebb vér folyik. Ez az ára az emberi lélek szabadságának, hogy ne maradjon a szenvedélyek és a bűn rabságában. Engem is meghívott Isten az Isten gyermekeinek méltóságára, hogy uralkodjam testemen és szenvedélyeimen. Téged kérlek, Mária, Istennek szent anyja, hogy buzgón járuljak a szentgyónáshoz és az Úr testének vételéhez, azért, hogy megőrizzem lelkem szabadságát.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszony.

0: Anyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk meg ostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk meg ostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk meg ostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk meg ostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk meg ostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk meg ostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk meg ostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk meg ostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: fájdalmas rózsafűzér harmadik titka, akit érettünk, tövissel koronáztak, és arcul ütötték. A teremtmény üti arcul teremtőjét, az ember kezet emel Istenére. Ez a bűn szörnyű titka, mégis Isten hallgat. A megváltó türelmes, gyengéd, irgalmas és alázatos, türelmesen vár a bűnös megtérésére. Isten engem is körülvesz türelemmel és megértéssel, és vár a szeretetemre. Téged kérlek, Mária, Istennek szent anyja, add meg a kegyelmet, hogy türelmes és megértő legyek fele barátaimhoz.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a földön, úgy a föld mennyben is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és

0: Atyaszttól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszony.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Az

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Az

0: Brian, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, szűz Mária.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk,

0: Brian, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Az

0: teljen, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszony.

0: óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsáss

0: a fájdalmas rózsafűzér negyedik titka, aki érettünk a keresztet hordozta. Ne engem sirassatok, inkább magatokat és gyermekeiteket sirassátok. Jézus a keresztet hordozva elesik súlya alatt. Együttérzésre van szüksége, de az nem hozhatott neki vigasztalást, mert az ember bűnben él, megsérti Istent személyes és családi életében. Isten engem is a személyes bűnbánatra hív, a bűnnel való szakításra és a kölcsönös családi szeretetre. Téged kérlek, Mária, Istennek szent anyja, add meg a kegyelmet, hogy szakítsak a bűnnel, és épülésére legyek másoknak jó példámmal.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a keresztet hordozta.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a keresztet hordozta.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a keresztet hordozta.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a keresztet hordozta.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: fájdalmas rózsafűzér ötödik titka, akit életünk keresztre feszítettek. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit tesznek. A kereszten Jézus felajánlja szenvedését és halálát a világ üdvösségére, vagyis értem és minden emberért. Atyától kéri a megbocsátást minden bűnösért. Ez az általános amnestia, feloldozás és kiengesztelődés. Nekem is megbocsátja Isten bűneimet, a bűnbánat és kiengesztelődés szentségében, valamint hív, hogy megbocsássak másoknak. Téged kérlek, Mária, Istennek szent anyja, hogy megbocsátó szeretettel legyek azok iránt, akik megbántanak engem.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy ti az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mária,
2: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: Imádkozzál érettünk, Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy e titkokról a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus a mi Urunk által. Ámen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Ámen.
0: A fájdalmas rózsafűzér első tizedét a felvidéki, a másodikat a magyarországi, harmadikat az erdélyi, negyediket a magyarországi, és ötödiket a délvidéki stúdióból közvetítettük. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, ámen!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Zalder Éva Mária üzen önöknek az angyalok citeráján. Jézus tanítványa voltam. Gyermekekhez lehajoltam. A szívemhez fölemeltem. Szeretetre így neveltem. Ez a vers áll Székelyföld egyik kis falujának temetőjében, kőbevésve egy régi síron. Ez a sír nem akárkié, hanem Benedek Eleké, vagy, ahogyan az minden magyar ember tudatában él, Elekapói. Tamási Áron, aki nagyon sokat köszönhetett neki, hiszen apjaként egyengette útját, ezt írja Halotti beszédében a magyarok legnagyobb mesemondójáról. Istenem! Olyan boldog vagyok, hogy ölelhettem, hogy csókolhattam, amik közöttünk járt. Úgy nézhettem őt, a tiszta férfiút, az útmutató nagy fát, az embert, az erdélyi embertelenségben, akinek a teste igévé lett az elmúlt éjszaka. Ki lehetett ez a nagyszerű ember, akiről ilyet írtak? Mivel érdemelte ki ezt a rajongó szeretetet, csodálatot és ezt a feltétlen tiszteletet? Csodálatosan sokoldalú egyéniség volt ő, aki a székelyföldi kisbacon szülötteként Székelyudvarhelyen tanult, majd pedig Budapesten folytatta egyetemi tanulmányait. Mint mindenki nemzedékéből újságíró és szerkesztő is lesz. Nevéhez kapcsolódnak mindazon kiadványok, amelyek nélkül elképzelhetetlen lenne magyar nyelvű lapkiadásunk és gyermekirodalmunk. Ki ne hallott volna a Cimbora című gyermeklapról? Mellette megemlítjük a Nemzeti Iskolát, a Néptanítók lapját, az Én Újságomat és a Jópajtást. Szent Imre Ilyenő így búcsúzott tőle Vágtat az élet című versében. Aranyhegyek utunkon nem ragyognak. Egy-egy virág csak. Könny, mosoly vagy dal. De kire gyermekajkak mosolyognak, ha nagyapó is, örök fiatal. Hát, ez is hivatal. De legszebb hivatal a nagyvilágon, az élet szép, könnyítsük, hogy ne fájjon. Most 30 éve kaszált a kertbe, hévnyári nap volt, elmelegedett. Pihenni kistély szobájába ment be, írni akart épp hozzám levelet. Homály ereszkedett sötét szemére. A toll végig szántott kockás papírján, lap alján megállott. Ő elhanyatlott. Vén fenyő a szirtről így dől, tövestül, ám töretlenül. Földinduláskor gyárkémény így dől. Egész ember így dől ki, emberül. Reám intőjelül levele végén három szó maradt. Fő, hogy dolgozzanak.

ő ezt tette. Dolgozott, ültetett a jövő nemzedékének önzetlenül, fáradhatatlanul. Néprajzi gyűjtőútra indult, hogy összegyűjtse mindazt a tiszta forrásból fakadó népköltészeti kincset, amelynek alapján megszületik az ezüst és arany mesekönyv, illetve az ezeregy éjszaka és a Grimm mesék átiratai, melyek új földrészek felé röpítik a gyermeki fantáziát. Trianon után sötét korszak következett az erdélyi magyarok számára. Benedekelek, a mesék, mondák, balladák földjén, az erdővidéken született. Ez Székelyföld egyik legeldugottabb tája. Nagy hegyek karéjában kicsiny, elhúzódó völgy. Kicsiny falu az én falum, vaja Elekapó, legkisebb az egész vidéken, s a legszebb. Gyermekkoromban alig 600 lakója volt, s ennek is jó fele részét az én nemzetségem tevé. Az én falum félve húzódik meg a Baródpatak jobb és bal partján, igen szűk völgyecskében. Nem csak a falu kicsiny, de a neve is. Kisbacon. Észak, kelet és dél felől szelíden, csendesen emelkedő hegyek karimázzák, s ha nyugati oldalára is vet még egy kis helyet a világteremtő, tökéletes volna a képrámája, legteljesebb a népnyugalma, nem háborítaná a nyugati szél. Egy hosszú kótál, melynek kicsorbult egyik vége, ebben a tálban egy bokréta, egy csodaszép bokréta, az én szülőfalum. Ebben a faluban minden háznak van gyümölcsfás és virágos kertje, s május havában, amikor ott a gyümölcsfák virágba borulnak, a csík orra tetejéről óriási bokrétát lát ájtatosan bámuló szemed. Bokrétát, melynek szépségét a kikandikáló piros cserepes házfödelek sem rontják, de sőt, emelik. Írja a nagy elmesélő Önéletrajzában Édes Anyaföld című művében. A Trianon utáni években, mintha hatványozottan megnövekedett volna a magyar szó, a magyar kultúra jelentősége, hisz megmaradásunk zálogát jelentette itt maradásunk, s nyelvünkben élhettünk igazán még olyankor is, amikor véteknek számított anyanyelven, magyar nyelven megszólalni. Miért kezdett hát Benedek Elek éppen mesék és balladák gyűjtésébe olyankor, amikor mások verset, színdarabot, elbeszélést és regényt írtak múltunkról, és miért nem? Szomorú jelenünkről. Mi vezette arra, hogy fiatal gazda fiúként paraszt emberektől származó népdalokat és meséket hallgasson? Sőt, jegyezzen le, Kriza János 1863-ban sikert aratott a Vadrózsák című kötetével, mondja Lengyel Dénes, híres mondagyűjtőnk. Papok és tanítók a gyűjtők munkatársai voltak. Segítettek hát abban, hogy ne merüljön feledésbe mindazon érték, amit évszázadok hagyományai, történései, valós esetek és fantázia szülemények hoztak létre. Ez a kincs egy néptükre és kiapadhatatlan ihlet forrása. Ilyen tanító Benedek Elek. Ez a kincs tükrözi egyéniségét, őrzi múltját, nyelvét és lelkét egy népnek is egyben. Ez a kincs biztosítja jövőjét. Benedek Elek tudta ezt, s ezért nem csak kemény munkáját állította szolgálatba, de felkarolta mindazon ifjakat is, akik tenni jóhajtottak a magyar népért és a magyar kultúráért. A fiatal Benedek Elek Székelyországot tündérországgá akarta varázsolni. Csak a magam könyvét látom, írja, a Székely tündérországot, azzal el fogom árasztani az erdőzúgásos, vadgalambbúgásos, szép erdővidéket, hely, hogy tódulnak majd a zászlóm alá. Hát, ha nem is sikerült ez neki a közéletben, illetve rövid politikai pályafutása során, sikerült neki könyvei által, és sikerült neki olyan nemzedékeket kinevelni,
mindennapi munkája által, akik ezt a zászlót bátran és felemelt fővel vitték tovább, s talán viszik még ma is. Ragyog. Ragyog még őszi napsugár, melenges testét az elhagyott földnek, szánd meg szegényt, ó, nézzed, mi kopár, talán nem is zöldül ki soha többet. Írja Elekapó, amikor a korabeli magyar valóságra és szellemi életre gondol, majd pedig így folytatja. Ragyog, ragyog még nyájas szeliden, a zord szelet kergesd a messzeségnek, hadd ültetek fát szépen, rendben, ó magamnak, s az új nemzedéknek. Ragyog, ragyog még, s azzal ne törődj munkám örömét, hogy alig ha látom. Jól tudják ezt a vén fa ültetők, ó, jól tudom ezt én is, napbarátom. Ó, jól tudom, hogy más szedi le majd édes gyümölcsét mind ez ifjú fáknak. Örömet, hasznot nekem egy se hajt. Fáradt testemnek sosem adnak árnyat. Mindegy, te csak ragyogj nekem. A zord szelet kergesd a messzeségnek. Mi hasznos benne? Én nem kérdezem. Csak ültetek a jövő nemzedéknek.

alakjai, és nemzeti kultúránk legjellemzőbb figurái is. Az az erkölcsi tartás, amelyik a mesehősöket jellemzi, az író egyenes jellemének, önzetlenségének, önkéntes munkavállalásának kivetítődései. Benedekelek testamentumot ír 35 éves korában Marcel fiához, és ezt mondja. Nem lehetetlen, hogy író lesz belőled. Semmit meg ne kívánj, ami becsületes munkával el nem érhető. Az a tudat, hogy bár egy embernek is igaz lelki gyönyört szerzettél írásoddal, nekem legalább többet ér, mint 100 írótársnak reklámja, émelygős, hazug díszbeszéde. A legnagyobb summa, fiam, amellyel megfizetni lehet, maga a szeretet. Ne sajnáld, ha többet adsz ebből másnak, mint amennyit más ad te neked. Örülj ennek, hisz akkor te vagy a gazdagabb. Elekapó élete példaképértékű volt, mert ő mindig úgy cselekedett, ahogyan vallott. Tisztelte az iparosokat és a földműveseket, tisztelte a felnőtteket, tisztelte, és mindenek fölött szerette a gyermekeket. Az asztal főre mindig földműves szüleit ültette, míg azok éltek, Marci fiának pedig ezt tanította. Állj a védtelenek, a gyengék közé, az erősek hatalmasok oldalán harcolni, nem virtus. Úgy nevelgette hát Elekapó a jövő nemzedékét, éppen úgy, mint ahogy őseink kertjében, Erdélyben a magyar lelkeket, s mint háza kertjében a fákat. Nagyapó mesefája alá sok-sok nemzedék gyűlt, és nőtt fel alatta, szépen, egyenesen. Az író nagyapját idézte nem egyszer, amikor a kertre gondolt. Vajon az én unokáim gondolnak-e majd azzal a könnyező meghatottsággal az én gyümölcsös kertemre, mint ahogy én gondolok András nagyapámira, mely század részesen volt az enyémnek? Az ő kertje kert volt. Semmi egyéb. Kert, amelynek minden fáját maga ülteté a 19. század hajnalán. Minden fa egy-egy óriás, kik szép sorjában állottak, s hirdették a dédunokaknak András nagyapó meleg szívét. Ezt a kertet nem őrizte senki más, csak Isten. S még a romlásnak nem indult becsület. Magas, födeles kerítés vette körül, nem a tolvajok ellen. Nem a tolvajok ellen, csupán azért, ha kert, legyen kert. Illő, hogy a képnek rámája is legyen, ugyebár galambbúgós, ősrégi módi székelykapu szabta meg az erejét. Madár és virágdíszét nagyapó véste, nagyapó faragta. Itt tanulta meg az író megbecsülni az emberi értékeket, Isten apró ajándékait, a természetet, a növényeket és állatokat. Mindent, ami meséi és történetei világát benépesítik. Itt nőtt fel, s lett egyenes gerincű ember és céltudatos író, az irodalmi, kulturális élet tudatos építője és egyengetője. Ne bánsd a fát című verse közismert. Minden korosztálynak, minden nemzedéknek mást-mást, s lényegében mégis ugyanazt üzeni, még most is, az író halálának 150. évfordulója után is. Ne bánsd a fát, hisz ő is érez. Szép, gyöngény nyúj a leveléhez. Ágát ne törd, lombját ne tépjed. Hadd annak, ami épnek, szépnek. Szeresd a fát. Édes gyümölcsét várva várod, s te mégis letörnéd a virágot. Szegény virág gyorsan elszárad, s te bánkódnál majd, késő bánat.
ne bántsd a fát. Fa lombja közt viharban, vészben, lám meg se ring madárka fészke. Fáradt, ha vagy, leülsz alája, s elszenderít madár danája, szeresd a fát. Anya ő, minden levélke egy-egy gyermek, gonddal nevelve, és gyermek minden ágacskája, szeretettel tekints fel rája, ne bántsd a fát. Mindaz, kik fákat ültetnének, sírjukra szájon hála ének, ásóval is költők valának, szép, lombos fákról álmodának. Szeresd a fát! Szeresd a fát, mondja a vers, s ezt írta a költő 1914-ben saját kertjét szemlélgetve. Az 1914. esztendő tavasza gyönyörű tavasz volt. Sohasem éreztem magamat ifjabbnak, erősebbnek, munkára képesebbnek, készségesebbnek, mint e tavaszon. A virágba borult fák illata megmámorosítá lelkemet, s egy-két hónap során esztendő munkáját végeztem. Hegyoldalán tovább ültettem a fákat, tele ültettem a kis dombot fenyőcskékkel. Az erdélyi irodalom egyik örök jelképe a fenyő. A gerincesség, a soha meg nem hajlás, a munkabírás és az örökzöld bizalom és remény jelképe. Erős gyökerek kapaszkodása az ősi talajba, példaértékű fenyő sors és fenyő példa az életünk. Kimegyek reggel, kora reggel a hegytetőre, onnan nézem végig kertemet, melyben még virágzanak az almafák, az orgonabokrok, a májusfák. Friss, zöld hajtása eredt a fenyőnek. Ó, ó, de szép, ó, de szép, s ez mind az enyém, az én művem. Ami földje volt itt kerestéjük apámnak, mind visszahódítottam tollammal. Tollammal hódítottam vissza. Most már kezdődhet a nyugalmas, szép öregség.

A Benedek család legfájdalmasabb időszaka azonban akkor kezdődött, amikor 1916. szeptemberében el kellett menekülniük a közeledő román csapatok elől. Óriás jegenyefák megnövekedett árnyékai terülnek el a hold világította pályaudvaron, mely oly néma, mint a temető. Látni vélem a sírjából kikelt katonát, hófehér köpenyében, hófehér csákóval, hófehér paripán, amint viszi menyasszonyát a temetőbe, s mondja. Jaj, de szépen süt a hold. Megyen egy élő, egy holt. Félsz-e, Julikám? Olyan ez a kép, mintha egy ballada világa elevenedne meg, pedig a puszta valóság, amit Elekapó leírt. Puszta valóság, mint hogy a balladák is a valóság talajából ihletődtek. Az író látni vélte balladai hőseit,

Hát jöttök mind-mind. Összeomlottak a kakas sarkon forgó aranypaloták. Minden összeomlott. Népballada, népmese, népdal, mind jönnek. Nincs maradásuk. Az életünket megmentettük. Az édesanyaföldjet elvesztettük. Lehetséges ez? Mit ér az élet haza nélkül? Benedekelek eközben két kötetes könyvét, az édes anyaföldemet írja. Ezt a könyvet én a magyar nemzet életének legszomorúbb napjaiban írtam az asztalfiának, s máig is csodálom, hogy a fehér terror cenzúrája nyilvánosságra engedi. Ebben a könyvben az én székely népem, s a magam az urrá nevelt székely fiú történetét írtam meg. Ezzel a könyvvel két fő célt kívántam szolgálni, láttatni Magyarországgal, mit vesztett abban a népben, amelyet a váltakozó kormányok megdöbbentő egyértelműséggel, helyesebben szűk látókörűséggel elhanyagoltak. Ez az egyik. A másik fő cél visszaterelni az édesanyaföld kebelére azokat, akik meggondolatlanul, hűtlenül elhagyták, akkor hagyták el, amikor ez az édesanya haldokolni látszott. 1921. júliusában Benedekelek hazatér Erdélybe, Kisbaconba. Vele szemközt jön 2000 kivándorló áradata. Erdély csak egy öböl, sötét, nyugtalan, viharos, de mégis az egyetlen, amely számunkra adódott. És amikor a sors dühöngő szelei legjobban zaklatták ennek az öbölnek a vizét, akkor jött ő ide. Amikor gyáva vitorlások menekültek erről a fekete vízről, akkor vette ő ebbe a háborgó öbölbe magát. Hajó nélkül, csónak nélkül, deréköv nélkül, a maga két úszó karjában, és Istenben bízva egyedül. Pedig 60 esztendőt élt már akkor. És állotta a viharokat mégis. A jelen való vitorlásoknak sokszor csalafinta játéka és gonosz tréfája a dacára. Egyedül, segítség nélkül, Erdélynek sűrű harapásai között meddig bírja? Benedekelek bírta. Egészen végig, amíg bejárhatta ennek az öbölnek minden vajudó hullámmezejét, amíg mindenütt elhangzott a szava. Végig csinálta ezt az isteni játékot, jobban és igazabban, mint Erdélyben bárki. Hős volt, bátor és igaz. Ennek a földnek egyetlen szemünk előtti vértanúja, testvére a régieknek, akiket úgy szeretett. Apáccaiak, Mikes Kelemennek, Körösi Csomának, a kedveseknek, az örökké élőknek. Így emlékezik Tamási Áron, Benedekelek koporsója mellett.

Halála pótolhatatlan űrt hagyott maga után. Az utókor hálával emlegeti, és szeretettel gondol rá. Dzsida Jenő a Csemetefa éneke című versével emel számára emléket szóból, emléket szeretetből. A Csemetefa éneke. Elek nagyapónak, a jóságos faültetőnek. Ti szálló lepkék, döngicsélő méhek. Ha erre sétál, vegyétek körül, hiszen tudjátok, mennyire örül, ha lágy zsongással tavasztról meséltek. Szemében ifjú, tiszta öröm ül, haja fehér, de szíve még fehérebb, ha rút goromban bántja is az élet, ő mindig szeret, mindig könyörül. Tamási Áron reszkető kézzel és reszkető szívvel írja meg a temetését. Felesége, hites társa, jóban és rosszban társa, ezeket a szavakat vésett is saját sírjára, és nem éli túl férje halálát egy órával sem. Ahova te mégy, oda megyek én is. És valahol lakol, ott lakom én is. És a te néped az én népem, és a te istened az én istenem. Ahol meghalsz, ott halok meg én is, és ott temettetem el. Jó magam, Dániel Anna szavaival búcsúzom, Elek apótól, és egyben önöktől. Köszönöm. Milyen volt? Szép. Nagyon szép ember, szikártermető. Az arca veszélyekkel szembeszálló és jóságos erőt és szelítséget sugárzó. Ilyennek képzeltem el a legendás Artus király kedvelt lovagját, a bajban lévők segítségére siető Láncelotot. De ez nyilván később ötlött fel bennem. Akkor a hétesztendősnek Benedekelek a mese király volt, kezét végighúzta homlokán, s előpattantak, kibomoltak a mesék, egyik a másik után. Megpróbálom elmondani, mit köszönhetek neki. A magyar mesék is mondák, lenyűgöző történetek, a jó diadaláról, a gonoszság pusztulásáról, az a valóságnál igazabb fénylő világ, amelyből olykor egy-egy keveset sikerült átmenteni ebbe a mi szövevényes kuszalétünkbe. Az arany, az ezüst, a kék, a piros mesekönyv, a csudalámpa. Belőlük országhatárok felett múló jelszavak torz gyűlölködések ellenében a népek egymás kezét fogva hajoltak felém. Állítom, hogy senki mesélni úgy nem tud, mint ő. Idővel elolvastam felnőtteknek szóló könyvét, a testamentum és hat levél, ez a gyermekeinek szánt önvallomás, útmutatás, lelkiismeretvizsgálat, s a megkapó fejlődés történet és színes korkép, az én anyaföldem belenőtt az életemben, mindkettőt felütöm időként. Évek múlva, amikor már Kisbaconban élt, a magyar szók küldetését vállalva az idegen életföldön, feljött falujából Budapestre, s ellátogatott hozzánk. A cimboráról beszélt, a lap körüli sok izgalomról és keserűségről. Később azt mondta, ha a vadász fegyvert fog a nyúlra, a nyúl pártján vagyok. Ha a nyúl káposztába harap, a káposztáén. Két sötét korszakot éltem meg, mindkettőben hangzatos jelszavakkal uszítottak. Az egyikben a haza, a nemzet, a másikban a nép nevében szítottak bűnre. A nagy szavak sok embert megtévesztettek, nem is mindig a leghitványabbakat. Nekem könnyű volt tisztán látni. Mindig az üldözött a szenvedő pártján. Gyermekek, Elek nagyapója, országhatárokon innen és túl. Milyen nagyszerű az igazság. Köszönöm, hogy megtanítottál rá. Zalda Réva Máriát hallották az angyalok citeráján.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden Mária Rádió hallgatót. A Lomsátornál hagytuk abba a tegnapi nap folyamán, és most tovább folytatjuk azzal, hogy van még egy nagyon nagy előnye ennek a Lomsátornak. Amikor Józsué idejében bementek Izrael fiai, és visszaemlékeztek a pusztai sátorozásra, azzal rémítgette a 12 kém közül 10 a népet, hogy erősített városok vannak ott, nem tudjuk mi azt bevenni soha. Elérték az első erősített várost, Jerikót, hatalmas fala volt, és jerikói ásatásoknál kiderült, hogy valóban egy igen-igen hatalmas nagy fal, széles fal, szekerek járhattak rajta. Akkora széles volt, körüljárták Izrael fiai, és az Úr cselekedte azt, hogy összeomlott Jerikó kőfala. És mi történt, amikor összeomlott? Maga alá temetett mindent, ott haltak meg Jerikó lakósai is. A kőfalon is épültek házak, azok is mind összeomlottak. Ilyen az ember alkotta mű, jön az Úr ítélete, összeomlik, maga alá temet. Ha egy lomsától összeomlik, az nem üti agyon az embert, az nem temeti maga alá. Ha úgy élünk, mint idegenek és vándorok, akkor az életnek gondjai és terhei nem nyomnak agyon, nem temetnek maguk alá. Nézzük meg a 8. napot. Nem tudom, hogy valaki látott-e már, vagy építette már ilyen lomsátort. Ugye, mikor kicsik voltak a gyerekek, építettünk mi is gyerekkorunkban sátrakat fákból, és nagyon jó sikerültek. Ugye, csak van egy tulajdonság a lomsátornak, hogy az első nap végén elkezd hervadni a lombozat, és a második nap talán össze is fonnyad. A harmadik, negyedik nap már zörög, ötödik, hatodik napon már elkezd hullani a levél, és a 8. nap végére már szinte mind lehull. És mire figyelmezteti ez az embert? Bizony nem tartós, bizony hamar vége van. Tehát elhervadunk, mint a falomb. És így olvassuk Izaiás profétánál is. És ilyen az egész földi életünk, ilyen a testünk, hervad. Ha az ember épít magának nagy falakat, azt akarja felettetni, hogy hervad, hogy mulandó. Valami olyan illúziót akar kelteni, hogy örökké tartó, és mindörökre megáll. Vegyük észre, hogy csak sátor az életünk. Nem baj az, ha fonnyad, nem baj az, ha hull, nem baj az, ha itt-ott már kevesebb a zöld, nem olyan élettel teli, ideiglenes, jön a 8. nap, s vége lesz. Tudjuk a 8. nap minek a jelképe? Az újrakezdésnek. A 7. nap volt a nyugalom, 8. nap újrakezdés, feltámadás a szimbóluma is. A mi úrunk a 7. nap szombat után való nap, vasárnap, ami első nap is, de 8. nap is, akkor támad fel. Mindig a feltámadásnak a reménységében élni. Itt vagyunk, és nem csak a mi testünk romlik, romlik ez az egész világ. Tűznek van fenntartva minden, elszennyeződött az egész föld, minden a pusztulás felé halad. Végül mindent a tűz emészt meg, és akinek nincs mennyei hajléka, annak nincs reménysége. De akinek van, az úgy van, ahogy az ige mondja, ha a mi külső emberünk megromlik, és a belső napról napra megújul. És még egy dolgot megemlítenék, hogy nem cselekedtek így Józsuénak, Nun fiának idejétől fogva Izrael fiai, mindaddig a napig, és így lett nagy örömük, 17. versben olvastuk. Az is nagy öröm volt, amikor a fogságból hazatértek. Van egy Zsoltár is, hogy amikor az Úr visszahozta Sionnak a fogjait, olyanok voltunk, mint az álmodók. A szánk megtelt nevetéssel, nyelvünk vigadozással, és azt mondtuk, hogy hatalmasat cselekedett az Úr. És látták a pogányok is. De aztán, amikor visszatértek, jöttek a bajok, a gondok. Építeni kellene a templomot, a kőfalat, de jön az ellenség. Azután elolvasták a Szentírást, az igét, és rájuk szakadtak a bűneik, és most mindezek után, amikor felépítették ezt a lomsátrat, nagy lett az örömük. És ennek az a szellemi üzenete a mi számunkra, hogy boldog ember ezen a földön, sőt hozzátehetem, hogy boldog hívő ember, aki vándorként jár itt, aki úgy jár itt, mint idegenben, aki lomsátorban lakik, aki nem úgy rendezkedik itt be hosszú távra, hanem úgy rendezkedik be, hogy egyik napról a másikra, ahogy az Úr mondja, hogy ne aggodalmaskodjatok a hónap felül.
A hónap majd aggodalmaskodik a maga dolga felül. Elég minden napnak a maga baja. Megyünk, mint vándorok, és hogyha egy kicsit az alomsátor, egy kicsit fonnyad, már nem baj. Nem azt nézték, és nagy lett az örömük. Az örömünket az viszi el nagyon sokszor, hogy ránk szakadnak az életnek a gondjai, nem lomsátorban lakunk, de amikor tudjuk, hogy idegenként, vándorként élünk itt, van nekünk egy hazánk, van nekünk atyánk, van nekünk örökségünk, és azt látjuk, hogy nagy az örömünk ilyenkor. Nekik is nagy volt az örömük. Érdemes megnézni, hogy hogyan fokozza itt a Szentírás, hogy felette nagy volt, igen nagy volt az örömük. Nem csak azt mondja, hogy nagy volt, hanem nagyon nagy. Szóval szinte elképzelhetetlen nagy öröme volt ennek a népnek. És azt mondom, hogy amíg nem tanuljuk meg azt, hogy sátorozunk ezen a földön, mint idegenek és vándorok, de a szemünk látja, mint Ábrahám, és várja azt, amit Isten készített, a mennyei örökséget a számunkra, addig nem lesz nekünk is ilyen nagy-nagy örömünk. Pedig az Úr azt akarja, hogy az örömünk teljes legyen. Innen folytatjuk majd, kedves Mária Rádió hallgatók. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.

Drága gyermekek, tiszta és őszinte szeretetetek vonzza édesanyai szívemet. Hitetek és a mennyei atyába vetett bizalmatok illatos rózsa, amelyet nekem hoztok. A legszebb rózsacsokrokati imáitokból, jó cselekedeteitekből és a szeretetetekből állnak. Szeretetem apostolai, akik őszinte, tiszta szívvel törekedtek követni fiamat. Ti, akik őszintén szeretitek őt, ti segítsetek, mutassatok példát azoknak, akik még nem ismerték meg fiam szeretetét, de gyermekeim, ne csak szóval, hanem cselekedetekkel és tiszta érzésekkel, amelyekkel dicsőítitek a mennyei atyát. Szeretetem apostolai, a virasztás ideje van, és szeretetet kérek tőletek, nem azt, hogy ítélkezzetek, senkit ne ítéljetek el, mert a mennyei atya fog megítélni mindenkit. Azt kérem tőletek, hogy szeressetek, terjesszétek az igazságot, mert az igazság régi, nem új. Az igazság örök és igaz. Az örök Istenről tanúskodik. Hozzátok fiam fényét, és törjétek meg a sötétséget, amely egyre inkább be akar borítani benneteket. Ne féljetek! Fiam kegyelme és szeretete által én veletek vagyok. Köszönöm nektek! Kedves hallgatóink, a 2020. március 2-ai üzenetet hallották.

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Kézdivásárhelyen a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián.

0: Dicsőség az Úr Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Székelyudvarhelyi Mária Rádió stúdiójából. A mikrofonoknál Bíró Éva, Simó Katalin és technikai munkatársunk József Ferenc nevében is. Az isteni irgalmasság rózsafüzérét fogjuk elimádkozni 3 órától. Előtte fogadjuk az önök ima kéréseiket, ima szándékaikat. Imádkozzunk közösen Mária Rádió fennmaradásáért, munkatársakért, önkéntesekért, hallgatóiért és minden támogatójáért. Pápáért, pápa szándékára, papjainkért, papi hivatásokért, betegjeink gyógyulásaiért és halottaink lelki üdvösségükért. Én felszeretném ajánlani ezt az irgalmasági rózsafűzért családomért, halottaink lelki üdvösségéért, Dániel Ernő nyugalmazott plébános lelke üdvösségéért, a Jóisten adjon neki örök nyugodalmat, jutalmazza meg az örök élettel. Kedves hallgatóink is elmondhassák az ima kéréseiket, ima szándékaikat, hogyha hívnak bennünket,
1: a 0259-420-555-ös, a 0359-420-555-ös számokon, üzenetet írhatnak a 0758-420-555-ös számra. Interneten is elérhetőek vagyunk a www.mariaradio.ro cím alatt. Van egy telefonálunk.
0: Halló, köszöntöm a betelefonálót.
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: Ezt a Mária Rádiót, ezt a...
0: Irgalmasság rózsafüzérét.
2: Ja, ezt a szent olvasót felajánlom önökkel imádkozva, édesanyámnak és a testvéremnek, akik a Rozália nevet viselték. Nyugodjanak békében a Detroit-i temetőbe. Köszönöm szépen, dicsőtessék a Jézus Krisztus.
0: Mindenek ámen, köszönjük szépen, hogy tetszett hívni. Maradjon velünk, imádkozzunk együtt.
1: A rózsafűzért önökkel imádkozom, egy kedves ismerőseim gyógyulásáért, egy rokonom gyógyulásáért, és nagyszüleim és édesapám lelke üdvéért. Jézusom, bízom benned. Csíkszereddából írta Emese. A rózsafűzért felajánlom bűneim bocsánatáért, családomért, gyermekeim családjáért, unokámért, kérve Isten segítségét, kegyelmét.
0: Betelefonálót köszöntök, halló!
3: Halló!
0: Igen, köszöntöm! Halló!
3: Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus! Hát a rózsafűzért felajánlnám a nővéremért, aki már 11 éve elhunyt, és a róza nevet is felte. Minden róza halotté, dicsertessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, mert maradjon velünk, imádkozzunk együtt.
1: Felajánljuk ezt a rózsafűzért Palkó Lacika lelke üdvéért, nyugodjon békében, a családnak pedig vigasztalást, remény békét, a hit megerősödését kérjük, és erőt a jövendőhöz, Isten fizesse mindenki imáját. A felsorolt szándékokért, az én szándékaimért ajánlom a rózsafűzért. Köszönöm az imátokat.
0: Telefonálót köszöntök, halló? Halló? Mindörökké, amen.
4: Szeretnék imádkozni a titanyához, hogy adjon nekem segítséget, kegyelmet. Szeretném, hogy édesapámnak, édesanyámnak adjon örök nyugodalmat. Mivel, hogy rózsájú nevet tiszteltem, nagymama, neki is adjon örök nyugodalmat. És a gonosz élet távozásáért kérem a szűzanyát, hogy hallgassa meg a kérésemet, minden szadalmas betegségektől bajoktól. Isten fizette, hogy meghallgattak.
0: Köszönjük szépen, hogy tetszett hívni. Maradjon velünk, imádkozzunk közösen.
1: Egy kedves hallgatónk írja, köszönöm a Mária Rádió munkásságát, és kérem rá Isten áldását. Köszönöm az Isten áldását, segítségét. Édesapám gyógyulásáért kérem a Mária Rádió imáit, gyermekeimért, családomért, és minden jó akaratú emberért.
0: Telefonálod, köszöntök, hallom. Igen?
5: Csakó, Délkó.
0: Tessék mondani.
4: Hát, azt mondta, járva le a lényeket.
0: Élőben van, tesz.
4: Azt mondta, első útés.
1: A héten elhangzó rózsafűzéreket és szentmiséket szeretném felajánlani Csató Katalin Kovács Rozália Balogh József testvérem lelke üdvéért önökkel imádkozva. Csíkszeredából Regina írta számunkra, kérem imádkozzon velünk együtt. Felajánlom a rózsafűzért az unokáimért, drága Jézusom, áld meg őket, add kegyelmed, vezesse őket a te utadon, a te ősvényeden. Köszönöm Jézusom, légy áldott mindörökké.
0: Betelefonálót köszöntök, hallom. Hallom, élőben tetszik lenni, tessék beleszólni.
4: Hallom, Mádér Rádió?
0: Igen, tessék.
4: Halló?
0: Igen, tessék mondani.
4: Dicsertessék a Jézus Krisztus.
0: Mindenre kellene.
4: Sok-sok szeretettel köszöntöm a Mádér Rádió összes dolgozóit. Szeretném felajánlani a rózsafűzét és a mai szentmisét a Mádér Rádió összes dolgozójáit. Négy unokámét, négy dél unokámét, a Jóisten adja nekik egészséget, hosszú életet, sok-sok szeretetet. És egy nagyon fontos ügy megoldásáért, a betegekét, hálás köszönet, köszönöm szépen, hogy bejutottam.
0: Köszönjük szépen mi is, és maradjon velünk, imádkozzunk együtt.
1: A mai imát felajánlom az iskolában lévő igazságtalanságokért, kérem a Jóisten fordítson mindent unokám javára, a bőrkinövés eltüntetéséért a kicsik unokám talpáról. Kérem a kedves hallgatót, hogy imádkozzon velünk együtt. Ezt a rózsafűzért felajánlom fiamért, munkahelyen való jó teljesítéséért, jó döntésekért, egészségért, leányom családjáért, férjemért.
0: Telefonálót köszöntök, hallom. Halló? Igen, élőben.
6: Halló? Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindenre kell menni.
6: Nyilvánosság rózsafűzérét magukkal imádkozva fel szeretném ajánlani Salamon Rozáliáit, a volt anyósomét, aki a Csíkszentgyörgyi Kálvária temetőben nyugszik, névnapjára a Jóisten adjon neki örök nyugodalmat, nyugodjék békességbe az Úr Jézus szent nevében. Imádkozik érte, volt menye. Köszönöm szépen, hogy meghallgattok. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindenre kell, mert maradjon velünk, imádkozzunk együtt.
1: Ezt a rózsafűzért fel szeretném ajánlani hálából a kapott kegyelmekért, párom egészségéért és jó magam gyógyulásáért, hogy megszűnjenek a problémák. Fölajánlom továbbá drága édesanyám és nagymamám, miért, akik Rozália nevet viselték, nyugodjanak békében. Kérem, imádkozzunk közösen. Ezt a rózsafűzért felajánlom gyógyulásért, egészségért, a gonosz távozásáért.
0: Betelefonálót köszöntök, hallom.
7: David.
0: Halló, köszöntöm.
8: Háló, dicsőtessék a Jézus Krisztus.
0: Mindenre kell menni.
8: A kérdalmatság rózsafűzérét fel szeretném ajánlani Kovacsik Erikáért és családjáért, Tóth Rózsikáért és családjáért, és Milotai Rozália és Koncsek Zita lelkük üdvéért, és a tisztító tűzbe szenvedő lelkekért. És önökért is nagyon szépen köszönöm. Dicsértessék a Jézus Krisztus, áldott napot kívánok.
0: Köszönjük szépen, hogy tetszett hívni, maradjon velünk, imádkozzunk együtt.
1: Ezt a rózsafűzért felajánlom békéért, egész egységért a családban. Köszönöm, kérem a kedves hallgatót, hogy közösen imádkozzuk a irgalmasság rózsafűzérét. Minden imákat és szentmiséket felajánlom az elhunyt szeretteimért és minden rokonomért, nyugodjanak békébe az Úr Jézus szent nevébe. Udvarhelyről írta egy kedves hallgatónk. Minden imát és szentmiséket felajánlok Kis Ildikó és szülei lelki üdvéért.
0: Betelefonálod, köszöntöm. Halló?
7: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindenki amen.
7: Ezt a rózsafűzért felajánlom a testi lelki gyógyulásomért, a gonosz távozásáért, a látásom javulásáért, a Mária Rádió önténtesséért, munkatársáért, a világ békéért és az összes rózsikákért, rozáliákért, rodikért. Önökért. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mi köszönjük, hogy értünk is, velünk is imádkozik, maradjon velünk.
1: Minden nap imákat és szentmiséget felajánlok hálából a jó akaratú emberekért és a gonosz távozásáért. Isten fizesse meg mindenki imáját, csatlakozzon a közös imánkhoz, kérem szépen. Az irgalmaság rózsafüzérét önökkel imádkozom, felajánlom az öregekért, a hozzám tartozó halottak lelki üdvőikért, az élő családomért. Margit írta nekünk, köszönjük szépen, kedves Margit, imádkozom velünk együtt. Felajánlom a rózsafüzért és a nap minden imádságát a gyermekeimért, akik nehéz műtét előtte áll. Szűzanyám, kérlek, állj mellette, fogd a kezét, gyógyítsd a testét és a lelkét. Oltalmazd meg minden bajtól, veszedelemtől. Egy édesanya kéri az imánkat, és imádkozzon velünk együtt, kérem szépen.
0: Betelefonálod, köszöntöm. Halló?
9: Halló?
0: Igen, tessék.
9: Halló?
0: Igen, élőben tetszik lenni.
9: Dicsértetek a Jézus Krisztus.
0: Mindenre kell menni.
9: Én Marosvásárhelyről hívom önöket, és szeretnék imádkozni, és imájukat kérni egy hűséges hallgatóért, és betelefonálóért, Magusán Annáért, aki most éppen a műtőasztalon van, vagy most készítik elő a műtésre. Kérem, imádkozzunk érte, és minden betegért, kértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, imádkozzunk betegjeink gyógyulásukért, maradjon velünk.
1: Imád kérünk a testvérekért, gyógyulásáért, Dénes, Pál és Emese, Jézusom, bízunk benned. Felajánlom ezt a rózsafüzért minden beteg gyógyulásáért. Péter írta számunkra Szovátáról, kérem Pétert, imádkozzunk közösen együtt a betegekért. A mai elhangzó imákat felajánlom a távolban dolgozó családtagjaimért, a jó Isten és a szűzanya vigyázzon rájuk, segítse munkájukba, egészséget, békességet az egész családnak. Imád kérek a fiam és a család gyógyulásáért, a jó Isten, a szűzanya segítőkegyelmét kérem, könyörüljön rajtunk a világ gyógyulásáért is.
0: Betelefonálod, köszöntök. Halló? Halló? Megszakadt a vonal.
1: Imád kérek én is egy gyerek gyógyulásáért, aki a Brassói kórházban fekszik. Kérem, imádkozzunk közösen ezen szándékért. Bízva Jézus nagy irgalmában és az ő szeretetében, gyógyító kegyelmében. A heti rózsafüzért és a szentmiséget felszeretném ajánlani elhunyt édesanyám Tímár Róza lelke üdvéért és édesapám Tímár Béla lelke üdvéért. És nagyszüleim lelki üdvéért, a drága jó Isten bocsássa meg bűneiket. A heti rózsafüzért és a szentmiséget felszeretném ajánlani édesanyám lelke üdvéért, aki a Róza nevet viselt a névnapjára. A drága jó Isten bocsássa meg bűneit, adjon neki örök nyugodalmat. Nyugodjon békességbe az Úr Jézus szent nevébe. Ami a nap imákat hálából az egész családot ajánlom föl, testi-lelki gyógyulásért, Istenem, könyörülj rajtunk a problémák megoldásáért. Ezt a rózsafüzért felajánlom hálából a sok kapott kegyelemért, és Bolyko Rózsika lelke üdvéért, egy volt kolléganője, nyugodjon békében, kérem, imádkozzon velünk együtt. Jézusom, bízom benne.
0: Köszöntöm a betelefonálót.
10: Kértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindenre kell men.
10: Én is nagy szeretettel akarnék imádkozni önökkel és mindenkivel. Nagymamám volt Rózália, jó Isten nyugtassa, adjon neki örök nyugodalmat, és minden Rózáliát, élőket és holtakat, élőket szeretettel köszöntöm is az hallottaknak, mindenkinek, akik ismerősök voltak, már sok ismerős volt. Jó Isten nyugtassa őket, és adjon örök nyugodalmat nekik. A békesség, szeretet Istene szálljon ránk, az élőkre, és gyógyítsa meg a betegeket velemmel. Köszönöm szépen, hogy megtetszett hallgatni. Isten áldása is szálljon ránk.
0: Köszönjük szépen, hogy tetszett hívni. Maradjanak velünk, hamarosan fogjuk imádkozni az isteni irgalmaság rózsafüzérét. Mi elköszönünk egy kicsi időre. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Dicsertessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Székelyudvarhelyi Mária Rádió stúdiójából. Imádkozzák velünk együtt az Isten irgalmasság rózsafüzérét. Kérjük Isten irgalmát bűneinkért magunk és az egész világ számára. Gondoljunk mély áhítattal Jézus kínszenvedéseire. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi atyánk,
2: aki a mennyben.

0: bűnbánságot sajtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária,
0: kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te

0: voltakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus

0: világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmas nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmas nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmas nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmas nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmas nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmas nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmas nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmas nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmas nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmas nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmas nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmas nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus
0: fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.

0: világnak,
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk is az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Szent Isten, szent erős Isten,
0: szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Szent Isten,
0: szent erős Isten,
4: szent halhatatlan Isten,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Szent Isten,
0: szent erős Isten,
4: szent halhatatlan Isten,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézusom,
0: bízom benned,
4: Szent Faustina nővér,
0: könyörög életünk,
4: könyörögjünk. Urunk Jézus Krisztus, áldj meg és védj meg minden jó akaratú embert ezen a világon, és mindazoknak, akik távol állnak tőled, adj jó akaratot. Indítsd őket az igazság keresésére, és segítsd őket, hogy téged megtaláljanak, megismerjenek, megszeressenek, és soha el ne hagyjanak. Engedd kérünk, hogy a te végtelen irgalmasságoddal találkozzanak, mielőtt igazságoddal kellene szembesülniük. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
4: Megköszönjük a kedves hallgatóknak, hogy velünk együtt imádkoztak. Maradjanak továbbra is a Mária Rádióval, akik a mai napon önökkel imádkoztak.
5: Mennyáski Júli,
2: Bíró Éva,
3: Pál Ferenc,
4: Simó Katalin és Józsa Ferenc technikai munkatársunk nevében is áldott szép délutánt kívánva búcsúzunk el önöktől. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

0: Dicsérdessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit a Szatmári stúdióból szeptember első péntekén, akik önökkel együtt imádkoznak,
1: Trepszker Erika
0: és Tyukodi Beáta. Uram, a világ örvénye magával ragad, a felszínre repít, és szanaszét szóródni késztet. Add, hogy a középpontban tartó útra találjak, s felfedezem a rejtett forrást, ahol a te mindenhatóságod csobog, s ott engedj rátapintanom a mindenséget mozgató rugóra. Add, hogy bízni tudjak önmagamban, s ezen keresztül benned. Taníts meg arra a tudásra, hogy mindent te viszel végbe bennem, s rajtam keresztül. Adj világosságot, hogy sose téveszem szem elől az utat, s ne tántorogjak. Te, aki a szeretet vagy, amely egyesíti a világot, add, hogy egy legyek veled, és te benned éljek. Rád várni, Istenem, akkor is, ha hosszú időre van szükség, míg a bennem lévő nyugtalanság lecsendesedik. Rád várni, Istenem, akkor is, ha érzékeimmel rég nem tudlak megtapasztalni. Elfogadni, hogy közelségedet nem tudom kierőszakolni. Uram, sejtem, hogy el fogsz jönni, ha teljesen jelen tudok lenni. Miközben rád várok, Uram, felismerem, hogy te vársz rám, hogy folyamatosan vonzol, míg rád merek hagyatkozni. Itt vagyok, Uram, itt vagyok előtted, és átengedem magam neked, aki engem, mint egy hangszert hangolhatsz, megérinthetsz, játszhatsz rajtam, megszólaltathatsz, vagy ha jónak látod, új húrokat bendíthetsz meg bennem. Kérem a kegyelmet, hogy a te hangodra, Uram, az életemben érzékenyé váljak.

Folytassuk elmélkedés sorozatunkat Ferenc pápa szeretett bennünket kezdetű enciklikájával. A Jézus szíve tisztelet elterjedése. Krisztus sebzett oldala, melyben az ő szeretete, a kegyelmi élet forrása lakozik, fokozatosan a szív alakját vette fel, különösen a szerzetesi életben. Tudjuk, hogy a történelem során a Krisztus szíve iránti tisztelet nem azonos módon fejeződött ki, és hogy az újkorban kialakult, különböző lelki tapasztalatokhoz kötődő aspektusokat nem lehet visszavezetni a középkori áhítat formákra, még kevésbé azokra a bibliai formákra, amelyekben felfedezhetjük a tisztelet gyökereit. Mindazonáltal ma az egyház semmit sem vett meg abból a jóból, amit a Szentlélek az évszázadok során ajándékozott nekünk, annak tudatában, hogy mindig lehetséges lesz e tisztelet egyes részeinek világosabb és teljesebb értelmét felismerni, vagy új aspektusait megérteni és feltárni. Számos női rend számolt be a Krisztussal való találkozásról, melyet az Úr szívén az élet és a belső béke forrásánál való megpihenésként jellemeztek. Így például Tongerni Szent

a mostani időknek van föntartva, hogy hallatára újra fölmelegedjék a már öregedő és az Isten szeretetben ellanyhuló világ. Vajon nem gondolhatnánk, hogy ez a mikorunkra vonatkozó kijelentés, felhívás annak felismerésére, mennyire előregedett ez a világ, és rászorul arra, hogy felfogja Krisztus szeretetének mindig új üzenetét. Szent Gertrúdot és Szent Mechtildet a Szent Szív legbensőbb bizalmasai között tartották számon. A kartauzi szerzetesek mindenekelőtt szászországi Ludolf biztatására a Szent Szív iránti tiszteletben találták meg annak módját, hogy Jézus Krisztussal való kapcsolatukat szeretettel és közelséggel töltsék meg. Aki Jézus szívének sebén keresztül lép be, az szeretetre gyullad. Szienai Szent Katalin azt írta, hogy bár nem lehettünk jelen az Úr kínszenvedésénél, de Krisztus nyitott szíve lehetővé teszi számunkra, hogy ténylegesen és személyesen találkozzunk ezzel a hatalmas szeretettel. Ezt akartam kinyilvánítani oldalam megnyitásában, hogy a szív titka által megmutassam, jobban szeretlek titeket, mint sem a véges szenvedéssel kifejezhettem volna. Írja Szent Katalin. A Krisztus szíve iránti tisztelet fokozatosan kilépett a monasztikus szerzetesi élet keretei közül, és szent tanítók, prédikátorok, szerzetalapítók lelkiségét töltötte be, akik azt a föld legtávolabbi tájain is terjesztették. Különösen érdekes volt Ajdes Szent János kezdeményezése, aki miután misszionáriusaival rendkívül buzgó missziót végzett Rennben, elérte, hogy a püspök jóvá hagyja abban az egyházmegyében Úrunk Jézus Krisztus imádott szíve ünnepének megtartását. Ez volt az első alkalom, hogy ez az ünnep hivatalos engedélyt kapott az egyházban. Később Contenance, Évreux, Bayeux, Lisieux és Rouen püspöke is engedélyezte az ünnepet egyházmegyéje számára 1670 és 1671 között.

0: litániát és a felajánló imákat. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Uram, irgalmazz!
1: Uram, irgalmazz!
0: Krisztus, kegyelmez!
1: Krisztus, kegyelmez!
0: Uram, irgalmazz!
1: Uram, irgalmazz!
0: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Mennyei Atya Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Megváltó Fiú Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Szentlélek Úristen!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Szent Háromság egy Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, az örök Atya fiának szíve!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, a szűzanya méhében a Szentlélektől alkotott szív!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, az Isten igéjével lényegileg egyesített szív!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, végtelen fölségű szív!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, Isten szent temploma!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, a magasságbelinek szent szekrénye!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, Isten háza és a mennyország kapuja!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, a szeretet lángoló tűzhelye!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, az igazságosság és szeretet tárháza!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, jósággal és szeretettel teljes szív!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, minden erény mélysége!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, minden dicséretre legméltóbb szív!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, minden szív királya és középpontja!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, amelyben a bölcsesség és tudomány összes kincsei megvannak!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, amelyben az Istenség egész teljessége lakozik!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, amelyben a mennyei Atyának kedvetelt!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, amelynek teljességéből mindannyian merítettünk!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, az örök halmok kívánsága!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, béketűrő és nagy irgalmasságú szív!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, dúsgazdag mindazok iránt, akik hozzád folyamodnak!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, az élet és szentség forrása!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, vétkeinkért engesztelő áldozat!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, gyalázatokkal tetézett szív!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, gonoszságainkért megtört szív!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, mind halálig engedelmes szív!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, lándzsával átdöfött szív!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, minden végasztalás kútfeje!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, életünk és feltámadásunk!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, békességünk és engesztelésünk!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, bűnösök áldozatja!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, benned remélők üdvössége!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, benned kimúlók reménysége!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, minden szentek gyönyörűsége!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit!
1: Kegyelmezz nekünk!
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit!
1: Hallgass meg minket!
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Szelíd és alázatos szívű Jézus!
1: Alakíts szívünket a te szíved szerint!
0: Könyörögjünk! Mindenható örök Isten, tekints szeretett fiat szívére, és mindarra a dicséretre és elégtételre, amelyet a bűnösök nevében irántad lerótt, és adj megengesztelődve bocsánatot azoknak, akik irgalmasságodért esdekelnek, ugyanazon szent fiad Jézus Krisztus nevében, aki veled él és uralkodik, a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

Most ajánljuk fel önmagunkat a lakok Szent Margit imájával, Jézus szentséges szíve oltalmába. Uram Jézus Krisztus, neked ajánlom és szíved elé helyezem magamat és egész életemet. Minden tettemet, bajomat, szenvedésemet, örömömet, munkámat, hogy azzal, ami vagyok és amin van, neked szolgáljak, téged dicsérjelek és szeresselek. Erős elhatározásom, hogy maradék nélkül hozzád tartozom. Mindent irántad való szeretetből teszek, s ellent mondok mindannak, ami nem kedves előtted. Ezért ajánlom fel egész életemet neked, aki engem oly nagyon szeretsz. Téged választalak üdvösségem oltalmazójául. Légy erősségem gyengeségemben, álhatatlanságomban. Ó szelíd és jóságos szív, légy menedékem halálom óráján, tégy bizonyságot rólam Isten előtt, és fordítsd el tőlem büntető haragját. Szeretettel teljes szív, benned van minden bizalmam. Gyengeségem és rosszasságom miatt jogosan félhetek mindentől, de szerető szívedtől remélhetek is minden kegyelmet. Ezért semmisíts meg bennem mindent, ami nem tetszik neked. Járja át mélyen az én szívemet is, a tiszta szeretet, hogy téged soha el ne felejtselek, és tőled soha el ne szakadhassak. Üdvözítőm, kérve kérlek szent szeretetedre, írd be nevemet legszentségesebb szívedbe, mert az az én boldogságom, ha életemmel, halálommal neked szolgálhatok. Amen.

Most pedig ajánljuk fel a családokat azért, hogy a szeretet parancsát megtartva és egymást segítve növekedjenek a hitben és az erkölcsös keresztény életben. Jézus isteni szíve, te alakok Szent Margitnak kijelentetted azt a kívánságodat, hogy a keresztény családokon uralkodni akarsz. Összejöttünk tehát ma is, hogy családunk feletti uralmadat elismerjük. Ezentúl a te életedből akarunk élni. Azokat az erényeket akarjuk szívünkben felvirágoztatni, amelyekben már a földön megígérted a békét. Uralkodj tehát értelmünkön a hit egyszerűsége által. Uralkodjál szívünkön a szeretet által, mely fenntartás nélkül érted égen, s amelynek tüzét mi a gyakori szentáldozással élezgethetjük magunkban. Légy vezérünk, ó isteni szív, valahányszor összegyűlünk. Áld meg testi-lelki vállalkozásainkat, oszlasd el gondjainkat, szenteld meg örömeinket, és enyhítsd szenvedéseinket. Ha ne talán egyik vagy másik közülünk megtalálna téged szomorítani, figyelmeztesd arra, hogy te, Jézusunknak jóságos szíve, irgalmas vagy a bűnbánó bűnösök iránt. És ha majd üt az elválás órája, és gyászba borít bennünket, akkor minnyájan hódoljunk meg örök, szent akaratod előtt, mind akik elköltöztek, és mind akik visszamaradtak a földön. Azzal a gondolattal fogjuk magunkat vigasztalni, hogy eljön a nap, amelyen egykor egész családunk a mennyországban egyesülve dicsőségedet és jóságodat fogja magasztalni. Szűz Mária szeplőtelen szíve és a dicsőséges pátriárka Szent József mutassa be neked ezt a felajánlásunkat, és életünk minden napján emlékeztessen bennünket rá. Éljen Jézusunknak, királyunknak szent szíve. Amen.

nemzetünk felajánlása a legszentebb szívnek. Imádandó megváltó, ki szentséges szívedet az egész emberiség számára mindenkor feltárva tartod, ki irgalmasságot számtalan csodáját éreztetted már nemzetünkkel, engedd, hogy gyermeki bizalommal közeledjünk végtelen szereteted kimeríthetetlen forrásához, és esdve kérjük, terjeszd ki hatalmas oltalmadat küzdő és szenvedő népünk fölé. Fogadd kegyesen alázatos hódolatunkat, és bocsásd meg bűneinket, amelyek szeretetedre és irgalmadra érdemtelenné tesznek bennünket. Áld meg bűnbánó és hűségre térő népedet, tarts távol a korszelleme által fenyegető veszélyektől, és szenteld meg. Erősíts szívünkben a szent hitet, amelyhez atyáink oly hűen ragaszkodtak. Építsd és szilárdítsd a lelkek egységét, hogy mint egy népnek gyermekei, megértéssel és kölcsönös szeretettel haladjunk az üdvösség útján. Erősíts szívünkben a buzgóságot, erényességet és álhatatosságot. Add mindnyájunknak a békét, amelyet a világ nem adhat, a te szent békédet. Amen.

Most pedig 13. Leó pápa imájával ajánljuk fel az egész emberiséget Jézus szent szívének, hogy mi hamarabb eljöjjön a szeretet és a béke országa. Uram Jézus, az emberi nem megváltója, tekints reánk, akik alázatos szívvel és töredelmes lélekkel hozzád fohászkodunk. Tieid vagyunk, a tieid is akarunk maradni. Hogy azonban szorosabban egyesülhessünk veled, mindegyikünk felajánlja magát szentséges szívednek. Sokan még nem ismertek meg, mások parancsaidat megvetették, és eltaszítottak maguktól. Könyörülj mindezeken, jóságos Jézus, és öleld valamennyit legszentebb szívedre. Légy királya, Urunk, nem csak a hívőknek, akik sohasem pártoltak el tőled, hanem a tékozló fiúknak is, akik elhagytak. Add, hogy mi hamarabb visszatérjenek az atyai házba, és éhen szomjan el ne pusztuljanak. Légy királya azoknak is, akiket tévedés ejtett meg, vagy szakadás választott el. Hívd vissza őket az igazság szolgálatára és a hit egységébe, hogy rövidesen egy akol legyen és egy pásztor. Adj, Urunk, egyházadnak biztos és teljes szabadságot, minden népnek békét és rendet. Add, hogy az egész földkerekség egy szózattól visszhangozzék, köszöntsük az isteni szívet, amely által üdvösségünk támadt. Dicsértessék és áldassék mindörökké. Amen.

Imádságunk lezárásaként Temple Imre atya gondolatait hoztuk önöknek útra valóul. Hallgassák nyitott szívvel. Ha a saját utadon mész, akkor nem a másik útját követed. Ha a saját utadon mész, akkor nem mások kívánságait és elképzeléseit teljesíted. Ha a saját utadon mész, akkor a saját belső hangodra hallgatsz. Ha a saját utadon mész, akkor mások ítéleteitől függetleníted magad. Ha a saját utadon mész, akkor megmered mondani azt, amit gondolsz. Ha a saját utadon mész, akkor nem térsz ki minden apró kis akadály elől. Ha a saját utadon mész, akkor tartásra és kitartásra neveled önmagad. Ha a saját utadon mész, akkor belső árnyékaid egyre kisebbek lesznek. Ha a saját utadon mész, akkor egyre kevesebb felelősséget hárítasz másra. Ha a saját utadon mész, akkor döntéseid világosabbak és egyértelműbbek lesznek. Ha a saját utadon mész, akkor hű leszel önmagadhoz. Ha a saját utadon mész, akkor éled a saját életedet, és nem a másét. Ha a saját utadon mész, akkor teljesedik ki igazán az életed. Ha a saját utadon mész, akkor és csak is akkor éred el majd a célodat.

0: Első pénteki imádságunk végén megköszönjük önöknek, hogy velünk voltak ebben az engesztelő imádságban. Figyeljünk továbbra is az Úr Jézusra, hogy életünk egyre inkább hasonlóvá váljon az ő életéhez, és a szívünk egyre nyitottabbá váljon azok felé, az embertársaink felé, akik segítségre, gondoskodásra szorulnak, akik gondokkal küzdenek. Fohászkodjuk naponta, Jézus szentséges szíve, jöjjön el a te országod. Búcsúzunk a Szatmári stúdióból,
1: Gyukati Beáta
0: és Trepszker Erika.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Sepsiszentgyörgyön a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható

0: szerette övéit, akik a világban voltak, mindvégig szerette. Ez a jelmondatom, amit választottam, amikor fogadalmat tettem a Ferences Szegénygondozó Nővérek közösségében. Kezdetben nem ezt a mondatot akartam, és jobbnál jobb ötleteim voltak Jézusnak, amikor Jézus valahogy erre a mondatra vezérelt, és végül azért is adtam be a derekam, és választottam ezt a mondatot, tényleg fogadalmi jelmondatul, mert ezzel kezdődik a 13. fejezet a János evangéliumban, ami a felmagasztalásáról szól, ami tulajdonképpen Jézus kereszt halála, vagyis ami János szerint az ő megdicsőlése, és ez nagyon paradox, és sokszor azt gondoljuk, és én is úgy voltam, hogy a legnehezebb időszakok nem a felmagasztalásról szólnak, de valójában Krisztus azzal váltott meg minket, és hogy gyönyörű Jánosnál ez a rész, hogy a szenvedő Krisztus és a feltámadt Krisztus szinte így összemossa, szinte így egy egészbe hozza őket. És a másik, amiért nagyon megtetszett, hogy benne van ez a szó, hogy a végsőkig, és erről egyszer olvastam egy nagyon jó teológustól, hogy ez a végsőkig, ez nem csak annyit jelent, hogy a halál elviseléséig, vagy a szenvedésig, amit el kell értünk viselni, hiszen vannak emberek nálunk, akik egyébként fizikailag Krisztusnál nagyobb szenvedéseket szenvedtek el, hanem inkább ez a végsőkig, ez azt is jelenti, hogy a teljességig szerette, tehát, hogy Krisztus kezdettől fogva az a személy, az a lény, aki örök szeretettel van irántunk, ezzel az agapéval, ami gyakran szerepel a Szentírásban. Ő ezzel a szeretettel volt már azelőtt is, mielőtt mi lettünk, akkor is, amikor mi vagyunk, és hogy ezzel lesz mindig felénk, ezzel a teljességgel.
1: Mária Krisztina nővérnek, Ferences Szegénygondozó Nővérek közösség tagjának gondolatait hallották. Nővérek közösség.

Dicsőtessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Mai katekézi sorozatunk folytatódik, és nézzük meg egy picit, hogy mit is jelent katolikusok számára a keresztvetés. A kereszt jelét gyakran találjuk a teremtett világban. Az ember teste is kereszt alakú. Arcának metszetében mindenki kereszt alakot hord. Keresztet képeznek a madarak, repülés, a halak úszás közben, a legtöbb faj és növény, a szerszámok, mint a harapófog, a kalapács, stb. A déli csillagos égen szintén kereszt látható. A világítélet alkalmával is a bírónak megérkezését az égen megjelenő kereszt fogja hírül adni, olvassuk Máté evangéliumában. A katolikus egyház a keresztvetést igen nagy tiszteletben tartja. A szentmise áldozatban és minden szentségnél minden áldás és megszentelés alkalmával használja. A keresztet tűz a templom tornyára, az oltárokra, a lobogókra, miseruhákra, valamint a sírokra. Végül a templomokat is többnyire kereszt alakban építik. Tehát a keresztény katolikus ember hitét kiváltképpen a keresztvetéssel vallja meg. Ami a katonánál vagy az állami hivatalnoknál az egyenruha, az egy keresztény katolikusoknál a keresztvetés, ezzel adja tudomásul, hogy a megfeszített megváltó tanítását vallja. A zsidók és a pogányok előtt a kereszt gyűlölet és gúnytárgya. Azért a keresztvetés csupán a keresztény katolikusoknak a sajátja. Miután a keresztvetés ősrégi, és az egész egyházban általánosan elterjedt szokás, azért teljes joggal feltehető, hogy azt az apostolok hozták be. Kétféle keresztvetést különböztetünk meg, az úgynevezett kis keresztvetést és a nagy keresztvetést. A kis keresztvetést például evangéliumkor a szentmisében végezzük, jobb kezünk hüvelyk ujjával keresztet csinálunk a homrokunkra, ajkunkra és a mellünkre, és ezt mondjuk az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Isten nevében. Amen. És ezzel azt fejezzük ki, hogy a megfeszítettnek tanát hinni, megvallani és követni fogjuk. A misézésnél a nagy vagy latin keresztvetés szokásos, amely Péter keresztjére, valamint a római egyházhoz való tartozásunkra emlékeztet. Ezt a következő módon végezzük. A jobb kéz kinyitott ujjaival a homloktól a mellre, aztán pedig a balváról a jobbra megyünk, mi alatt a bal kezet a mell alatt kinyitva tartjuk, ezzel azt fejezzük ki, hogy értelmünkkel igaznak tartjuk az isteni kinyilatkoztatást, szívünkkel ragaszkodunk ahhoz, és vállainkra veszünk érte bármely üldözést. Tehát a keresztvetést sohasem szabad elhamarkodva csinálni. Gondoljunk arra, hogy abban a legfőségesebbről teszünk említést. A keresztvetést homlokunk, szánk és mellünk érintésével történik, amivel azt a kívánságunkat fejezzük ki, hogy Isten áldja meg a gondolatainkat, szavainkat és cselekedeteinket. A homlok, ahonnan minden gondolat származik, minden dolgok ős forrására emlékeztet, vagyis az Atya Istenre, a száj, ahonnan a szavak kiindulnak, az Isten ígét, vagyis Isten fiát juttatja eszünkbe. A kebel, amely alatt a szív van, minden elhatározás és jó indulat forrása, a szeretet lelkére, a Szentlélek Istenre irányítja figyelmünket. Azért az Atyának, minden dolgok ős forrásának szenteljük gondolatainkat, a Fiúnak, az Atyától született örök igének szavainkat, a Szentléleknek, a szeretet lelkének szívünk minden érzelmeit. A keresztvetés által azt tanúsítjuk, hogy hiszünk a megfeszített megváltóban és a három személyű egy Istenben. A kereszt alakja a megváltás módjára emlékeztet, amely Krisztus kereszthalála által történt. A keresztvetés szavai pedig a Szent Háromság titkára. A keresztvetés bizonyos tekintetben keresztény hitünk rövid kivonata.
A keresztvetés által Istentől áldást nyerünk. Nevezetesen megóv minket a gonosz ellenség ellen, továbbá sok testi és lelki bajtól megőriz. A keresztvetés tehát nem üres szertartás, hanem önmagunknak megáldása. Az isteni áldás leesdése. Isten áldása valamilyen rossz elhárításában és a különböző javak, egészség, vagyon, stb. Adományozásában áll. Isten áldásának ellentéte az Isten átka. Ez szerencsétlenség életben, halálban egyaránt. Tehát a keresztvetés előzi a gonosz ellenséget és annak kísértéseit, valamint az ebb megijed és menekszik a bottól, amelyel megverték, úgy ijed meg és menekszik a gonosz ellenség is a keresztvetéstől. Ugyanis a keresztfára emlékezik vissza, amely őt legyőzte, mondja Szent Ciprián. Miként a háborúban az ellenségnek nem szabad azokra lőnie, akik karjukon fehér-vörös keresztet viselnek, úgy az ördög sem árthat azoknak, akik kereszttel jelölik meg magukat. Tehát a keresztvetés pecsét, amely mellett a gyilkoló angyal tovább halad nélkül, hogy nekünk ártana. A karóra tűzött érckigyó a pusztában csak jelképe volt Krisztus Urunk keresztjének, és mégis mindenkit, ha csak rátekintett is, megmentett a tüzes kígyók halálos marásától. Így oltalmaz meg bennünket a keresztvetés, amely szintén Krisztus keresztjének egyik utánzata az ördögi kígyó leselkedéseitől. Gondoljunk arra is, hogy az ellenség addig nem diadalmaskodott, ameddig Mózes kiterjesztett karokkal, tehát keresztalakban imádkozott a magaslaton. Nagy Konstantin a 312. évben seregével együtt tündöklő keresztet látott az égen ezzel a felirattal, eljelben győzni fogsz. Ezek az égi szavak vonatkoznak a keresztvetésre is. Sok szent azért gonosz gondolatok támadtával azonnal a keresztvetéshez folyamodott. A keresztvetés testi bajoktól is megszabadít. Krisztus keresztjének feltalálása alkalmából Szent Ilona császárnő idejében a Szent Kereszttel való puszta megérintés csodálatos beteggyógyulást eszközölt. Hasonló hatása van a keresztvetésnek is. Még könnyen nyerne némely beteg istentő segítséget, ha gyakrabban vetne keresztet. Ismeretes, hogy a szent vértanúk a kínzások előtt szívesen vetettek keresztet, és ezért gyakran sértetlenül maradtak. Szent János evangélistának állítólag mérgezett itallal tert serleget nyújtottak. Ő keresztet vetett rá, és kiitta azt baj nélkül. Már az Ószövetségben jelezve volt, hogy a keresztvetés a bajoktól megoltalmaz. Ezekiel profétának Isten lélekben megmutatta, hogyan menekültek meg a jeruzsálemi istenítélet alkalmával a haláltól azok, akiknek homlokára előbb Isten küldöttje a T betűt rajzolta, és ezen betűknek ugyanis kereszt alakja volt. Tehát vessünk gyakran keresztet magunkra, lefekvéskor, felkeléskor, imádság előtt, után, nevés előtt, evés után, a lakásunk elhagyásakor, amikor elindulunk az autóval, vagy visszatéréskor, kísértések idején, tehát minden fontosabb munkánk alkalmával. Reggelenként azért vessünk keresztet, hogy Isten áldását az egész napra biztosítsuk magunknak. Estenként, hogy minden rossz gondolatot eltávolítsunk. Imádság előtt, hogy a szórakozottságot előzzük. Fontosabb munkánk előtt, hogy sikeresek legyünk a munkánkban. Ha minden fontosabb munkánk kezdetén és végeztével keresztet vetünk, akkor biztosan, hogy teljesítsük az apostolnak a parancsát, hogy akár esztek, akár isztok, vagy bármi más tesztek, mindent Isten dicsőségére cselekedjetek. Az első keresztények is igen gyakran jelölték meg magukat a kereszt jelével. Tertullianus szerint, idézem, minden tendőjünk kezdetén és végeztével, kimenéskor és visszatéréskor, felöltözéskor, valamint minden munkánknál kereszttel jelöljük meg homlokunkat. A Szent Mise alatt is vessünk keresztet, és pedig kezdetkor
evangélium előtt átváltozáskor, áldozáskor és a pap áldozása alkalmával. Valahányszor keresztet vetünk, mindannyiszor búcsút nyerünk, mondja 9. Pius 1863-ban. Szent Edita, angol királylány, igen gyakran szokott keresztet vetni, és 13 éven halála után jobb kezének hüvelykújját még egészen sértetlennek találták. Igen, hasznos a keresztvetés alkalmával szentelt vizet használni. A szentelt víz az egyháznak a vízszentelésnél mondott imádsága következtében a gonosz lélek minden támadása ellenében különös erővel bír. Aki szentelt vízzel vett keresztet, búcsút nyer, mondja 9. Pius. Már a zsidóknál és a pogányoknál is a víz a lélek tisztaságának jelképeként szerepelt. Figyelmeztetésül, hogy az Isten tiszteleten tiszta lélekkel kell részt venni, a zsidó papok a templom tornácában álló vízmedencében megmosták kezüket, lábukat, mielőtt a szentélybe léptek volna. A pogányoknál is, akik valamilyen istenség templomába beléptek, előzetesen vízzel hintették, vagy hintették meg magukat. Ez a meghintés virággallyal, a zsidóknál pedig izsóp csomóval történt. Ez a zsidó és pogán szokás korán meghonosodott a keresztény istentiszteletben is. Emerik Katalin azt mondja az ő látomásaiban, hogy az üdvözítő többször áldott meg vizet, amellyel azután meghintéseket eszközött. A vízszentelés szokása az apostolok ideje óta megvan. Később a püspökök elrendelték, hogy a papok vasárnaponként szentmise előtt vizet szenteljenek, és azzal a híveket meghintsék. Innen van még napjainkban is vasárnaponként a plébániai nagymise előtt az úgynevezett asperges, vagyis a nép ünnepélyes meghintése szentelt vízzel. Ezen kívül a templomok bejáratánál a szentelt víztartók vannak kitéve, hogy a templomba való belépéskor a hívek magukat meghintsék, és ezáltal eszükbe jusson a lélek tisztasága, amellyel illik Isten szín előtt megjelenni. Akinek lelkét tehát valamely bűn tudata nyomja, tisztítsa meg a templomba való belépéskor szívét a bűnbánat felindítása által. Tehát nem szégyen keresztet vetni. Krisztus is szégyelleni fogja az ilyeneket egykor, akik szégyelnek keresztet vetni. Az ördög örvend, ha a keresztet megtagadjuk. A kereszt ugyanis az ő romlását jelképezi, mondja antiokiai Szent Ignác, és a rajta vívott győzelemnek a jelképe. Kedves hallgatók, egy rövid dal után folytatjuk, maradjanak továbbra is velünk.

Kedves Mária Rádió hallgatók, folytatjuk tovább a katekézisünket, és pedig az apostoli hitvallással. Az ősegyházban, mikor az apostolok valamilyen helyen az evangéliumot hirdették, és hallgatóikat az igaz vallás elfogadására buzdították, rendesen sokan jelentkeztek a keresztség felvételére. Mielőtt azonban megkeresztelkedhettek volna, megkérdezték őket, valóban hiszik-e Krisztus tanítását? Vagyis előbb hitvallást kellett tenniük. Ez a hitvallás kezdetben egész rövid volt. Később mindinkább bővült és

ismertető jelnek, mert a kereszténység első korszakában a keresztényt erről ismerték meg. Aki akkoriban a Szentmisén akart maradni, annak a hitvallást el kellett mondani. Ha azt nem tudta, kiutasították. Az apostoli hitvallást a meg nem kereszteltek előtt nem volt szabad elárulni. A hitvallás tehát olyan volt, mint az ütközetben a jelszó. Az apostoli hitvallást röviden hiszek egynek is hívjuk. Ezt a hitvallást apostolinak nevezzük, mert az apostoloktól származik. Mikor az apostolok készültek elszéledni az egész világra, egy rövid hitszabályt állapítottak meg prédikációik számára, hogyha bár helyileg távol, a tanításban mégis megegyezzenek. Azonban az úgynevezett apostoli hitvallásnak csupán alapvonalai származnak az apostoloktól. A 6. századig a hitvallás némely szavaihoz magyarázott oldalékokat tettek. Tehát a mindenható atyában szavakhoz hozzátették, mennek és földnek teremtőjében. A Jézus Krisztusban szavakhoz, a kifogantatott Szentlélektől született Szűz Máriától. Az Anya Szent Egyház szó elé a katolikus szót, stb. Tehát bizonyos tév tanítók fellépése kényszerítette az egyházat erre. Valamint azonban az ember növekedésével nem nyer új testrészeket, éppen oly kevéssé vett fel a hitvallás ezen oldalékokkal új tanokat. Az apostoli hitvalláson kívül, amelyet a kereszteléskor szokás imádkozni, az egyház gyakran a niceai, ugye 325-ben a niceai zsinaton szerkesztették, 381-ben pedig a konstantinápolyi zsinaton kibővítették, és a tridenti vatikáni hitvallást, amely a tridenti zsinat tanai tartalmazza, amelyet 1564-ben 4. Pius pápa tett közzé, és később 1870-ben a vatikáni zsinaton kibővítettek, szokta használni, tehát a niciait a pápa szentmisében felajánlás előtt imádkozza. A tridentit mindazok kötelesek elmondani, akik valamilyen egyházi hivatalt vállalnak. Továbbá mindazok, akik a katolikus egyházba megtérnek. A hiszek egynek 3 fő része van, és 12 ágazatra szokták felosztani. Az első rész, fő rész az Atya Istenről és a teremtésről, a második a Fiú Istenről és a megváltásról, a harmadik a Szentlélek Istenről és a megszentelésről szól. Tehát az apostoli hitvallásban a gondolatok a legszebb sorrendben következnek egymás után. Az elején ki van fejezve az Istenben való hit, amely alapja minden más hitigazságnak. Isten atyának van szólítva, amivel már utalás történik a Szent Háromság tanára. Ez a szó, hogy mindenható, Isten tulajdonságaira, ez pedig teremtő Isten műveire utal. Ezután Jézus Krisztusról történik említés, aki a teremtés rendjében a bűn miatt beállott zavart ismét helyrehozta, mint a világ megváltója. Majd előadja az apostoli hitvallás, hogy ki Jézus a jó Istenhez való viszonylatban tudnélik Isten egyszülött fia, és ki ő hozzánk emberekhez való viszonylatban tudnélik a mi Urunk, ez a második ág, majd a megváltás története következik, azután a Szentlélekről történik említés, aki a megváltó által szerzett kegyelmek közvetítője, továbbá a Szentlélek működéséről, nevezetesen az egyház kiterjesztése által, majd az ember lelki feltámadásáról van szó, tudnélik a bűnbocsánat által, azután pedig a testi feltámadásról, a befejezés, a teremtés, megváltás és megszentelés végső célját tünteti fel, vagyis az örök életet. Tehát a hiszek egynek 12 ágazatra való szétosztása azt jelenti, hogy ugyanazon igazságokat tartalmazza, amelyeket a 12 apostol prédikált. Tehát az ágazat annyit jelent, mint az egésznek a része, vagyis szétválaszthatatlan összefüggések miatt nevezik így a hiszek egy egyes részeit. A hiszek egyet minden kereszténynek könyv nélkül kell tudnia és imádkoznia. Aki elhanyagolja ennek a megtanulását, az bűnt követel, mondja Aquinói Szent Tamás. Kezdetben senkit sem kereszteltek meg, aki az apostoli hitvallást le nem tette,

azon felül a misa előtt templomba se bocsátottat senkit sem, aki azt fel nem mondta. Kedves hallgatók, a következőkben megnézzük a hit ágazatokat, azt 12 hit ágazatot sorjába vesszük majd. Maradjanak továbbra is velünk a Mária Rádióval, Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Ditróban a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Az adakozás nem csak, hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, csütörtöki adásunk tartalmából. Leó pápa a Palánki Ferenc püspököt nevezte ki a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye érsekévé. 14. Leó pápa kihallgatáson fogadta Pintér Gábor érseket, Új-Zéland és Óceánia apostoli nunciusát. A Nemzetközi Teológiai Bizottság új dokumentuma. A teremtésvédelem teológiai kérdés. Lépések. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 23. vasárnapra.

0: Leó pápa Palánki Ferenc püspököt nevezte ki a kalocsa-kecskeméti főegyházmegye érsekévé. 14. Leó pápa elfogadva a 76 éves Bábe Balázs kalocsa-kecskeméti érsek lemondását főpásztori szolgálatáról 2026. szeptember 3-án csütörtökön délben kinevezte Palánki Ferenc Debrecen nyíregyházi püspököt a kalocsa-kecskeméti főegyházmegye érsekévé. Palánki Ferenc Balassagyarmaton született 1964. március 11-én. Gyermekkorát a közeli Csesztve faluban töltötte, gimnáziumi tanulmányait Balassagyarmaton végezte. Érettségi után a Győri Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskolán üzemmérnöki diplomát szerzett. 25 éves korában döntött a papi hivatás mellett, és az esztergomi főegyházmegyébe kérte felvételét, majd 1989 és 1994 között az esztergomi hittudományi főiskolán tanult teológiát. 30 éves korában 1994. június 18-án szentelte pappá Paskai László esztergomi bíboros érsek. Papszentelése után a Váci egyházmegyébe kérte felvételét, ahova augusztus 1-ével inkardinálódott. 2000-ben a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kánonjogi posztgraduális intézetében egyházjogi licenciát szerzett. Szülővárosában kezdte káplani szolgálatát 1994-ben, ahonnét két év múlva 1996-ban került Dorogházára plébánosnak. 2000-ben nevezték ki Püspök Szilárd plébánosává, majd 2005-től 2010-ig a Váci Propedeutikus Szeminárium spirituálisa lett. 2010. augusztus 1-ével bízták meg a Budapesti Központi Papnevelő Intézet spirituális tisztével, és alig 4 hónapos szolgálat után, december 27-én érte Benedek pápa döntése, aki fidolómai címzetes püspökként egri segédpüspöknek nevezte ki. Erdő Péter bíboros szentelte püspökké 2011. február 26-án az egri főszékes egyházban. Püspöki elmondata: Jézus est resurrectio et vita, Jézus a feltámadás és az élet. Ternyák Csaba egri érsek érseki helynökévé nevezte ki, egyúttal rábízta Miskolc város lelkipásztori ellátásának irányítását. Ferenc pápa 2015. szeptember 21-én kinevezte Debrecen nyíregyházi megyés püspöknek. Szolgálatába november 14-én iktatták be a debreceni Szent Anna székesegyházban. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia bizottságaiban a Hittani Bizottság, a Jogi Bizottság, valamint a Papság és a Megszentelt Élet Bizottságának a tagja. Leó pápa kiakatáson fogadta Pintér Gábor érseket, Új-Zéland és Óceánia apostoli nunciusát. A Szent Atya szeptember 3-án csütörtök délelőtt az apostoli palota dolgozó szobájában kiallgatáson fogadta Pintér Gábor érseket, Új-Zéland és Óceánia apostoli nunciusát. A találkozóra a vatikáni vezető diplomaták szokásos évekinti szentszéki látogatása keretében került sor. Pintér Gábor érsek Új-Zéland, a Cook-szigetek, Fidzsi-szigetek, Kiribati, a Marshall-szigetek, a Mikronéziai Szövetségi Államok, Nauru, Palau, Samoa, Vanuatu és a Tongai Királyság apostoli nunciusa, valamint a Csendes-óceáni térség apostoli küldötte. Pintér Gábor nuncius a Vatikánban a hét során találkozott és tárgyalásokat folytatott Pietro Parolin bíboros államtitkárral, Paul Richard Gallagher érsekkel, az államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős titkárral, Luis Antonio Tagde bíborossal, az evangelizációs dikasztérium bíboros pro-prefektusával. A Pintér Gábor érsek nunciussal készített interjúnkat vasárnapi adásunkban sugározzuk.
1: A Nemzetközi Teológiai Bizottság új dokumentuma. A teremtésvédelem teológiai kérdés. Szeptember 2-án 14. Leó jóváhagyásával megjelent a Nemzetközi Teológiai Bizottság gondoskodni közös otthonunkról, felelős és testvéri válasz a Szentháromságos Istennek című új dokumentuma. Hogyan válaszolhatunk keresztény szemszögből arra a rövidlátó és öngyilkos ökológiai és társadalmi válságra, amelybe az emberiség került? Ezt a kérdést állítja középpontba a Nemzetközi Teológiai Bizottság új dokumentuma, amely a testület 2022-2025 közötti munkájának gyümölcse. A szöveg abból a hármas változásból indul ki, amely az elmúlt években meghatározta az ember és a természet viszonyát. Fokozatosan elveszítettük a természetnek, mint Isten teremtményének spontán érzékelését. Egyre inkább antropocentrikus és kizsákmányoló szemlélet alakult ki az ember és a teremtett világ kapcsolatában, mindez pedig egy bolygó méretű válság elterjedéséhez vezetett. A dokumentum három fejezetből áll. Az első, a közös otthon, a Szentháromságos Isten műve címet viselő rész hangsúlyozza, hogy a teremtett világ nem csupán isteni, hanem szentháromságos jegyet is magán visel. Szentségi jegyekkel bír, vagyis egy szent és rejtett valóság jele, amely az eukarisztiában éri el legmagasabb rendű kifejeződését. Ugyanakkor minden létező kölcsönös kapcsolatban áll egymással, mivel az ember azáltal felel meg hivatásának, ha helyesen éli meg kapcsolatát Istennel, embertársaival és a teremtett világgal. Semmi és senki sem elszigetelt létező, minden kölcsönösen összefügg, fogalmaz a dokumentum, amely szerint valamennyien az élet egyetlen közösségét alkotjuk. Az első fejezet a világegyetemről alkotott, egyes tudományos és filozófiai elképzelésekkel is párbeszédet folytat. A dokumentum hangsúlyozza, a tudomány jogosan kutatja az univerzum keletkezésének legkorábbi szakaszait, a teremtő Istenbe vetett hit azonban olyan választ kínál, amelyet a tudomány önmagában nem képes megadni. Míg ugyanis a kozmológia arra keresi a választ, hogyan keletkezett a világ, a hit azt világítja meg, miért létezik. Isten nem egyszerűen fizikai, hanem metafizikai értelemben ad eredetet a világegyetemnek. Szabadon hívja létbe azt, ami önmagától nem létezne. A második fejezet, az ember a közös otthonunkban, abból a bibliai tanításból indul ki, hogy az ember Isten képére és hasonlatosságára teremtetett. Ebből következik, hogy az etnikai hovatartozás, a nem, a kultúra, valamint a társadalmi vagy gazdasági helyzet különbségei semmiféle hierarchiát nem teremthetnek az emberek között. Ha ezeket a különbségeket valaki diszkriminációra vagy mások alávetésére használja, eltávolodik Isten tervétől. A Nemzetközi Teológiai Bizottság ezután összefoglal néhány rendkívül riasztó adatot a környezet állapotának romlásáról. Ide tartozik a biológiai sokféleség eltűnése, a légszennyezés, a vízminőség romlása, valamint a háborúk környezetpusztító hatása. Mindez különösen súlyos következményekkel jár a legszegényebbek számára. Természeti erőforrásaikat kizsákmányolják, sokakat pedig lakóhelyük elhagyására és migrációra kényszerít a környezet romlása. A dokumentum javasolja a teremtett világ és a teremtő elleni bűn fogalmának használatát. Ez a teológiai megfogalmazás összekapcsolja a környezet károsítását Isten teremtő tervének elutasításával, kerülve mind a tisztán tudományos nyelvezetet, mint például az ökogyilkosság, mind a felelősség megosztását. A jelenlegi történelmi helyzet mindenkitől, különösen a közélet felelőseitől, sürgős cselekvést követel bolygónk fenntarthatósága és közös otthonunk lakhatóságának megőrzése érdekében. Ez nem csupán etikai, hanem teológiai követelmény is, hangsúlyozza a Nemzetközi Teológiai Bizottság. A keresztény szemlélet két elfogadhatatlan szélsőséget utasít el. Az egyik a kizsákmányoló antropocentrizmus, amely az embert az egész teremtett világ abszolút urának tekinti. A másik a biocentrizmus vagy ökocentrizmus, amely magát a természetet abszolutizálja. A keresztény válasz ehelyett az úgynevezett szituált antropocentrizmus, amely Ferenc pápa kifejezése, és amelyet 14. Leó is átvett. A kifejezést Ferenc pápa a Laudate Deum kezdetű apostoli buzdításában fejtette ki részletesen, válaszul a globális klímaválságra és a környezetromlásra. Eszerint az ember nem ura, hanem gondnoka és szolgálója a teremtett világnak. Ez a kettős hivatás az eukarisztiában éri el csúcspontját. A dokumentum ezért az eukarisztiát ökológiai iskolának nevezi, amely pozitív és kezdeményező magatartásra nevel a természettel szemben. A harmadik fejezet, a közös otthon gondozása, gyakorlati iránymutatásokat kínál, amelyeket az ember öt alapvető kapcsolata köré rendez. Az Istennel való kapcsolatból fakad a jubileumi logika, amely a testvériségen, a szolidaritáson, az ingyenességen és az alázaton alapul, és a társadalmi igazságosság felé vezet. A teremtett világhoz fűződő kapcsolatból olyan alapelvek következnek, mint a tisztelet, a fenntarthatóság és a föld megrázó kiáltásának meghallása. Ez a kiáltás, hangsúlyozza a dokumentum, tragikus módon összekapcsolódik a szegények kiáltásával. Ilyen alapelv továbbá az élet tisztelete, amely lehetővé teszi az ember számára, hogy használja a természet erőforrásait, de csak szükségleteinek megfelelően és mértékletesen. Az embertársainkkal való kapcsolatból következik minden emberi élet szentségének elismerése. Az élethez való jog feltétlen és elidegeníthetetlen jog, amelyet az államoknak védelmezniük és előmozdítaniuk kell, többek között a háború elutasításával. Ehhez kapcsolódik a javak egyetemes rendeltetésének elve is. Közös otthonunkról úgy kell gondoskodnunk, hogy azt a jövő nemzedékei számára is megőrizzük. Az ötödik kapcsolat keretében a bizottság a különböző vallásoknak a teremtett világ gondozásához nyújtott hozzájárulását vizsgálja. Közös elemként jelenik meg annak felismerése, hogy minden létező kapcsolatban áll egymással, hogy tisztelet illeti az élőlényeket, és hogy az ember felelősséggel tartozik a világért. A keresztény hit szempontjából nyitva állnak az ajtók a vallásközi együttműködés előtt, az egész teremtett világ tiszteletteljes megőrzésének közös feladatában, állapítja meg a dokumentum. A dokumentum végén a Nemzetközi Teológiai Bizottság ismét megerősíti központi állítását. Az ökológiai kérdés teológiai kérdés. Az, ahogyan az ember a teremtett világról gondoskodik, magát az Istennel való kapcsolatát is alakítja. A bizottság Assisi Szent Ferenc példáját állítja elénk, és valódi ökológiai fordulatra szólít fel. A környezeti válság súlyossága ellenére a dokumentum végső üzenete mégsem a félelem, hanem a keresztény remény. A válság, bármilyen súlyos is, nem rendítheti meg az Istenbe vetett bizalmat, aki újjá alakít mindent. Lépések. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 23. vasárnapra.
2: Az évközi 23. vasárnap szentírási részeiből három egymásra épülő útmutatás rajzolódik ki. Mindhárom arról szól, hogyan vigyázzunk egymásra a közösségben. Az első lépés, beszéljünk négy szem közt a másikkal. A feddés vagy megintés szó elsőre keményen hangzik. Jogosan tehetem fel a kérdést, vajon segít-e, ha figyelmeztetem a másikat? Nem távolítom el még jobban magamtól? Mások életébe valóban nem szabad durván beleszólni, de a másik emberhez szeretettel hozzászólni néha kötelességem. Nem mindegy azonban, hogyan teszem. Sokszor hajlamos vagyok ugyanis azonnal lerohanni a másikat. Nem elmondom, hanem elkiabálom, ami bánt. Pedig jóvá szidni még senkit sem sikerült. Ezért néha érdemes aludni egyet mielőtt, úgymond megmondom a magamit. Egészen másképpen hangzik, ha ezt mondom, szeretlek téged, ezért szeretném megérteni, miért tetted ezt velem. Ilyenkor gyakran kiderül, hogy a másik nem is akart megbántani. Lehet, hogy rossz napja volt, lehet, hogy nem rám célzott, lehet, hogy saját fájdalmával küzdött, és éppen én kerültem az útjába. A figyelmeztetés célja tehát nem az, hogy legyőzzem a másikat, hanem hogy megnyerjem őt. Egy túlhajszolt szerzetes egyszer arról panaszkodott lelki vezetőjének, hogy már nem bírja sok munkát. A lelki vezető nem szitta meg, hanem elmondott neki egy történetet. Egy férfi minden délben kibontotta az uzsonnás zacskóját, belenézett, majd mérgesen felkiáltott, már megint sajtos szendvics, pedig annyira nem szeretem. Ez így ment több napon keresztül. Végül a munkatársa megkérdezte, miért nem szólsz a feleségednek, hogy készítsen valami mást? Nincs feleségem, felelte a férfi. Akkor ki készíti a szendvicseket? Én magam. A szerzetes megértette az üzenetet, sok terhét ő maga rakta saját vállára. Így is lehet figyelmeztetni, nem megalázva másikat, hanem tükröt tartva neki, nem sebet ejtve, hanem gondolkodásra indítva. A második lépés, kérjem mások segítségét. Ha a négy szem közti beszélgetés nem vezet eredményre, Jézus azt tanácsolja, hogy vonjak be még valakit. Ez azonban nem pletykálkodás jelent. Nem arról van szó, hogy mindenkinek elmondom, mennyire megbántott engem az illető. Inkább keressen meg azt az embert, akire hallgat. Valakit, aki tapintattal, szeretettel és bölcsen tud közeledni hozzá. Néha azért van szükségem segítségre, mert nem tudom igazán beleélni magam a másik helyzetébe. Egy püspököt megoperáltak. Amikor már jobban lett, körbejárt a kórházat, hogy vigasztalja betegeket. Egy asszonynak ezt mondta. Pontosan tudom, mit érez. Az asszony elmosolyodott. Tényleg tudja, püspök úr? Nekem a mélyemet távolították el. Bármennyire együtt érzek valakivel, nem mondhatom mindig, hogy pontosan tudom, mit él át. Nem ismerjük egymás rejtett harcait, sebeit és félelmeit. Ezért ítélkezés helyett néha jobb segítséget kérni olyan embertől, aki többet ért a helyzethez, vagy közelebb tud kerülni ahhoz, akit én már nem tudok megszólítani. A harmadik lépés, vigyem a közösség elé. Ez nem azt jelenti, hogy név szerint kihirdettetem a templomban, ki mit tett. Sokkal inkább azt, hogy imádkozunk érte közösen. Jézus azt mondja, hogy ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az ő nevében, ott van közöttük. Ha már két vagy három ember közös imájának ereje van, milyen nagy erő lehet abban, amikor egy egész közösség együtt könyörög? Az apostolok is együtt imádkoztak, amikor kiárat rájuk a Szentlélek. Minden templom ilyen emeleti terem lehet. Olyan hely, ahol Isten lelke gyógyít, békét teremt és utat nyit, ott is, ahol én már nem látok megoldást. Vigyázzunk tehát egymásra. De ne a tévedhetetlenség magasából, hanem alázattal. A bírálatnak csak akkor van helye, ha nem lejáratni, hanem fölemelni akarom a másikat. Reményik Sándor így imádkozik. Istenem, add, hogy ne ítéljek. Mit tudom én, honnan ered, micsoda mélységből a vétek? Az enyém és a másoké. Mi olyan könnyen ítélünk, a dolgok pedig sokkal bonyolultabbak annál, mint amit kívülről látunk. Ezért először beszéljek szeretettel. Ha kell, kérjek segítséget. Ha pedig emberileg már nem tudok többet tenni, imádkozzunk együtt a közösségben, mert a keresztény közösség nem az a hely, ahol egymás szemmel tartjuk, hanem ahol egymásra vigyázunk. Én hogyan figyelek másra? Mennyi a szeretet? Mennyi az ítélkezés?
1: Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 23. vasárnapra Lépések címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória, dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, kedves Mária Rádió hallgatók! Az elkövetkező 15 percben imaszándékokat fogadunk, és imádkozzuk a dicsőséges rózsafűzért a székelyudvarhelyi stúdió Szűz Mária királynő kápolnájából. Imádkozzunk 14. Leó pápáért, papokért, szerzetesekért, papi és szerzetesi hivatásokért, családjainkért, szeretteinkért. Imádkozunk azokért a gyermekekért, a legkisebbekért, akik óvodába indulnak, iskolába indulnak. Imádkozunk a pedagógusokért, azokért, akik velük fognak majd foglalkozni a következő tanévben, hogy egy sikeres tanévet zárjanak, legyen elég bölcsességük a pedagógusoknak, hogy szeretettel foglalkozzanak gyermekeinkkel. Kedves Mária Rádió hallgatók, imádkozunk továbbá, hogy minden családnak legyen meg a mindennapi kenyért az asztalán, a megbékülés, az elfogadás kegyelméért. Hívhatnak bennünket.
1: A vonalas telefonszámunk 0259-420-555-ös, vagy a 0359-420-555-ös. Ha SMS-en szeretnék megírni az ima kéréseiket, ima szándékaikat, azt megtehetik a 0758-420-555-ös telefonszámra. Köszöntök is egy betelefonálót, halló!
2: Halló, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
1: Mindenképpen!
2: Én is ezekkel imádkozva minden négy rózsafüzért magam ajánlom a hit, remén és a szeretetét, a békéért, a betegekért, a pápáért, a halottjaimért, az én saját betegségemért, a papjainkért, s minden jó akaratú emberi önökért imádkozom, a magyar nemzeti dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, Isten figyelse, hogy meghallgattok. Önökkel mindig imádkozok, Gimesből egy állandó hallgatójuk.
1: Köszönjük szépen, hogy tetszett hívni, és maradjon velünk, hogy imádkozzunk közösen.
0: Üzenetben is érkeztek ima szándékok, ezt a rózsafüzért felajánlom egy lehetetlennek bizonyult, kilátástalannak tűnő helyzet megoldásáért. A rózsafüzért felajánlom családomért, lábam gyógyulásáért, valamint forduljon jóra életünk, oltalmazzon a Szűzanya. A rózsafüzért önökkel imádkozva felajánlom önökért, fájdalmai menyhüléséért, családi békéért, Csíksomlyói segítő Szűz Mária takarjon be védő palástjával, közös halottaim lelki üdvéért.
1: Telefonálót köszöntök, halló!
3: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
1: Mindenképpen!
3: Csapizért és a hátraévő napi szemmiséket még fel szeretném ajánlni. Minden tanév kezdő gyerekért, de külön kiemelném két unokámat, elnézést György Csongorkát és Györgyinát, ugyanakkor minden daganatos betegért, önökért. Köszönöm szépen, hogy bejutottam. A Csíksomlyói Szűz Anya takarja be önöket. Egy áldott szép nap, Jézusom, bízom benne.
1: Köszönjük szépen, hogy tetszett hívni, maradjon velünk, imádkozzunk együtt.
0: A rózsafűzért az unokáimért ajánlom, segíts megtaláljanak megfelelő munkahelyet. Köszönöm, Szűzanya, hogy segítesz, légy áldott mindörökké. A betegekért és a halottakért ajánlom a rózsafűzért. Köszönöm. Gyermekeim szerencsés utazásáért és szabadságtöltéséért kérem a Szűzanya oltalmát. Egy én édesanya imádkozik velünk együtt. Márkusz gyógyulásáért, jó orvosi eredményért, a daganatos betegségből, az ő egészségéért, a családnak sok erőért, a Jóisten áldott kegyelméért kérem a Szent Rózsafűzért, Szent Egyházáról írta egy kedves hallgató.
1: Telefonálót köszöntök, hallom. Köszöntöm a betelefonálót, élőben tetszik lenni.
4: Halló.
1: Igen.
4: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindenki, amen.
4: Ezt a rózsafűzést, a szentmiséget szeretném felajánlani hálából a sok-sok kapott kegyelemért, az ima meghallgatásáért, családom egészségéért, gonosz távozásáért, a bűnöm bocsánatáért, a testvérem gyógyulásáért, az összes halottaimért nyugodjanak békességben az Úr Jézus Szent nevébe. Mária rád összes dolgozójáé. Jézusom, bízom benned, köszönöm, hogy meghallgattad. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen, maradjon velünk, hogy imádkozzunk együtt, közösen.
0: Édesanyámért kérek imád, hisz ma névnapos, Isten éltesse, és én kérem imádkozzon velünk együtt. A rózsafüzéreket és minden imát önökkel együtt imádkozva felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, egész családunk egészségéért, testi-lelki gyógyulásunkért, drága elhunyt szeretteink lelki üdvéért, nagyon fontos szándékokért, a Mária Rádió nagy családjáért és fennmaradásáért.
1: Köszöntöm a betelefonálót, hallom.
5: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindenekkel, amen.
5: Ezt a rózsafűzést és a szentmisét felajánlom minden élő és elhunyt papbácsiért, de különösen Daniel Árnő papbácsiért, akit ma kísértünk utolsó útjára a szentegyházi temetőbe. A Jóisten adjon neki csendes pihenést az anyaföld ölébe, s jóságos lelkét vigye a mennybe, az örök boldogságba. S még felajánlom Gergely Fülöp papbácsiért is, akinek nemrég volt halálának évfordulója, s a csíkborzsovai temetőben nyugszik. A Jóisten adjon neki is örök nyugodalmat, és az örök világosság fényeskedjék neki. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen, hogy hívott.
0: Gyermekeinkért, az élőhit kegyelméért, és hogy rendeződjön az életük Isten akarata szerint, egy édesanya imádkozik velünk együtt. A felsorolt szándékokért, az én szándékaimért ajánlom a rózsafűzért. Köszönöm szépen az imákat. Ezt a rózsafűzért felszeretném ajánlani hálából a sok kapott kegyelemért, párom egészségéért, és jó magam gyógyulásáért, hogy megszűnjenek a problémák. Ezt a rózsafűzért felajánlom családom minden tagja egészségéért, elhunyt férjemért, az ő szüleiért, elhunyt szüleimért és nagyszüleimért. Mári falváról írta számunkra Magdi, kérem imádkozzon velünk együtt közösen. Minden imád, szentmiséket, rózsafűzéreket felajánlok hálából Zetelakára, Jakab András hirtelen elhunyt lelke üdvéért, a Jóisten nyugtasson az anyaföldbe, nyugodjál békében Jézus Mária szent nevében. Ezt a rózsafűzért felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, a családomért, a gyermekeimért, testi-lelki gyógyulásért, egy fontos szándékra egy édesanya írta. Kérem imádkozzon velünk együtt. Ezt a rózsafűzért felajánlom egy lehetetlennek bizonyult, kilátástalannak tűnő helyzet megoldásáért. A rózsafűzért önökkel imádkozom egy kedves ismerősöm gyógyulásáért és egy rokonom gyógyulásáért és nagyszüleim és édesapám lelke üdvéért. Emese írta számunkra Csíkszeredából. A mai rózsafűzért felajánlom családomért, betegekért, rokonokért, szomszédokért, a Mária Rádió dolgozóiért, hallgatóiért, Attila fiam gyógyulásáért, anyagi gondunk megoldásáért, Péter Hajnal írta Szentegyházáról.
1: Köszöntöm a betelefonálót, hallom. Hallom.
6: Hello.
1: Igen, élőben tetszik lenni.
6: Dicsértessék a Krisztus.
1: Mindenekkel.
6: A rózsafűzést, a szentmisét felajánlom a Mária Rádió összes dolgozójáért, és a bemondó imákért, a levénú gyermekemnek a lába gyógyulásáért, a bűnei bocsánatáért, a gonosz távozásáért, az én lábom gyógyulásáért, és a látásomért, a család békességért, és az úton lévőkért, a betegekért, az egész halottaimért, a testvéreimért, és a drága gyermekem nyugalmáért, 3 évig hagyott bennünket, és a Rózsikákért, az édesanyám, és az volt meg az unokahúgom. Dicsértessék a drágúr Jézus Krisztus, és a 2 unokámért.
1: Köszönjük szépen!
6: Adja, hogy egészségbe, boldogságba adjon nekik a jó Isten.
1: Hallgassa meg kérését, köszönjük szépen, hogy hívott, maradjon velünk, imádkozzunk együtt.
0: A heti rózsafűzért és a szentmiséket felszeretném ajánlani az unokáimért és dédunokáimért, akik iskolába és óvodába indulnak. A drága Jóisten adja áldását rájuk, segítse meg, hogy tudjanak jól tanulni, és szeressék a tanáraikat és óvónőket, társaikat. Ezt a rózsafűzért felajánlom Tibódi Mózes lelki üdvéért, halálának évfordulóján, Isten nyugtassa békébe, az örök világosság fényeskedjék neki. Telefonálót köszöntök. Hello, Mária Rádió.
7: Hello, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
7: Ezt a rózsafűzést felszeretném ajánlani, de abba jó társvérem lelki üdvéért, akinek nála napja volt, Balázsi Rozáliáit, és az egyik nagyanyám is Rozália volt, a Jóisten adjon nekik csendes pihenést a Csíkszentkirályi temetőben. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké dicsértessék, kérem imádkozzon velünk együtt. Üzenetünk, ima szándékunk egyelőre nem érkezett, és telefonálunk sincs a vonalban, úgyhogy kérem imádkozzák velünk a dicsőséges rózsafűzért.

0: Halló, Mária Rádió, szeretettel köszöntöm.
1: Dicsértessük a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké dicsértessük.
1: Szeretném köszönteni, ezt a rozsaszüzét felajánlni a családomét, gyermekeimét, unokáimét, a férjem egészségét, az édesanyám egészségét. Csíkmadi falvára, Bálint, Rozália, Rozsikának kívánok a rozsaszüzére sok erőt, egészséget, segítőfegyelmet kérek. Egy rokatestvére, és felajánlnám még az egész halottanként. Dicsértessék a Jézus Krisztus, szükségükös óvatan bírok Lára, Isten fizessen meghallgatok, kellemes szép napot kívánok.
0: Önnek is, kérem imádkozzunk velünk együtt közösen azokra szándékokért, amelyek önnek a szívében megfogalmazódott, és azok a hallgatóink is, akik esetleg nem jutottak be a műsorunkba, még lehet egy perc mindössze. Egyelőre ima szándékot sem látok, és telefonálót sem tudok köszönteni, hisz még most nem telefonál jelen pillanatban senki, szabad a vonal. Úgyhogy...

0: Kedves Mária rádió hallgatók, köszönjük, hogy velünk fognak majd imádkozni. Terjesszük közösen imáinkat, kéréseinket és hálánkat Jézus és Mária lábai elé. A dicsőséges rózsafüzért fogjuk imádkozni Székelyudvarhelyről. A mikrofonoknál
1: Simó Katalin
0: és Bíró Éva voltam, akik az ima szándékot fogadtuk. Tartsanak velünk az imában. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Székelyudvarhelyi Mária Rádió stúdiójából. Megkérjük, imádkozzanak velünk együtt. Mondjuk el közösen imakéréseink meghallgatásáért, a dicsőséges rózsafűzért. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben,
1: mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra,

0: élőket és holtakat, hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk,
0: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te

0: vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szavainkat vezérelje.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképp

0: gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária,

0: Isten, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat,

0: minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk.

0: az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved,
0: Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szőz, a mennyben megkoronázott. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Ó Mária, édesanyánk, eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafüzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen. Könyörögjünk, szentséges szűz, Isten anyja Mária, fogad kegyesen áltatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk, védj hatalmas pártfogásodba és támogass áldásoddal, hogy a szent olvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak kövessük, és amit ígérnek elnyerjük, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Rózsafüzér királynője, könyörög érettünk, béke királynője, könyörög érettünk, Mária Rádió királynője, könyörög érettünk. Istenünk, te áronpüspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeit között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Uram, hallgasd meg könyörgéseinket, és a mi kiáltásaink jussanak elődbe. Minden meghalt hívő lelke, Isten irgalmából békességben nyugodjék.
2: Litánia Jézus szentséges szívéről. Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Krisztus, kegyelmez nekünk!
0: Krisztus, kegyelmez nekünk!
2: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass minket!
2: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
2: Mennyei Atyaisten,
0: irgalmazz nekünk!
2: Megváltó Fiúisten,
0: irgalmazz nekünk!
2: Szentlélek Úristen,
0: irgalmazz nekünk!
2: Szent Háromság egy Isten,
0: irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve az örök Atyának szíve,
0: irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve a szűzanya méhében a Szentlélektől alkotott szív,
0: irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve az Isten igéjével lényegileg egyesített szív,
0: irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve végtelen fölségű szív,
0: irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve Isten szent temploma,
0: irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve a magasságbelinek szent szekrénye,
0: irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve az Isten háza és mennyország kapuja,
0: irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve a szeretet lángoló tűzhelye,
0: irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve az igazságosság és szeretet tárháza,
0: irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve jósággal és szeretettel teljes szív,
0: irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve minden erénynek mélysége,
0: irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve minden dicséretre legméltóbb szív,
0: irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve minden szív királya és középpontja,
0: irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve, amelyben a bölcsesség és tudomány összes kincsei megvannak,
0: irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve, amelyben az Istenség egész teljessége lakozik,
0: irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve, amelyben a mennyei Atyának kedvetelt,
0: irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve, amelynek teljességéből mindannyian merítettünk,
1: irgalmazz nekünk.
2: Jézus szíve, aki után ősatyáink kívánkoztak,
1: irgalmazz nekünk.
2: Jézus szíve, béketűrő és nagy irgalmasságú szív,
1: irgalmazz nekünk.
2: Jézus szíve, dúsgazdag mindazok iránt, akik hozzád folyamodnak,
1: irgalmazz nekünk.
2: Jézus szíve, az élet és a szentség forrása,
1: irgalmazz nekünk.
2: Jézus szíve, vétkeinkért engesztelő áldozat,
1: irgalmazz nekünk.
2: Jézus szíve, gyalázásokkal tetézett szív,
1: irgalmazz nekünk.
2: Jézus szíve, gonoszságainkért megtört szív,
1: irgalmazz nekünk.
2: Jézus szíve, mint halálig engedelmes szív,
1: irgalmazz nekünk.
2: Jézus szíve, lándzsával átdöfött szív,
1: irgalmazz nekünk.
2: Jézus szíve, minden vigasztalás kútfeje,
1: irgalmazz nekünk.
2: Jézus szíve, életünk és feltámadásunk,
1: irgalmazz nekünk.
2: Jézus szíve, békességünk és engesztelésünk,
1: irgalmazz nekünk.
2: Jézus szíve, a bűnösök áldozatja,
1: irgalmazz nekünk.
2: Jézus szíve, a benned reménylők üdvössége,
1: irgalmazz nekünk.
2: Jézus szíve, a haldoklók reménysége,
1: irgalmazz nekünk.
2: Jézus szíve, minden szentek gyönyörűsége,
1: irgalmazz nekünk.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, kegyelmezz nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, hallgass meg minket. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Szelíd és alázatos szívű Jézus,
1: alakí szívünket a te szíved szerint.
2: Könyörögjünk, mindenható örök Isten, tekints szeretett fiat szívére, és arra a dicséretre és elégtételre, amelyet a bűnösök nevében irántad lelót. Adj megengesztelődve bocsánatot azoknak, akik irgalmasságodért esdeklenek, ugyanazon szent fiad Jézus Krisztus nevében, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
2: Megköszönjük a kedves hallgatóknak, hogy velünk együtt imádkoztak. Maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Akik ma önökkel imádkoztak,
1: Bíró Éva,
2: Simó Katalin és József Ferenc technikai munkatársunk nevében is egy áldott szép estét kívánva búcsúzzunk el önöktől. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadá Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te ígéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozék.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
2: Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Urunk Istenünk, te
1: határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.
0: Imádkozzunk elhunyt testvéreinkért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik,
1: és az örök világosság fényeskedjék nekik.
0: Nyugodjanak békességben.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

0: Kedves hallgatóink, a következő közel fél órában Karácsony Tibor atya, rádiónk műsorigazgatójának, a Mária Rádióban celebrált szentmiséjének prédikációi közül válogatunk önöknek. Ha tehetik, tartsanak velünk.
1: Az Úr legyen veletek.
2: És a te lelkeddel.
1: Evangélium Szent János könyvéből.
2: Dicsőség neked, Istenünk!
1: A kenyér szaporítás napján, amikor beesteledett, Jézus tanítványai lementek a tóra. Beszálltak a bárkába, és elindultak a tavon át Kafarnaum felé. Már rájuk sötétedett, de Jézus még mindig nem volt velük. Erős szél fújt, és a tó háborgott. 25-30 stádium nyit, mintegy 5 kilométert eveztek már, amikor látták, hogy Jézus a vízen járva közeledik a bárkához. Nagyon megijedtek, de Jézus bátorította őket, én vagyok, ne féljetek. Fel akarták venni a bárkába, de a bárka abban a pillanatban partot ért, éppen ott, ahová tartottak. Ezek az evangélium igéi.
2: Áldunk téged, Krisztus!
1: Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Kedves Mária Rádió hallgatók, az elmúlt időkben, ezen a héten nagyon sokat beszéltünk Isten szeretetéről, Isten haragjáról. Az első számú világhatalomról szeretnék most azonban beszélni, amiből legtöbb van a világon, és ez nem más, mint a félelem. És a mai evangéliumban is erről van szó, mikor Jézus azt mondja, hogy én vagyok, ne féljetek. Tehát a félelem az valóban világhatalommá vált, világjelenségé vált ezen a minden veszélytől fenyegetett földön. Amikor az emberek valami nagyon jóról, valami nagy eredményről beszélnek, akkor ilyenkor mindig a félelemmentes élet ígéretére, vagy annak a megvalósítására gondolnak. És ez valóban nagyon jó és szép eredmény, ha sikerül megvalósítani. De vajon sikerül-e ez a kérdés? Hogy van egyáltalán ilyen a világon? Akkor nézzünk bele ennek a problémának a mélyére, próbáljuk megérteni, hogy mi is a félelemnek a lényege, és hogy van-e tőle szabadulás. Hát a félelem az emberiségnek a legaktuálisabb életérzése. A legemberibb, a legősibb, de egyben a legmodernebb érzés bennünk az, hogy félünk. Sokszor azt sem tudja az ember, hogy mitől, de fél. Nincs tárgya a félelmének. Csak fél valamitől, valami bizonytalantól, valami félelmetes dologtól. Egyébként minden okozhat emberi félelmet a világon. Az élet éppen úgy, mint a halál. A jövő éppen úgy, mint a múlt vagy a jelen. Lehet attól félni, hogy az ember kudarcot vall az iskolában, a hivatásában, vagy nevetségessé válik az emberek előtt. Van, aki attól fél, hogy a háború is elérkezik ide közel hozzánk. Van, aki fél az éjszakától, fél a sötétségtől, van, aki fél a nappaltól. Tehát ösztönösen félünk a betegségektől például, a szenvedéstől. Van, aki azért fél, mert egyedül érzi magát. A másik talán éppen attól fél, hogy nincs egyedül. Van, aki Istentől fél. Van olyan, ismerek én is egy olyan valakit, aki minden nap szorongó félelemmel várja haza a munkából a hozzátartozóit. Állandóan attól rettek, hogy útközben valami bajuk eshet. És nem lehet felsorolni ezt a rengeteg félelmet, ami az emberek szívét szorítja. És tényleg úgy van, ahogy egyszer mondotta valaki, hogy élni életveszélyes mindig. Tehát az élet minden pillanatban életveszélyes. Tehát nem csoda, hogyha az élet állandó kísérője a félelem. És mennyi baj tud okozni a félelem. A legtöbb ember életét ez teszi tönkre. Mert értsük meg, sokszor nem az a tényleges baj, a szenvedés rontja meg az életet és bátorítja fel az egyensúlyt, hanem sokkal inkább az attól való félelem. Az orvosok tudják, hogy az egyik legveszedelmesebb betegség a betegségtől való félelem. Tehát ebből lehet a legnehezebben valakit kigyógyítani. Biztos már hallottátok ezt a történetet, az egyik orvos mesélte el, hogy egy állatfestő kezét megharapta a kedvenc kutyája. A festő belebetegedett abba a gondolatba, hogyha a kutya veszett volt, akkor most ő is elkapja a kutyától ezt a veszettséget. És szakkönyvekből kezdte tanulmányozni a veszettségnek a tüneteit, nem akart semmit enni és inni, folyton a nyálát törölgette a szája szélén, és állandóan a veszettségről beszélt. Majd kétségbe esetten panaszolta, hogy ha már nem tud nyelni, az izmai megmerevedtek, reszketni kezdett, és kétségbe esett kiáltással rogyott össze. És mire megjött az illetékes helyről a vizsgálati eredmény, hogy a kutya teljesen egészséges volt, addigra a festő egy olyan állapotba került, hogy be kellett szállítani az őrültek házába. Tehát ez egy a sok példa közül, hogy milyen rettentő pusztítást tud végezni az első számú világhatalom, a félelem. A filozófia is, a tudomány megállapítja, hogy a félelem az emberiségnek a motorja. Tehát ez egy jó elmés megállapítás, de ez a problémát nem tudja megoldani. Az orvos azt mondja, hogy sok olyan megbetegedés van, ami az ember félelem érzetével van közvetlen vagy közvetett kapcsolatban. Továbbá azt mondják, hogy a félelem kihatással van a testre és a szervezetre. Sok mindent mondanak, és érdekes, hogy minden, amit mondanak, ez a problémát nem tudja megoldani, és a pszichológia is azt mondja, állandó pszichológiának is az állandó tárgya a félelem érzet az emberben. És a pszichológiai kutatásokból tudjuk, hogy sok ilyen félelmet hozunk magunkkal a gyermekkorból, amelyek még felnőtt korban is befolyásolják a cselekedeteinket. És az ilyen félelmek megkötözöttséget, gátlást okoznak az emberben. És a pszichológia ezeket a titkos, meghúzódó félelmeket akarja mindig kideríteni, fölfedni, és így keresni a megoldást. Na de nézzük meg, mit mond a Szentírás. Isten szava szerint a félelem végső fokon Istennel van kapcsolatban. Mióta az ember Istennel szembeni engedetlensége miatt ugye kiűzetett a tövist és a bogánskorót termőt világba a paradicsomból, azóta ismeri az ember ezt az érzést, ezt a félelmet. Sőt, még korábban elkezdődött ez a félelem, közvetlenül azután, miután az ember az engedetlenség tettét elkövette Istennel szemben. Tehát miután Ádám evett a tiltott gyümölcsből, és elrejtőzött Évával a Isten elől a kert fái között, akkor mondta ki először ezt a rettenetes szót, hogy félek. Vagyis ez, is, ez a kép az ember bűnbeeséséről azt jelenti, hogy a félelem az emberben tulajdonképpen bűntudat. Tehát a félelem az nem más, mint bűntudat. Az az ösztönös sejtelem, hogy a haragvó Isten lesújthat rám. Erről beszéltünk az Isten haragjáról. Tehát, hogy oka van rám haragudni, és egyszer utolér, hiába menekülök, és utána jön a többi. Tehát a félelem alapja az, hogy Istentől fél az ember, akit megbántott, megsértett, és akinek tartozik. És mivel a félelem Istennel van kapcsolatban, ezért a megoldás is csak Istennel kapcsolatban lehetséges. Vagyis minden más próbálkozás hiába való. Hiába fog össze az orvosi tudomány, a gyógyszerészet, a szórakoztatóipar, a pszichológia, a világpolitika, a félelem legyőzésére, ezzel az első számú világhatalommal, a félelemmel nem lehet csak olyan könnyen elbánni. Hiába mondja valaki, hogy ő nem fél, mert sokszor a hősködés és a vakmerősködés nem egyéb, mint egy jól álcázott, rejtett félelem. Ugye a kutya is a félelmében a legbátrabb és a legvakmerőbb. És ha egyszer megtámadott valakit a félelem, ezt nem lehet legyőzni erős akarattal vagy önszuggesztióval, hogy az ember hajtogatja magában, hogy nem félek, nem félek. Az sem sokat segít, ha valaki biztat, hogy ne félj. Talán sikerül elrejteni, lármával tompítani, pszichológiailag kianalizálni, gyógyszerrel is lehet egy kicsit enyhíteni, és ez is nagy eredmény. De az ősfélelmet ember és emberi tudomány ezt nem tudja legyőzni. Tehát a félelem az Istennel van kapcsolatban, ezért a félelem megoldása is csak Istennel lehetséges. És hogyan? Azt mondja Jézus ma is, ahogy hallottuk az evangéliumban, a vízen járva, hogy ne féljetek. Én vagyok, ne féljetek. Tehát, és ezt mondja ma is a megrémült embereknek, hogy bízzatok, én vagyok, ne féljetek. És az a Jézus mondja ezt, aki fölvette a küzdelmet ezzel a világhatalommal, a félelemmel. És ott a Getsemáné kertben, amikor vért izzadva halál tusájában, így imádkozott, atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár. És ott a kereszten, amikor így kiáltott föl a ráboruló sötétség rémületében, hogy Istenem, Istenem, miért hagytál el engemet? Tehát ha valaki, akkor ő tudta a legjobban, hogy mit jelent ez a félelem. De ugyanakkor azt is tudta, hogy kicsoda az Isten. És ezért tudta így folytatni az imádságát, hogy de ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem úgy legyen, ahogy te akarod. És utána pedig azt mondja, hogy atyám, kezedbe ajánlom lelkemet. Tehát urrá vált minden félelmén, legyőzte azt. Ez azt jelenti, hogy a haragvó Isten megkönyörül rajtunk. Ő nem akar megbüntetni, hanem meg akar kegyelmezni. Én vagyok. Ez azt jelenti, hogy ha bármit vétettetek is, van számotokra bocsánat. Bármennyire azt érdemelnétek, hogy Isten lesújtson rátok, ő mégis szeret. Nekünk a mi félelmeink között az a teendőnk maradt, amit így mondott, hogy bízzatok, én vagyok, ne féljetek. És mi egy olyan valakiben bízhatunk, aki az első számú világhatalommal is hatalmasabb, aki megküzdött ezzel a hatalommal, és örökre győzött felette. Ezt mondja, hogy bízzatok, én vagyok. Mint azt mondaná, hogy ne felejtsétek el, hogy én létezek. Ne engedjétek, hogy az élet ilyen jesztő jelenségei eltakarják előletek, elfelettessék veletek a láthatatlan valóságot, hogy én vagyok. Tehát ne féljetek. És ha ő mondja, hogy ne féljetek, az lényegesen más, mint bárki más mondaná. Hát ugye Jézus szavára lecsendesedik a vihar, kinn a tengeren is, és benn a szívben is. És így volt ez a genezáreti tavon is, és azóta is mindig így van. Ma is, a te életedben is. Nem tudom, ki milyen félelemmel van megkötözve, de azt tudom, hogy ez a szorítás csak akkor oldódik föl igazán, ha egyszer maga Isten mondja személyesen, és te meg is hallod, hogy ne félj. És Isten igazán ezt mondja, ne félj. A Golgotai kereszt is ezt hirdeti, hogy ne félj. A kiomló drága vér is azt mondja, hogy ne félj. A sok szenvedés, borzalmas halál így bíztat, hogy ne félj. És az üres sír, a feltámadt, azt mondja, hogy ne félj. Tehát ha engeded, hogy Isten bocsánatának és megváltásának ez a két csodálatos karja, ami a kereszten nyúl feléd, átöleljen, engeded, hogy átöleljen, és hogy az életed köré fonódjon, akkor senkitől és semmitől nem kell félned. Bízzatok, én vagyok, ne féljetek, mondja a mai evangélium. És milyen nyugodtan lehet így, talán még aki ágyba fekvő beteg is, vagy halálosan beteg, ilyen szavak között békésen el tud aludni. Ilyen békésen lehet szenvedni, mert tudod, hogy Jézus a szenvedésben is veled van. Pál apostol is volt nehéz helyzetben, börtönben, úgyhogy kezét, lábát kalodába szorították. Viharzon tengeren, úgyhogy semmi remény nem maradt az életben maradásuk felől. Vagy volt dühöngő emberek között rázúduló kőzáporban, és talán ezek az élmények rémlenek föl benne, amikor azt írja a levelében, hogy meg vagyok győződve róla, hogy sem élet, sem halál, sem angyalok, sem fejedelmességek, sem hatalmasságok, sem magasság, sem mélység nem szakít el engem Isten szeretetétől, amely megvan a mi Urunk Jézus Krisztusban. Tehát ez nem vérmérséklet dolga, a félelem, hanem bízalom abban a valakiben, aki a félelemnél az első számú nagyhatalomnál is nagyobb. És ha a bűnbocsánat kegyelmében feloldódtál, és már Istentől nem kell félned, akkor te is elmondhatod bármilyen aggasztó helyzetben a Zsoltárosnak a szavaival, hogy mikor félnem kellene is, én bízom te benned. Nem félek, mert te velem vagy. Amen.

Mária Rádió. Egy fénysugárral lelkednek. Nagyváradon és Vételkörzetében a 102,2-es ultrarövid hullámú frekvencián.

Dicsértessük a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, kérem hallgassák meg műsorkínálatunkat. Nem sokára kezdődik az esti mese, ezt követi a Zsolozsma esti dicsérete. 18 óra 58 perctől, minden napunk ajándék Istentől, Veres Judit Mária tolmácsolásában. 19 órától szentmisét közvetítünk Korondról. 19 óra 50 perckor a hét plébániáját hallhatják Gábor Anna szerkesztésében. 20 órától kezdődik a református félóra Köteles Lászlóval, 20 óra 30 perctől élővíz folyói Mörgulescu kotizó műsorát hallhatják kedves hallgatóink. 21 órától kezdődik a kiáltás ima a nemzetért, ezt követi a békerózsa fűzére, majd a kispapok imája hivatásokért. 21 óra 25 perctől Fiffentyű, a Főegyházmegyei Ifjúsági Főlelkészség műsora lesz hallható itt a Mária Rádióban. 22 órától együtt imádkozhatjuk a Zsolozsma befejező ima óráját, és ezt követően 22 óra 10 perc körül kapcsolunk Sepsi Szent Györgyre, ahonnan az éjszakai virasztást közvetítjük. Minden kedves hallgatónknak kívánok nagyon jó rádióhallgatást, ha tehetik, maradjanak velünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Esti mese. Kedves gyerekek! Ma este a sovány ember kövérmalacáról mesélek nektek. Hallgassátok szeretettel! Volt egyszer, hol nem volt, még az óperenciás tengeren is túl, volt egyszer egy nagyon sovány ember. Ez a sovány ember nem volt több, mint 3 mázsa. És ennek a sovány embernek volt egy nagyon kövér malaca. Ez a malac többet nyomott valamivel, mint 3 kiló, pedig még csak 3 éves volt. A sovány ember nagyon szerette volna, hogy a malaca jól meghízzék, és ezért minden 3 hétben egyszer adott neki moslékot, de méghozzá rengeteget, 1 egész literrel. Akár akarta a gazdája, akár nem, a malac mégis állandóan hízott. 1-1 evéskor 3 dekával is nehezebb lett. A sovány ember ezt nagyon keveselte, s annyira bánkódott, hogy még az ételt is sajnálta magától. Csak 3 kilót hízott minden étkezéskor. Ennek a sovány embernek volt egy még soványabb felesége, aki körülbelül 4 mázsa lehetett. Ez az asszony alig evett. Olyan zsugori volt, hogy reggelire csak 3 liter teljes kávét tudott meginni, s kenyeret is nagyon keveset evett hozzá. Ritkaság, hogy 3 kilóval beírte volna, no meg 3 hosszú szál kolbász melléje igazán nagyon kevés, hát csak ennyit evett. Délebédje még a reggelinél is gyatrább volt. 9 darab 3 kilós tyúk 30 tojással megsütve. Levest alig evett hozzá. 3 30 literes üstben főzte, de még ezt is alig bírta megenni. Ezért még 3 30 literes fokhagymamártást és 30 kiflit evett hozzá étvágygerjesztőnek. Ilyen szörnyű keveset evett. Meg kell mondani, a kövér malac már olyan kövér volt, hogy alig győzték lesni, miként tudott akkorára meghízni. Már volt vagy 3 kiló meg 3 deka. 7 országon is túlra közhírré tették, hogy abból a ménkű nagy malacból óriási nagy fényes disznótort csapnak. Jöttek is csőstül a népek, 7 országon túlról is érkeztek a vendégek. Volt ott szegény, gazdag, kicsi, nagy, mindenféle rendű és rangú ember. Én is köztük voltam, és 1 3 kilós csontot kaptam. Úgy megörültem neki, hogy 3 napig, amíg a disznótor tartott, mindazt nézegettem. Ahogy a malacot behozták, a soványasszony egyből befalta, s 3 pillanat alatt le is nyelte. Hát a nagy vendégsereg 3 napig csodálta, hogy a soványasszony milyen keveset eszik. És csak akkor hagyták abba a lábatlankodást, mikor már a szemük is kopogott az éhségtől. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket, jó éjszakát, gyerekek!
1: Kedves gyerekek, a ma esti mesét Fábián Anna Mária olvasta fel nektek.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: A nappalból egy óra még, s a napfény est homályba hull. Törlesszük a nagy tartozást, szívünk most hálad arra gyúl.
1: E nap munkája véget ért, amelyre hívtál Krisztusunk. Készítsd az ígért égi bért, szőlő munkásaid vagyunk.
0: Kiket most bérük vonz feléd, s kiknek majd végső díjat adsz, mindnyájunk munkáját segítsd, s munkánk után adj szent vigaszt.
1: Krisztus király, zengjen neked és az Atyának tisztelet, s a vigasztalónak veled, dicséret zengjen szüntelen. Amen.
0: Uram, ments meg életem a haláltól, és lábamat az elbukástól. Szeretem az Urat, mert meghallgatta esdeklő szavamat.
1: Hozzám fordította fülét, amikor segítségül hívtam a nehéz napokban.
0: A halál kötelékei körülfontak engem, és elértek az alvilág csapdái.
1: Gyötrelem és fájdalom várt rám mindenütt, az Úr nevét kiáltottam akkor. Uram, ments meg az életem!
0: Igazságos az Úr és jóságos, irgalmas hozzánk a mi Istenünk.
1: Oltalmába fogadja a gyöngét. Nyomorult voltam, de ő fölemelt.
0: Lelkem, nyugodj meg újra, mert az Úr jót tett veled.
1: Megmentette életemet a haláltól, szememet a könnyhullatástól, és lábamat az elbukástól.
0: Az Úr előtt járhatok, az élők földjén.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Uram, ments meg életemet a haláltól, és lábamat az elbukástól. Segítséget csak az Úrtól kaphatok, aki az eget és a földet teremtette. Tekintetem a hegyek felé emelem. Honnét is jöhetne segítségem?
0: Segítséget csak az Úrtól kaphatok, aki az eget és a földet teremtette.
1: Ő nem hagyja, hogy meginogjon lábad. Nem szunnyad az, aki őriz téged.
0: Bizony, sosem szunnyad, sosem alszik, aki őre Izraelnek.
1: Az Úr a te őrződ, az Úr oltalmaz téged. Ő áll jobbod felől.
0: Napközben a napheve nem éget, és a hold nem árt neked éjjel.
1: Megvéd az Úr minden bajtól, és megőrzi lelkedet.
0: Az Úr megőriz jártodban, keltedben, mostantól fogva és mindörökké.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Segítséget csak az Úrtól kaphatok, aki az eget és a földet teremtette.
0: Hűségesek és igazak útjaid, nemzetek királya. Nagy és csodálatos minden műved, mindenható Urunk Istenünk.
1: Hűségesek és igazak útjaid, nemzetek királya.
0: Ki ne félne, tisztelne téged, Urunk, ki ne dicsérné nevedet.
1: Egyedül csak te vagy a szent, eljön minden nemzet és színed elé borul, mert nyilvánvalóvá lett, ahogyan ítéltél.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Hűségesek és igazak útjaid, nemzetek királya.
1: Rövid olvasmány. Isten titokzatos, rejtett bölcsességét hirdetjük, amelyet Isten öröktől fogva a megdicsőülésünkre szánt. Ezt senki sem ismerte fel a világ fejedelmei közül, mert ha felismerték volna, nem feszítették volna keresztre a dicsőség Urát. Így érvényes az írás szava. Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív föl nem fogta, amit Isten azoknak készített, akik őt szeretik. Nekünk azonban feltárta Isten a lélek által. Krisztus meghalt a mi bűneinkért, hogy Istenhez vezessen minket.
0: Krisztus meghalt a mi bűneinkért, hogy Istenhez vezessen minket.
1: Test szerint ugyan megölték, de a lélek szerint életre kelt.
0: Hogy Istenhez vezessen minket.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Krisztus meghalt a mi bűneinkért, hogy Istenhez vezessen minket. Emlékezzél meg, Urunk, irgalmasságodról, amint atyáinknak hajdan megígérted. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong üdvözítő Istenemben.
1: Tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Íme ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek.
0: Mert nagyot művelt velem ő, aki hatalmas. Ő, akit szentnek hívunk.
1: Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik istenfélők.
0: Csodát művelt erős karjával. A kevékedőket széllyel szórta.
1: Hatalmasokat elűzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt.
0: Az éhezőket minden jóval betölti, a gazdagokat elbocsátja üres kézzel.
1: Gondjába vette gyermekét, Izraelt, megemlékezett irgalmáról,
0: melyet atyáinknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Emlékezzél meg, Urunk, irgalmasságodról, amint atyáinknak hajdan megígérted. Áldjuk Krisztus Urunkat, aki jóságos irgalmával letörli a sírók könnyeit. Szeretettel kérjük őt.
0: Irgalmazz, Urunk, népednek.
1: Krisztus Urunk, te az alázatosokat vigasztalod, tekintsd a szegények könnyeit.
0: Irgalmazz, Urunk, népednek.
1: Halld meg, irgalmas Istenünk, a haldoklók sóhajtását, látogassa és erősítse meg őket, angyalod.
0: Irgalmazz, Urunk, népednek.
1: Minden száműzött ismerje meg gondviselésedet, nyerje vissza földi hazáját, és jusson végül az örök hazába.
0: Irgalmazz, Urunk, népednek.
1: Akik szánalmasan vergődnek a bűnben, hajoljanak meg szereteted előtt, és engesztelődjenek ki veled és egyházaddal.
0: Irgalmazz, Urunk, népednek.
1: Üdvözítsd jóságosan elhunyt testvéreinket, hogy teljes mértékben részesedjenek megváltásodban.
0: Irgalmazz, Urunk, népednek.
1: Mi Atyánk,
0: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Istenünk, a kereszt botrányában csodálatosan nyilatkozik meg a te kimondhatatlan bölcsességed. Engedd úgy szemlélnünk fiat szenvedésének dicsőségét, hogy mindenkor bizakodó lélekkel dicsekedjünk az ő keresztjével, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

Élj a jelenben. Minden nap egy-egy üres kehely. Isten adja a kezünkbe. Istennel kell színültig telnie. Mondta Johannes Rossz.

Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió kedves hallgatóit. Szent misét közvetítünk a Korondi Jézus Szíve plébánia templomból. A Szent misét bemutatja főtisztelendő Balla Imre plébános kormányzó, koncelebrál Lukács János atya, a kántori szolgálatot Balázs Viktor látja el. Ha tehetik, ünnepeljék velünk a Szent misét.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a feledetekben.
0: Testvéreim, a Szentmise áldozatot elhunyt Fábián Rózália testvérünkért ajánljuk föl. Első péntek lévén szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, a Mária Rádió hallgatóit, ami egyházközségünkben különösen is jelentős az első péntek, hiszen Jézus szentséges szívébe vagyunk beleírva, mint egyházközség, és ezt újból és újból első péntekről első péntekre megújítjuk. Ezt tesszük most is ebben a szentmisében, a szentmisét megelőző szentségimádásban tettük. Jézus szíve minden bűnös számára menedék. Éppen ezért kérjük tőle most az irgalmasság ajándékát. Gyónom, a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos mindenkor szűz Máriát, az összes angyalukat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
2: Amen.

0: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, öltöztes minket egyszülött fiad erényeibe, és gyújtsd lángra bennünk az ő szívének szeretetét, hogy képmására alakuljunk, és részesüljünk a megváltás örökké tartó örömében. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Testvéreim, úgy tekintsenek minket az emberek, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak intézőit. Az intézőktől azt kívánják, hogy hűségesek legyenek. A magam részéről nem törődöm azzal, hogy ti vagy más emberi bíróság hogyan ítélkezik fölöttem, hiszen én még önmagam fölött sem ítélkezem. Nem érzem ugyan magamat semmiben sem bűnösnek, de ez még nem jelenti azt, hogy igaz vagyok. Az Úr mond fölöttem ítéletet. Ne ítélkezzetek hát időnap előtt, amíg el nem jön az Úr. Ő majd megvilágítja a sötétség titkait, és feltárja a szívek szándékait. Akkor mindenki megkapja az elismerést Istentől. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen.

0: Úr legyen veletek.
1: És a te lelked.
0: Evangélium Szent Lukács könyvéből. Egy alkalommal a farizeusok és az írástudók így szóltak Jézushoz. János tanítványai gyakran böjtölnek és imádkoznak, és ugyanígy a farizeusok tanítványa is. A tieid azonban csak esznek, isznak. Jézus így felelt nekik. Csak nem foghatjátok böjtre a násznépet, amíg vele van a vőlegény. Eljön az idő, amikor elviszik a vőlegényt. Akkor majd böjtölnek. Példabeszédet is mondott nekik. Senki sem hasít ki új ruhából foltot, hogy ócska ruhára rátegye. Hiszen így az újat is elszakítja, és az ócska ruhára sem illik az új folt. Senki sem tölt új bort régi tömlőkbe, mert az új bor szétszakítja a tömlőket, a bor kiömlik, és a tömlők is tönkre mennek. Az új bor új tömlőbe való, akkor mindkettő megmarad. Aki óbort iszik, nem kívánja az újat, mert azt mondja, jobb az óbor. Ezek az evangélium igéi.
2: Áldunk téged, Krisztus!
3: Drága jó testvérek, kedves Mária Rádió hallgatók! A hét során azt a kérdést jártuk körül, hogy az egyházon belül, ami nem a papságot érinti, a híveknek milyen felelősségteljes és Istentől, egyháztól ráruházott kötelessége és feladata van. Láthattuk, hogy elsősorban a szülőség, mint feladatkör nagyon fontos és felelősségteljes. Aztán a kereszt szülőség, mondhatnánk más szavakkal, hogy lelki szülőség, szintén nem csak a hagyomány éltette szokás a szentség felvételekor, hanem megalapozott és nagyon is erőteljes kötelezettséget jelent. És harmadikként a mai alkalommal szeretnék rátekinteni a bérma szülőségre. Némely helyen bérma keresztszülőnek nevezik, bérma szülőség. Ennek is a feladatkörnek is a jobb megértése érdekében inkább azt kellene mondani, mert hogy erre szolgál, hiszen fiatal, felnőtt választ saját maga mellé egy lelki társat. Úgy is mondhatnánk, hogy a bérma szülőség az egy lelki testvéri kapcsolat. Lelki testvéri kapcsolat, hiszen van egy felnőtt, a hitben jártas példakép és támogató, akit felkérnek erre a tisztségre, erre a feladatkörre, ami egyáltalán nem csak a szertartás idejére szóló tisztség. Nagyon szomorú, hogyha ebben merül neki. A maga a szertartásban láthatunk egy olyan erőteljes gesztust, ami egy életre szóló, hiszen a bérma szülőnek a bérmálkozó vállára kell, hogy tennie a kezét, ami bátorítást, ami támogatást, és annak az üzenetét hordozza, hogy mögötted vagyok, mint nagyobb testvér, melletted állok. Így hát nem pusztán egy szokás és a szentségnek a kiszolgáltatása idejére kérik fel a bérma szülőt, aminek a feladatköre túlmutat a szertartáson, hanem egy egész életre szóló felkérés, megtiszteltetés. Mind a három egyébként, a szülőség sem szűnik meg, a kereszt szülőség sem szűnik meg, és a bérma szülőség sem szűnik meg, merem oda tenni gyorsan, a halállal sem. Mert ami ebben a földi életben lelki szinten köttetett, az az örökké valóságban is állja a helyét. Tehát a szülőség nem szűnik meg a mennyországban, vagy a kereszt szülőség sem. Az a kapcsolat, amire hivatott ez a három út, az az örökké valóságra mutat. Vagyis, amikor valakit felkérnek erre a feladatkörre, akkor ezt az örökké valóság fényében teszik. Örökké tart, mint az üdvösségünk, és nem csak a halálig. Miben mutatkozik meg konkrétan ez a feladatkör? Az első, hogy Isten felé segít a bérma szülő. Nem csak az a lényeges, hogy jó kapcsolat legyen a megbérmálandó és a bérma szülő között, nem testi, földi kapcsolódás, ez lelki. A lelki testvériség az mindig Isten felé mutat. Ez az elsődleges. Aztán, mint nagyobb testvér, a feladatai közé tartozik, ha erre ki van választva, már pedig ki van, hogy meghallgassa és a nehéz időszakokban támogassa a megbérmáltat, mint egy nagyobb testvér. Ez nem a vérség alapján testvériség, hanem a lélek alapján. Épp a tegnap elmélkedtük át ennek a testvéri közösségnek a fontos szempontját, a Szent Háromság közösség, így hát a keresztszülő is, a bérmaszülő is egy olyan hálót épít, amely a nehéz időszakban támasza lehet a megbérmáltnak. Aztán örül a jóban, de szeretettel figyelmeztet, ha a megbérmálandó letérne arról az útról, amelyen elindította és amelyen kíséri. Nagyon kevésszer lehet ezt a mozzanatot nyomon követni és tetten érni, hogy a bérmaszülő figyelmeztesse, a jóra irányítsa, megmondja azt, hogy ebben az élethelyzetben, ebben a döntésben te nem jó irányba haladsz. Pedig súlyosan a feladatai közé tartozik ez a bérmaszülőnek. Aztán nem is kérdés, hogy imádkozik érte, a szentmisébe viszi a bérmáltnak a szándékait, és hordozza a szívében. Nem birtokolni akarja, hanem egyre szabadabbá akarja tenni, és Krisztushoz közelibbé a megbérmált kapcsolatát. Ez, hogy nem birtokolni akarja, szintén kihangsúlyozandó. Miért? Azért, mert a legtöbb kapcsolat, amit ha megvizsgálunk, legyen az házastársi kapcsolat is, sokszor a birtoklásra hajaz. Nagyon éretnek kell lennie a bérmaszülőnek, de más kapcsolatokban is az érettebbnek, hogy ne legyen birtoklás a kapcsolódásból. És olyan ember kell legyen, akivel, aki tud csendben lenni, és akivel a csendet is lehet együtt hordozni. Tudjuk jól, hogy nem a nagy szavak, sokszor nem is a nagy tanácsok a legfontosabbak arra, hogy valakin segítsünk. Éppen elég az is, amikor mellé a szomorúságában vagy bajában leülünk, és mellette vagyunk. Éreztetjük azt, hogy nincs egyedül. Ez a lelki testvériségnek az alapja, és nem egy egyszerű út, újból mondom, A bérmaszülő nem csupán a bérmálás tanúja, hanem a bérmálkozó hitének kísérője. És ez nem hogy a bérmálás ünnepségének a végéig tartana, hanem bizony az örökké valóságig. A bérmálás után azonban az is a feladatai közé tartozik, hogy néha időnként rákérdezzen, hogy vagy a hiteddel? Van valami, amiben segítségre szorulsz e tekintetben? De ha látja, hogy elakadást él meg a rábízott, megbérmálkozott, akit ő kísér, akkor forduljon segítséghez. Ha kell, kapcsolj össze egy lelki atyával, egy lelki beszélgetésben, vagy egymás szakemberrel is, hogyha arra éppen szüksége lenne az illetőnek. Nagyon fontos itt is, hogy ne csak érte imádkozzon, hanem eljusson oda, hogy vele együtt is imádkozzon. A bérmaszülő azt vállalja, hogy a bérmálkozó mellett marad a hit útján, akkor is, amikor már rég elmúlt a bérmálás ünnepe. Tehát nem csak az ünnepi pillanatokban van jelen, egy kicsit a szokásaink azok azt mutatják, hogy igen, amikor névnapja, születésnapja, vagy jelentősebb eseménye van, vagyis a jeles napokon, akkor mellette vagyunk a megbérmáltnak, mint bérmaszülő, hanem azokon a napokon is, amikor szürkesség van, nehézség vagy betegség. Amúgy a lelki testvériség nagy tapintatot igényel és bölcsességet, talán olyat, amilyet a mostani felolvasandó történetben ismerhetünk meg. Egy fiatal ember megszólította az utcán volt tanárát, aki felett már igencsak eljárt az idő. Elnézést, tanár úr, emlékszik rám? Kérdezte. A tanár azt felelte, hogy nem. A fiatal ember felvilágosította, hogy egy korona diákja volt. Erre az idős tanár így szólt. Ó, tényleg? És most mivel foglalkozol, fiam? Tanár vagyok, felelte a fiú. Ez igazán remek, követtél a pályán, mondta az öreg. Igen, igazából maga miatt lettem tanár, ön volt a példaképem. Az idős tanár kíváncsian kérte az ifjút, mondja el, hogy miért. A fiatal ember ezt a történetet mesélte el. Az egyik nap az osztálytársam egy gyönyörű új órával a csuklóján jött iskolába, és én elloptam tőle. Amikor a fiú észrevette, hogy nincs meg az órája, elpanaszolta önnek. Akkor azt mondta az osztálynak, az osztálytársatok

0: is tettünk. Maga mindenkinek átvizsgálta egyenként a zsebeit, és amikor hozzámért, meg is találta az ellopott órát. Tovább ment, és a többi gyerek zsebeit is átvizsgálta. Amikor végzett, kijelentette, hogy megvan az óra, kinyithatjuk a szemünket. Semmi más nem mondott, és később sem utalt soha az incidensre, nem nevezte meg a tolvajt. Aznap ön örökre megmentette a méltóságomat. Ez volt életem legszégyenteljesebb napja. Nem szólt egy szót sem, nem szidott le, nem hívott oda magához egy jó kis fejmosásra. Mégis örök életemre megtanultam a leckét. Önnek köszönhetően azt is megtanultam, mi az igazi nevelő feladata. Tanár úr, emlékszik mindenre? Igen, emlékszem az ellopott óra esetére, felelte az öreg tanár. A keresgélésre, a zsebekbe, de nem tudtam, hogy ki volt a tettes, mert az én szemem is csukva volt. Ha lelki testvériségre gondolunk, és ha arra, hogy Isten igenis komolyan gondolja, hogy azokban a feladatkörökben, amelyeket a szentségek kiszolgáltatások kapcsán kapunk, mint a szülőség, keresztszülőség, bérmaszülőség, az fontos, akkor ezzel a bölcsességgel és tapintattal, szeretettel kell, hogy szolgálnunk, hiszen hivatásunk van. Amen. Testvéreim, az Úr Jézus azt szeretné megértetni a farizeusokkal és velünk is, hogy a messiás várást már felváltotta az ő megjelenése. Forduljunk most is bizalommal hozzá.
1: Imádkozzunk az egyház vezetőjéért, hogy minden ember számára érthetővé és követhetővé tegyék örömhíredet.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Imádkozzunk a keresztények egységéért, hogy mielőbb egy akkor legyünk és egy pásztor.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Imádkozzunk a hithirdetőkért, hogy korszerűen és eredményesen terjesszék az evangéliumot.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Imádkozzunk a keresztényekért, hogy élen járjunk a szeretet gyakorlásában és a hit megélésében.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Imádkozzunk elhunyt testvéreinkért, hogy az örök világosság fényeskedjék nekik.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Üdvözítő Jézusunk, kérünk, hogy az emberek iránti jóságod úgy tegye egyházunkat, szeretetet helyévé, hogy hivatását eredményesen tudja betölteni az egész emberiség számára, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Hogy az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Atyaszent Egyház javára.
0: Istenünk, irgalmas Atyánk, Te végtelenül szeretsz minket, ezért kimondhatatlan jóságoddal egyszülött fiadat nekünk ajándékoztad. Add meg, kérünk, hogy vele egyé forva méltóképpen ajánljuk fel adományunkat Krisztus, ami Urunk által.
2: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Fölemeljük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban méltó, hogy neked hálát adjunk, és valóban igazságos, hogy dicsőítsünk, szentséges Atyánk, téged, mert egyedül te vagy az igaz és élő Isten. Te minden időt megelőzve létezel, mindörökre megmaradsz, és megközelíthetetlen fényben rejtezel. Te egyetlen jóság és minden élet forrása, azért alkottál mindent, hogy teremtményeidet áldásoddal árazd el, és mindenkit boldogíts világosságot fénye által. Az angyalok számtalan serege ezért áll színed előtt, éjjel-nappal szolgál néked, és arcod dicsőségét szemlélve szüntelenül dicsér téged. Most velük együtt mi is, és szavunk által minden teremtmény a világon újongva áldja szent neved és zengé.

Magasztalunk téged, szentséges atyánk, mert hatalmas vagy. Minden művedet bölcsességgel és szeretettel alkottad. A magad képmására teremtetted az embert, és gondjára bíztad az egész világot, hogy csak neked, a teremtőnek szolgálva, uralkodjék minden teremtményen. Amikor pedig engedetlenségével barátságodat elveszítette, nem hagytad őt a halál hatalmában. Mindenkinek irgalmasan segítségére siettél, hogy aki téged keres, rád találjon. Újra meg újra szövetséget is ajánlottál az embereknek, és tanítottad őket a proféták által, hogy várják az üdvösséget. Úgy szeretted a világot, szentséges atyánk, hogy amikor elérkezett az idők teljessége, üdvözítőt küldtél nekünk, egyszülött fiadat. Megtestesült a Szentlélek erejéből, született Szűz Máriától, és közöttünk élt, mindenben hasonlóvá lett hozzánk, a bűnt kivéve. Örömhírt hozott, üdvösséget a szegényeknek, szabadulást a foglyoknak, vigasztalást a szomorkodóknak. Hogy pedig üdvözítő akaratodat teljesítse, halálra adta önmagát, majd feltámadásával legyőzte a halált, és újjá teremtette az életet. És hogy ezután már ne önmagunknak éljünk, hanem annak, aki értünk meghalt és feltámadt, elküldte tőled, atyánk, a híveknek első ajándékul a szent lelket, hogy befejezze Krisztus művét a világban, és mindent megszenteljen. Kérünk tehát, Istenünk, szentelje meg a Szentlélek ezt az adományt, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen, és ünnepelhessük azt a nagy titkot, amelyet ő hagyott ránk örök szövetségül. Amikor ugyanis eljött az óra, hogy te szentséges atyánk, megdicsőítsd fiadat, mert szerette övéit, akik a világban voltak, mindvégig szerette őket. A vacsora közben kezébe vette a kenyeret, áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

Ugyanígy kezébe vette a szőlőtő borával telt kelyhet, majd hálát adva odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálunkat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Mi is megünnepeljük Istenünk megváltásunk emlékét, tisztelettel megemlékezünk arról, hogy Krisztus meghalt, alászállt a holtak országába, és hittel valljuk, hogy feltámadt, fölment jobbodra a mennybe, és dicsőséges eljövetelét várva felajánljuk neked testét és vérét, amely előtted kedves áldozat és az egész világ üdvösségére szolgál. Tekints Istenünk erre az áldozatra, melyet te magad készítettél egyházadnak. Add meg jóságosan mindazoknak, akik ebből az egy kenyérből és egy kehelyből részesülnek, hogy a Szentlélek által egy testbe összegyűjtve fölséged dicséretére Krisztusban élő áldozattá váljanak. Most pedig Istenünk emlékezzél meg mindazokról, akikért ezt az áldozatot bemutatjuk neked. Elsősorban szolgádról, Leó pápánkról, Gergely főpásztorunkról, a püspökök testületéről, a papságról, azokról, akik ezt az áldozatot felajánlják, akik itt jelen vannak, egész népedről, és mindazokról, akik őszinte szívvel keresnek téged.
2: Emlékezzél meg azokról is, akik Krisztus békében hunytak el, és minden megholtról, akinek hitét egyedül te ismered. Jóságos atyánk, add meg mindnyájunknak, akik gyermekeid vagyunk, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, apostolaiddal és szentjeiddel ernyeljük a mennyei örökséget országodba, és ott az egész teremtett világgal együtt, amely megszabadult a bűn és a halál romlandóságából, dicsőítve magasztaljunk téged, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot.
0: Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Üdvözítünk parancsára és Isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
3: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a
2: engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.

0: Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram,
1: nem vagyok méltó, hogy hallékomba jöjjön, hanem csak egy szóval, és meggyógyul az életem.

0: Könyörögjünk. Szeretetet szentségében részesültünk, Istenünk. Könyörögve kérünk, hogy Krisztushoz hasonlóvá legyünk a földön, és egykor dicsőségében is részesedjünk a mennyben, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Holnap este szintén 7 órától ünneplünk Szentmisét, de a Mária Rádió hallgatóival csak vasárnap este az ifjúsági Szentmise keretében fogunk együtt imádkozni, hiszen holnap Csíksomlyóról a Mária köszöntőt fogják közvetíteni. Mindenkinek áldott szép estét és kegyelmet a hétvégében. Az Úr legyen veletek!
1: És a
0: áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
2: Amen.
3: A Szentmise véget ért, menjetek békével.
0: Istennek legyen hála, Szent Mihály arkangyal.
4: Védelmezzünk a szellemet, a sátánhoz kísértéssel jelen, légy oldalunk, esedezve kérünk. Parancsoljon neki az Isten, te pedig menj a seregek vezére, a sátán és a többi gonosz szellemek, akik a lelkek vesztére körül járnak a világban, Isten erejével kasszíts vissza a kárhozat helyére.
0: Szelíd és alázatos szívű Jézus,
4: alakítsz szívünket a te szívedre.

Dicsertessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatóink, Szent Misét közvetítettünk a korondi Jézus Szíve plébánia templomból. A Szent Misét bemutatta főtisztelendő Balla Imre, plébános, kormányzó, koncelebrált Lukács János atya, a kántori szolgálatot Balázs Viktor látta el. A mikrofonnál Lőrinc Erika önkéntest hallhatták. Áldott szép estét kívánunk! Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Itt a Mária Rádió református műsora. Isten az
1: én szívem. Békesség Istentől, kedves hallgatóink, van egy érdekes tulajdonságunk, ami valószínűleg mindannyiunkban ott van. Ha történik velünk 10 jó dolog és egy rossz, este könnyen lehet, hogy a rosszra fogunk emlékezni. A 10 jó dolog valahogy természetessé válik, a rossz viszont még hosszú ideig megmarad bennünk. Talán épp ezért olyan különös dolog a hála. Mert a hála nem egyszerűen azt jelenti, hogy valami jó történik velünk, hanem azt, hogy észrevesszük a jót, ami történt. Lehet, hogy valakinek van nagyon sok jó az életében, mégis úgy érzi, hogy nincs benne jó. Miért olyan nehéz észrevenni a jót, és miért nehéz hálásnak lenni? Beszéljünk ma erről. Önök a Mária Rádió református félóráját hallják. A mikrofon mögül Köteles László köszönti Önöket.

Kedves hallgatóink, a mai műsorunkban arról beszélünk, hogy miért nehéz észrevenni a jót, és miért nem tud az ember hálásnak lenni. Képzeljünk el egy olyan valakit, aki egy új autót vesz. Az első nap minden érdekes rajta. Megnézi a műszerfalat, észreveszi, hogy milyen szépen csukódik az ajtó, meglepődik, milyen csendes az autója. Aztán eltelik 3 hónap, és már szinte semmit sem vesz észre abból, amire a legelején annyira rácsodálkozott. Az autó nem lett rosszabb. Mi változott meg? Az ember. Az emberi agy nagyon gyorsan hozzászokik ahhoz, ami állandóan jelen van. Ezért lehet valakinek gyönyörű otthona, mégis fél év múlva már csak azt látja, hogy megint le kell festeni a falat. Lehet valakinek szerető családja, és egy idő után már csak azt veszi észre, hogy a másik megint elfelejtett valamit. Lehet egészséges és természetesnek veszi, hogy fel kell, jár, lát, hall, lélegzik. Egészen addig, amíg valami el nem romlik. Az ember furcsa módon gyakran akkor fedezi fel valaminek az értékét, amikor az már hiányzik. Ezért a hála egyik legfontosabb feladata talán nem az, hogy boldoggá tegyen bennünket, hanem az, hogy észrevegyük azt, ami egyébként lassan láthatatlanná vált. A hála nem azt jelenti, hogy minden rendben van. És itt álljunk meg egy pillanatra, mert a hála a keresztény környezetben néha nagyon rosszul tud hangzani. Valaki elveszíti a munkáját, a másik pedig azt mondja neki, hogy adj hálát, ki tudja, mitől mentett meg az Isten. Valaki beteg, és azt mondjuk neki, nézd a dolgok jó oldalát. De néha ezek a mondatok nem segítenek, hanem egy plusz terhet raknak az ember vállára, mert az illető nem csak szenved, nem csak fáj neki, hanem még bűntudata is lesz amiatt, hogy nem tud elég hálás lenni. Pedig a hála nem azt jelenti, hogy minden jó. A hála azt jelenti, nem minden jó, de nem minden rossz. A hála nem tagadja a fájdalmat, nem radírozza ki a veszteséget, nem mondja azt, hogy a betegség jó, hanem azt mondja, a nehézség mellett is van valami, amit nem szeretnék elveszíteni a szemem elől. Az elmúlt évtizedekben rengeteg kutatás foglalkozott a hálával, nem csak vallásos emberek között. Egy 2025-ben megjelent nagyszabású elemzés 145 korábbi tanulmányt, 163 mintát és 24.804 résztvevőt vizsgált 28 országból. A kutatók arra jutottak, hogy a hála gyakorlása nem látványos, de mégis javulást eredményez a jóllétben. Nem óriási változásról beszélünk, és ez fontos. A tudomány nem azt mondja, hogy írj le 3 dolgot, amiért hálás vagy, és holnapra megváltozik az életed. A hatás mérsékelt, de létezik. A hála egyik velejárója, hogy átrendezi az ember figyelmét, megváltoztatja a fókuszt. Egy átlagos napon rengeteg információ ér bennünket, állandóan teljesíteni kell. A modern ember egyik nagy problémája talán nem is az, hogy nincs semmije, hanem az, hogy állandóan azt az érzést táplálják benne, hogy még nincs elég. És ez fontos különbség, mert a nincs elég érzése könnyen fogyasztássá alakul. Nagyobb ház, új telefon, új autó, jobb autó, több pénz, több elismerés, nagyobb hatalom. És amikor elérjük, amink van, amit akartunk, egy kis idő múlva újra megszólal bennünk a jól ismert mondat, jó, de lehetne jobb, jó, de másnak több van, jó, de még nem tartok ott, jó, de mi lesz holnap. Az ember azt gondolja, hogy a hála csak róla szól, de ha jobban megnézzük, ez nem teljesen így van. A hála egyik legszebb része, hogy kapcsolatot teremt. Egy 91 tanulmányt és több mint 18 ezer résztvevőt összehasonlító elemzés szerint a hála és a mások felé irányuló segítség együttműködő viselkedés között mérhető pozitív kapcsolat van. És ez tulajdonképpen érthető. Egy ember ritkán építi fel teljesen önmagából az életét. Épp ezért a hálás embernek a másokkal való kapcsolata is átalakul, elindul jó irányba. Van egy nagyon érdekes dolog a hálával kapcsolatban. A hála nem mindig kellemes érzés. Ez elsőre valószínűleg furcsán hangzik, de kutatások szerint, amikor az emberek hálára összpontosítanak, nem csak örömöt és kapcsolódást érezhetnek, hanem akár valamiféle tartozom neki érzést vagy bűntudatot is. Miért? Mert amikor azt mondom, hogy sokat kaptam ettől az embertől, akkor egy másik gondolat is megjelenhet. Én vajon adtam-e neki valamit? Ezért a valódi hála nem feltétlenül kényelmes. A hála ugyanis azt mutatja meg, hogy szükségünk van egymásra. És ez a mai kultúrában nem mindig könnyű gondolat, mert az ember szeretne egyre inkább függetlennek látszani, egyre inkább bezárkózunk. A hála viszont kicsit visszahúzza az egót a valóság talajára.
De folytassuk egy kicsit másként műsorunkat. Idén november 26-án fogják ünnepelni az Egyesült Államokban a hálaadás napját. Ha a hálaadás ünnepéről beszélünk, szinte mindenki a Thanksgivingre gondol. Ennek az elengedhetetlen reklám kellékei az a bizonyos pulyka, a jó hangulatban együttlevő család, mintha soha semmi baj nem történne, a megterített nagy asztal a nappaliban rengeteg étellel, az amerikai futball és az elnök, aki ezen a napon megkegyelmez egy pulykának. Az ünnep történetét gyakran 1621-hez kapcsolják, amikor a telepesek egy betakarítás után ünnepséget tartottak a helyi őslakosokkal együtt. De az érdekesebb rész később következett. George Washington 1789-ben már kihirdetett egy nemzeti hálaadó napot. Abraham Lincoln pedig 1863-ban az amerikai polgárháború kellős közepén nemzeti hálaadási és imanapot hirdetett. Gondoljuk el, nem békei időben, nem akkor, amikor minden rendben volt, hanem egy nemzet egyik legsötétebb, legnehezebb időszakában. Ez arra mutat rá, hogy a hála nem feltétlenül abból születik, hogy minden rendben van. Néha abból, hogy egy nehéz időszakban is megkeressük mi az, amit még nem veszítettünk el. A mai Thanksgiving november 4. csütörtökéhez kötődik, ezt a szabályt az Egyesült Államok 1941-ben rögzítette. De az ünnep mögött van egy egyszerű emberi gondolat. Álljunk meg egy napra, és vegyük észre, amink van. Hadd jegyezzük meg csak halkan, hogy talán erre nekünk is szükség lenne, és ehhez még egy ünnep sem kell.

hálával kapcsolatosan fontos valamit tisztázni. A hálás ember nem feltétlenül passzív ember, sőt, lehet valaki egyszerre hálás és elégedetlen. Furcsa gondolat? Első hallásra igen, de vegyük csak jobban szemügyre a dolgokat. Lehet valaki hálás azért, amilyen van, és elégedetlen azzal, ami igazságtalan. Lehet valaki hálás a családjáért, és közben dolgozhat azon, hogy jobb legyen a kapcsolat a családtagjaival. Lehet valaki hálás a munkájáért, és közben kereshet másikat. Vagy akár lehet valaki hálás az életéért, és közben küzdhet egy betegséggel. De lehet valaki hálás Istennek, és közben mégis lehetnek kérdései. A hála nem azt mondja, ne változtassunk semmin, hanem azt, miközben változtatni akarok azon, ami rossz, ne veszítsem szem elől azt sem, ami jó. De mi van akkor, ha valaki most nem tud hálás lenni? Talán van valaki, aki most hallgatja a műsorunkat, és azt gondolja magában, hogy könnyű erről beszélni annak, akinek rendben van az élete. Szögezzünk le egy nagyon fontos dolgot. Nem kell most hálásnak lenni mindenért. Egyáltalán nem kell úgy tenni, mintha nem fájna. Nem kell mosolyogni, ha sírni lenne kedvünk legszívesebben. Sőt, még azt sem kell mondani, hogy minden rendben van, ha ez nem így van. A Szentírás nem az önámításnak a könyve. A lényeg nem a nagy lépésekben van, hanem a picikben. Keressük egyetlen kapaszkodót, egy embert, egy emléket, egy mondatot, egy lehetőséget, amely még mindig létezik. A hála néha nem nagy érzés, néha csak egy nagyon halk mondat, ami elég ahhoz, hogy az ember tovább tudjon menni. A bibliai hála nem lista, hanem emlékezés. A Szentírásban sokszor találkozunk a hála gondolatával. A Zsoltárok könyvében például újra és újra visszatér egy mondat. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Ez a ne feledd el nagyon fontos, mert az ember hajlamos elfelejteni. Elfelejteni, honnan jött, elfelejteni, ki segített, elfelejteni, hogy volt már olyan nehéz időszak, amit túlélt, elfelejteni, hogy volt már olyan helyzet, amiről ő is azt gondolta, hogy nincs tovább. A hála épp ezért részben emlékezés. Ha szeretnénk a hálát gyakorolni, van három egyszerű gyakorlat, egyszerű lépés. Az első, este ne azzal kezdjük, hogy mi volt rossz, mi ment rosszul, hanem azzal, hogy mi volt jó a napunkban. Nem kell 10 oldalnyi felsorolást, egy mondat is elég. A második lépés, köszönjük meg valakinek konkrétan, Istennek és a mellettünk levőnek. Ne csak annyit mondunk, hogy köszönöm, hogy vagy, hanem köszönöm, hogy tegnap felhívtál, köszönöm, hogy segítettél, köszönöm, hogy meghallgattál. A harmadik gyakorlat pedig, ami nagyon-nagyon fontos, időnként képzeljük el, milyen lenne, ha az adott dolog nem lenne. Ez furcsán hangzik, de néha csak akkor tudjuk igazán értékelni azt, amink van, ha elképzeljük a hiányát. A hála nem oldja meg az élet problémáit. Nem fizeti ki a számlát, nem gyógyít meg automatikusan, nem hozza vissza azt, aki meghalt, nem teszi semmissé a múltat. A hála nem old meg minden családi konfliktust, de valamit mégis megváltoztat. Azt, ahogyan belépünk a holnapba. Hadd idézzük Robert Holden brit pszichológus, író, műsorvezető szavait. A hála csodája az, hogy olyan mértékben változtatja meg az érzékelésedet, hogy átalakítja a világot is, amelyet látsz.

0: Csendes percek.
1: Kedves hallgatóink, a következő percekben nagy tiszteletű Horváth Ádám igehirdetésének részleteiben hallhatunk a háláról.
2: Isten igéjét, melyet szent lelke segítségével hirdetni szeretnék ma köztetek, olvasom a Filippiekhez írt levélből, a 4. fejezetből, a 6. és a 7. verseket. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. És Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. Amen. Nagyon sokan elhatározzák, hogy jobban odafigyelnek majd a testükre, a testi szívüknek az egészségére. Egészségesebben fognak majd étkezni, elhatározzák, hogy megfogadják azt, hogy majd többször kardió edzenek, vagyis olyan állóképességi sportban, gyakorlatban edzik magukat, aminek során a szervezet megnövekedett pulzus és oxigén használat mellett végez valamilyen fizikai tevékenységet. Nem csak Pál apostolnak volt szüksége lelki állóképességre, mert nem csak az ő élete volt hányattatásokkal teli, úgy gondolom, nem csak a filippi gyülekezeti tagok aggodalmaskodhattak, hanem azért szerintem ez ránk is jellemző. És nem csak nekik volt szükségük lelki stabilitásra, hanem nekünk is, hogy minden körülmények között, kilengésekkel együtt is, mert azért jegyezzük meg, hogy kilengések mindig lesznek, és mindig van náluk rájuk elkészítve bocsánat az Istennél. De minden kilengéssel együtt is legyen lelki állóképességünk, amit az apostol így fogalmaz meg a fogságból, amikor aggódhatnának érte, amikor aggódhatna magáért, hogy maradjatok meg az Úrban, testvéreim. Így kezdődik a 4. fejezet. És tudjuk, hogy a Filippiekhez írt levél pedig úgy kezdődik, hogy imádkozom értetek. Imádságos lelkülettel írt szerető testvéri levél, amiben az apostol nem pusztán azt mondja, semmiért se aggódjatok. Milyen jó, hogy amikor Isten azt mondja, semmiért se aggódjatok, akkor azt ma elmondja, hogy gyakorlatiasan az edzésprogramnak, a lelki edzésprogramnak a következő részeként hogyan lehet betartani. Mit ajánl helyette? Azt mondja, hogy imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket az Isten előtt. De mi az aggódás ellentéte, ami körülírható az imádság és a könyörgés szavakkal is? Azt írja az apostol, imádságban és könyörgéseitekben. A bizalom, a ráhagyatkozás. És testvéreim, nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, nekem sokszor könnyebb akármilyen tanácsot betartani, vagy megfogadni, vagy legalábbis megpróbálni betartani, hogyha nekem kell csinálni. Legyen az kicsi vagy nagy dolog, igaz? Viszont, hogyha arról van szó, hogy ne te csináld, mert te itt nem csinálhatsz semmit, hanem más csinálja meg helyetted, és hagyd rá. Hogyha az ember megszokta, hogy sok mindent kell neki csinálnia, akár a munkában, mert olyan pozícióban van, akár otthoni munkában, mert olyan pozícióban van kedves anyák meg nagymamák például, vagy otthon levő emberek. Ugye ott is van munka, csak nem olyan látványos. És aki megszokta, hogy mindent ő intéz, annak nagyon nehéz megtartani ezt, amit itt az ige mond. Hagyatkozz rá Istenre. Szolgáltasd ki magad neki. Ne te tegyél valamit, hanem az Isten megteszi azt, te pedig nézd és csodáld. Ennyi a dolgod. Milyen tanács ez? Milyen parancs ez? Hát mennyi percig kell azt csinálni? Hogy kell azt csinálni pontosan? Hogyan lehet Istenre hagyatkozni bizalommal, aggódás helyett? Először is azt írtam fel igényből, hogy közösségben. Nagyon sokszor elfelejtjük, hogy a legtöbb ige, ami nekünk szól, mind az Ó, mind az Új Szövetségben, az nem csak nekünk szól. Individualista világban élünk, és szeretjük azt a megszólítást, akár filmekből, akár könyvekből, akár a szószékről, hogy te. Csak tudod, ezzel veszítesz is, meg veszítek is, hogyha csak erre figyelünk. Ti. És itt is többes számban. Nem arról van szó, hogy te vidd oda Isten elé, hanem vigyétek oda imádságban és könyörgésben a kéréseiteket is. hálaadással az Isten elé. Imádkozz te is a közösségben. Miért jó közösségben imádkozni és könyörögni? Például az előtte meg az utána levő részekért is. Nyilván a legjobb azért, ami maga az imádság, de gondoljatok bele, testvéreim. Az Isten adott lelki közösséget, testvéreket, az ifidet, a körödet, és természetesen a gyülekezet egészét, amiben az betagolódik. Tudjátok, testvéreim, így generációk között szól az Isten igéje, és azt mondja, hogy kiegészítitek egymást, és azt mondja, hogy ami neked aggodalom, hallottam már ilyet, gondolom ti is, ahol megosztod a problémát, megosztod az őszinte aggodalmadat a másikkal, lehet, hogy nem róla, lehet, hogy a gyerekedről, az unokádról, lehet, hogy a közös lelki testvéretekről, még az is lehet, hogy nem tiszta szándékkal osztod meg, és amikor Isten bele tud szólni az aggódásodba, le tudja állítani a másikon keresztül, mert lehet, hogy az egy igét mond neked, lehet, hogy két olyan szót, amire szükséged van, vagy egy két mondatot, amire szükséged van. Amikor valaki figyelmeztet, hogy de biztos, hogy így lesz, mert ugye amikor aggódunk, a legrosszabb forgatókönyvek, a félelmeink, a képzeletünk játéka játszik velünk, és amikor valaki csak vissza tud kérdezni, vagy ha te vagy valakinek az a valaki, aki visszakérdez, hogy tényleg úgy hiszed, hogy ez lesz a legrosszabb dolog, ami történhet, ez szerinted meg fog történni? Már ez sokszor kiózanító, testvérek, közösségben. Aztán azt írja az igénk, hogy tárjátok fel Istennek imádságban és könyörgésben, mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. Tudjátok, olyan fantasztikus, hogy nem azt mondja az ige itt, hogy öntsd ki a szíved, pedig az is egy gyönyörű megfogalmazása, nem azt mondja, hogy kérj csak, nem azt mondja, hogy adj csak hálát, hanem azt mondja, hogy tárd fel a kívánságaidat, a kéréseidet Isten előtt hálaadással. És olyan jó az, hogyha körül vagyunk véve, hogyha megvan a megfelelő eszközünk, amivel leáshatunk, és az az eszköz, az a hála. De amikor leásol a mélyre imádságban, akkor abban viszont lesz por is. Most, hogy a képiességnél megmaradjunk, testvérek. Ott bizony száll a por, hogyha leásol a mélyre. A lelked mélyére ásol le. Sok sötét titok is kiadódik. Ott sok minden kiderül, amit még te magadnak is. Hányszor jártam így, imádkoztam. Sokszor nem is magamban, hanem közösségben, és én lepődtem meg a legjobban. Biztos ti is tanúsíthatjátok, hogy mi volt a szívemben. De Isten nem azt mondta, hogy szégyellősködj. Isten nem azt mondta, hogy illemszabályokra figyelj az imádságnál. Hanem azt mondja, hogy tárd fel előtte a szívedet. Mondd el neki a félelmeidet is, hogy mi a legrosszabb, ami szerinted történhet, a kilátástalanságodat is. Nem azért, mert ő nem ismerné a szíved mélyének a gondolatait, hanem hogy te is megismerd azokat az ő imádatában. Mert tudjátok, a feltárásban benne van az, és tudjátok, engem mindig zavart az, amikor valaki azt mondja, hogy hát ezt kell csinálni, és akkor vagy jó hívő, hogyha ezt csinálod. Jézus pont azokért jött, akik nem tudják úgy csinálni, hogy jó hívők legyenek. Éppen ezért hadd hirdessem neked, hogyha te azt mondod, és lehet, hogy már fogtad a fejedet, hogy jaj, a háláról lesz szó, akkor hát én nem tudok miért most hálát adni. Mert hát most tele van a szívem félelmekkel, aggodalommal, csüggedéssel. Nem tudom, hogy mi jár a fejedben. A befizetetlen számlák, vagy lehet, hogy a recept, amit ki kell váltani, de nem tudod, hogy miből. De tudod, nem szégyen. Jézus azt mondja, hogy add át nekem azt. Tárd fel előttem a kéréseidet. Hagyd rám. Mondd el nekem. Hagyd itt. Kérd a segítségemet. Ezt jelenti otthagyni. És hidd, hogy segíteni fogok. Nem tudom, hogy hogyan fogsz, Uram, segíteni, de biztos, hogy fogsz segíteni. Mert te vagy az Úr, én pedig nem vagyok az. Olyan szép, amikor a próféta, mint ahogy a zsoltáros is, kifakad, panaszkodik az Isten előtt. Elmondja, hogy milyen rossz a helyzetük ott a fogságba vitt népnek, hogy mennyi bűn előzte meg a fogságot. És egyszerűen, ahogy imádságos szívvel átgondolja, hosszú imádságban eljut oda, hogy de ha újból meggondolom, akkor reménykedni kezdek. Szeret az Úr, azért nincs még végünk. Na erre lehetőség, hogyha a hálához vezető úton Hogyha nem tudsz hálát adni, akkor mondd a kérésedet, és hidd, hogy Isten meghallgatja. Amen.
0: Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úrnak, a mi Istenünknek jókedve, legyen mindenkor mi velünk, kezünknek munkáját tegye áldottá az Úr. Amen.

Kedves hallgatóink, mielőtt tovább folytatnánk a napjainkat, talán érdemes egyetlen kérdést magunkkal vinni. Mik azok a dolgok az életünkben, amiket már annyira megszoktunk, hogy elfelejtettünk érte hálát adni? Lehet, hogy azonnal tudni fogjuk a választ, de lehet, hogy csak később jutnak eszünkbe. Ám ha eszünkbe jut valaki például, akinek még soha nem mondtuk, hogy köszönöm, vegyük a bátorságot és mondjuk el neki. Ha ez a valaki maga az Isten, akinek talán soha nem köszöntünk meg semmit, vagy már nagyon rég nem tettük ezt meg, itt az ideje. Mert most még lehet. Ha ezt tesszük, lassan észreveszünk valamit. Nem az élet fog megváltozni egyik pillanatról a másikra, hanem mi kezdünk el másként nézni az életünkre, és ez nagyon fontos. A hála valójában nem azt jelenti, hogy többünk lesz, több pénzünk, hatalmasabb vagyonunk, erőnk, hanem azt, hogy végre meglátjuk, mennyi mindenünk van már. Én köszönöm, hogy ma is velünk tartottak, és ne feledjék el, ne csak keressék azt, ami hiányzik, hanem vegyék észre azt is, ami már ott van. Önök a Mária Rádió református félóráját hallották, műsorunkban a háláról beszéltünk. Ne feledjék el, vigyázzanak magukra és vigyázzanak másokra. Mi hálásak vagyunk azért, hogy az elmúlt félórát, szűk félórát együtt tölthettük, és épp ezért várjuk önöket vissza a következő alkalomkor is. Addig is az Úristen legyen mindannyiuk őriző pásztora. A Mária Rádió református félórájának mikrofonja mögül most búcsúzik önöktől Köteles László. Békességistentől!

0: A Mária Rádió református műsorát hallották.
1: Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Maros-Hévízen a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Élővíz folyói műsorban már sokféle hittel kapcsolatos témáról volt szó, és hát lehet, hogy a hallgatók észrevették, hogy azon vagyok, hogy mindaz, amiről beszélünk, valahogyan a Szentírásból legyen megalapozva. Ezt azért teszem elsősorban, mert eddig életem során felfedeztem és meggyőződtem arról, hogy valóban Isten igéje, amit a Szentírásban olvashatunk, mennyire fontos számunkra, hogy tulajdonképpen Isten igéje kell legyen az alapja mindannak, amit tanítunk, és az Isten igéje kell legyen az alapja az életformánknak. Onnan tudhatjuk meg, mi emberek, hogy mi szép és kedves Isten előtt. Ha a véleményünkre, érzelmeinkre, a világ indítatásaira bízzuk magunkat, akkor könnyen

0: ilyen félrevezetnek minket. De Isten igéje, amelyről a zsidókhoz írt levélben azt olvassuk, hogy élő és hatékony. Az Isten igéje, amely maga Jézus Krisztus, sosem fog félrevezetni minket. Sosem fog a világ szájíze szerint és a jelenlegi irányzatok szerint változni, hanem mindig biztos sziklát jelent számunkra, amire építkezhetünk. És éppen ezért úgy döntöttem, hogy ma és talán a következő alkalommal egy bevezetőt tartanék azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet a Szentírást használni, hogyan értelmezzük. Mert az történik, hogy olvassuk a Szentírást, sokan, sok keresztény, talán a legtöbben már megpróbálták elolvasni a Szentírást, de nagyon kevésnek sikerült is. És ez egy szomorú dolog, mert valahogy úgy állunk, hogy a keresztények többsége nem ismeri Isten igéjét. De valahol érthető is, mert elkezded olvasni a Szentírást, és legkésőbb ott a Mózes törvényeinél valahogy bele akadsz, mert úgy érzed, hogy mintha egy dzsungelben eltévedtél volna a sok fa között, a sok előírás között, és valahogy nem látod az értelmét. Ott van a Szentírásunk, egy 1400 oldalas mű, olyan valóban a Szentírás olyan tud lenni, mint egy dzsungel, mivel hogy sokféle könyv van benne, sokféle írás van, vannak történeti írások, vannak van bölcsességi irodalom, vannak imák, vannak proféciák. Azon kívül a Szentírás úgy több mint 1000 éven keresztül írodott, olyan 1100 éven keresztül írod, vagy még, talán még annál is több, 1400-1500 éven keresztül írodott különböző korokban, és az emberi szerzőjük is nagyon különböző. Elkezdve, ha a hagyománynak hitelt adunk, Mózestől egészen az apostolokig, különböző emberek, akiket ugyanaz a Szentlélek indított mindig és vezetett, de mégis az ő személyiségüknek a keze nyoma is ott van minden egyes könyvön. Tehát különböző stílusok, ezért mindenféle szempontból nehézséget okoz a Szentírás megértése. Nem beszélve arról, hogy ugye a legkésőbbi könyv is Krisztus után úgy 100 körül írodhatott, vagy a 90-es években, tehát majdnem 2000 év választ el tőlük, egy másik kultúrában írottak, és azóta annyi sok minden történt, a gondolkodás oly nagy mértékben változott, úgyhogy valóban nehézségünk van sokszor megérteni a Szentírást. Ezért szeretnék, hogyha ezzel a dzsungelképpel élünk, szeretnék egy vagy két vágást nyitni ebben a dzsungelben. Ha eltévedünk egy erdőbe, de van egy vágás, egy út, akkor az nagyban segíthet nekünk, hogy megtaláljuk az irányt. És most hát nincs arra lehetőségem, hogy mindent megmagyarázzak, nem beszélve arról, hogy én magam sem értem teljesen a Szentírás, nem értem minden egyes részét, már sok mindent megtanultam, sok mindent megértettem, de azért messze menően nem vagyok én ezzel kész. Viszont egy kis segítséget szeretnék nyújtani azoknak, akik eldöntik esetleg újból, hogy olvasni fogják a Szentírást, hogy táplálkoznak Isten igéjéből, hogy amikor úgy érzik, hogy már tévednek el, hogy megint visszataláljanak, és úgy tiszta legyen nekik legalább nagy vonalakban, hogy hol tartanak, hogy miről szól az, amit olvasnak. A Bibliában, tehát akár melyik könyvet olvassuk, tulajdonképpen ami segíthet az, hogy úgy tekinthetünk a Szentírásra, hogy lényegében, nagy vonalakban két fő téma van a Szentírásban. Az első fő témának azt a címet adhatjuk, hogy Isten népe. Isten egy népet választ magának, akit szeretne maga körül tartani. És amikor ez a téma van terítéken, akkor tulajdonképpen arról szólnak a szövegek, hogy Isten hogy teszi ezt. Tulajdonképpen Isten története az ő népével. Az üdv történet, vehetjük így. A másik téma, ami különösen olyan könyvekben jelenik meg, ahol nem annyira történetek vannak, annak a címe körülbelül így hangozhatna, hogy Isten kinyilatkoztatja az érzelmeit. Tehát egyrészt egy történet, egy hosszú történet, több évezreden keresztül, másrészt Isten megmutatja, hogy ő benne milyen érzelmek vannak, hogy ő hogy érez, hogyan gondolkozik, milyen ő. És minden könyvet besorakoztathatunk súlypontja szerint a két téma közül valamelyikben. Most persze mindenhol mindkét téma megjelenik, többé-kevésbé, tehát azért keverednek, de ahogy mondtam, súlypont szerint besorakoztathatjuk. És így akkor az Ószövetséget tekintve, ma különösen az Ószövetséggel fogunk foglalkozni következő alkalommal. Majd az Új Szövetségben is ugyanezt megnézzük. Az Ószövetséget tekintve, hát a történeti könyvek, az úgynevezett történeti könyvek, a Teremtés könyvétől kezdve, tehát Mózes 5 könyve, aztán Józsué könyve, a Bírák könyve, Rút, Sámuel könyvei, a Királyok könyvei, Nehemiás könyve, Ezrás könyve, egészen a Makkabeusok könyveig, ezek a történeteket leíró, elbeszélő könyvek, ezek tulajdonképpen Isten népe címszó alatt, Isten története az ön népével címszó alatt sorolhatók be. A másik téma, Isten kinyilatkoztatja érzelmeit, ide tartoznak az úgynevezett bölcsességi irodalom, a Zsoltárok könyve, a bölcsesség könyvei, a példabeszédek, prédikátor könyve, énekek éneke és a proféták. Ha a zsidó szentírást vennénk, akkor a zsidó szentírást úgy nevezik, hogy Tanakh, ami lényegében egy rövidítésekből áll össze, a Tanakh Torah, ami a Mózes könyveit fejezi ki, Nebiim, ami a profétai irodalmat, és a Ketubim a többi írás, vagyis a bölcsességi irodalmat. De most, hogyha a két témánkra tekintünk, akkor a Tórák, vagyis a Mózes könyvei egyértelműen Isten népe témához tartozik. A Nebiim, a proféták, azok ketté oszlanak, mert a zsidó szentírás szerint vannak a korábbi proféták, ahol inkább elbeszélés formájában találjuk meg az anyagot, így például a Sámuel könyveiben, ezeket a zsidó szentírás profétáknak tekinti, de a Józsué könyvét is, és a Bírák könyvét is a profétákhoz sorolják, hogy miért ezt most ne tárgyaljuk. Tehát a korábbi profétákat mi a történeti könyvekhez soroljuk, és a Isten népe, Isten története a népével címszó alatt olvasnánk, míg a későbbi proféták azok, amiket mi a keresztények valóban profétáknak tekintünk, ahol valóban proféciák vannak leírva, így Izajás, Jeremiás, Ezekiel, Dániel és a kis proféták, a 12 kis proféta. Tehát még egyszer, hogy tiszta legyen, a zsidó szentírás egy kicsit másképp osztaná fel, de a témát tekintve mi azt mondjuk, hogy vannak történeti írások, ami lényegében arról szól, hogy Isten hogyan váltja meg az ő népét, és az Ószövetségben kimondottan a zsidó népről van szó, majd az Új Szövetségben ez kiterjeszkedik mindazokra, akik Jézust elfogadják, mint megváltójuk. És aztán van a Isten érzelmei, ami a prófétai könyvekben és a bölcsességi irodalomban nyilvánul meg. Tehát ez lenne a két téma, és lényegében így olvashatjuk a teljes Szentírást, kezdettől fogva egészen végig, és akkor tudom, hogy körülbelül hol tartok. Tehát ha Sámuel könyveit olvasom, akkor nyilvánvalóan a történeti könyveket olvasom. Ha valamelyik prófétát olvasom, akkor nyilvánvalóan inkább Isten érzelmeit találom meg benne. Most persze például Jeremiás könyvében is van olyan rész, ahol leír valamit, vagy Izajásnál is, amikor Izajás megy, és elmondja Hiszkia királynak, hogy ne féljen, mert győzni fognak az asszírokkal szemben, és aztán valóban megtörténik, utána pedig Hiszkia, amikor megbetegedik, és jön Izajás, és elmondja, hogy sajnos meg kell halnod, de Hiszkia elkeseredik, és Isten megváltoztatja a véleményét, és visszaküldi Izajást, hogy kap még 15 évet a király. ezek elbeszélő részek, tehát amint mondtam, egy kicsit keveredhetnek a témák, de a nagy vonalakat tekintve történeti könyvek és Isten érzelmei, a bölcsességi irodalom, illetve a profétai könyvek. Most ezek alól egy kicsit kivétel a legeleje a Szentírásnak, ahol a teremtés könyvének az első fejezete, ahol maga a teremtés történik, ott ennyire nem választható szét, ott mindkettő benne van, illetve az utolsó könyve a Szentírásnak, a Jelenések könyve, az szól a történetről is, de nagyon erőteljesen szól Isten érzelmeiről is. Jó. Az Új Szövetségben is viszont a többi könyvben a két téma nagyon egyértelműen szétválasztható, a történeti könyvnek tekinthető, vagyis Isten története az ön népével, oda tartoznak az evangéliumok és az apostolok cselekedetei, míg a levelek, a páli levelek és a katolikus levelek Isten érzelmei alá sorolhatók. Tehát sokkal inkább kifejezik Isten lényét, azt, ahogyan ő érez, és tanítást tartalmaznak. És akkor most egy kicsit belemegyünk egyenként a témákba, most, amint mondtam, az Ószövetségre tekintve elsősorban. Isten népe az Ószövetségben. Az egész ott kezdődik, hogy Isten megteremti a világot, és akkor felmerül rögtön az a kérdés, hogy miért tette Isten ezt, miért csinálta ezt. A válasz, az egyszerű válasz az, mert szeretné az örömét megosztani. Isten boldog volt már mindig, és ezt a boldogság, ezt a végtelen boldogságát, Isten nem volt magányos, mivel hogy már Szent Háromság, tehát nem hiányzott neki semmi, mégis szeretné megosztani az ő boldogságát, és ezért megteremti a világot, és abban az embert, akit a saját hasonlatosságára teremt, aki tud válaszolni a szeretetre, ezért teremti meg az embert, és vele akarja megosztani az ő életét, tehát Isten közösséget akar. Aztán jön a bűnbeesés, és minden rosszul megy, egy pár fejezeten keresztül egyre rosszabbul megy, a vízözön, a Bábel tornya, de Isten megváltoztatja a történelem irányát azáltal, hogy kiválasztja Ábrahámot, kiválaszt egy népet, hogy újból közösségre lépjen az emberrel. Hogy miért csinálja ezt így Isten, ezt nem tudjuk. Egyszerűen Isten így dönt. A Kivonulás könyve 19-ben olvassuk, hogy nem azért választotta ki Isten a zsidó népet, hogy szolgái legyenek, és teljesítsék akaratát, hanem valahogy Isten kiválasztott egy népet, az Ószövetség erről szól, kiválasztott egy népet, amelyen megmutatja azt, amit később minden népre érvényes lesz, hogy Isten közösséget akar, Isten akarja, hogy az emberrel együtt éljen. És a törvények lényege, hogy Isten elkülönít magának egy népet, amit kadosnak, szentnek nevez. És tulajdonképpen azért van az a nagyon-nagyon sok törvény, mert sokszor úgy feltesszük a kérdést, hogy jó, de most mi köze a hitnek ahhoz, hogy egy házon, ha megjelenik a penisz, akkor mit kell tenni? Hát az a köze, hogy az Ószövetségben Isten azt akarja kifejezni, hogy nincsen profán, hogy őt minden érdekel, hogy ő valóban velünk akar lenni, és ezért életünk minden egyes részlete érdekli őt. És amikor kiválasztotta a zsidó népet, akkor ő beléjük akarta írni, hogy ők mások. És ezért van az a sok törvény, hogy sokszor nem arról van szó, hogy itt most bűn vagy nem bűn, hanem arról van szó, hogy nektek másképp kell élnetek, ahogy benne van a Szentírásban, legyetek szentek, ahogyan Isten is szent. Mert egy új életformáról van szó. A bűn annyira eltávolította Istentől a népet, az embereket, hogy ahhoz vissza kell szokni valahogyan, hogy Istennel együtt élni, és általában nem szokjuk meg az új életforma gondolatát, hanem sokkal inkább az új gondolkodás módot kezdjük megélni. Tehát ez a sok törvény arra segítette volna a zsidó népet, hogyha követik azokat a törvényeket, hogy újból úgy gondolkozzanak, mint egy szent nép, mint az Istennel közösségben levő nép. Vagyis Isten nem azzal kezdő teológiai tanítást ad, hanem megtanítja a népet, hogy másképp éljenek. Például az, hogy ne keveredjenek más népekkel, akik nem ismerik Istent. Ez az isteni pedagógia, hogy egy olyan korbanról beszélünk, amikor nehéz lett volna felfogni, hogy milyen Isten. Ezért csodálkozhatunk, hogy miért van az Ószövetségben, hogy ki kell nyírni népeket, miért egy csomó olyan kérdés lép fel, amiről majd még később, egy későbbi műsorban fogunk beszélni, ami most számunkra olyan idegen és talán kegyetlennek is tűnik, de bele kell gondoljunk, hogy ez az isteni pedagógia, ő annak megfelelően kellett közeledjen az emberiséghez, amilyen szinten volt az emberiség abban az időben. Amikor Mózes a törvényt hirdette, az a törvény, amit a zsidók éltek meg, amit ők kaptak, a leghumánusabb és legirgalmasabb és legistenibb törvény volt, ami egyáltalán elképzelhetetlen volt abban a korban. Tehát egy olyan korban, ahol például, hogyha te kiütöd az én szememet, akkor én kinyírom a teljes családodat, ez volt az általános, egy olyan törvény egy ilyen korban, amely azt mondja, hogy szemet szemét fogad fogét, nagyon is emberséges és nagyon irgalmas. Persze az új szövetségben már teljesen más, de Isten úgy, ahogy egy gyermeknek előbb meg kell magyarázni, mikor kicsi, hogy neki van saját tulajdona, ezt kell felfogja előbb, hogy vannak dolgok, amik hozzá tartoznak, és amihez jogai vannak. Először egy gyermek megtanulja, hogy mihez van joga, és csak utána jöhetünk azzal, hogy erről le is lehet mondani. Tehát, hogyha azzal kezdünk egy 2 éves gyereket nevelni, hogy adod a játékodat, minden legyen a másoké is, és szeresd a többieket. Persze, hogy egy kicsit ebbe az irányba is mozdulunk, de hogyha állandóan ezt nyújtjuk neki, ezt súlykoljuk, a gyermek nem tanulja meg, hogy neki vannak jogai. És hogyha nem tanulja meg, hogy vannak jogai, akkor nem is lesz amiről lemondjon szeretetből. Úgy, ahogy mi szülőként a gyermek felfogó képességéhez mérten neveljük, és tanítunk meg dolgokat, úgy Isten is az Ószövetségben a megfelelő, nem csak értelmi, hanem lelki szintnek megfelelően adta a törvényeket. Ezt kell megértsük, és az utasításukat. Éppen ezért van az, hogy vannak olyan dolgok az Ószövetségből, amit az Új Szövetség fényében már másképp kell értelmeznünk. De abban a korban nagyon is irgalmas és humánus előírások voltak. Az Ószövetség csak a kezdete a nevelésnek, annak, amit Isten akar. Ezért mindig az Ószövetséget az Új Szövetség fényében kell olvasni. Olyan, mint a számítógépnél, mikor megjelenik egy újabb program, egy update-et kell csinálni, és akkor már másképp működik a számítógép, mint az előtt. Előbb meg kellett értse a zsidó nép, tehát az első lépés az volt, hogy a zsidó nép tanulja meg, hogy ők Isten népe és szentek, és ezért el kell különüljenek a más népektől, és nem szabad kövessék a más népek nagyon bűnös életformáját. Ahhoz, hogy eljussanak majd az új szövetségben, ahhoz az üzenethez is, hogy Isten minden népet meghív, hogy a gyermeke legyen. És igen, vannak furcsa helyek az Ószövetségben, például leölni mindenkit, de azért azt meg kell értsük, hogy az is egy szempont, hogy van egy nagy terve Istennek, és egy olyan környezetben, ahol minden más nép veszélyt jelent erre a nagy tervre, az üdv történetre, Isten nagyon is meg kell védje ezt az ő tervét, és az ő népét fel kell készítse arra, hogy megvédje magát. Mert ez a nagy terv csak akkor valósulhat meg, ha Izrael megmarad. És ezért ennek a nagy tervnek az érdekében háborúkat is meg kell kockáztatni. És akkor jövünk mi az új szövetség, és azt mondjuk, igen, de Isten békeszerető. Igen, Isten békeszerető, ez igaz, de vannak olyan helyzetek, amikor egy olyan fontos jót kell megvédeni, hogy akár háborút kell indítani. Ha csak a második világháborúra gondolunk, helyes volt, hogy Anglia és a szövetségesek Németország ellen háborúra indultak. Azt kell mondjuk, hogy helyes volt, mert egy annyira igazságtalan és annyira igazságtalan rendszer uralkodott Németországba, amely más népeket leigázott, és akkora veszélynek tette ki Európát ez a rendszer, nem beszélve arról, hogy mit tett ez a rendszer a zsidó néppel, illetve a cigányokkal és még más nemzetekkel, vagy népcsoportokkal, hogy abban a helyzetben az egyetlen helyes magatartás az volt, hogy háborúban megvédeni a demokráciát, illetve a helyes dolgokat, a helyes szemléletet. Tehát Isten béke szerető, de voltak olyan helyzetek, amikor hajszálon múlott, hogy az ő terve tovább tud-e menni. Volt olyan helyzet, amikor a zsidó népet majdnem kiirtották, vagy a nagy veszélyben volt a zsidó nép, és ilyenkor az, hogy 2000 ember meghaljon, sokak üdvössége érdekében talán egy olyan ár, amit nem is muszáj most teljesen ezt elfogadni, vagy nem muszáj teljesen megérteni, de mégiscsak azért van ebben valami, hogy van az az ár, amit számításból kell venni. Nem beszélve arról, hogy az, hogy Isten milyen esélyt adott azoknak az embereknek az üdvösségre, ezt mi nem tudhatjuk, ez Istennek a titka, és nem beszélve arról, hogy több helyen is Isten elmondja, hogy tulajdonképpen azoknak a népeknek, amiket ki kellett írtani, a bűnei oly mértékűek voltak, nem? Tehát általában ezek a népek gyerekeket áldoztak fel az isteneiknek, és szörnyű dolgokat követtek el, és Isten azt mondja, hogy betelt a pohár, és ez egy ítélet is azokra a népekre nézve. Most, hogyha ez nem teljesen elfogadható, én ezt megértem, mégis arra hívlak meg, drága testvérem, hogy kicsit elmélkedj el ezeken a dolgokon. Tehát, hogy isteni pedagógia egyrészt, hogy egy más korról beszélünk, másrészt Isten terve, amely meg kell valósuljon, harmadszor az ítélet, ami éri azokat a népeket, amelyek szörnyű dolgokat követtek el, akár vallásuk nevében. És egy olyan hozzáállást is követel ez tőlünk, hogyha 99 helyen olvasuk Istenről, hogy jó, és a Szentírásban nagyon sok helyen azt olvasuk, hogy Isten jó és békeszerető, ha találunk mégis egy olyan helyet, amely nem passzol bele ebbe a képbe, akkor mégiscsak higgyünk annak a 99 helynek. És azt kell mondjuk, hogy Isten kártyáiban nem láthatunk bele, és mi nem kérhetjük számon Istent. Olyan a Szentírás, mintha egy hasonlattal élve, mint a sült csirke, a grillezett csirke, amit megveszünk bizonyos helyeken, és én, hogyha megveszem a grillezett csirkét, akkor lehet, hogy elkezdem enni, és aztán visszaviszem, és azt mondja, ez nem jó ez a csirke. Hát mi a baj? Hát csontok vannak benne, hát ezt nem lehet megenni. És erre a válasz mi? Hát meg kell enni a húst, és a csontokat félretenni. A Szentírással is körülbelül így kell hozzáálljunk. Megenni a húst, a csontokat félretenni. Vagyis ott vannak azok a részek, amiket értünk, azt egyszerűen fogadjuk be, és építsük az életünkbe. És fogadjuk el azt is, hogy vannak csontos részek, vannak olyan dolgok, amiket nem értünk. Kezd azzal, amit értesz. És olvasd el azt is, amit nem értesz, és hagyd, hogy Isten majd győzön meg erről. És lassanként egyre többet fogsz megérteni. Nagyon sok mindent nem értettem, mikor először olvastam a Szentírást. Most már sokkal többet értek. Még mindig vannak csontos részek számomra, de ez nem akadályoz meg engem attól, hogy olvassam továbbra is a Szentírást. Ez egy alapelv. Csak akkor fogsz többet megérteni a Bibliából, ha kész vagy annak engedelmeskedni, amit már megértettél. És az bőven elég. Ha jól tudom, Mark Twain volt az, aki azt mondta, engem nem az aggaszt, amit nem értek a Szentírásból, hanem sokkal inkább az, amit értek, mert az feladat elé állít engem. És valóban így álljunk hozzá. Olvassuk a Szentírást, amit nem értünk, azt egyszerűen mondhatjuk Istennek, Uram, ezt nem értem, tedd félre, elmélkedj rajta, de ott van az a sok minden, amit értesz, és az feladat elé állít téged. Na, most vissza a történethez, mire való az a sok törvény, amit nem lehet teljesíteni? Hát arra való, hogy meglássuk, hogy Isten annyira szent, hogy mi a saját erőmből nem tudunk megszentelődni. A más vallásoknál ez nem így van. Például az iszlámban megvan 5 pillér, amit minden muszlim kell teljesítsen, és azt lehet is teljesíteni, nem könnyek azok sem, de lehet teljesíteni, például, hogy naponta 5-ször imádkozzál, vagy hogy látogass el Mekkába, de az az igazság, drága testvérek, ha belegondolunk, ez az 5 pillére az iszlámnak nem méltó egy olyan Istenhez, aki végtelenül szent. Egy végtelenül szent, tökéletes Istenhez egy olyan törvény méltó, amit ember saját erejéből nem tud teljesíteni. És a törvény arról is szól, az ószövetségi törvény, hogy Isten kapcsolatot akar, de előbb meg kell értenünk, hogy csak ő szentelhet meg, hogy színe elé állhassunk, hogy nincs önmegváltás, hogy nem úgy van, hogy nekem jogom van Isten elé menni, úgy, ahogy mi gondoljuk az a 21. század, hogy nekem bizonyos jogaim vannak Isten előtt is, nem nekünk jogunk van hallgatni Isten előtt, és csak ő az, aki minket megszentelhet és méltókká tehet arra, hogy az ő színe elé állhassunk. Amikor majd a mennyországba kerülünk, akkor nem az lesz, hogy mi majd azt mondjuk, hát persze, hát olyan szuperek voltunk, nem, azt kell mondjuk, mi nem voltunk szuperek, de Isten tökéletesített minket, az ő kegyelméből lettünk megváltva. És az Ószövetség története, és most látom már, hogy ma nem fér bele még az teljes Ószövetség sem, csupán ez a történeti rész, hogy az, ha végigolvassuk a történetét az Ószövetségnek, akkor a fácit, a következtetés, hogy Isten terve csődöt mond. Isten akar a néppel találkozni, de a nép nem tud méltó lenni Istenhez. A kivonulás 33.5-ben az áll, azt mondja Isten, kemény nyakú nép vagy. Ha csak egy kis ideig is veled járnék, eltörélnének. Nem azért, mert Isten rossz, hanem azért, mert Isten szentségéje előtt nem állhat meg az ember bűnössége. Egy hasonlattal élve, a nap nem rossz, amiatt, hogy forró. Én nem tudom elviselni az ő forróságát. És Isten nem rossz azért, mert ő annyira szent, és a bűn nem állhat meg előtte. Mi bűnös emberek nem tudunk megállni az ő szentsége előtt. Ezért az az út, amit az Ószövetségben megpróbáltak, hogy Isten törvényt ad, ez, itt zárójelben jelzem, Isten eredetileg nem törvényt akar. Csak el kell olvasni a kivonulás könyvében, hogy Isten azt mondja, hogy találkozni akarok veletek. És amikor a nép oda megy, hogy találkozzon Istennel, és Isten jön, és mennydörög, és villámlik, mert ilyen Isten, ilyen is, a nép megijed, és azt mondja, inkább adjál törvényeket, és mi teljesítjük. Tehát Isten ezek után ad olyan törvényt a népnek, hogy lássák, hogy ez nem út, ez nem a megfelelő hozzáállás, hogy mi akarunk teljesíteni bizonyos törvényeket, különben minden vallásban ez van, hogy mit kell én nekem tennem, ezt el kell végezni, és akkor megfelelek az isteneknek. Na, a mi vallásunk, a zsidó és a keresztény vallás nem ilyen. Mert láthatjuk az Ószövetségből, és ez az Ószövetségnek a tanulsága, hogy megpróbálhatjuk, hogy megfeleljünk Istennek a saját tetteinkkel, hogy teljesítünk néhány törvényt, de ez nem fog működni. Mert nem tudunk felemelkedni arra a szentségi szintre, ami megfeleljen Isten szentségének. Úgyhogy azzal fejeződik be az Ószövetség, hogy egy másik megoldás kell. Hogy Isten kell újból a kezébe vegye a dolgokat, és ő kell találja egy megoldást, hogy mi méltóká tegyen minket arra, hogy vele éljünk, mert Isten erre vágyik. Törvényt nem lehet teljesíteni. Isten terve, hogy népe körében lakjon, nem működik egyáltalán. Ez a történeti része az Ószövetségnek erről szól. Persze erről szólnak a profétai könyvek is, de ott egy kicsit más megközelítésből, amiről majd a következő alkalommal beszélünk. Dicsértessék Jézus Krisztus!
1: Mária Rádió Erdély. A pontos idő 21 óra.

Dicsetessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük az Erdélyi Mári Rádió minden kedves hallgatóját a székelyudvarhelyi stúdióból. Mikrofonnál Olasz Béla. Kedves rádió hallgatók, nemzetünk lelki megújulásáért emeljük szívünket Istenhez. Olyan korban élünk, amikor sok minden bizonytalan, amikor értékek inganak meg, kapcsolatok szakadnak szét, és a jövő gyakran ködbe borul. De hisszük, hogy a Szentlélek újra tud kezdeni, és hogy Isten népének mindig van reménye. Imádkozzunk a mai estén magyar népünkért, a családokért, a gyermekekért, a fiatalokért, az idősekért, a döntéshozókért, az egyházért, a tanítókért, a szolgáló emberekért. Mindenkiért, aki ennek a hazának testben és lélekben része. Kérjük ma együtt, hogy az Úr ébressze fel bennünk a hitet, a bűnbánatot, a szeretetet és a szolgálat örömét. Hogy ne csak túlélni akarjunk, hanem újra megtaláljuk nemzetként lelkünk forrását, a krisztusi örömhírt, amely életet ad ma is. Így imádkozzunk a mai estén együtt nemzetünkért.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét, Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Lukács könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Egy alkalommal a farizeusok és írástudók így szóltak Jézushoz. János tanítványai gyakran böjtölnek és imádkoznak, és ugyanígy a farizeusok tanítványai is. A tieid azonban csak esznek, isznak. Jézus így felelt nekik. Csak nem foghatjátok böjtre a násznépet, amíg vele van a vőlegény. Eljön az idő, amikor elviszik a vőlegényt, akkor majd böjtölnek. Példabeszédet is mondott nekik. Senki sem hasít ki új ruhából foltot, hogy ócska ruhára tegye, hiszen így az újat is elszakítja, és az ócska ruhára is sem illik az új folt. Senki sem tölt új bort régi tömlőkbe, mert az új bor szétszakítja a tömlőket. A bor kiömlik, és a tömlők tönkre mennek. Az új bor új tömlőbe való. Akkor mindkettő megmarad. Aki óbort iszik, nem kívánja az újat. Mert azt mondja, jobb az óbor. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves Mária Rádió hallgatók! A mai evangéliumot hallgatva érthetjük azt, hogy az új tanítás, amelyet az Úr mond, vagy éppen hoz, nem mérhető a régi mértékkel. Jézus egészen új perspektívát ad, más szemléletmódot. És így van ez a Krisztus követésben is. Ha valóban az Úr tanítványai, az ő barátai vagyunk, nem lehetünk a régi emberhez méltóan élők. Le kell hát vetnünk a régi ember cselekedeteit, az új embert kell magunkra ülteni, ahogyan az Úr tette, lehajolni a kicsinyekhez, a gyengékhez, felkarolni őket, a bűnösöket. Nem engedni a kemény szívűségnek, nem engedni a felszínességnek, a látszatnak, hiteles életet élni, ahol a szó és a tett mindig összefonódik, összetartozik. Urunk Istenünk, Te egy néppé formáltál bennünket, közös történelemmel, közös nyelvvel, közös hittel. Add, hogy felismerjük, csak akkor lehet jövőnk, ha egymás kezét fogva járunk. Szabadíts meg bennünket a gyűlölettől, az irigységtől, a megosztottságtól. Taníts meg tisztelni egymást akkor is, amikor különbözően gondolkodunk. Segíts, hogy mindnyájan felismerjük. A hazajövője nem csak a nagy döntéseken múlik, hanem a mindennapi jóságon, becsületen, imádságon, szereteten. Legyen Magyarország a remény országa, ahol Krisztus szeretete formálja az emberek szívét. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzön a rossz, inkább te győzd le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: irgalmas Isten, mennyei atyánk! Abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttatnak minket. Emelj föl minket irgalmaddal, add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te igéd tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat, adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre. Adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja Mária. Szent István királyunk a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket. Járj közben szent fiadnál, könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk. Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen. Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon és őrizze meg benneteket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: Kedves rádióhallgatók, az elmúlt percekben együtt imádkoztunk nemzetünk lelki megújulásáért Székelyudvarhelyről. Kérjük a mindenható Istent, adja áldását életünkre, mindennapjainkra, s különösen kérjük a boldogságos Szűz Máriát, járjunk közben értünk Szent Fiánál. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Az adakozás nem csak hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

Atyám, hiszem, hogy Jézus azért jött a világba, hogy helyreállítsa a békét a szívekben. Kérlek, szereteteddel írts ki a szívekből az űrzavar minden dudváját, hogy hangodra felfigyeljenek a lelkek. Megértsék, hogy amit te adsz nekünk, csöndes, békés úton jön elénk, halkan, figyelmeztetően, békésen és jó akarattal. Kérjük áldásodat, Istenem, amelyben a béke megteremtéséért szíveket viszünk eléd. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
6: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
7: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
8: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
9: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.

Úr Jézus, aki Palesztina útjain zarándokolva, kiválasztottad és meghívtad az apostolokat, és azzal bíztad meg őket, hogy hirdessék az evangéliumot, a híveknek jó pásztorai legyenek, és ünnepeljék a legszentebb áldozatot. Add, hogy ma se hiányozzanak egyházadból a szent papok, akik mindenkihez elviszik halálod és feltámadásod gyümölcseit. Amen.

0: Fiffentyű. A Főegyházmegyei Ifjúsági Főlelkészség havonta megjelenő műsora következik.
1: Szeretettel köszöntünk minden kedves hallgatót, aki újra itt van velünk, vagy most hallja először a Fiffentyűt. Ez a Fiffentyű a Fiffnek a műsora. Én Kristály Veronika vagyok, és velem van Simi atya, azaz Simon Imre atya, aki ragaszkodott ehhez a névhez, úgyhogy fel fogom kérni őt, hogy most az egyszer ő mesélje el, hogy honnan jön a Fiffentyű.

0: is nagyon tetszett. Én picit a nyelvújítási mozgalomhoz nyúltam vissza így halványan az emlékeimbe, amikor ugye jöttek a tyűképzővel, mert hogy az volt, ami valamire hasznos. Így lett a kezd tyű, kézre hasznos. A lábtyű az nem honosult meg, de hogy a kesztyű például ekkor honosult meg. És akkor nem tudom, hogy a csengettyű az ekkor honosult-e meg, de mindenképpen ez a tyű nekem nagyon-nagyon hangzatos volt, hogy hát ez tyű, ez egy fifentyű lesz. Mert hogy ez itt csak a szavakkal tudunk embereket elérni, és így lett fifentyű.
1: Most, hogy már tudjuk a fifentyű szónak az eredetét, szeretném mondani azt, hogy a műsorunk egy kicsit ilyen fiatalokhoz szóló, fiatalos akar lenni, vagy az örök fiatalokhoz is, de bárkihez, aki a rádió elé kerül. Viszont a mi hozzáállásunk a műsorhoz, hogy olyan témákat hozzunk, ami a fiatalokat érintheti, illetve hogy ezeket mind szeretnénk úgy megközelíteni, amiből ők is kaphatnak egy színezetet. A mostani adásunkkal sincs másképpen, mert két olyan meghívottunk van, akik valamilyen úton, módon kapcsolódnak a FIF-hez, és ezt majd elmondják ők maguk, hogy egészen pontosan hogyan is. És a mostani témánk is olyan dolog, ami sok fiatalt érint. Na de kedves hallgatók, főleg akik hónapról hónapra követnek minket, azok tudják, hogy játékkal szoktunk kezdeni, úgyhogy a játék előtt szeretném, hogy beköszönjetek, vagy hogy ti is bemutatkozzatok. Először is Péter Finórát köszöntjük.
2: Dicsértesek és Krisztus, sziasztok!
1: Illetve Szabó Istvánt, akit Istiként szoktunk emlegetni.
3: Üdvözlöm a hallgatókat, sziasztok!
1: Szeretném, hogyha két kérdésre válaszolnátok. Az egyik kérdés az az, hogy ki vagy, a másik kérdés pedig az, hogy milyen vonatkozásod van a FIF-hez, milyen kapcsolódásod van a FIF-hez.
2: Először Isten gyermekeként határozom meg magam, ez a legfontosabb kötelékem. Feleség vagyok és anya. És a kapcsolódásom a FIF-hez a nagyobb fiaim keresztül valósul meg, ők kötődnek intenzívebben ehhez a szervezethez.
1: Köszönjük szépen Nórának, és akkor Isti, a te válaszaidat szeretnénk hallgatni?
3: Hogy ki is vagyok, talán most az a legjobb, hogyha azt mondom, hogy családapa. Növekszem még ebben a szerepemben. És a FIF-hez, hogy hogyan kapcsolódom, hát sok évnyi önkéntesség és alkalmazotti lét után most ilyen visszahívásként vagyok itt. Ezután is köszönöm a meghívást. Picit így belülről, de mégis most már kívülről nézem a FIF-et.
1: És igaz, hogy nem meghívottként hivatkoztam rá, de szeretném, hogyha ezekre a kérdésekre Simi atya is válaszolna.
0: Hogyan kapcsolódok a FIF-hez? Hát a jelenemmel és a atya megbízásából ifjúsági főlelkészként vagyok jelen most a FIF életében.
1: Minden válasz, nagyon szépen köszönünk. És akkor rátérnénk a játék részére, ahogyan említettem, vagy igyekeztem kihozni belőle. A játékból mindig kiderül, hogy mi is a témánk. Most nagyon egyszerű dolog lesz, nem is egészen játék. Rövid kérdéseket fogok feltenni, mégpedig olyan kérdéseket, mint például mi a kedvenc színed?
2: Könnyű bemutatni a kék.
3: Én a zöldet mondanám.
0: Narancs, barackvirág.
1: Mi a kedvenc számod?
2: 8-as.
0: 7-es.
3: 2-es.
1: Mi a kedvenc állatod?
0: Csáu-csáu.
1: Ez egy kutyafaj, hogyha bárki feltenni a kérdést.
0: Az oroszlán fejű, macskaképű, vadkutya.
3: Méhecske.
2: Lovakat szeretem.
1: Az utolsó két kérdés fog következni. Mi a kedvenc közmondásod, vagy mondásod?
2: Szent Ágostonnak azt hiszem a szavai, megpróbálom eredetibe. Innesse salis unitas, in dubis libertas, in omnibus caritas. Ez valahogy szabad fordításban az, hogy a lényeges dolgokban egység, a kétségekben szabadság és mindenben szeretet.
1: Kedvenc mondás, közmondás többieknek?
3: Nehezen tudnék ilyet kiemelni. Ilyen ignáci lelkületben esetleg szeretem, amikor mondják az emberek, hogy mindennek szabad lenni, ami van, más nem jut eszembe.
0: Szeretem, ami egyből eszembe jut, amit szeretnél,

0: tegyenek az emberek te Istenből.
1: Köszönjük szépen, és ha már latin, meg ilyen vallásos idézeteket mondhatok főképp, akkor szentírási rész. Mi a kedvenc szentírási részed? Nem kell pontosan idézni.
0: Jó, hát az én mondatom az előbbi is innen táplálkozott, az aranyszabályt idéztem. Akkor most kedvenc szentírási történetemet mondom, a bűnös asszony, aki az Úr Jézus lábára olajat önt, és ajánlott tőli, könnyeivel öntözi, és az Úr Jézus azt mondja, hogy kinek sokat bocsájtanak meg, az nagyon szeret.
2: Nagyon változik sok részt a szeretek. Vannak időszakok, amikor egyet másod. Most a napokban az egyik Zsoltár, talán a 19. Zsoltárban van, valahogy így hangzik, teljék örömöd szám szavaiban, és engedd, hogy szívem vágya elérjen hozzád, Uram, megváltom, teremtőm.
3: Sokszor jött már velem szembe az életem során, amikor így valami nagyot kellett volna mondani, az, hogy minden általa belőle is érte van. Ez érdekes, nem sosem neveztem volna ezt ilyen kedvenc idézetnek, de sokszor szembe jön ez így velem.
1: Nagyon szépen köszönöm a válaszokat, a kérdések, a rövid kérdések. Ennyik maradnának, vagy befejeződtek, és ahogyan a kedves hallgatók láthatták, hallhatták, inkább hallhatták, hogy egy kis fejtörést okozott már az is olykor, hogy mi a kedvenc színünk, vagy mi a kedvenc számunk, mert hogy ezeket a kérdéseket ritkán tesszük fel azoknak az embereknek, akik így direktben, akik nagyon sokat szolgálnak felénk, mert hogy általában más kérdéseket teszünk fel, mint például, hogy hol az ebéd, vagy mint például olyasmit, hogy mi lesz a programmára, meg hasonló dolgokat, viszont néha elfelejtjük ezeket az apróságokat is, úgyhogy gondoltam, hogy feltesszük így bemelegítésképpen, mert hogy néha elfelejtjük ezeket a dolgokat, vagy olykor bele tudunk feledkezni, amikor szolgálunk, bele tudunk feledkezni önmagunkba. Amire pedig kíváncsi vagyok az, hogy ez vajon mennyire lehet jó, mennyire lehet rossz, és nem szeretnék egy ítéletet hozni, vagy nem szeretnék egy konkrét választ a végére, hanem csak kíváncsi vagyok a véleményeitekre. És ha már így a szolgálatról, áldozatról, meg így az velejáró ajándékokról szeretnénk beszélni, akkor fel is tenném az első kérdést, mégpedig az, hogy neked milyen szolgálatok vannak az életedben? Hol szolgálsz?
2: Férjemmel együtt a házas hétvége közösségben köteleződtünk el, ahol intenzívenben szolgálunk együtt. De én szolgálatnak élem meg a hivatásomat és a munkámat, amiben megélek. Emberekkel dolgozom, és úgy látom, hogy ott nagyon meg tudom azt élni, hogy egy kicsit a Jóistent is becsalni a munkába, és egy kicsit az ő meghosszabbított keze lenni a jogi útvesztőkben. Ezt a két szempontot emelném ki.
3: Istennek hála mondhatom, hogy továbbra is így a zene az életem része, a zenei szolgálat. Még akkor is, hogyha közel sem olyan intenzitással, mint néhány évvel ezelőtt, de azért továbbra is benne van így az életemben, életünkben. De amikor mostanában kell erre a kérdésre magamban válaszolni, hogy mi az én szolgálatom, akkor néha van, hogy így lesütöm az arcomat, hogy hát én most már nem is önkénteskedek, meg nincsen ilyen komoly szolgálatom, és akkor ilyenkor eszembe jut a gyóntatónknak a nagyon-nagyon kedves bátorítása, hogy hát igazából a gyerek nevelés az önmagában Krisztus szolgálat. Ez azért mindig jól esik.
0: Talán egy szóval meg tudnám fogalmazni azt, hogy hol szolgálok, de mégsem födni a valóságot, vagy nem tudnánk. Tehát azt mondanám, hogy az egyházban szolgálok, de annyira széles ezen belül a paletta, hogy igyekszem jelen lenni az egyház minden területén, ez sokszor felülről. Most tanulom azt a koncentrált fegyelmet, hogy egyre koncentráljunk, és akkor tényleg az állapotomnak megfelelően az ifjúság, a fiatalság szolgálatában törekedjek jelen lenni, és ne minden más különböző búcsúra menni, prédikálni, meg különböző meghívásoknak, nem mindennek eleget tenni és mindennek megfelelni, hanem fókuszálni egy picit jobban egy szolgálatra.
1: Igazából egészen szépen átvezettétek a következő kérdést, mert hogy amikor ilyesmiről beszélünk, hogy szolgálat, akkor érdemes előtte egyáltalán definiálni, vagy meghatározni azt, hogy mi számukra a szolgálat. Mert mindazt, amit behoztatok, ezt valahol lehet nevezni az én olvasatomban egyfajta hivatásnak is. És úgy gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon szép dolog, meg hogy valahol így egy ilyen életszolgálatra is vagyunk meghívva, ami akár hivatás is lehet. De viszont kíváncsi vagyok a ti véleményetekre, hogy mit neveznétek szolgálatnak, vagy mit neveznétek hivatásnak? Vagy hol húzódik a kettő között akár egy vonal, vagy van-e vonal?
2: Hivatásomat is úgy élem meg, mint egy szolgálat. Nekem minden az, amit a Jóistennel, a Jóistennek fel tudok ajánlani, amit nem azért teszek, mert az élet rákényszerítene, hanem azért, amit önként tudok felajánlani neki. Valahogy így látnám a kettőt vizetét.
0: Én vagyok abban a szerencsés helyzetben, hogy úgy érzem, hogy a szolgálatom is hivatás, és a hivatásom is szolgálat, és nem tudok vonalat húzni közébe, vagy nem elválasztani tudom, hanem hát összemosni. Olykor nem a legjobb, de hogy én valahogy úgy érzem, hogy ezt nem kellene szétszedni.
1: Azért is tettem fel ezt a kérdést, mert én is egy kicsit hasonló véleményem vagyok, és úgy gondolom, hogy a fiatalok számára is ez egy kérdés lehet, hogy például, hogyha az ő munkája nem szól föltétlenül egy Isten központuságról, vagy Krisztus követésről, akkor ő hogyan csempészheti bele, vagy akkor az már nem is szolgálat, nem is hivatás számba megy. Mert amikor hivatásról beszélünk, akkor vagy arról beszélünk, hogy papi hivatás, vagy arról beszélünk, hogy mondjuk orvosi hivatás, de ritkán beszélünk arról mondjuk, hogy takarítói hivatás. És számomra valahol mindenhol, ahol egy kicsit bele tudjuk vinni a Krisztus központuságot, az tud egy szolgálat lenni. Vagy az egymás szolgálatát, nem kiszolgálását, hanem szolgálatát, a szeretetben való szolgálást. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy így a kettő közé nem teljesen húznék ilyen erős vonalat, de nagyon kíváncsi lennék még sok ember véleményére ezzel kapcsolatban. Úgyhogy gondoltam, hogy felteszem nektek a kérdést.
2: Én azt élem meg, hogy nincs olyan terület, hogy nincs olyan munkahely, hogyha most erről beszélünk, hogy hivatás, ahova a Jóistennel lehetne belinni. Tehát lehet a takarítás közben dicsőíteni, lehet most felvállalni azt, hogy akkor most a legjobbat adom magamból, és azt felajánlom a Jóistennek. Aki emberekkel dolgozik, az még pláne nagyon be tudja vinni. És nem feltétlenül nem lehet kizárni. Tehát, hogyha keresztényként határozom meg magamat, akkor nincs olyan, hogy felakasztottam a fogasról, mert bementem az irodába, és majd elveszem onnan, amikor indulok haza, akkor ismét imádkozom. Tehát egyszerűen én csak úgy tudom megélni, hogyha vele élem meg az otthoni szürke hétköznapok házi teendőit is, mint a nagyon nagy kihívásokat és a lelkesítő szolgálatokat is.
0: Tehát bármi legyen a munkám, én azt érzem, hogyha látom benne az emberek szolgálatát, akkor az valóban szolgálat. Legyen az, hogy a papírokkal vagyok el az irodában, de ha nem látom azt, hogy ezek a papírok szolgálják annak az embernek a jólétét, akiért én ezt most teszem. Sepregetek, de ha nem azt látom, hogy hú, az emberek mekkora örömmel fognak belépni ebbe a tiszta terembe. Tehát nem azt a seprűt kell látnom, nem azt a papírt kell látnom, azt az embert kell látnom, aki az én munkámból ezáltal fog majd gyönyörködni vagy részesülni. És ez szolgálat.
2: Azt mondom, hogy ez mindig könnyű, tehát van, amikor ezt nehezen élem meg, mindig lelkesedéssel. Most, hogy százszor látom szétszórva a házba a cipőket a bejáratnál, és akkor ezen mérgelődök egy csomót, vagy azt bevezettem, hogy akkor, amikor úgyis rendet kell rakjak a cipők között, elmondok egy fohászt azokért, a gazdáiért, most a kisebbik fia, vagy a lányomért, vagy, és akkor ez rögtön szolgálattá átalakult, csak ennyi kellett hozzá, tehát nagyon-nagyon kevés a küszöb, de azt meg kell lépni, azt a küszöböt.
1: Nagyon tetszik, amit mondasz, hogy így ebben is megtalálni. Hát egy kicsit az örömforrás nekem, én ezt élem meg valahol. Viszont kíváncsi lennék, hogy mi a többieknek is azok az örömforrások, amiket úgy gondoljátok, hogy ezek által a hivatás, gyakorlás, vagy a szolgálatotok által, és hogy általában csak ezáltal értek el, vagy van-e egyáltalán ilyen? Tehát most gondolok itt, Isti, behozod a zenét, és van-e olyan, amit máshol nem tapasztalsz, csak mondjuk a zenei szolgálatban?
3: Könnyű beleszeretni ebbe a szolgálatba, amikor instant látja az ember a hatását, úgyhogy nem hiába, ez becsapó is tud lenni nyilván, de a zenében és a zenei szolgálatban azt szeretem leginkább, amikor tényleg azonnal látszik az embereken akár a meghatódottság, akár az öröm, az eufória, ezért azért nagyon jó zenésznek lenni, amikor tényleg ennyire azonnali a hatás. Most a mindenféle mesterséges intelligenciás chatbotok világában már nagyon megszoktuk, hogy beírunk valamit, és rögtön jön a válasz, de így a zenélés kapcsán is ezt nagyon sokszor meg lehet élni, hogy elég csak kiválóságra törekedve, igényesen oda tenni néhány hangot, és a Jóisten azt megfogja és felhasználja szinte azonnal. Ez azért jó tud lenni.
0: Az örömforrásnál hát nagyon érdekes, ahogyan a cipő összegyűjtésnél fogalmaztál, hogy akkor egy fohász behozni az Istent. A munkámból adódóan, hogyha én például a szentmisét veszem, mint területet, hát akkor az nagyon Isten központú. A szolgálatomban, vagy a papi szolgálatban úgy érzem, hogy nagyon erősen Isten központúan vagyunk programozva, ezért az örömforrásom nekem pont az, hogyha sikerül az embert észrevenni. Nagyon sokszor azt érzem, hogy az tud még egy örömforrás lenni, amikor úgy tudok egy szentmisét bemutatni, hogy látom azt, hogy a padai felkapja valaki a fejét, vagy megemelkedik, vagy érezni azt, hogy az az ember itt van. Istenhez szeretném kapcsolni, mint forráshoz. Ha Isten ember, vagy valahogy ebben a főparancsban tudunk egybefogni, Isten ember és önmagunk szeretete.
2: A házas hétvégében a házas párokkal együtt szolgálunk, próbálunk a más házas párnak is segíteni, vagy egyáltalán elkísérni azon az úton, ahol az egységet tudják építeni egymás között, és ott nekem az nagyon örömforrás, amikor tapasztaljuk együtt a férjemmel, a többi szolgáló házaspárral, hogy elindulnak egymás felé, elindulnak ezen az úton, vagy újra elindulnak, mert igazából jó házasságban élő házaspárok, csak egy kicsit le kell törölni a port a lelkiekről, és Istennek az eszközeként, tehát megélni ezt, hogy a Jóisten felhasznál azzal az adottsággal pont, amivel vagyok, és az neki pont elég ahhoz, hogy megmozdítson valakiben valamit. Valószínűleg ez van a szülői hivatásomban is a legnagyobb öröm, hogy azt tapasztalom meg, hogy a Jóistennek a munkatársa vagyok ebben a folyamatban, hogy ránk bízta ezeket a gyermekeket egy bizonyos ideig, és megbízik abban, hogy az, amit tudunk mi adni, az pont nekik elég lesz ahhoz, hogy és ezt közbe csodálni, jó közbe ki emelkedni belőle, és úgy az egész képet látni, nagy-nagy örömforrás.
1: Nagyon szép, ahogyan beszéltek erről, csak mosolyogni tudok rajta, vagy így elképzelem, ahogyan átélitek, és nekem ez is egy örömforrás, hogy erről beszéltek. Viszont általában, amiben benne van a szívünk, lelkünk, vagy amiért teszünk, azokban el tudunk fáradni, még akkor is, hogyha tényleg nagyon szeretnénk, nagyon akarjuk, vagy egy mindennapos dologról van szó, még akkor is, hogyha nagyon szeretjük azokat, akikért ezt mind tesszük. Tehát gondolok itt például a szülőségre, hogy a szülőség az egy nagyon-nagyon szép hivatás tud lenni, vagy egy áldott dolog, hogy ahogyan említetted, hogy megkaphatjuk ezt a feladatot, Úgyhogy én arra lennék kíváncsi, hogy mi az, ami nektek ezeknél az elfáradásoknál tud segíteni? Vagy volt-e ilyen, hogy kicsit többet elvett, mint amennyit akkor tudtál adni? De ugyanígy kíváncsi vagyok egy a papíjúatásnál is, úgyhogy bátran válaszolhatsz a kérdésre.
0: Az, hogy mi az, ami segít, én nem szoktam sablont húzni, hogy na most akkor az ima az, ami segíteni fog, vagy most ez. Azt kell megnézem, hogy mibe fáradtam bele, és mire van szükségem, miből kell táplálkoznom. Tehát mindenképpen a jó Isten, de hogy én az életemben azt érzem, hogy nem létezik ez a sablon, hogy akkor most azt mondják, hogy jaj, kiégtél, elfáradtál, menj imádkozzál. Lehet, hogy abba fáradtam már bele, tehát hogy abból lett már elég. Ezért mondom, hogy mindenképp Isten a forrás, de hogy elég sok színűen tudja magát kínálni, és akkor azt megtalálni, hogy hol van az én elfáradásom, és mi lesz erre a gyógyír.
2: Belefáradni az könnyű, és valahol az élő kapcsolat adja meg nekem azt, hogy most legyen az a Jóistennel, vagy legyen az a házas párommal, tehát akik fel tudják tölteni a lelki készülék, a szeretett tankomat, a nevezők bárminek, ami egyensúlyba tart egyáltalán, tehát egyensúlyba kell legyek önmagammal, a Jóistennel és a párommal, ahhoz, hogy én működjek. Tehát ezek a területek nálam. És ezt van úgy, hogy elvonulással tudom megoldani, van úgy, hogy csak leülök játszani a gyerekekkel, és az az öröm, ami abból származik, az már feltöltött, de nekem ami segít, az néha a nemnek a kimondása, tehát ezt elég nehezen tudtam. Most sem működik mindig, de van, amikor sikerül, és most eszembe jut egy ilyen kedves történet, hogy pont a kislányom segített ebben, hogy pont egy pörgős időszak után voltunk, amikor szolgálatra, és egyik nap a másik után így pörögtünk, és a kislányom akart volna valami családi programot, mert neki mindig vannak ötlete, és mondtam, hát lehetetlen ezt kivitelezni, mert nézd meg, hogy hétvégére is mennyi mindent vállaltunk be, és akkor így pont robogtunk haza a kocsi, most mondta, hogy de időként lehet nemet mondani, és mondtam, halljátok, milyen bölcsesség szólalt meg most, és mondom, tudod mit? A következő szolgálatra, amire felkérnek, nemet fogok mondani, bármi legyen az, és akkor nagyon kíváncsian várta a két gyermekünk, akik otthon vannak velünk, hogy mi lesz a következő dolog, és vasárnap találkozunk egy atyával, és meglát, és azt mondja, hogy Nóra, arra gondoltam, hogy kérjelek fel, és mondom, hogy nem. És a kislányom ott állt mellettem, és azt mondta, hogy ügyes vagy anyuka.
1: Milyen megerősítés. Különleges helyről. Egyet értek a lányoddal.
2: Néha ki kell mondja valaki nekünk.
3: Hát a Jóisten az nagyon, nagyon nagy menedzser. Nyilván, amit most mondani fogok, arra van ellenpélda is, de nálunk azért ritkán fordul elő, hogy a feleségem és én is egyszerre fáradjunk el, akár gyereknevelésben, akármiben, tehát valahogy Isten mindig úgy igazítja, hogy egyik a másikat mindig ki tudja segíteni. Nyilván mondom, van ellenpélda is erre, de ez azért egy nagy biztonság is, meg egy feladat is, hogy meglátni, hogy mikor kell belépni, mikor kell most azonnal átvenni egy-két feladatot, vagy bármit. Hát így a gyereknevelés kapcsán ugye órákig lehetne sorolni a feladatokat, és azokat, amiben el lehet fáradni, de hát ugyanígy órákig lehetne sorolni ezt is, hogy egy apróság mennyire fel tud tölteni. Én ezt nagyon-nagyon szeretem, hogy tudom, hogyha én éppen elfáradva érzem magamat, akkor igazából nyugodt is lehetek, mert a feleségemre számíthatok ebben is.
1: A válaszaitok alapján én úgy gondolom, hogy aki esetleg elfáradt, már ebből is tud esetleg erőt meríteni. Viszont azért így zárásképpen, mert most már az adásidőnk lejárt, szeretném megkérdezni, hogy ha valaki út előtt áll, vagy azon morfondírozik, hogy elvállaljon-e valamit, vagy éppen nemet mondjon-e valamire, mondanátok-e valami olyasmit, amit esetleg ti tanultatok ezekből az évekből, ezekből az áldozatokból, meg ajándékokból, amiket kaptatok az elmúlt időkben? Mondanátok-e valami olyasmit, amit szívesen átadnátok nekik?
0: Nekem az, hogyha valami megtörtént, és hogy Jóisten hagyta, hogy az megtörténjen, akkor abból ő valami jót tud kihozni. Ő tudja, hogy miért történt.
2: Igen, ez a lelki megnyugvás, ez jó, hogy, bármi is a Jóisten akarata szerint van. Ez változott nálam, tehát régebben imádkoztam a Jóistennek, hogy a terveimet valósítsa meg. Aztán eljutottam oda, hogy mielőtt tervezek, a Jóistent is kérdezzem meg. És hát különféleképpen ő azért ad választ embereken keresztül, vagy az igén keresztül, de hogy most már megtanultuk, hogy, a Jóisten leülünk, és időt hagyunk arra, hogy a döntés megszülessen. És mikor megszületik a döntés, és lelki békét érzek, akkor vagyok biztos benne, hogy a Jóisten válaszol.
3: Hát én annyi csak egy nagyon egyértelmű, de gyakorlatilag dolgot tudok mondani, hogy nem kell mindenre azonnal válaszolni. Még akkor sem, hogyha, valamire nagyon érezzük az indítatást, és rögtön igent mondanánk, vagy rögtön nemet mondanánk, azt az élet tanultam, hogy nem kell 0,01 szekundum alatt válaszolni feltétlenül minden kérdésre. Meg lehet kérdezni a Jóistent előtte.
1: Hát nagyon szépen köszönöm, hogy ezeket a mondatokat, ezeket a bölcsességeiteket behoztátok. Köszönjük a figyelmet a hallgatóságnak is. Vendégünk volt Péter Finóra, Simon Imre és Szabó István. Én pedig Kristály Veronika voltam.
3: Micsértessék az Úr Jézus Krisztus!
4: Fiffentyű. A Főegyházmegyei Ifjúsági Főlelkészség havonta megjelenő műsorát hallották.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Immár a nap leáldozott, Teremtőnk, kérünk Tégedet. Légy kegyes és maradj velünk, őrizzed, óvjad népedet.
1: Álmodjék rólad a szívünk, álmunkban is Te légy velünk. Téged dicsérjen énekünk, midőn új napra ébredünk.
0: Adj nekünk üdvös életet, szítsd fel a szív fáradt tüzét, a ránk törő rút éhomályt, világosságot roncsa szét.
1: Kérünk mindenható Atyánk, Úr Jézus Krisztus érdemén, ki Szentlélekkel és veled uralkodik, s örökkön él. Amen.
0: Uram, éjjel-nappal Te hozzád kiáltok. Uram, szabadító Istenem, éjjel-nappal Te hozzád kiáltok.
1: Imádságom jusson színed elé, hajlíts füledet kérésemre.
0: Mert a lelkem tele gyötrelemmel, életem közel van a holtak országához.
1: A sírba szállók közé számítanak, olyan ember vagyok, aki a végét járja.
0: A halottak között van a fekhelyem, mint aki megsebesítve a sírban alszik.
1: Akinek már emlékét sem őrzik többé, és aki már kiszakadt a kezedből.
0: A verem mélyére vetettél, a sötétségbe és a halál árnyékába.
1: Rám nehezedett súlyos haragod, örvényeit fölöttem összecsapnak.
0: Ismerőseimet távol tartott tőlem, utálatossá tettél előttük.
1: Fogoly vagyok, szabadulásom nincsen, szemem elsorvad a kintól.
0: Uram, egész nap hozzád kiáltok, és kezemet feléd tárom.
1: Csodákat talán a holtaknak teszel, vagy az árnyak fölkelnek, hogy áldjanak.
0: Vajon irgalmadat hirdeti valaki a sírban, vagy hűségedet a pusztulás helyén?
1: Vajon csodádat meglátja valaki a sötétben, vagy igazságodat a feledés földjén?
0: De én hozzád kiáltok, Uram, már kora reggel eléd siet imádságom.
1: Miért taszítasz el magadtól, Uram? Arcodat miért rejted el tőlem?
0: Nyomorult vagyok, és halálra vált ifjúkorom óta. Megzavart és földre nyomott csapásait súlya.
1: Rám zúdult haragod, és feldúlt a tőled való rettegés.
0: Hullámzik körülöttem egész nap, mint az árvíz. Már-már összecsap fölöttem.
1: Elszakítottad tőlem jó barátaimat. Már csak a sötétség ismer engem.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Uram, éjjel-nappal Te hozzád kiáltok.
1: Rövid olvasmány. Itt élsz közöttünk, Uram, a Te nevedet viseljük. Ne hagyj el hát minket, Urunk Istenünk. Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Megváltottál minket, Urunk hűséges Istenünk.
0: Kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Te védj meg, Istenünk, ha virrasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Bocsásd el most, Uram, szolgádat, szavaid szerint békességben.
0: Hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél, az üdvözítőt.
1: Őt adtad számunkra, csodájára minden népnek,
0: hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választott néped dicsősége.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Te védj meg, Istenünk, ha virrasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren,
0: s elnyugodjunk biztonságban, békén. Könyörögjünk, mindenható Istenünk, add, hogy sírjában nyugvó egyszülött fiad mellett hűségesen kitartsunk, és méltók legyünk vele együtt új életre támadni, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: A nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten.
1: Amen.
2: Mária Rádió. Egy fénysugárral lelkednek. Szovátán, a Medvetónál, a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Dicsértessék Jézus Krisztus! Szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót, a mikrofonnál Görgényi Tündét hallják. Kedves hallgatók, éjszakai virasztást közvetítünk a Sepsi Szent Györgyi Krisztus Király templomból, amely reggel 7:30-ig tart. Az elmélkedést Ferenc Zsolt tisztelendő úr fogja tartani, a zenei szolgálatot Sunka Lóránd látja el. A technikában Bába Berta önkéntes lesz segítségemre a virasztást, és az egész a bevezetőt és a virasztást Bajcsi Tibor, szintén a Mária Rádió önkéntese vezeti. Meghívjuk önöket, hogyha tehetik, töltsék ezt az éjszakát velünk együtt az Úr jelenlétében.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Üdvözlöm mindenkit a mai virasztáson, jelenlévőket és távol lévőket a rádió hullámosszán keresztül. Egy pár dolgot szeretnék közölni. A kézdivásárhelyi Boldog Erzsébet plébánián hétfőn este 6 órától ünnepi szentmisével kezdődik a csoport újraindulása. Ugyanis egy darabig megszűnt, és most már újra szeretnék a testvérek indítani. A szentmise után pedig lesz a találkozó. Ebben a hónapban egy pár kiszállás lesz. Szatmáron szeptember 16-án, Szatmár megyében Sárközújlakon, szeptember 16-án, este 6 órától az ottani katolikus templomban lesz találkozó. 17-én Nagybányán a Krisztus Király plébánia templomban lesz. A Nagybányaiban, nem itt Nagybányán. 18-án Kolozsváron a Piarista templomban lesz este 8 órától. Ez román nyelven lesz a találkozó. 19-én pedig Görgényi Vegcsüren 13:30-tól. Ez egy egész délutáni program, amelynek keretében belül elmélkedések, tanúságtételek, imaszolgálat, szentségimádás és hárdos szentmise lesz. Indulnak az őszi szemináriumok. Szeptember 21-én Csomafalván, az ottani katolikus templomban, este 6 órától, 24-én pedig lesz Szent Katolnán, szintén a templomban, szintén 6 órától lesznek a bevezetők. A bejelentkezéseket majd a bevezető találkozó keretén belül kell megtenni a résztvevőknek. Ezt azért szoktuk így csinálni, hogy ismertessük egyszer, hogy miről szól, és utána mondják, hogy na akkor jó. Hogy azt mondják, hogy jó, és nem tudtam, hogy mire jelentkeztem. Imádkozzunk a szeminaristákért. Lévén testvéreim, hogy a virasztás, a megtagadás, lemondás, ugye hiszen bőjtel van összekötve. Jézus pedig azt mondja, hogy egyes erőket csak imával és bőjtel lehet előzni. Elég sok kérést kaptunk a mai nap folyamán is, és a héten is, hogy emlékezzünk meg testvérekről, bajokról, betegségekről, szenvedélyekről. Ezért most a következő egy percben mindaz, amit a szívünkben hoztunk, amiért jöttünk, azt felajánlásként tegyük meg, hozzuk Isten színe elé, hogy áldásra kiáradjon a virasztás által ezen nehézségekre, kísértésekre. Atyánk Istenünk, színed elé jövünk, és kérünk, fogadd el kéréseinket, és áld meg mindazon gyermekeidet, akiket a szívünkben hoztunk, Uram, hogy részesüljenek kegyelmedben.

Hallgass meg, Uram! Kedves testvérek! Egy alkalommal Jézust a farizeusok és írástudók kérdőre vonják. Azt mondják neki, hogy a János tanítványai és ők bőjtölnek, és a farizeusok is tanítványaikkal együtt, de a Jézus tanítványai nem bőjtölnek. És így mondják ezek a vádaskodók, hogy esznek és isznak. Jézusnak érdekes válasza van. Nem megmagyarázza, nem ő is kérdést tesz fel. Azt mondja, hogy képesek volnátok bőjtre fogni a násznépet, amíg vele van a vőlegény? Tehát el fog jönni az idő, amikor a vőlegényt elhúzzák, akkor majd bőjtölnek. Számunkra azért érvényes, vagy érdekes ez a kijelentés, főleg a katolikusoknak, vagy az ortodoxoknak, görög katolikusoknak, mert az egyházi elírásokban ők Krisztus testéből és véréből táplálkoznak a szent áldozás által. Akkor érvényes-e az, hogy bőjtölni kéne a kedves katolikus testvéreknek, vagy például nyugodtan hagyhassák magukat ugye a nap forgatagába, mert ők úgyis szent áldozáshoz járulnak. Valójában hitünk szerint a szent áldozásban Krisztus testét vesszük magunkhoz. Viszont mennyire tartsuk meg? Meddig van az a krisztusi jelenlét bennünk, amiben részesültünk a szent áldozás alatt? Talán kitart egész szent misén keresztül. Mert nem akad meg a szemem, hogy jaj ne, Kománias itt van. Hát a vajon mit keres itt, mert rég nem volt? Vagy éppenséggel feltűnik, hogy mint tudom én, a pap hogy viselkedik, vagy a minisztrások, vagy a figyelmet valami eltereli. Utána jön a távozás a templomból. Majd az utca és otthon a mindennapi. Valójában velünk van-e Jézus a következő szent áldozásig? Vagy úgy köszönjük, Uram, köszönjük, hogy adtad magadat érettünk, de hát most dolgunk van, nem rád figyelünk. És ha netalán így történik, akkor jogos ismételten bőjtölni. Azért jogos, mert azt mondja Jézus, hogy aki engem akar követni, az tagadja meg önmagát, vegye fel keresztjét és úgy kövessen. Márpedig az önmegtagadás és a kereszthordozás is úgymond bőjtel jár. Mert a bőjt is egyfajta önmegtagadása. Önmegtagadás nélkül képtelenek vagyunk hiteles Krisztus követők lenni. Mert azt jelenti, hogy vagy az egónk van első helyen az életünkben, vagy valami teendő, vagy éppenséggel valamilyen szórakozási lehetőség, vagy vagyonszerzés, vagy egyebek. Az önmegtagadásban pedig lenne, annak akkor van értelme, hogyha valóban Krisztust első helyre tudjuk tenni. De hogy mit is jelent az, hogy Krisztust első helyre tettem az életembe? Annak idején, amikor a megtérés úgy erőt vett rajtam a vallásosságból a hitre, ugye egyik reggel, ahogy mondtam, a reggel imámat szívem első gondolatja hozzászáll fel Istenem, de nem tudom pontosan, hol voltam, és úgy egyszerre csak úgy átvillan az elmémen, hogy mi a helyzete?
egy mély bűnbánati érzést töltött el, és bocsánatot kértem az Úrtól, hogy én évek óta reggel hazugsággal kezdem a napot, amit imába foglalok. Mert mondom szóban, hogy szívem első gondolatja hozzászáll fel Istenem, de az első gondolataim, hát diákkoromban mindig azon voltak, hogy felelek-e, hogy nem tudom, hogy mit tudom eleckét, meg ehhez hasonlók, és valahol útközben mondtam el a reggel imát, hogy el kellett mondjam, mert megtanultam. Nagyon mély bűnbánat töltött be, viszont azóta sikerül, hogy reggel a szemnyitásra, amikor kisenyítem a szememet, akkor valóban úgy Istenre gondoljak. Ez nem azt jelenti, hogy egész nap monotonon rá gondolok. Nem. Jönnek dolgok napközben, amelyek a figyelmet elterelik. Ettől általában nem szoktunk megszabadulni, csak a halálunk pillanatában, mindegy, hogy ki milyen felekezetű, vagy egy felekezet keretén belül milyen beosztása van. Ezért állandóan éberségben kell lennünk, amire szintén Krisztus hívja fel a figyelmet, hogy mindazon kísértő erők és a mindennapi teendő, amely a figyelmünket olykor jobban leköti, mint maga Isten, azokat kezeljük éberségben, és minden teendőnkbe tudjuk bevonni a krisztusi lelkületet. Mindegy, hogy mivel vagy kivel van dolgunk. Fontos, hogy rágondoljunk. Ez van szentgyónási lehetőség. Legyontattak a hátul. Tehát fontos, hogy rágondoljunk. Olykor jönnek tanácsért, hogy mi mellett döntsenek, és azt látom, hogy valahol az Istenre való figyelés úgy elpárolgott lassan, és a mindennapi gondjaink, dolgaink jobban lekötik a figyelmünket, mint az isteni jelenlét. És ilyenkor mindig ilyen kérdéshelyzetbe kerülünk, hogy vajon jól csináljuk-e, helyesen tesszük-e, vagy nem. Mindaddig, amíg az Istenre való figyelés úgy első helyen van, addig általában ezek a dolgok simán tudnak működni. 90-es években több ilyen lelki gyakorlaton vettem részt, ahol beszéltek a szolgálatokról, meg ehhez hasonlókról. És amikor a szabadító szolgálatról beszéltek, akkor elmondták, hogy védelmet kell kérni, mielőtt szolgálnál. Sokat elmélkedtem rajta, mert nem láttam sem Jézus, sem az apostolok életében, hogy ezt úgy alkalmazták volna, és akkor úgy kértem az Urat, mutassa meg, hogy akkor ez most hogy van? Tényleg kell, vagy hogy kell, vagy mind kell? És azt mondta Jézus, ha nem vagyok ott a szívedbe, akkor kérjél védelmet. De ha ott vagyok, nem kell félned, mert velem együtt abszolút többségben vagy, minden sötét erővel. Tehát a krisztusi jelenlét az tőlünk függ. Ő adta az életét azért, hogy bennünk legyen, hogy velünk legyen. De mi készségesek vagyunk-e ebben a jelenlétben gondolkodni, beszélni és cselekedni? Készek vagyunk-e egy szentmise vagy találkozó alkalmával annyira Jézusra figyelni, hogyha, aki ugye jelen van hitünk szerint az oltári szentségben, hogyha bejön valaki, akkor ne azt nézzük, hogy hova fog leülni, és mire van öltözve. Mert valahol itt dőlnek el a dolgok, hogy mikati le a figyelmemet. A krisztusi jelenlét, aki szenvedett és meghalt értem, hogy nekem életem legyen és bőségben legyen, vagy a világ mullandósága, embertársai magatartása, különböző események, gondolatok.
Azért is fontos, mert a gondolatvilágunk állandó mozgásban van, ugye három részből működik a gondolkodásmódunk. Az alapja az emberi, a miénk, a saját, hogy mint tudom én, a mindennapi teendőinkben, amivel meg vagyunk hát akár terhelve, vagy szükséges elvégezni a munkába járás, főzés, evés, ivás, meg ez szükségleteket. Utána van a démoni világnak a sugallata, amely a zűrzavart próbálja okozni bennünk, amely megpróbálja figyelmünket elterelni, és azon eseményeket tegyük első helyre, amelyek a krisztusi jelenlétet megpróbálják mellőzni. Lehet ez akár a mindennapi elfoglaltsággal kapcsolatban is, hiszen hányszor történhet meg, hogy imeste szentmisén vagy ilyen alkalmakkor az elménk még mindig ott jár, hogy jaj, vajon talán holnap mit kell főzzek, jaj, az vajon mit is mondott nekem, és miért mondta, és olyan hiába valóságokon elmélkedünk, amin akkor nincs változás, nem tudunk közbelépni, mert egy kicsit nehéz a holnapi ebédet most előkészíteni, ha itt vagyunk. Elég, hogyha akkor foglalkozunk vele, amikor lehetőségünk van, és akkor is abban a formában, hogy Isten így legyen jelen az életünkbe. Úgy kicsi el vagyunk szokva arról, hogy a Krisztusra való figyelés úgy teljesebbé váljon. És úgy látom a saját életemben is, hogy ez egyre nehezebb. Hiszen annyi mindenre kell figyelni. Ezelőtt 30 évvel ugye nem kellett a mobiltelefonra figyelni, hogy cserget, nem cserget, kihív, mi a baj. Meg úgy hova visszább, annál kevesebb figyelem elterelő eszköz volt. Most egyre gyarapodik, és nem veszük észre, hogy mindez az Isten jelenlétének a távolságát növeli. Mert minél több mindenre figyelünk, annál kevesebbet tudunk ráfigyelni a lényegre, magára Istenre. Ezért úgy tűnik, hogy manapság még fontosabb a böjt, mint eddig volt. Manapság fontosabb az önmegtagadása, vagyis nehezebb akár, mint ahogy a régebbi időkben volt. És úgy lássuk, hogy vannak ilyen lazítások is, hiszen emlékszem gyerekkoromban még a pénteki napok kötelező bőjtek voltak. Most már csak hamvazó szerda és nagy péntek. Fiatal koromban még szentáldozás előtt 3 órával szentségi bőjtet kellett tartani. Most már 1 óra is elég. Valahol, mintha minden azon munkálkodna, hogy a krisztusi jelenlét, ennek fontossága úgy kezdjen halványodni. És már hallottam elég sok olyan elmélkedést, amelyet akár bölcs és keresztény pszichológusok is tartottak, ahol próbálják egyeztetni a pszichológiát a krisztusi tanítással. Nem mondom, hogy nincsenek közös pontok. A probléma ott van, hogy a krisztusi tanítás a világ kezdetétől a világ végezetéig ugyanaz marad. A tudományok, a pszichológia, meg egyebek, azok fejlődés alatt vannak. Tehát, amit ezelőtt 20 évvel, vagy 30 évvel, vagy orvostudomány is, ugye visszaemlékszem, mikor betegeskedtem, a kezelések miatt komoly gyomorfekélyem volt az orvosságok szedése következtében, és akkor voltak olyan tanácsok a gyomorbetegeknek, amik egy olyan 20 év alatt teljesen megváltoztak a táplálkozás szempontjából, hogy mi ártalmas és mi nem ártalmas. Ezért lényeges, hogy ezt a krisztusi magatartást, a krisztusi jelenlétet törekedjünk
úgymond örökösen megtartani, minél mélyebben ráfigyelni. Akár a mai éjszakán, annál is inkább, ugye, mert imádságra ültünk össze, virasztásra. Mondja Jézus a Getsemáni kertben az ő tanítványinak, imádkozzatok és virasszatok, hogy kísértésben ne essetek. Tehát ennek a fontossága úgy egyre erősebb kéne legyen. Jobban fel kéne ismerjük-e.

Azért szoktam ezt így mondani, mert amíg az emberben nincs meg a vágy az Isten jelenlétének a fontosságára, azt máshogy nem tudja belepéselni. Sokszor megtapasztaltam az évtizedek folyamán, amikor valakit hoznak azért, hogy imádkozzunk érte, hogy mint tudom én alkoholtól, valamilyen szenvedélytől, vagy bármitől szabaduljon meg, és ezt nem ő kéri, olyan nehéz áttörni azt a falat, hogy benne változás legyen. Ezért szoktam kérni, hogy személyesen kérje az, akinek szüksége van. Mert akkor tudom, hogy ő is akarja. Akkor nem rá van kényszerítve egy dolog, amire úgy sem veti alá magát, Isten pedig a szabad akaratát tiszteletbe tartsa, hanem vágyik az ő szíve. Tehát ahhoz, hogy Jézus jelen legyen az életünkbe, ezért a mi szívünkbe kell legyen vágy elsősorban erre. Ő örömmel teszi meg. Habár vannak egyes imádságok, amik ugye kicsit ellenzik mindeztet, de a valóság ott van, hogy az életét azért adta, hogy nekünk életünk legyen és bőségben legyen. Mondja, azért jöttem, hogy örömötök legyen, az én örömem a tietek legyen, és ezáltal a ti örömötök teljes legyen. Tehát annak öröme, hogy szabadságban vagyok, hogy nem a kísértő elemek uralkodnak felettem, és nem ezek befolyásolnak, hanem maga Krisztus, aki szabadá tett engem isteni hatalmassága által, mert néki adatott minden hatalom. És mindaddig, amíg ez a szándék van bennem, erre tudok törekedni szabadon, addig velem van a vőlegény. De ha netalán ez megtörik, akkor tennem kell valamit, hogy visszatérhessen. Helyet kell csinálni az életembe az ő jelenlétének, az ő gondolkodás módjának. Ő pedig azt szeretné, hogy mindig velünk legyen, hiszen ő maga jelenti ki, hogy én veletek maradok a világ végezetéig. Tehát az együttlétünk az nem rajta múlik, hanem rajtunk. Hogy tényleg erre van igenünk. Tényleg a Krisztusi jelenlét fontossá vált az életünkbe? Vagy csak megállunk ott, hogy imádkozunk hozzá, kérünk, mert bajba vagyunk, meg ehhez hasonlók? Furcsa az volt, hogy azon a helyen ez a fiatalember azt hiszem három napig képtelen volt jönni, hogy segítséget kérjen. Ezt sokszor megtapasztaltam, hogy sok embernek nagyon nehéz elszakadni attól a magatartástól, amire a gonosz becsapja. Hagyja, hogy bizonyos szemszögből maradj meg vallásosnak, buzgó templomba járónak, imádkozónak, mint tudom én, lelkiségi mozgalomban résztvevőnek, meg zarándoknak, Somlyó, Szőkefalva, Medjugorje, meg minden. De legyen valami az életedbe, amin keresztül zűrzavar tud okozni a gonosz. Tartsál meg valamit, akaratod ellenére olykor, hiszen többször jó magam is jártam így, felhívták a figyelmemet, hogy ne vigyázzok a magatartásra, és mondtam, hogy nekem nem mondj ilyen, tehát én eléggé vigyázok. De hát kiderült, hogy nem annyira. Mert megszokássá válott, és nekem úgy tűnik, hogy az normális, de másnak nem normális. És erre vár a gonosz, hogy az a Krisztusi jelenlét valahol törjön meg bennünk, hogy legyen bejárati lehetősége. Talán csak akkor használja ki, amikor a legnagyobb szüksége van, hogy zűrzavart okozzon az életünkbe. És akkor jön, hogy jaj, nem, de egy olyan pillanat volt, én nem tudom, hogy történt, meg jaj, akkor átkáromkodtam, én nem tudom, hogy csináltam. Jaj, úgy kezdtem kiabálni, nem tudom, mi lett velem. Az lett veled, hogy megszakadt a Krisztusi jelenléte, mert nem ráfigyeltél. Nem belőle indultál ki akkor, amikor talán megsértettek, rágalmaztak, bántalmaztak. Nem az ő lelkületévé reagáltál rá. Nem úgy beszéltél. Pedig szoktam mondani, hogy a hívő embernek nem kötelessége a világi

ember zűr idegességére ideges legyen. El kell, hogy nyugodtan, hogyha valaki ideges, idegeskedjen. Tehát aztán ettől jól érzi magát, és jól esik, csinálgassa. Nyugodtan várt ki, áldjad az Urat addig, és aztán majd ő is ráébred, hogy nem éppen a leghelyesebben csinálja. És Jézus tovább folytassa a beszédét, mondván, hogy senki sem tölt új bort a régi tömlőbe, vagy ha mégis az új bor szétveti a tömlőket, a bor kiömlik. Az új bor új tömlőbe való. Tudjuk, hogy a bornak olyan pezsdítő hatása van. Ma attól függ, mennyit iszunk belőle, ugye, mert van, amikor ellágyít. Ahhoz pedig, hogy ez az új bor megálljon a tömlőbe, oda ellenálló tömlő kell, mert hanem megrepeszti. Valahol a keresztségben erre vagyunk felkészülve, hogy újjászülessünk, új tömlőké váljunk, hogy az a pezsgés, amely Krisztusban kiáradt a földre, az ne szétrepesszen, hanem feszültségben tartson, tetre való készségben. Mert ha megmaradunk a régi állapotunkban, az nem vág össze, és nem fogjuk kibírni. Valahol kibújik a szeg a zsákból, és az nem jó. Pedig Krisztusban más a hivatásunk. Krisztusban pezsgő életre vagyunk hivatva. És mindegy, testvérem, hogy milyen beosztásban vagy. Lehet szépenséggel igazgató vagy alárendelt, utcaseprő vagy munkanélküli. Mert a pezsgést nem a társadalmi pozíciód adja meg, nem az anyagi lehetőséged, hanem a Szentlélek, amely egyformán tudja pezsgővé tenni az életedet. Hogyha arra gondolunk, hogy az őskeresztényeknek nagy része eleinte úgymond rabszolgákból volt. És mégis ezek a rabszolgák úgy tükrözték Krisztust, hogy látván embertársaik az arcukat, vágyottak rá. Vágyottak arra az örömre és békére, amelyben ők jártak. Nekünk, akiknek megadatott máma, hogy nincsenek anyagi szükségleteink, csak hogy a képzeleteinkbe. Van-e motivációnk, hogy ne ebben a pezsgésben, ne ebben az örömben, ne ebben a búzgóságban éljünk? Vannak esetek, nagyon lefoglaltságok, akár időközönkénti betegség vagy kellemetlensége. De mi vesz hatalmat rajtad? Annak az eseménynek a következménye, vagy a cselekedete? Vagy az, amit Krisztus tett érted? Mi a fontosabb számodra? Olykor, mikor egy-egy, főleg így fiatalok jönnek, hogy jaj, tessék imádkozni értem, mert elhagyott a barátom, vagy a barátnőm, és azóta nem tudok aludni, és ideges vagyok, és ehhez hasonlók. Mindig el szoktam mondani, hogy tudod, hogy miért van ez így? Mert eltévesztetted a célt. Te a boldogságodat a teremtményben kerested, barátban vagy barátnőben, nem Krisztusban. És úgy szoktam bíztatni, tudod, hogyha elhagyod, hagyd el te is. Többé nem kell aggódj, hogy a jó múltkor is elhagyott. Nem lesz problémád. És tedd Krisztus az első helyre. Fogadd el az ő igazságát, és vedd alapigazságnak az életedben, amelyben azt mondja, elsősorban keresitek Istennek igazságát, és Isten országát, és annak igazságát, a többi megadatik nektek. És hagyatkozz rá erre a megadatásra. Elhiszem, hogy sok mindent el kell érjünk, és kell küzdeni,
és vizsgázni, meg nem tudom miket csinálni. De nem mindegy, testvérem, hogy ezt milyen ideg állapotban teszed, hogy éppenséggel Krisztus békéjében, mert hiszel az ő igéjében, hiszel az isteni szóban, jobban, mint önmagadban, vagy a tanár elnézésében, vagy éppen a szerencsében. Istennek van hatalma megcselekedni azt, amire a legnagyobb szükségünk van. Még akkor is, amikor úgy reménytelennek látszik. Visszaemlékszem annak idején, hogy a 90-es években egy lelki gyakorlaton voltam, ahol tényleg nagyon lelkesek voltak ugye, a résztvevők. Próbáltam felzárkozni, mert addig nem sem volt olyan lelkesedés. Tehát, hogy próbálgattam. És utolsó napon az ebéd előtt körülbelül egy fél órával bejelentették, hogy jön egy csoport ilyen szegény gyerekes társaság, táborban voltak, és kéne fogadni abba a központba, ahol éppenséggel lelki gyakorlatoztunk, és ebéddel kiszolgálni. A résztvevők már ebédeltünk akkor, és körülbelül egy olyan 4 tányérnyi leves maradt meg, vagy 2, már pontosan nem emlékszem. És akkor a szakácsok gyors, hogy jaj, akkor mit kéne csinálni, és nem tudom, és ott az adminisztrátor, és ott kezdtek futkározni. Nem volt ilyen gyors megoldás, mint manapság, és félelsőbb hely is volt. És akkor azt mondta a lelki gyakorlat vezetője, hogy álljunk meg egy szóra. Ezekben a napokban kiről hallottunk, mit tanultunk, kihez tartozunk. És azt mondta, hogy aki hisz Istenben, komolyan vette, azt megkéri, jöjjön közel oda a majdnem üres fazékhoz. Én elismerem, hogy én hátrafele léptem. Mert ő azt mondta, hogy fognak imádkozni, hogy minden gyerek tudjon jól lakni. Én az én hitemmel azt mondtam, na erre kíváncsi leszek. És úgy visszaléptem, hogy ne legyek hibás. Négyen álltak körül azokat, kezüket feléje tartva. Istenhez fordultak a szükségben szenvedő emberek megsegítésére. Mire befejezték az áldást, jelentették, hogy megjöttek a gyerekek. És mondta a vezető a szakásának, na tessék, meríteni jöhetnek a gyerekek. Mind a 32 gyerek kapott egy tányér levest, és még 2 megmaradt. Nagyon elgondolkodtam, hogy a buzgó vallásosságomban hol álltam eddig. Felismertem, milyen gyenge az én hitem, és mennyire csak elméletileg van jelen Jézus az életemben. Pedig ő a maga valóságában akar betölteni. És mindenkit. Ő azt akarja, hogy új tömlők legyünk. Hogy ezt az újat, amit ő a földre hozott, ezt be tudjuk fogadni. Mert Istennek nem mostoha gyermekei vagyunk, nem is koldus keresztények, akik mindig kunyerálnak az imáikkal, kéregetnek, és nincs bennük hálaadás. Nincs bennük Isten dicséret, csak kérés. Igen, kedves testvéreim, az a mennyei kegyelem, amelyet az újbor jelképez, az mennyei lelkületre vár. Abban nem a félelem és az aggodalmaság és a békétlenség, zugolódás, meg a világi dolgok vannak első helyen, hanem az a krisztusi lelkület, amelyre meghajlik minden térd, a mennyben, a földön, minden jelenlévőben és hallgatóban is.
mert néki adatot minden hatalom. De tőlünk függ, hogy mit fogadunk el hittel. Tőlünk függ, hogy mire van igenünk az Isten igazságban. Számunkra ez csak egy elmélet, egy filozófia, vagy akár legendák, a Krisztus történetek, vagy a szentek élete, amiről már hallok, hogy legendák szerint, vagy élő valósága. Az isteni igazság számomra igazsága, vagy csak egy irányzat, egy vallásos irányzat. Életem alapja ráhelyezkedik erre az igazságra. Arra az igazságra, amelyre azt mondja Péter, amikor Jézus kemény beszédet tart, és elkezdnek az emberek szállingózni onnan, és mondván, hogy ez kemény beszéd. És amikor rákérdez Péter, hogy Péter, te is elhagysz, Péter elmondja, hogy merre mehetnék, Uram, hiszen az örök életet adó igék nálad vannak. Számunkra örök életet adó ige, Isten szava. Vagy csak egy elméletnek az alapja. Tényleg készségesek és képesek vagyunk-e ráépíteni? Képesek vagyunk-e arra alapozni, amivel Isten áldott meg bennünket? Vagy vannak nekünk ötleteink, ismereteink, meg hagyományaink? Mert tőlünk függ, hogy mennyire vagyunk nyitottak Isten kegyelmére. Tőlünk függ, hogy mire van igenünk. Testvérem, ha még nem vagy tökéletes, ne aggódjál. A tanítványok is nagy csütörtökön csérben hagyták Jézust. És amikor feltámadt, akkor nem megdorgál és nem felelősségre vonta őket, hanem megírta a szent lelket, amelyben kiteljesedhetnek. És ez tőlünk sem vonja meg. Ezért kérjük a mai este és nap mint nap, hogy Isten lelke töltsön be és vezéreljen abban az életformában, amelyre meghívott minket. És azért, hogy ne legyen mullasztás, ezért már most kezdjük el. Atyánk, Istenünk, gyöngesünkben szent színedelévünk néked az élő Istennek, az élet szerzőjének. Kérve kérünk, töltsd a szent lelkeddel a mi gyöngeségünkben, Uram, hogy elsőre tudjuk tenni a te szent igazságodat, és ebben tudjunk járni. Jöjj, mennyi ajándék, jöjj, szállj alá, kérünk egy szív, egy lélekkel.

Jöjj, Szentlélek, Úristen! Jöjj és szállj alá! Adj éberséget és ébredést a mi szíveinkbe, Atyánk Istenünk, hogy Te itt vagy velünk. Te a világ mindenség teremtője feltétel nélkül szerető Atyánk vagy nekünk. Hogy ne a jaj és a baj foglalja el a mi szívünket és elménket, hanem a megváltás kegyelme töltsön el minket. És függetlenül, Uram, hogy mitől van megterés a mi szívünkbe. Jöjj segítségünkre. Érítsd meg egész bensőnket, és oldozd fel minket, Uram. Különösen kérünk, akik fájó szívvel vannak a mai este bármilyen okból, törzd el szent lelkeddel, és adj bölcsességet, Uram, hogy erőt belőled merítsenek az élet szerzőjéből. Jöjj teremtő lélek, jöjj mennyi erő, jöjj szállj alá, és töltsd be a teljes újjászületése.

Mert kifogyhatatlan az isteni szeretet, és örömmel adod mennyei erődet gyermekeidnek, akik kérik tőled, és szükségben vannak, Uram. De segíts, hogy helyet csináljunk ennek az erőnek, hogy megtagadjunk, elszakadjunk a világ szellemétől, és helyébe a te szent lelket töltsön be, hogy ezáltal ne koldus keresztények, ne mostoha gyermekeid legyünk, hanem édes gyermekeid, akik újongó szívvel vallják meg mennyei dicsőségedet, és dicsőséged győzelmét mindannyiunk életében. Jöjj, Szentlélek, Úristen! Jöjj, mennyei dicsőség, jöjj, töltsél be!

Dicsőség néked, Istenünk, fenn a mennyben, angyalait körében. De Szent Fiad azért szállt alá a földre, hogy legyen dicsőség mindannyiunk szívébe, Uram. És mindegy, mekkora kísértésnek vagyunk kitéve. Szabad akaratból segíts, hogy dicsőségedet tegyük az első helyre. Gyöngeségünkben lelkedet kérjük, Uram, a te szent lelkedet, a mennyeit, amelyen megáldottál bennünket Szent Fiadban, hogy szálljon ránk, és töltsön be, és tegyen teljessé a te szent jelenlétedben való életre, az állandó rád figyelésre, hogy Krisztus el ne távolodjon tőlünk, hanem benne járjunk és keljünk. Jöjj, Szent Lélek, jöjj, szálljon és erősíts meg ebben.

0: Urunk Istenünk!
1: Köszönjük, hogy a Szentlélek litániát elimádkozhassuk, és nyitott szívvel befogadhassuk, mert nálad nélkül, Uram, nagyon gyengék vagyunk, és köszönjük, hogy megerősítesz ezzel. Amen.
2: Amen.
1: Örök Atya, én felajánlom neked minden szenvedését az embereknek, és az én szenvedésemet, minden emberi munkát, imádságot, és mindazt, ami az egész napomat betölti. Egybe kapcsolom a te szeretett fiat, ami Urunk Jézus Krisztus szenvedésével és a Szentlélek szeretetének erejével, a szeplőtelen Szűz Mária által az Isten dicsőségére, hogy téged az emberek szeretve keressenek és megtaláljanak a lelkek üdvösségére. Amen.
2: Amen.
1: Minden kérés után mondjuk légy magasztalva és dicsőítve. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Szentlélek Úristen, jóra való sugallatod előzze meg tetteinket, és kísérje azokat a te segítséget kegyelme, hogy minden munkálkodásunk veled kezdődjék.
3: Légy magasztalva és dicsőítve.
1: Szentlélek Úristen, szállj le fenséget trónjáról, és készíts helyet a te szolgád szívében.
3: Légy magasztalva és dicsőítve.
1: Szentlélek Úristen, akit az Atya és a Fiú megtisztél, segíts engem állandóan az Isten jelenlétében élnem.
3: Légy magasztalva és dicsőítve.
1: Szentlélek Úristen, akit az Atya és a Fiú megdicsőített, taníts meg engem az Atya Isten akarata szerint élnem.
3: Légy magasztalva és dicsőítve.
1: Szentlélek Úristen, aki az Isten fia szívében székelsz, taníts meg engem megismerni és szeretni téged.
3: Légy magasztalva és dicsőítve.
1: Szentlélek Úristen, aki az Atya dicsőségéről gondoskodik, taníts meg engem az Isten bizalmában odaadóan élnem.
3: Légy magasztalva és dicsőítve.
1: Szentlélek Úristen, aki a tüzes nyelvek szimbólumában megjelentél, gyújts szívembe a szeretet lángját.
3: Légy magasztalva és dicsőítve.
1: Szentlélek Úristen, titkos fehér galamb, taníts meg engem megérteni a Szentírást.
3: Légy magasztalva és dicsőítve.
1: Szentlélek Úristen, akinek nincs arca, taníts meg engem helyesen imádkozni.
3: Légy magasztalva és dicsőítve.
1: Szentlélek Úristen, aki a proféták ajkával szólsz, taníts meg engem nyugodtan, kiegyensúlyozottan élni.
3: Légy magasztalva és dicsőítve.
1: Szentlélek Úristen, szeretett lángoló tűzhelye, taníts meg engem okosan és türelmesen élni.
3: Légy magasztalva és dicsőítve.
1: Szentlélek Úristen, minden mennyei és földi javak birtoklója, taníts meg engem szerényen és alázatosan élni.
3: Légy magasztalva és dicsőítve.
1: Szentlélek Úristen, kinek kincsei megmérhetetlenek, taníts meg engem megérteni a szenvedés értékét.
3: Légy magasztalva és dicsőítve.
1: Szentlélek Úristen, kinek kincsei felbecsülhetetlenek, taníts meg engem helyesen kihasználni a drága időt.
3: Légy magasztalva és dicsőítve.
1: Szentlélek Úristen, meg nem szűnő szeretet, oltalmaz engem a gőgtől és a szeretetlenségtől.
3: Légy magasztalva és dicsőítve.
1: Szentlélek Úristen, taníts meg engem ellenállni a haszontalan gondolatoknak és a felesleges képzelődéseknek.
3: Légy magasztalva és dicsőítve.
1: Szentlélek Úristen, kegyelmek osztogatója, taníts meg engem mellőzni a felesleges beszédet és tevékenységet.
3: Légy magasztalva és dicsőítve.
1: Szentlélek Úristen, kinek teljességéből mindannyian meríthetünk, taníts meg engem hallgatni, és a kellő időben szólni.
3: Légy magasztalva és dicsőítve!
1: Szentlélek, Úristen, örök szeretet, taníts meg engem jó példát mutatni másoknak.
3: Légy magasztalva és dicsőítve!
1: Szentlélek, Úristen, végtelen jóság, adj kitartást a jóban.
3: Légy magasztalva és dicsőítve!
1: Szentlélek, Úristen, édes tanító, taníts meg engem helyesen cselekedni az emberekkel.
3: Légy magasztalva és dicsőítve!
1: Szentlélek, Úristen, kedves barátja a lelkeknek, taníts meg engem, hogy ne ítélkezzem senki felett, s a sérelmeket ne emlegessem.
3: Légy magasztalva és dicsőítve!
1: Szentlélek, Úristen, fény, mely a lelkeket boldoggá teszi, taníts meg meglátni mások szükségleteit, és a jó cselekedeteket nem elhanyagolni.
3: Légy magasztalva és dicsőítve!
1: Szentlélek, Úristen, elhunytak atya, add megismernem saját hibáimat.
3: Légy magasztalva és dicsőítve!
1: Szentlélek, Úristen, aki csodákat művelsz a lelkekben, vezess engem éberséggel a tökéletességre.
3: Légy magasztalva és dicsőítve!
1: Szentlélek, Úristen, aki ismeri a világegyetem jövőjét, segíts engem megszabadulni a sátán és a test rabszolgaságából.
3: Légy magasztalva és dicsőítve!
1: Szentlélek, Úristen, aki előtt semmi titok nem létezik, segíts nekem elillanni a sátán ármányai elől.
3: Légy magasztalva és dicsőítve!
1: Szentlélek, Úristen, aki ismeri az én jövőmet, a te védelmed alá helyezem magamat, családomat, testvéreimet, barátaimat, jótevőimet és minden embert az egész világon.
3: Légy magasztalva és dicsőítve!
1: Szentlélek, Úristen, taníts meg engem az Isten dicséretére és dicsőségére, az emberiség üdvösségére és Szűz Mária örömére élni, hogy mint gyümölcsöző hasznos szolga, jó halállal halljak meg.
3: Légy magasztalva és dicsőítve!
1: Szentlélek, Úristen, légy lelkem lelke, siess kegyelmeddel segítségemre, segíts, hogy mindenben reát hagyatkozzam, nevedben dolgozzam, veled imádkozzam. Amen. Jézus Krisztus, jöjjön el közénk a te országot, az igazságosság, a szeretet és a béke országa.
0: Amen. És töltsd el szent lelkeddel, Istenünk, hogy kitárjuk szívünket a te igazságodra, te szent igédre, örök életet adó igédre, Uram. Áld meg szolgálatod, és hittel és hatalommal tudjon hirdetni téged, az életszerzét. Jöjj, szentek, jöjj a segítségünkre mindannyiunknak.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Egyik nap Jézus kiment a házból és leült a tópartján. Nagy tömeg gyűlt köréje, ezért beszállt egy bárkába és leült, a tömeg pedig a parton maradt. Ekkor példabeszédekben sok mindenre tanította őket, mondván, íme kiment a magvető vetni. Amint vetett, némely szem az útszére esett. Jöttek az égi madarak és fölcsipegették. Más mag köves talajba hullott, ahol nem volt neki elég föld. Gyorsan kikelt, mert nem volt mélyen a földbe. Amikor azonban forrón tűzött a nap, elszáradt, mert nem volt gyökere. Ismét más szúros bogácsok közé esett. Amikor a bogácsok felnőttek, elfojtották. A többi jó földbe hullott, és termést hozott, az egyik 100-szorosat, a másik 60-szorosat, a harmadik meg 30-szorosat. Akinek füle van, hallja meg. Ezek az evangélium igéi.
1: Amen.

Azt hiszem, nagyon ismerős volt az imént elhangzott, vagy olvasott evangélium. Hallottuk hittanon, misén, százszor, ezerszer, hogy kiment a magvető vetni, hogy a magnak egy része az útszére esett, más köves talajra, tövisek közé, a többi pedig valami jó földbe. És talán amikor meghallottuk az első mondatokat, valakiben megszületett az a gondolat, hogy ó, megint ez van. Nem, hát ezt ismerjük. Tudom, hogy mi következik. Hallottam már, és életünk során ugyanazokat az evangéliumokat látjuk és halljuk újra és újra. Hogy az egyház ugyanazokat a szentírási részeket, igéket olvassa fel nekünk, és mégis különböző dolgok történnek bennünk. Mert van, aki úgy megy haza, akár egy találkozóról, akár egy szentmiséről, hogy egyetlen mondat elkíséri őt egész héten. Más talán már a templomajtóban se tudná pontosan elmondani, hogy miről szólt az evangélium, és hogyha őszinték vagyunk, akkor mind a kettőt megtapasztaltuk. A papok is, mert lehet, hogy nem tudná elmondani, hogy miről prédikált az evangélium alapján, de mi hívek is, hogy hallgattuk, szép volt, de így valahogy így elment. És volt olyan vasárnap, amikor egyetlen mondat talán úgy belénk égett, hogy egész hetünket meghatároztam. És talán azért is zavar bennünket ez, mert egy olyan világban élünk, amely megtanított bennünket arra, hogy mindent gyorsan megkapjunk, hogy gyorsan eredményt kell hoznia. Egy eléggé teljesítményközpontú világban élünk, és akkor vagyunk elégedettek, hogyha valamibe belekezdünk, és hamar látjuk az eredményét. És erre építik fel az életünket. Ugye erre építik a reklám, erre építenek a reklámot. Kicsit nézzetek így a magatok, nem tudom én, bármilyen felületére, hogy a reklámok, amik veletek szembe jönnek, miket ígérnek nektek. Ugye ilyeneket ígérnek, hogy 3 hónap alatt megtanulunk egy nyelvet. 30 nap alatt kilóktól tudunk megszabadulni. Néhány hét alatt megváltoztathatjuk az életünket. És minden egyre gyorsabb lett körülöttünk, gyorsabban kommunikálunk, gyorsabban válaszolunk, gyorsabban vásárlunk, és hozzászoktunk ahhoz, hogyha megnyomunk egy gombot, akkor történjen valami. És észrevétlenül ugyanazt az elvárást próbáljuk belevinni a lelki életünkben is. Hogy elkezdek imádkozni valakiért, és néhány hét múlva szeretném látni az eredményt. Elmegyek gyónni, és azt szeretném, hogy attól kezdve, hogy kijövök a gyóntatószékből, azok a bűneim ne legyenek az életemnek a része, hogy következőben már azt ne gyónjam meg a papnak. Elhatározom, hogy türelmesebb leszek, és aztán másnap ugyanúgy felbosszant valaki, és már azt gondolom, hogy semmi értelme az egésznek. Egy szülő évekig próbálja nevelni a gyerekét, és amikor nem látja a változást, egyszer csak elfárad. Egy házasságban is. Valaki próbálkozik, de a másik nem változik olyan gyorsan, ahogyan várta, és akkor milyen könnyen kimondjuk, hogy hát az egésznek nincs értelme. Mert mi gyors eredményt szeretnénk. De a Jóisten egészen más ritmusban dolgozik. És ez köti össze, azt hiszem, az Úr Jézusnak az evangéliuma, amit hallottunk, és a konkói is ezután következik a konkóról szóló példabeszéd a kettőt, hogy a Jóisten vet, a másikban pedig a Jóisten vár. És nekünk mindkettőben ugyanazt kell meglátnunk, hogy a Jóistennek van türelme az emberhez. Van türelme hozzám. Nekünk sokszor nincsen.
És ez mennyire megmutatkozik az életünkben is. Az érettségi környékén beszélgettem egy édesanyával is, hát nem akart panaszkodni, de hát ha már találkoztunk, akkor kijöntötte a lelkét, és elmondta, hogy a gyereke, a fia az egy eléggé rossz társaságba keveredett, otthon egyre több a veszekedés, hogy a srácot nem érdekli az érettségi, nagyon lazán tud állni mindenhez, és az édesanyja próbált beszélni vele, kérlelte, aggódott érte, és próbálta rábírni, hogy változtasson, de hogy a gyerekről leperget minden szó, amit az édesanyja mondott, és a beszélgetésünk során egyszer így elszakadt az édesanyjában is a húr, és azt mondta, hogy Tisztelt Úr, én már feladtam ebből a gyerekből, úgy se lesz semmi. És hazafelé ez a mondat így járt a fejembe, hogy nem azért, mert hogy elítélem ezt az édesanyját, hanem valahol tudtam azonosulni a fáradtságával, de hogy vajon mit élt át, vagy mit kellett megéljen, hogy azt mondja, hogy én már feladtam, és hogy ebből nem lesz semmi. És azt hiszem, hogy mindannyian talán eljutunk néha oda, hogy valakivel kapcsolatban azt érezzük, hogy én már mindent megtettem, hogy nem tudok többet, és hogy egyszerűen feladom, hogy nem tudok mit vele kezdeni. És akkor egy másik mondat is így megszületett bennem, hogy ahol mi sok esetben egy-egy szerettünk embertársunk életére egy óriási pontot teszünk, oda a jó Isten csak egy vesszőt teszen. És azt mondja, hogy állj meg, ennek a történetnek még nincsen vége. Mi lezárjuk valakinek az életét, de a jó Isten folytatni akarja. És pontosan ezt látjuk a magvető példabeszédében. Ugye az Úr Jézus tanít, gyógyít, hirdeti az Isten országát, rengetegen hallgatják, és közben mégis egyre többen támadják a farizeusok, vannak, akik a csodák miatt követik, mások lelkesednek érte néhány napig, aztán eltűnnek, és emberileg nézve Jézusnak is feltehetnénk a kérdés, hogy van-e ennek értelme? Érdemes ennyi embernek beszélni? Érdemes ennyi magot szétszórni, amikor ilyen sok elvész? És az Úr Jézus válasza nagyon meglepő. Azt mondja, hogy a magvető kiment vetni, és csak vetett. Hogy a magvető nem áll meg minden egyes lépés után, hogy kiszámolja, hogy vajon ebből a magból lesz-e termés. Nem azt mondja, hogy ide már nem szórok, mert ide nem érdemes, hanem nagy lelkűen vet, szinte pazarlóan. És talán ez a példabeszéd egyik legmeghatóbb üzenete, hogy a Jóisten egészen különös bizalommal fordul az ember felé. Nem azt mondja, hogy beléd már nem érdemes vetni magot, hogy én téged lezártalak. Lehet, hogy én csak köves földet látok magamban, de jó Isten még akkor is vet. Lehet, hogy százszor elhatároztam, hogy másként fogok élni, és százszor ugyanoda jutottam vissza, de jó Isten még akkor is vet. Lehet, hogy valaki évek óta ugyanazzal a függőségével küzd, de jó Isten nem megvet, hanem hinti a magot beléd. Lehet, hogy egy házasságban már alig maradt valami abból, ami valaha összekötötte a két embert, de jó Isten még oda is vet. Lehet, hogy valaki 70 vagy 60 évesen azt mondja, hogy én már ilyen vagyok rajtam, már nem lehet változtatni, hagyjon nekem mindenki békén, de jó Isten akkor is vet. Minden találkozón, minden vasárnapi szentmisén, minden evangéliumban, minden szentgyónásban, minden reggel, amikor fölébredünk, ő újra vent. Mert ahol mi pontot teszünk, oda a Jóisten még csak vesszőt tesz az életünkbe.
De az Úr Jézusnak a példabeszéde nem csak a jó Istenről szól, hanem rólunk is. A mag jó, a magvető ugyanazzal a szeretettel vet. Az igazi kérdés inkább az, hogy milyen földé válik a szívük. Van, amikor olyanok vagyunk, mint az útszél, hogy halljuk a jó Isten szavát, de nem jut el igazán a szívünkig. És nem azért, mert rossz emberek vagyunk, hanem mert annyi minden történik körülöttünk, hogy semminek sincs ideje gyökeret verni. Halljuk az evangéliumot. Talán még meg is érint egy mondat, aztán, hogy kilépünk a templomból, vagy az otthonunkból, elővesszük a telefont, és hazafelé már azon gondolkodunk, hogy mi lesz holnap. Jönnek a hírek, az üzenetek, a problémák, a munka, és azt se tudjuk délután, hogy miről szólt az evangélium. És nem azért, mert az ige az gyenge volt, hanem mert nem kapott időt. Máskor köves talajok vagyunk, hogy megérít bennünket egy prédikáció, egy lelki gyakorlat, egy tanítás, egy szentgyónás, valami megmozdul mélyen bennünk, és azt mondjuk, hogy na mostantól másképp fogok élni. És aztán jön az első nehézség. Elfogy a lelkesedés, és minden visszatér a régibe. De a hit az nem lelkesedésből él, hanem gyökerekből. A gyökér pedig az lassan növekszik, és idő kell neki. És aztán ott van a tövises föld. Talán ez áll hozzánk a legközelebb, és nem azért nem terem bennünk a Jóisten igéje, mert elutasítjuk, egyszerűen túl sok minden nő bennünk egyszerre. Növekszik bennünk az aggodalom, a munka, a teljesítménykényszer, az anyagi bizonytalanság, a programok, a problémák, a család, a feladatok. És ezek közül egyik dolog se rossz, mert a munka nem rossz, a család nem rossz, csak annyi minden tölti be a szívünket, hogy a Jóisten szava már nem kap levegőt. És akkor lassan megfojtják a tövisek. Nincs idő csendes imára. Nincs idő meghallgatni egymást, nincs idő vasárnap megpihenni, és nincs idő arra, hogy a lelkünk levegőt vegyen. És végül ott van a jó föld, és sokáig úgy gondoltam, hogy a jó föld az a szenteknek a kiváltsága. Hogy azoknak jut, akiknek rendben van a lelki életük, akik jól imádkoznak, akikben nincsen kő, nincsen tövis. És ma egyre inkább azt gondolom, hogy a jó föld az nem tökéletes földet jelent, a jó föld az befogadó föld. Olyan szív, amely hagyja, hogy a jó Isten dolgozzon benne. És akkor itt ér össze a magvető története a konkonynak a példabeszédével, hogy amikor kikelt a mag és növekedni kezdett, ugye a konkoly történetében a szolgák észreveszik, hogy ott van a jó mag között a konkoly, és az első reakciójuk az nagyon emberi. Azt mondják, hogy mester, mi megyünk és kitépjük az egészet. Rendet akarnak tenni azonnal, és milyen érdekes, mi ott is sietünk, ahol a jó Isten vet, és ott is sietünk, ahol a jó Isten vár. A magvetőnél gyors eredményt akarunk, a konkolynál gyors ítéletet akarunk. Mi gyorsan szeretnénk látni, hogy ki a jó és ki a rossz, hogy ki tartozik ide és ki nem, hogy kinek van igaza és kinek nincs, hogy ki reménytelen és ki menthető. És szeretjük az egyértelmű kategóriákat, pedig az emberi szív sokkal bonyolultabb ennél. És mindannyiunkban ott van a búza és a konkoly, van bennünk nagy lelkűség és van önzés. Tudunk szeretni, és tudunk sebezni. Tudunk imádkozni, és közben tudunk haragot hordozni. Tudunk másoknak szép tanácsokat adni, és a saját életünkben ugyanazokkal a gyengeségekkel küzdeni évek óta.
És ezért olyan meglepő a gazdának a válasza, azt mondja a szolgáknak, hogy ne tépjétek ki a konkolyt, mert vele együtt akkor a búzát is kitépnétek. És nem azt mondja, hogy nincsen ott konkoly, hogy nincsen rossz, nem azt mondja, hogy minden mindegy, hanem azt mondja, hogy ti csak azt látjátok, ami most van. Ti azt látjátok, hogy a jó mellett ott van a rossz is. De én azt is látom, ami még lehet. És ez a legnagyobb különbség a jó Isten és közöttünk. Hogy mi pillanatokat látunk egymásból az életünkből, de a jó Isten egészben látja a mi történetünket. Mi meglátunk valakit életének egy rossz pillanatában, és azt mondjuk, hogy ilyen ember, a jó Isten pedig látja azt is, hogy honnan jött, hogy milyen sebeket hordoz, hogy mivel küzd, és főleg azt, hogy az ő kegyelméből mivé válhat még. Gondoljunk Péter apostolra. Ugye, hogyha valaki nagypéntek éjszakáján találkozott vele, akkor hallhatta, hogy az Úr Jézust háromszor megtagadta. És milyen véleménye lehetett Péterről? Hát gyáva, gerinctelen, egy becstelen ember volt, egy megbízhatatlan, aki kudarcot vallott. És ebből az emberből vezető lett. Emberileg nézve, hogyha mi ott lettünk volna, biztos, hogy nem engedtük volna, hogy Péterből vezető legyen. Csak hogy az Úr Jézus nem nagypéntek éjszakáján fejezte be Péter apostolnak a történetét, ő már látta benne azt az embert, aki majd a feltámadást követően tanúságot tesz róla. Azt az apostolt, aki megerősíti a testvéreit. Azt az embert, aki végül az életét is odaadja Krisztusért. Mert ahol mi pontot tennénk egy ember életére, oda a jó Isten még mindig egy vesszőt ír. És ez nem csak arra vonatkozik, ahogyan másokra nézünk, sokszor saját magunkkal vagyunk a legkegyetlenebbek. Ugye amikor azt mondjuk, hogy én már ilyen vagyok, hogy rajtam nem lehet segíteni. Ha elfogadtok, jó, hanem mehettek. És azt mondjuk, hogy a vonat elment. De honnan tudjuk? Honnan tudjuk, hogy a jó Isten mit tud még kezdeni velünk? Talán néha az alázatnak álcázott hitetlenség az, amikor azt mondjuk, hogy rajtam már a jó Isten sem tud változtatni. Mint ha mi jobban ismernénk Isten kegyelmének a határait, mint maga a jó Isten. És itt válik nagyon fontossá az idő, mert mindkét példabeszédben időre van szükség. A magnak idő kell, a búzának idő kell, a megtérésnek idő kell, a megbocsátásnak idő kell, egy kapcsolat gyógyulásának idő kell, egy embernek idő kell. És talán sokan vannak közöttünk, akik évek óta ugyanazzal a gyengeséggel küzdenek. Talán van közöttünk olyan szülő, aki évek óta imádkozik a gyermekéért, a családjáért, a társáért. Talán valaki hosszú ideje próbál megbocsájtani, de amikor meglátja azt az ember,

hogy meg ne öntözni a földet, és az Isten szava sem tér vissza hozzá eredményektelenül. És ez óriási vigasztalás, mert azt jelenti, hogy nem minden történik a szemünk előtt. A legfontosabb dolgok gyakran a mélyben kezdődnek. A búza sem úgy nő, hogy ma elvetjük, holnap pedig már aratunk. Először eltűnik a földben, egy ideig úgy néz ki, mintha semmi sem történne, és közben éppen a legfontosabb történik, hogy gyökeret ereszt. És a kegyelem is sokszor ilyen. Ezért mondja az Úr Jézus a konkolyról, hogy várjatok, hogy ne akarjátok kitépni azonnal. És ezt nem közönyből mondja, hanem reményből. A Jóisten türelme nem gyengesség, Jóisten azért türelmes, mert látja azt a lehetőséget, amit mi még nem látjunk. És talán nekünk is ezt kellene megtanulnunk tőle. Mert milyen könnyen akarjuk kitépni a konkolyt másokból. Megmondjuk a gyerekünknek, hogy mi a baja. Megmondjuk a házastársunknak, hogy miben kellene megváltoznia. És pontosan tudjuk, hogy mit csinál rosszul a szomszéd, a munkatárs, a rokon, és néha még azt is, hogy mit csinál rosszul az egyház. De közben megfeledkezünk arról, hogy bennünk is nő a konkoly. És talán ezért nem az a legfontosabb feladatunk, hogy állandóan a rosszat keressük és tépjük egymásból, hanem hogy segítsük növekedni a búzát. Milyen más lenne sokaknak a családi élete, ha nem csak azt mondanák ki, ami rossz. Ha egy szülő nem csak azt mondaná a gyermekének, hogy miben hibázott, hanem azt is, hogy mit tett jól, hogy miért büszke rá. Ha egy házasságban nem csak a másik hiányosságait tartanánk számon, hanem néha kimondanák, hogy köszönöm, hogy ezt megtetted. Ha nem csak a saját bűneinkkel harcolnánk megszállottan, hanem elkezdenénk tudatosan növelni magunkban a jót. És Pál apostol nem egyszerűen azt mondja, hogy harcolj a rosszal, hanem mélyebbet mond, azt mondja, hogy ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, hanem te győzz le a rosszat jóval. Növeld a búzát, mert ahol erősödik a búza, ott egyre kevesebb hely marad a gonkolynak. És talán érdemes feltennünk magunknak két személyes kérdés is. Az első, hogy most a jelenlegi életedben ki az, akiről te már lemondtál? Ki az, akiről kimondtad, hogy én többet nem imádkozom, érte? Ami van, az van, eltelik, nem érdekel. Ki az, akiről lemondtál? A gyereked? A házastársad? A testvéred? A szomszédod? Ki az, akinek az életének a végére pontot tettél, miközben talán a Jóisten még mindig a vesszőt teszi? És a második kérdés, amit kérdezzünk meg magunktól, hogy hagyom-e, hogy Istennek legyen ideje velem, hogy hagyok-e a Jóistennek időt önmagammal kapcsolatban, hogy tudjak gyökeret ereszteni, hogy legyen ideje a búzának kikelni az életemben. Mert könnyű azt mondani, hogy Uram, légy türelmes másokhoz. De megengedem-e neki, hogy ilyen lassan dolgozzon bennem is? Vagy azonnal szeretném látni a növekedést? Nem minden nagy ismeréssel fogunk hazamenni vasárnaponként. Újra és újra talán a konkolyt fogjuk újra meglátni önmagunkban. És nem minden imádság után fogunk valamit érezni, nem minden szentgyónás után szűnik meg azonnal a gyengeségünk, de hogyha engedjük, hogy újra és újra átjárjon a Jóisten szava, akkor én hiszem, hogy észrevesszük, hogy valami megváltozott bennünk. Talán türelmesebbek lettünk. Talán már nem haragszunk annyira arra az emberre. Talán könnyebben tudunk bocsánatot kérni. Talán kevésbé ítélkezünk, és talán észreveszünk azt, aki mellett korábban elmentünk. És talán egy régi bűn már nem uralkodik rajtunk úgy, mint korábban.

nem egyik napról a másikra, hanem lassan, mint amikor a mag gyökeret ereszt, mint amikor a kovász átjárja a tésztát, mint amikor a mustármagból lassan nagy növény lesz, mint amikor a víz újra és újra átjárja a vásznat. És talán az evangélium után nem az a legfontosabb kérdés, hogy én melyik földtípus vagyok, és nem is az, hogy ki körülöttem a búza és ki a konkoly, hanem egyetlen kérdés, hogy hagyom-e, hogy a Jóisten igéje ne csak elérjen hozzám, hanem belém is hatoljon. Hagyom-e, hogy legyen ideje dolgozni bennem? Hagyom-e, hogy olyan részeket is megérintsen bennem, amelyeket évek óta elzártam előle? Hagyom-e, hogy megváltoztassa a véleményemet arról az emberről, akiből már lemondtam? A Jóisten még mindig vet, a Jóisten még mindig vár, és a Jóisten még mindig dolgozik. Amíg ő nem tett pontot embertársaink és a saját életünk végére, addig nekünk sincs jogunk pontot tenni sem a magunk, sem egy másik embertársunknak az életére. Legyünk türelmesek, adjunk időt, hogy tudjon dolgozni bennünk, és tudjon a mag, amelyet elvetett bennünk pazarlóan, kikelni. Amen.

0: Igen, Uram Istenem, hálát adok neked, hogy felszítottad a lelkembe a vágyod, hogy a tied legyek. És a sok-sok görbeút után meg elindítottál azon az úton, amelyen felét haladhatok. És hálát adok, Uram, hogy türelmes vagy hozzám, és nap mint nap sok-sok kegyelmed által segítesz abban, hogy egyre jobban megismerjelek, és megszeresselek. Amen. Újjongjatok Istenemnek, földek, mind, zengjétek nevének dicséretét.
1: Újjongjatok Istenemnek,
0: mind, zengjétek nevének dicséretét.
1: Zengjétek nevének dicséretét.
0: Járuljatok eléje dicsőítő énekkel.
1: Járuljatok eléje dicsőítő énekkel.
0: Mondjátok Istennek, mind csodálatosak a te műveid.
1: Mondjátok Istennek, mind csodálatosak a te műveid.
0: Az ellenség meghajol hatalmas erőd előtt.
1: Az ellenség meghajol hatalmas erőd előtt.
0: Imádjon téged az egész föld.
1: Imádjon téged az egész föld.
0: És zengje dicséretedet, magasztalja nevedet.
1: És zengje dicséretedet, magasztalja nevedet.
0: Gyertek és lássátok Isten nagy tetteit.
1: Gyertek és lássátok Isten nagy tetteit.
0: Csodálatosat művelt az emberek között.
1: Csodálatosat művelt az emberek között.
0: A tengert szárazföldé változtatta.
1: A tengert szárazföldé változtatta.
0: Lábukkal lépkedtek át az áron.
1: Lábukkal lépkedtek át az áron.
0: Benne lejük hát örömünk. Hatalmával kormányoz örökké.
1: Hatalmával kormányoz örökké.
0: Szeme vigyázza a nemzeteket.
1: Szeme vigyázza a nemzeteket.
0: Nehogy a lázadók elbízzák magukat.
1: Nehogy a lázadók elbízzák magukat.
0: Dicsőítsétek Istenünket, ti pogány népek.
1: Dicsőítsétek Istenünket, ti pogány népek!
0: Harsogjátok dicséretét!
1: Harsogjátok dicséretét!
0: Ő ad életet lelkünkbe!
1: Ő ad életet lelkünkbe!
0: S nem hagyja, hogy meginogjon lábunk!
1: S nem hagyja, hogy meginogjon lábunk!
0: Igaz, megpróbáltál bennünket, Istenünk!
1: Igaz, megpróbáltál bennünket, Istenünk.
0: Ahogy az ezüstöt szokták tűzben megvizsgáltál.
1: Ahogy az ezüstöt szokták tűzben megvizsgáltál.
0: A vadász hálójába tereltél.
1: A vadász hálójába tereltél.
0: S nyomasztó terhet raktál a csipőnkre.
1: Nyomasztó terhet raktál a csipőnkre.
0: Elnézted, hogy az emberek fejünket tapossák.
1: Elnézted, hogy az emberek fejünket tapossák.
0: Tűzön és vízen kellett áthaladnunk.
1: Tűzön és vízen kellett áthaladnunk.
0: De végül mégis könnyebbülést adtál.
1: De végül mégis könnyebbülést adtál.
0: Égő áldozattal lépek hajlékodba.
1: Égő áldozattal lépek hajlékodba.
0: Teljesítem, amit megfogadtam.
1: Teljesítem, amit megfogadtam.
0: Ahogy ajkamra jött, s ahogy szám ígérte a szorongatottságban.
1: Ahogy ajkamra jött, és a szám ígérte a szorongatottságban.
0: Kövér juhok s kosok hájából áldozok fel.
1: Kövér
0: üszőket, bakokat ajánlok neked.
1: Üszőket, bakokat ajánlok neked.
0: Kik félitek Istent, gyertek ide mind.
1: Dicsérjétek Isten gyermekeinek.
0: Halljátok, s elmondom, mi nagy dolgot tett velem. Még hozzá kiáltottam számmal, amikor nyelvem már zenghette dicséretét. Ha szívemben gonoszság lett volna, nem hallgatott volna meg az Úr. Ám de Isten meghallgatott, felfigyelt könyörgő szavamra. Áldott legyen az Úr, mert kérésem nem vetette el. Irgalmasságát nem vonta meg tőlem.
1: Irgalmasságát nem vonta meg tőlem.
0: Amen.

0: Szentségi Jézus, teremts bennem tiszta szívet, és az erős lelket újítsd meg bennem, és mindnyájunkban, hogy méltóképpen vehessünk részt ezen a keresztúti áltatosságon, hogy méltóképpen, Istene, tanúságot tudjunk tenni te melletted, a te kényszenvedésed, halálod, feltámadásod mellett, hiteles tanítványaidként, kegyelmeid elnyeréseként. Első állomás, Pilátus halálra ítéli Jézust. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged.
1: Mert szent kereszted által megváltottad a világot.
0: Igen, Urunk Jézus Krisztus. Azt mondtam, hogy Pilátus halálra ítélt téged. Nem magammal kezdem, Istenem, hogy én hányszor ítéltelek el tégedet. Mit tettem azért, hogy ne kerülj ítélet alá? Mit tettem azért, hogy ne a mások szemébe lássam meg a szálkát, a magaméba pedig nem veszem észre a gerendát. Figyelmeztetsz, Uram, add, hogy fölismerjük figyelmeztetésednek igazságát, hogy ne ítéljünk, hogy ne ítéltessünk, hogy ne mossuk kezeinket, mint Pilátus, hanem nézzünk önmagunkba, és a mai éjszakán rakjuk le terheinket, ítélkezéseinket, újjalmutogatásainkat, hogy szabadá tudj tenni bennünket, hogy meg tudj erősíteni az éberségben, hogy mielőtt ítélkeznénk, mindig elsősorban önmagunkba nézünk. Ha nem tudnánk ezt megtenni, valahányszor alkalom adódik rá, könyörülj rajtunk, Urunk.

0: Második állomás. Jézus vállára veszi a nehéz keresztet. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged.
1: Mert szent keresztel által megváltunk az a
2: világot. Uram Jézus Krisztus, a válladra vetted a keresztet, azt a keresztet, amely a mi bűneinket, gyengeségeinket, hamisságainkat, és mindenféle csalásunkat, sötétségünket képviselte. Nem vonakodtál, nem méregettél, hanem válladra vetted, mert tudtad, hogy ez jelenti számunkra, ez az áldozat, a teljes szabadulást. Te mondtad, Jézusom, ha valaki követni akar téged, az tagadja meg magát, vegye fel keresztjét, és úgy kövessen. És te példát adtál, Uram, mert te csak nem úgy a levegőbe beszéltél, hanem amit tőlünk elvársz, azt már előttünk meg is élted. Bocsáss meg, Uram, hogyha mai társadalom a kényelemre rendezkedett be, ha az önmegtagadás az valami felfoghatatlan vagy elérhetetlen dolog, vagy sokszor régi módi, ami már rég lejárt, de a lelki életben önmegtagadás nélkül nem lehet haladni, és nem lehet téged követni. Uram, én önmagamat hozom elődbe, az önmegtagadásaimat, hogy valóban a kereszteket, amiket fel kell vennem, azokat irántad való szeretetből tudjam megtenni. Nem kell megváltsam a világot, nem kell nagy dolgokat tennem, hanem csendben hordoznom azt a keresztet, amely saját bűneim, saját gyengeségeim miatt a vállamra nehezedik. Segíts, Uram, hogy az önmegtagadásom az ne megszokásból legyen, ne formaságból, hanem irántad való szeretetből. De Uram, én arra kérlek, hogy erősíts meg engem, hogy ebben a kereszthordozásban én is fel tudjam venni azt a keresztet, ami másokat oda nyom, hogy hozzád hasonlóan haladni tudjak azon az úton, amely a Golgotára vezet. Elvárások nélkül, kioktatások nélkül. Csendben és alázatosan. És arra kérlek, Uram, taníts meg engem hitelesnek lenni, hogy ne egyet éljek és másról beszéljek, mert te is azt tetted, Uram, amit éltél, arról beszéltél, és amiről beszéltél, azt meg is élted. Köszönöm, Uram, hogy mindent tetted, minden cselekedeted tanítás számomra és számunkra. De Uram, ha ebben az igyekvésemben elfelejteném, hogy ezt szeretetből kell tegyem, akkor könyörülj rajtam.
0: Könyörülj rajtunk, Urunk!

0: Harmadik állomás. Jézus először esik el a kereszt súlya alatt. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged.
1: Mert szent kereszted által megváltottad a világot.
2: Nehéz a kereszt, Uram, hiszen az egész világ bűnnek nehezedik rá, és a porba sújt téged. De te nem adtad fel, erődöt összeszedve felartál, és tovább vitted a keresztet, hogy megváltsál minket. Bocsáss meg nekünk, Uram, hogy olyan sokszor számba se vesszük a te megváltásod kegyelmét. Olyan sokszor elsiklunk fölötte, mintha nem is értenénk, hogy mit tettél te értünk. De én köszönöm neked, hogy magadra vetted minden bűnömet, minden terhemet, gyötrelmemet és minden nehézségemet. És nem csak az enyémet, Uram, hanem mindannyiunkért. Hogy nekünk szabad Isten gyermeki életünk lehessen. És kérlek téged, jöjj segítségünkre, hogy fel tudjuk ismerni és el tudjuk fogadni azt az áldozatot, amit hoztál értünk. Hogy ne a jajt, ne a bajt valljuk meg folyamatosan, hanem a te hatalmadat és a te megváltásod kegyelmét. Hogy meg tudjuk élni azt a szabadságot, amivel te ajándékoztál meg minket. Hogy le tudjuk tenni a terheinket a te keresztedhez. Hogy értelmet nyerjen a kereszt a mi életünkben. És valahányszor nem így teszünk, könyörülj rajtunk, Uram.
0: Könyörülj rajtunk, Urunk.

0: Negyedik állomás. Jézus édesanyjával találkozik. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged.
1: Mert szent kereszted által megváltottad a világot.
2: Úr Jézus Krisztus, a te édesanyád Mária elkísér ezen az úton. Röviden egymás szemébe néztetek, és ez elég volt, hogy teljesítsd az atya akaratát. Mária nem tudta megváltoztatni a helyzetet, de veled ment, ott volt veled a szenvedésben. Könyörülj Jézusom azokon a családokon, ahol a szülők nem találkoznak a gyermekekkel, ahol a gyermekek kerülik a szüleiket. Légy irgalmas hozzájuk. Úr Jézus, én most előtbe hozom az én kéréseimet, amikor én azt akartam, hogy rögtön, úgy és akkor teljesítsd a kéréseimet, ahogy én elképzeltem. Bocsáss meg nekem. Kérlek, vezess engem és minden édesanyát, hogy imába kísérjük gyermekeinket, hogy mindig rád figyeljünk, és ne rögtön megoldást vagy választ várjunk. Adj nekünk türelmet, kitartást a szenvedésben, és erőt minden fájdalomban. És ha megfeledkeznénk néha erről, hogy türelmesek legyünk, és hogy mindig rád figyeljünk, könyörülj rajtunk, Uram!
0: Könyörülj rajtunk, Urunk!

0: Ötödik állomás. Cirenei Simon segít Jézusnak a kereszthordozásban. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged.
1: Mert Szent Keresztel által megváltottad a világot.
2: Urunk Jézus Krisztus, tested elgyengült, túlterhelődött. Kézeid pedig buzgolkodnak, hogy túl hamar ne éljen véget életed. Ezért egy arra járok előtt, Cirenei Simont rákényszerítik keresztet hordozásába, és kezdetben vonakodik, majd alárendeli magát, és a gyümölcsét te látod ennek a segítségnek. Bocsáss meg, Uram, hogyha olykor mi is vonakodunk, írtozunk egy-egy nehézségektől, vagy felelősségre vonunk, hogy miért történt ez velünk. Ne engedd, Uram, hogy a kereszthordozásban ellenszenvet engedjünk be. Add, hogy valóban téged kövessünk, hogy segítségedre legyünk, hogy minden nehézséget örömmel ajánljunk fel, azok megtérése és üdvösségére, akik még nem ismernek téged, de szükség van a kegyelemre. Nyisd meg szíveinket a hiteles követésedre, hogy eszközeld elsünk-e föld életben sokak üdvösségére, és hanem ezen buzgolkodnánk, könyörülj rajtunk, Urunk.
0: Könyörülj rajtunk, Urunk.

0: Hatodik állomás. Veronika kendőt nyújt Jézusnak. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged.
1: Mert Szent Kereszted által megváltottad a világot.
2: Ahogy haladsz a Golgotára, megfáradva, meggyötörve a nehéz kereszteddel, egy asszony a tömegből, Veronika, előre lép, és egy kendőt nyújt neked, hogy le tud törölni véres, verejtékes arcodat. És te megajándékozod a te képmásoddal, önmagaddal. Egy látszólag kicsintett, mégis oly sokat számított. Mert Veronika felismerte, hogy ha bár nem tud téged megmenteni a rád váró kínhaláltól, de tudja enyhíteni szenvedésedet. Tudott nyújtani egy kis szeretetet, egy jó szót, ami erőt adott. És nem mérlegelt Veronika, és nem félt, hogy mit mondanak, vagy megbüntetik, vagy egyáltalán ez számít-e most már neked. Bocsáss meg, Uram, hogy oly sokszor mérlegelünk, hogy megtegyünk dolgokat, vagy ne tegyünk. Sokszor leírunk embereket, hogy már rajtuk nem lehet segíteni, vagy már úgyis mindegy. Vagy leírjuk önmagunkat is, hogy ami tettünk, cselekedetünk, az már úgysem számít. Bocsáss meg, Uram, hogy mi akarunk dönteni, hogy át akarjuk venni az irányítást, és mi akarjuk megítélni azt, hogy mi az, ami számít, és mi az, ami nem. Mert neked minden kis apró cselekedet számít, Uram. Mert minden kis apró jót tettel hozzád kerülünk közelebb. És te megajándékozol a te képmásoddal. És ez a legtöbb, amit itt a Földön megkaphatunk és elnyerhetünk. Bocsáss meg, Uram, hogyha vonakodunk segíteni embertársainkon. Bocsáss meg, hogyha úgy gondoljuk néha, hogy ez nem számít. De bocsáss meg, hogyha nem úgy segítünk, ahogy szüksége volna embertársainknak, hanem úgy, ahogy mi elképzeltük, vagy ahogy nekünk kényelmes. Uram Jézusom, tégy minket képessé, hogy igaz szeretet lakozzon a mi szívünkben, hogy meglássuk a gyengélkedőt, a szükölködőt, és ha megváltoztatni nem is tudjuk az ő életét, az ő sorsát, de egy jó szót, szeretetet, azt mindig tudunk adni. És ha erről megfeledkeznénk, könyörülj rajtunk.
0: könyörülj rajtunk, Urunk.

0: Hetedik állomás. Jézus másodszor esik el a keresztsúlya alatt. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged.
1: Mert Szent Keresztül általad megváltottad a világot.
2: Úrunk Jézus Krisztus, megtörténik másodszor is, keresztsúlya alatt elesel. De én tudom, Uram, hogy nincs szándékod van mindezek ellenére föladni azt, hogy teljesítsd az Atya akaratát, hogy a megváltásunk az beteljesedjen, és hogy a Golgotát végigvidd, Golgotán végigvidd a keresztet. Látod, Urunk, kereszténységünket, különösen, Urunk, az európait, amihez mi is tartozunk. És látod, hogy vallásos embereknek mennyi minden fontosabb, mint az, hogy az Atya akaratát keressék. És abban kitartsanak. Látod, Urunk, hogy inkább a kényelmet választjuk. A wellness hétvégéket, a kirándulásokat. Már a vasárnapot sem szenteljük meg. Csak nagyon kis hányada mindazoknak, akik meg vannak keresztelve. És én kérlek, Urunk, hogy segíts mindnyájunknak, nekünk, akik meghívtál és igent mondtunk Isten országának az építésére, hogy kellőképpen hatalomban, a Szentlélek hatalmában tanúságot tegyünk. Tanúságot tegyünk te rólad, hogy mindazt, amit értünk tettél, az egy olyan dolog, ami egy olyan tett szeretetben, Atya akaratában, amelyet te benned való követésben mindenkit meghívtál erre. Segíts nekünk, Urunk, hogy te benned való követés, téged való követés az valóban önmegtagadásban, kereszthordozásban legyen, hogy ezáltal megtörjön a sátán hatalma Isten gyermekei fölött. Megtérések legyenek, megújulások. Hiszen megvan írva, Urunk, mikor elhatalmasodik a bűn, túlárad a kegyelem. És segíts nekünk, Urunk, hogy ezt a kegyelmet gyümölcsözővé tegyük. S ha nem így tennénk, könyörülj rajtunk, Urunk.

0: Nyolcadik állomás. Jézus vigasztalja a siránkozó jeruzsálemi asszonyokat. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged.
1: Mert Szent Keresztel által megváltottad a világot.
2: Igen, Jézusom, ezen az állomáson te nem törődtél a kínszenvedéseddel. A fájdalmaiddal megállsz, és vigasztalod a siránkozó asszonyokat, hogy magatokat sírassátok, ne rajtam sírjatok. Igen, Jézus, te tudtad, hogy mi következik, hogyha a szülő azt a gyermeket egész zsenge korában nem viszi már, és nem ismerteti meg, hogy létezik Isten, van Jézus Krisztus megváltó, van szűzanya. Hogy az megismerje, mert meg lehet ismertetni egész kicsi korától. Ezt te tudtad, Jézus Krisztus. Tudtad, hogy mi következik. Most, mikor tombol a gonosz, csapkod jobbra-balra, és látod, hogy nőnek fel a gyermekek. Annyi mindent megveszünk nekik, Uram. Megadnak mindent. Olyan kicsi gyermek, és már viszik jobbra-balra, azt se tudja, hogy hol van szegény. Hiába, hogy a szülő kapott valamennyi vallásos nevelést, és tudja, hogy létezel, és vagy elhanyagolja a gyermekét. Előre veszi a világiakot, nem oktassa, nem tanítsa. Habár lehet, hogy kíváncsiságból csak eljönne a templomba az a kicsi gyermek, egy évben egyszer eljön, vagy kétszer evangelizációs hétre, mert azt nagyon szereti és tetszik neki, és annyival marad szegény. De ilyenkor jó volna, hogyha volna egy jó szomszéd néni, vagy igenis a nagymama, a keresztülő. De én magamat is beleveszem, Uram, mert én sem voltam mindig jó keresztülő. Amit tudtam, meg megtettem, de volt, hogy távol voltak a keresztgyermekeim, és nem tudtam. De megadatott az alkalom, hogy igenis ajándékba tudjak adni nekik Szentírást. Köszönöm, Uram, és kérlek segíts, hogy minél többen észrevegyük az ilyen helyzeteket, hogy mi, akik feléd fordultunk és akarjuk járni az utat, hogy tudjunk adni a jó tanácsot, hogy igenis vasárnap van, és legalább vasárnap vigyék azokat a gyermekeket, mert bizony vannak olyanok fogékonyok, és nagyon szeretik. Mert oly öröm látni, mikor vasárnap az Isten tisztelete vagy a Szent Misén ott az egész család, a gyermekek, nagyszülők, sőt még keresztülők is jönnek. Uram, add meg azt a lehetőséget, hogy tudjuk ezt életbe ültetni, és minél többet tudjunk hozzád vezetni. És ha nem így tennénk, könyörülj rajtunk, Uram.
0: Könyörülj.

0: Jézus harmadszor esik el a kereszt súlya alatt. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged.
1: Mert Szent Kereszted által megváltottad a világot.
2: Igen, Jézusom, harmadszor estél el a nehéz kereszt súlya alatt. De újult erővel válladra vetted a keresztet, és vitted a Golgota meredek útján, azért, hogy megváltsál bennünket, hogy megtisztítsál bennünket, hogy szabaddá tegyél bennünket mindazon. Kötelékektől, bűnöktől, amelyek oly sokszor visszatérnek az életünkben, az életemben. Jézusom, légy irgalmas hozzá, bocsáss meg, hogyha nem mindig voltál az első helyen az én életemben. Bocsáss meg, Jézusom, hogy a kereszt hordozásban annyiszor zugolódtam, panaszkodtam. Bocsáss meg, Jézusom, hogy az eleséseimben én is sokszor, de sokszor éreztem a te jelenlétedet, hogy magadhoz ölelsz, és irgalmas vagy hozzám. De azt is tudod, Jézusom, hogy a mindennapi küzdelmeimben, megpróbáltatásaimban, hányszor meg hányszor beengedem az ellenszenvet az én szívemben, én most itt, ezen az állomáson keresztül. Kérlek, hogy légy irgalmas hozzám, és erősíts meg engemet, hogy mindig a te jelenlétedben tudjak lenni, hogy tudjak úgy viselkedni, tudjak úgy szeretni, ahogy te szeretsz. De ha nem így tennék, akkor könyörülj rajtam, Uram.

0: Tizedik állomás. Jézust megfosztják ruháitól, imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged.
1: Mert Szent Kereszten által megváltottad a világot.
2: Megfosztanak a ruháidtól, megfosztanak az emberi méltóságodtól, kigúnyolva, megcsúfolva, ott állsz pőrén a tömeg előtt. De tudod, hogy szükség van erre, hogy ezt az áldozatot is meghozd. Hogy te szégyenkezzél helyettünk. És mégis, Uram, látod, hogy annyira nehezünkre esik, hogy az emberek előtt tanúságot tegyünk rólad, a te irgalmadról, a te szeretetedről, a te csodás tetteidről a mi életünkben. Mert elbújunk amögé, hogy szégyeljük. Mert fontos nekünk az, hogy vajon mit gondolnak rólunk az emberek, ha megmutassuk a gyengeségeinket, ha megmutassuk a valóságos lényünket, és inkább nem vállaljuk. Inkább azt mondjuk, hogy szégyellem, nem uram, nem megyek. Bocsáss meg nekünk, Uram. Bocsáss meg, hogy ezen a világon nekünk minden fontos, csak te nem. Az utolsó ruhadarabodat is elvették. Köntösödre sorsot vetettek, hogy beteljesedjék az írás, és te nem bántod. Látod, hogy mennyire fontos nekünk az öltözék, mennyire fontos nekünk a kinézet, hogyha egy-egy világi eseményre vagyunk hivatalosok, új ruha, új cipő, fodrász, sminkes, manikűrös, minden kiegészítő összhangba legyen, hogy tökéletesek legyünk az emberek előtt. Mert fontos nekünk a látszat, Uram, és legtöbbször csak a látszat. Az, hogy a lelkünket mikor öltöztetjük ünneplőbe, az nem számít. Talán soha. De hát azt úgy se lássa senki rajtad kívül. És amit te látsz, az minket már látod, hogy annyira nem érdekel. Ahogy az sem érdekel, hogy ha nagy ritkán eljövünk a te házadba, hogy ott milyen öltözetben vagyunk. Veled szemben nem tudunk igényesek lenni, választékosak lenni. Te elégedj meg azzal, amit kapsz tőlünk. És szomorú, Uram, hogy így gondoljuk, hogy te annyira sem vagy fontos, hogy tisztességes ruhába jelenjünk meg a te színed előtt, a te hajlékodba. Bocsáss meg, Uram, amikor ezeket én is így gondoltam. Bocsáss meg, amikor annyira nem voltál fontos, hogy tisztességes ruhába jöjjek el. Amikor fontosabb volt a magamutogatás, fontosabb volt a látszatnak való hódolat, a világnak való megfelelés, akkor mindent előtt helyeztem. Téged háttérbe szorítottalak és kitaszítottalak. Jöjj segítségünkre, Uram! Jöjj és nyisd fel a szemünket, hogy meglássuk, hogy mi a fontos. Hogy ne a világnak akarjunk megfelelni, hanem neked. Te nem ragaszkodtál semmihez, sem a ruhádhoz, sem az életedhez, csak egyedül a mennyei atya akaratához. Az fontos volt neked, hogy teljesítsd. Jöjj segítségünkre, Uram, és tudatosítsd ezt bennünk. Hogy ne az ürességnek, ne a mullandónak, ne a világinak akarjunk megfelelni, hanem szedjük össze magunkat. És kezdjünk el úgy élni, hogy neked tudjunk megfelelni. Jöjj segítségünkre, Uram, amikor tévelgünk, amikor a világ csillogásának, villogásának hódolunk, és közben bennünk tartunk az üresség, a sötétség. És könyörülj rajtunk.
0: Könyörülj rajtunk, Urunk.

0: 11. állomás. Jézus testét keresztre szegezik. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged.
1: Mert Szent Kereszted által megváltottad a világot.
2: Eljött a pillanat, Jézusom, amiről te már tudtál. Felszegezik a testedet a keresztfára, de te nem ellenkezzel. Te hagyod, és vállalod a szenvedést, nem azért, mert szeretsz szenvedni, hanem azért, mert szeretsz nagyon minket. Köszönöm neked, Jézusom, hogy ezen az állomáson megmutattad nekünk újból és újból a végtelen nagy szeretetedet irántunk. Köszönöm, hogy meghaltál értünk a keresztfán. Köszönöm, hogy végigvitted a keresztet a Kálvárián. Köszönöm, hogy nem hagytál magunkra. És köszönöm, Jézusom, hogy megmutattad és tanítasz, még mindig tanítasz szeretni, akkor is, amikor nagyon nehéz, és tanítasz megbocsájtani, akkor is, amikor emberileg lehetetlen. Segíts, Uram, jöjj segítségemre, és védj el tőlem minden olyan gátat, ami nem engedi közel a te szeretetedet hozzám. Én most a te keresztvádra szegezem a vádaskodásaimat, az önzéseimet, azokat a szeretetlenségeimet, amiktől nem tudok szabadon szeretni. És add, Uram, hogy ne feledkezzek meg a te hűségedről, ne feledkezzek meg a te nagy áldozatodról, és ha mégis így tennék, könyörülj rajtam.
0: Könyörülj rajtunk, Urunk!

0: Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged.
1: Mert Szent Kereszten által megváltottad a világot.
2: Drága Jézusom, te meghalsz értünk a kereszten. Utolsó szavad beteljesedett. Beteljesedett az Atya akarata. Véghez vitted a küldetésedet, Uram. A kárpit függönye, a templom függönye ketté szakadt, amely a szentét elválasztotta tőlünk. Igen, Uram, ezt tetted. A te önzetlen szeretetből szabadon vállalt kereszt haláloddal megnyitottad az utat az Atyához. Megváltottál minket. Most már csak rajtunk múlik, hogy méltó életet élünk-e, hogy beléphessünk. El tudjuk-e fogadni azt a csodálatos ajándékot, amit tőled kaptunk. Tudjuk-e értékelni azt az áldozatot, amit értünk tettél? Egy élet nem elég, Uram, hogy hálánkat leróljuk azért, amit értünk tettél. Te látod, Uram, hogy mi félünk a haláltól, pedig te legyőzted a halált, és megmutattad, hogy van feltámadás. Előtbe hozom, Uram, mindannyiunkat, akik nem látunk a halálon túl, és úgy gondoljuk, ez az utolsó állomás. Nyisd meg a szemeinket, nyisd meg a szívünket, hogy arra az életre törekedjünk, amit csak te tudsz adni. Bocsásd meg nekünk, Uram, bocsásd meg, hogyha a keresztre feszített Jézust látjuk csak, és nem a feltámadottat. Könyörülj rajtunk, Urunk!
3: Könyörülj rajtunk, Urunk!

0: 13. állomás. Jézus testét leveszik a keresztről. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged.
1: Mert szent kereszted által megváltottad a világot.
2: Úr Jézus Krisztus, ennél az állomásnál a szűzanyát helyezed a szemünk elé, a fájdalmak anyját, akinek a szívét törjárja át, aki lássa a gyerekét szenvedni, meghalni, és most az ölébe helyezik a halott fiát. Milyen nehezek ezek a percek, ezek a pillanatok. És mégis a szűzanya nem esik kétségben, és nem vonta kérdőre Istent, hogy a megváltás művét nem így gondolta el, hanem csendben tűrte a fájdalmat, és tartotta magát az angyalnak tett ígéretéhez, amikor az életét rábízta a jó Istenre. Amikor igent mondott az életre. Drága Jézusom, én bocsánatot kérek újra és újra, mert én nem mindig tudtam kimondani, hogy legyen meg a te akaratod az én életemben, az én családomban, az én nehézségeimben és fájdalmaimban. Bocsánatot kérek, Uram, hogy sokszor úgy éltem, mintha te nem lennél mellettem. De én köszönöm, Uram, hogy te arra hívsz engemet, hogy merjek lépni feléd, és merjem elhinni, hogy te akkor is ott vagy, amikor nehézségek vannak, és megtörsz minden gonosz hatalmat. És köszönöm, hogy arra hívsz, mint ahogy a szűzanya tette, hogy türelemmel, szeretettel és bizalommal kövesselek tégedet, és az igenem az legyen igen. És köszönöm, drága Jézusom, hogy általad megismerhettük a szűzanyát, hogy van nekünk égi édesanyánk, és imádkozhatunk minden nap, hogy imádkozzál érettünk Istennek szent anyja, most és halálunk óráján. És könyörülj rajtunk, Uram.
0: Könyörülj rajtunk, Urunk.

14. állomás. Jézus testét sírba teszik.

0: Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged.
1: Mert szent kereszted által megváltottad a világot.
2: Igen, Uram, Jézus testét egy új sziklasírboltba helyezik, és a sír bejáratához egy követ gördítnek, Uram, hogy tudják, hogy te most már végleg el vagy téve oda, és többé nem tudsz beleszólni senkinek a dolgába, az életébe. Uram Jézus Krisztus, én hálát adok neked a keresztútnak ezen az állomásán, hogy tudhatom ma azt, hogy a sír nem a végső állomás, és lehet egy élet célunk, Uram, hogy úgy tudjunk élni ebben az életben, hogy amikor a testünket sírba helyezik, a lelkünk megkapja a belépőt a mennyek országába, amit te megnyitottál, Uram, mindazoknak, akik hisznek benned és követnek téged. Uram Jézus Krisztus, kérlek, segíts nekem úgy élnem, hogy minden nap meg tudjam tagadni saját magamat, akaratomat, meg tudjak halni a világnak, Uram, és téged tudjalak első helyre helyezni az életembe, téged tudjalak követni, és úgy szolgálni, hogy a lelkem megkapja a belépőt a mennyek országába, amikor eljön az a nap. De hogyha amíg odaérek, elbuknék, vagy tévedek, akkor könyörülj rajtam, Uram.
0: Könyörülj rajtunk, Urunk.

0: Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged.
1: Mert Szent Kereszted által megváltottad a világot.
2: Igen, Jézusom, feltámadásod után, mielőtt a mennybe felmentél volna, megjelentél a tanítványaid között. De azok nem ismertek fel téged, Uram. Ott voltál köztük, beszéltél hozzájuk, és ők is szóltak hozzád, de nem ismertek meg, és nem ismertek fel téged. A szemük nyitva volt, de a szívük zárva. Bocsáss meg, Uram Jézusom, nekem, hogy én sem ismerem fel, és nem ismerlek fel téged, szenvedő embertársamban, embertársaimban. És nem csak Uram, hanem akár szeretteim személyében sem. Bocsáss meg, Uram, hogy nem látom meg a mögöttük álló, hogy az őket manipuláló hamis erőket, és rájuk haragszom meg. Bocsáss meg, Uram, minden gyengeségemet, amivel megbántalak és megbántottalak nap mint nap. Minden olyan bűnömet, amelyet Szent Jónásban oly sokszor letettem, vagy letettem. Bocsáss meg, Uram, hogy nem törekszem arra, hogy a mennyországot az én szívemben, az én lelkemben, és körülöttem, az én környezetemben megteremtsem. Minden önsajnálatomat, amivel meggátolom, Uram, azt, hogy az én szívem, az én lelkem szabad legyen. És ezáltal meggátolom azt, hogy a körülöttem élők is megtapasztalják, hogy te arra hívtál minket, hogy itt már a földön mennyország legyen. De bocsáss meg, Uram, hogyha minden más fontosabb az én életemben, az örök élet elnyerésénél, hogyha mindent megteszek azért, hogy a saját kényelmemet kielégítsem, világi mulandó dolgokkal foglalkozzak, és hogy nem teszek meg mindent azért, hogy nekem örök életem legyen. Én hálát adok mindazokért, akiket mellém rendeltél, és akik által figyelmeztetsz, hogy mi az, amit meg kellene tennem, ami a te akaratod, hogy megnyitanád az én szememet, hogy felismerjelek téged, mint a te tanítványaid. Feltámadásod után. Én köszönöm, hogy türelmes vagy, és formálsz, és alakítasz. Minden gyengeségem, minden gyengeségünk, minden elesésünk ellenére, hogy a mennybe jussunk, és az örök életet elnyerjük. Árasz ránk lelkedet, Urunk!
0: És megújítod a föld színét.

0: Jézus elküldi nekünk a Szent Lelket. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged.
1: Mert Szent Kereszted által megváltottad a világot.
2: Igen, megváltó Krisztusunk, te a Szent Kereszted által megváltottad a világot. Feltámadásod után az Atyához mentél, hogy helyet készítsél nekünk, és elküldjed a vigasztalót, a Szent Lelket neked. Ezért örül a mi szívünk, áld és magasztal téged, jó atyánk, hogy nem hagysz minket egyedül itt a földön, hanem velünk vagy minden napon, a világ végezetéig. Dicsőséges Jézus Krisztus, köszönöm ezt az utat, amit értem végigjártál, a te szenvedésedet, a te keresztedet, az értünk kifolyt drága szent véredet, köszönöm a dicsőséges feltámadásodat, és a végtelen kegyelmet, a Szentlélek ajándékát. Kérlek, Szentlélek Úristen, jöjj és töltsd be a mi szíveinket, teljesen úgy, ahogy az első pünköst alkalmával tetted a tanítványoknak, úgy tölts be minket, hogy ma ébredések, csodák, gyógyulások és szabadulások történjenek a te neved dicséretére és dicsőségére, a mi hitünk erősödésére. Drága Szentlélek Úristen, jöjj, és tőzs meg a mi szívünket hittel, bölcsességgel, szeretettel, hogy megismerjük a te végtelen akaratodat a mi életünkben. Meglássuk a te nagy szeretetedet, jó atyám. Helyes döntéseket tudjunk hozni a kétségeinkben, és adj annyi alázatot, mint a gyermekeknek, hogy tiszta szívvel tudjunk hozzád fordulni, és hűségesek legyünk hozzád, a bűnt kerüljük. Törle minden gátat, Szentlélek Úristen, ami elválaszt minket az Atya kegyelmétől. Jöjj és tölts meg minket, lobbants lángra mi szívünket, hogy a szeretet, a béke hordozói legyünk itt a világban. Habár mi olyan méltatlanok vagyunk mindenre, a végtelen ajándékra, szeretetre, amit tőled kaptunk, kérünk, ne nézz a mi méltatlanságunkat, hanem a Jézus Krisztus szent nevében árazd ránk lelkedet, Urunk.
0: És megújítod a föld

Jöjj, mennyei kegyelem! Jöjj mélyen a szívünkbe, Urunk! Jöjj mélyen! Te, aki ismered, Urunk, a szívünk köz való kulcsot, amelyet mi se tudjuk, hogy hova tettünk. De te tudom, hogy megtalálod, és minden szomorúságot megtörsz. Minden zűrzavart, minden félelmet, minden akaratosságot. Leépíted az elvárásainkat. De ami a legfontosabb, jöjj mélyen, Urunk, és tegyél minket új tömlővé. Kicsit furcsán hangzik, de lehet bőrtömlő is, vagy bármilyen. Csak hogy be tudjuk töltekezni a te kegyelmeddel. Hiszen új emberek akarunk lenni, Urunk. Megújult emberek. Isten gyermekei, akit Isten lelke vezérel. Ezért jöjj, mennyei folyó. Jöjj és tölts be teljesen. És most tisztára, Urunk. Ruhánkat meg kimossa a mosógép. Az elménket, Urunk. Ott a legnagyobb baj. Két fül s a haj alatt. Két fül között s a haj alatt. Áradj folyó, jöjj a mennyből, áradj.

Mert szükségünk van, Urunk. Szükségünk van valóban, hogy az örök élet vize betöltse lelkünket. Hogy mindaz az Isten igéje, amit hallottunk a magvető példabeszédében, hogy valóban százszoros termést hozzon életünkbe. Jöjj mélyen, Urunk, a szívünkbe, hogy életünket a Te igédre, azaz a kősziklára építsük. Hogy bármilyen zűrzavar legyen, bármivel próbálkozna sátán, bármilyen hazugsággal, bármilyen jó érzéssel vagy hamissággal próbálna eltávolítani, ne hallgassunk rá. Hogy megtörjön minden gonoszság az életünkbe. Hazugságokat felismerjük, és életünket csak is arra az igazságra építsük, amely szabaddá tesz. Ezért köszöntünk, Szentlélek, Úristen, és ebben a köszöntésben megvalljuk, hogy Te vagy az életünk Ura, és nem adjuk föl. Köszöntünk, Szentlélek, Úristen!

De a legjobb Szentlélek, Úristen, az, hogy itt vagy bennünk, hogy itt vagy a szívünkben. De kérünk, Urunk, hogy ez nyilvánvalóvá váljon, hogy megtaláljuk a veled való kapcsolatot, hogy minden problémánkban, minden nehézségünkben fölismerjük a jelenlétedet, a tanácsodat, az akaratodat, és azt hagyjuk megtenni, meg is tegyük azt. De ezért, hogy ez beteljesüljön, ezért most szent színed elé járulunk, Urunk Jézus Krisztus, és kérünk, hogy az oltári szentségből kiáradó kegyelem töltse be teljesen a szívünket, vezérelje életünket, hogy valóban azok az Isten gyermekei lehessünk, legyünk, akit az Atya megálmodott, amikor megfogantunk édesanyánk méhében. Ezért szent színed elé járulunk, és hódolunk neked.

Köszöntelek, drága Jézusom, a legméltóságosabb oltári szentségben, és hálával áldalak, magasztalak, dicsőítelek téged, Uram Jézusom, egész lényemmel, egész bensőmből, szívemből és lelkemből, hogy itt lehetek, itt térdelhetek a te szent színed előtt. Hálás vagyok a közösségünkért, Uram, hogy közösségre hívtál. Hálás vagyok, hogy a te gyermeked vagyok, és a te gyermekeid vagyunk, Uram. Hálás vagyok, hogy minden nap hozzágyárhatunk, hozzágyárulhatok, és magamhoz vehetlek. Te vagy az én életem tápláléka. Te vagy, aki vezeted az életemet, és akarom, hogy te vezesd az én életemet, Uram. Látod, milyen nagy szükségem van rád minden nap. Minden nap, Uram, nélküled lélegezni sem tudok, Uram. Köszönöm, hogy segítesz és megóvsz minden bajtól. És elődbe hozom, Uram Jézusom, a családban a betegekért. Mindannyiunk családját hozom elődbe, Uram. Hogy gyógyítsd meg a testi és lelki betegeket, Uram. Hogy teljes gyógyulást tudjanak nyerni te benned, Uram. De nyisd meg az ők szívüket, hogy téged tudjanak befogadni, Uram. Látod, hogy maguk körül forognak, a problémáik körül is nem tudnak rád nézni, Uram. Te ott vagy, és te meg akarod gyógyítani, és nincs nyitott szív. Nem hallja meg a te hangodat, a te hívásodat, Uram, hogy tudj segíteni rajta. Köszönöm, hogy úgy is munkálkodsz az életükben, Uram, hogy a mi magot elvetettél, az csirába szökik, és kiterebélyesedik, Uram. Ott, hogy az én szívemben is, amit elvetettél, gyümölcsözővé legyen embertársaim számára, és mindazok számára, akikkel találkozom, közösségemben, és akiket az útamban rendelsz. Hálát adok értük, Uram Jézusom. Hálát adok, hogy hozzád tartozhatom. És köszönöm, és hálát adok, hogy a te templomoddá formálsz, hogy a te szent lelked temploma lehessek, hiszen arra hívtál mindannyiunkat, hogy a te templomaid legyünk, hogy a te ékszereiddel legyünk feldíszítve, hogy túl csorduló legyen a te kegyelmed bennünk, Uram, hogy kivihessünk embertársaink számára, ad, hogy jó példát legyünk számukra, embertársainknak, hogy megismerjenek téged bennünk, Uram. Ne bocsásd meg, hogyha magatartásommal megbotránkoztattam másokat, hogy nem tégedet láttak meg bennem, Uram. Légy irgalmas hozzám, bármi rosszat is tettem. Bocsásd meg az én bűneimet, gyengeségeimet, vétkeimet, amit emberi gyarlóságból elkövettem. Áldalak, magasztallak, dicsőítelek, Uram Jézusom, minden kegyelmedért, ajándékodért, és mindazért, amit elvetél az életemből,

hogy te hozzád tudtam tartozni. És köszönöm, hogy mindig te hozzád tudtam fordulni, Uram. Mert te voltál, aki meghallgattál. Bármi bajom is volt, Uram. Köszönöm és hálát adok minden kegyelmedért, ajándékodért, amelyel elárasztottál és elárasztasz mindannyiunkat a mai éjszakán. Add meg azokat a kegyelmeket, Uram, amely épülésünkre van, és hogy megmaradjunk a te igazságodban, hogy hűségesek legyünk hozzád, Uram. És azokért is, Uram, akikért imádkozunk, hogy méltók legyünk meghallgatásodra, Uram, hogy meghallgasd a mi imáinkat, hogy hűségesek legyünk, és ne essünk bűnben, hogy tiszták tudjunk maradni, Uram, hogy túlcsordulóan áradjon a te kegyelmed, a te dicsőségedre legyen, Uram, minden tettem, minden cselekedetem, gondolatom, vágyam, tettem, és mindenem, Uram, áldott légy, Uram, áldott legyen a te szent neved, most és mindörökkön örökké. Amen.

Igen, oltári szentségben jelenlévő Jézus, neved édes mindenek fölött. Hálát adok a jelenlétedét. Hálát adok minden egyes percét az életemben. De kérlek, segíts, hogy valóban én is új tömlő lehessek a közösségbe, honnan jöttem, az egyházközségembe, a családomban, a munkahelyemen, mindenütt, Uram. Vágyok a Te jelenlétedre, vágyok arra, hogy kivigyelek a világba, kivigyem a Te szeretetedet, a Te jóságodat. Jöjj az én segítségemre, hogy valóban mindig megtartsalak az első helyen, hogy ne a világ csillogása, hanem a Te hűséged legyen az én példaképem. Köszönöm, Uram, hogy nincs olyan nehéz nap, hogy Te ne hajolnál le hozzám, és így megédesíted, a nehéz napok ragyogóvá válnak. Köszönöm, Uram, hogy minden gyöngeségemben Te vagy az én erősségem. Folytasd bennem a munkát, hogy valóban kivihesselek a világba, valóban megvallhassam a tekintetemet rád szögezve, azt, hogy Te vagy az Úr, Te vagy mindannyiunk Ura. Köszönöm, hogy megéreztetted, hogy szükség van rád az életemben. Köszönöm, hogy szíveinken keresztül megáldod a családjainkat. Előtt behozom a jövő heti iskola kezdést. Előtt behozom a fiatalokat, a pedagógusokat. Mennyei áldásod áradjon ki. És köszönjük. Köszönjük, hogy Te vezeted az ők útjukat, a feléd vezető utat, és azoknak is megmutatod a Te kegyelmedet, akik még nem ismernek Téged. Én hálás vagyok, Uram, hálás vagyok, hogy ezen a közösségen keresztül megismerhettelek Téged, még mélyebben és még teljesebben. Köszönöm, Uram, hogy vihetlek a szívemben haza az én családomhoz, az én vér szerinti testvéreimhez, a közösségbe. Áldom a Te szent neved most és mindörekké. Amen. Amen.

Mi jó nekünk itt lennünk, Uram. Ad, hogy minden ember az adüzet érezze most, amit bennem gyújtottál. Köszönök neked, Uram, mindent, ezt a nagy csodálkot, amit minden nap teszél velünk, Uram, azt a az egész építkezésünk alatt, Uram, mindent a kezedbe bevettél, és mi kétségbe voltunk ásva az engedélyektől, megkázva az anyagiakon, minden keresztül, de te mindent már előre árendeztél, Uram, és mindenünk már megvan. Köszönjük, Uram, én nagyon hálás vagyok neked ezért. Dicsőség szent nevednek. Köszönöm, Uram, hogy meghallgattad az imámat, amikor az édesapa után imádkoztam, miatt imádkoztam, ő is jobban van. Dicsőség szent nevednek. Köszönöm, Uram, hogy minden egyes percen vezetsz minket. Fogod a kezünket. Minden percünket te hatod át. Kérlek, Uram, hogy vedd kezedbe ezeket a pedagógus kollégáimat. Kérlek, Uram, hogy úgy kezdjük ezt a tanévet, hogy minden a te dicsőségedre váljon. Kérlek, Uram, hogy akár felekezettől függően tudjunk úgy dolgozni, hogy te dicsőjünk meg bennünk. Ne engedd, Uram, hogy ez a modern média árabolja a gyermekeink, akiket ránk biztál azok figyelmét, Uram. Ott, hogy keresztény értékeiket vegyük szem előtt. Azokat tartsuk be, és téged kövessünk. Kérlek, Uram, hogy gyújts tüzet az édesanyákba, ezekbe a fiatal édesanyákba, vállaljanak gyermeket, mondjanak igent rád, Uram, rád az élő Istenre. Ne hagyd, hogy árabolja őket a világ, és ez a divat. Nehéz, Uram, de tudom, hogy mindig ott vagy mellettünk, a fiatalok mellett is, mert nagyon szeretsz minket. Minden nap megmutatod ezt nekünk. Köszönöm, Uram. Köszönöm az egészséges gyermekeimet, köszönöm az egészséges családomat, köszönöm a kollégáimat, köszönöm azokat a gyermekeket, akik rám bíztál nap, mint nap. Köszönöm az ima közösséget, ami most indul nem sokára Kézdivásárhelyén. Köszönöm, Uram, anyósomat. Köszönöm az én szüleimet. És köszönök neked mindent, Uram, mert te általad, te veled és te benned vagyunk.

Köszönöm, Uram Jézus, hogy elhívtál, és hogy befogadtál. És köszönöm neked, Uram, hogy itt térdelhetek most előtted. Így, ahogy vagyok, Uram. Te jobban ismersz bárkinél. És tudod, hogy térdelek itt előtted. De megköszönöm neked, Uram Jézus, ezt a kegyelmet. És megköszönöm, Uram, a mindennapi kegyelmeket. Uram, én hozom most elődbe Hannát és Jászmint. Anyai szívemen keresztül kérlek, Uram Jézus, hogy adj nyitottságot, Uram, adj nyitottságot a szívükbe, hogy megtapasztalják, mennyire jó veled, Uram. Uram, én hozom most elődbe minden olyan testvéremet, akinek a gonosz nagy szomorúságot ejtett a szívén, lelkén. Hozom elődbe őket, Uram, és kérlek, öleld át őket úgy, ahogy engem szoktál, Uram Jézus. A te vigasztalodat küld el hozzájuk, Uram. És adj nekünk nyitottságot a lelkükben. Uram, én megköszönöm neked, az élet a lélekben közösséget. Megköszönöm, Uram Jézus, minden egyes tagját. A te bőséges áldásodat áraz le rájuk. És minden Mária rádió hallgatót is hozok elődbe, Uram. Árazd el őket is a te kegyelmeddel. De Uram, hozom elődbe a munkaközösségemet is, az új kollégákat és azokat is, akik ezután jönnek majd. Adj egységet köztünk, Uram, és áld meg a vezetőségtől elkezdve mindnyájunkat egyen-egyenként. Uram, nem tudom kifejezni a hálámat mindazokért a kegyelmekért, amiket nap mint nap megadsz. Én tudom, Uram, hogy reggel, amikor kinyitom a szemem, attól a pillanattól egészen addig, amíg este lefekszem, a te kegyelmed kísér, Uram, és a te kegyelmedből tudok megtenni mindent, amit megteszek. Köszönöm, Uram, hogy te így szeretsz engem, ahogy vagyok. Én arra kérlek, hogy formáját és legyek több buza és kevesebb konkoly, Uram. És kérlek téged, Uram Jézus, hogy tégy engem eszközöddé. Használj, Uram,
és adj bölcsességet, hogy felismerjem mindazon helyzeteket, amikor ezt meg kell tennem. Áldom és magasztalom a te szent nevedet. Most és mindörökké. Amen.

Igen, Uram, szeretlek, imádlak, szükségem van rád. Köszöntelek, drága Úr Jézus Krisztus, itt a legméltóságosabb oltári szentségben. Köszönöm, hogy itt lehetek, hogy lehetővé tetted, hogy el tudjak jönni, és a te jelenlétedbe tudjak lenni és töltekezni. Olyan jó, Uram, hogy bár nagyon sok volt a megpróbáltatás, de melletted tudtam dönteni, és köszönöm ezt a nagy kegyelmet, hogy itt lehetek, hogy itt térdelhetek. Köszönöm, Uram, Jézus Krisztus az életemet. Köszönöm, hogy megszólítottál, hogy nem hagytál a mocsárba, a bűnben, hanem megfogtad a kezemet, és vezettél azon az úton, amit elterveztél. Köszönöm, Istenem, hogy mindig jelen vagy az életemben, mindig érezhetem a te jelenlétedet. Szükségem van rád, Uram. Látod, hogy mennyi zűrzavar van most az életemben, az én szívemben. Jézusom, itt és most leteszek minden aggodalmat, minden csalódást, minden bánatot, és azt a falat, amit felépítettem én. Az életemben azt kérlek, rombold le, és most tisztára engemet, hogy teljesen és feltétel nélkül tudjak szeretni, tudjam szeretni embertársaimat, mi azokat, hogy sokik nap mint nap megbántanak. Le tudjam tenni a sérelmeket, a fájdalmakat, és teljesen új életet tudjak kezdeni veled, általad. Jézusom, én idehozom az ima csoportunkat, és annak minden egyes tagját. Kérlek, áldjál meg, és adjál nekünk elő bölcsességet, tisztánlátást, hogy tudjuk, hogy mit kell tegyünk, mi a feladatunk. Mi a terved az életünkben is, különösen az ima csoportunkkal. Jézusom, te látod, hogy mi van. Mi van most az én szívemben. És kérlek, Jézusom, add, hogy amit elkezdtél bennem, azt tudjam végigvinni. És tudjam, hogy mit kell tegyek, mi az, ami az embertársaim iránt tudok szolgálni. Kérlek, erősíts meg bennem a szolgálatod, erősíts meg bennem a kitartást, hogy ki tudjak tartani mindvégig, a világ végéig, végezetéig. Köszönöm, Uram, Jézus Krisztus, hogy te azt akarod, hogy egységben és békében legyünk, és szeretetben. Köszönöm, Jézusom, hogy rád bízhatom ezt is. Köszönöm, hogy megáldasz minket, megáldod az ima csoportunkat és annak minden egyes tagját. De látod, Uram, hogy milyen sokan elmaradoztak, milyen sokan kimaradtak, akár megsértődtek, akár a gonosz elvitte másfelé. Jézusom, áld meg azokat az embereket is, és adj nekik tisztánlátást, hogy minden körülmények között melletted tudjanak dönteni, és ki tudjanak tartani a jóban. Jézusom, én idehozom még az én testvéremet. Látod az ő betegségét, látod az ő fájdalmait és gyötrelmeit.
Világ Jézusom, add meg a teljes gyógyulás kegyelmét, de különösen, különösképpen az ő lelki gyógyulását. Már te azt mondottad, mit számít, hogyha az egész világot megnyerjük magunknak, hogyha a lelkünk elkárhozik. Jézusom, add meg a teljes megtérés kegyelmét, add meg a hit ajándékát, hogy el tudja fogadni mindazt, ami tőled származik. És te tudod, Jézusom, hogy mit akarsz kihozni ebből a betegségből, mi az, ami a javát fogja szolgálni. Nyítsd meg az ő szívét teljesen, hogy be tudjon fogadni, és meg tudjon hitben erősödni. De áld meg az ő családját, azt a sok-sok feladatot, amik rájuk hárult. Jézuson, küld segítséget. Add meg nekik azt a kegyelmet, amire a legnagyobb szükségük van. De áld meg az én szüleimet, hogy el tudják fogadni a te akaratodat. Adj nekik kitartás, bátorságot, erőt az öreg napjaikban, hogy egységbe, békébe és szeretetbe tudjanak élni. Jézusom, idehozom azokat a fiatalokat, akik balesetet szenvedtek, és a kórházi ágyon várják a gyógyulásukat. Áld meg az orvosokat, az ápolókat, és áldjál meg minden egyes embert, akik körülveszik nap, mint nap őket. De áld meg az ők családjaikat, barátaikat, hogy felismerjék a te akaratodat. Köszönöm, Uram Jézus Krisztus, hogy kérhetünk és kaphatunk a te nevedben. Már tudjuk azt, hogy ha te egyezik a te akaratoddal, azt megadod nekünk. Köszönöm, Uram Jézus Krisztus, az én családomat, az én férjemet. És köszönöm, hogy amit elkezdtél benne, azt te végig is tudod vinni. Köszönöm, hogy megáldod az álhatatossággal, a kitartással, a hittel és a teljes testi-lelki gyógyulással. De köszönöm, hogy megáldod az én gyermekeimet, az én unokámat, hogy egység, béke és szeretet legyen. De különösképpen ezeket a fiatalokat hozom ide. Látod, Uram, hogy milyen nehéz ebbe a világba megállni a te utadon. Milyen nehéz felismerni, hogy te vagy az életünk értelme. Olyan sok mindent kínál ez a világ ezeknek a fiataloknak. Akárhogy elvonja a szemüsiről a figyelmüket, minden vasárnap valamit szerveznek. Jézusom, te látod, hogy milyen nehéz szülőként ezt nézni, hogy minden fontosabb náladnál. Minden program, minden szervezés rá van szervezve a szemüsékre. És Jézusom, ez nagyon fáj nekem. De látod, Uram, hogy nem lehet megmondani nekik, már mindig azt mondják, hogy te mondod meg azt, hogy én mit kell tegyek. Uram Jézus Krisztus, kárts fel benne a vágyat, hogy első helyre tudjanak tenni, hogy tégedet tudjanak keresni és követni tégedet. Mert tudom, hogy nálad nélkül elveszünk, elvesznek a fiatalok. Jézusom, köszönök minden egyes kapott kegyelmet az életemben, a munkámban, a feladataimban. Látod, Uram, hogy milyen sok a rászoruló ebbe a világba, és milyen sok ember segítségre vár. Kélek, Jézusom, add, hogy a te hosszabbított kezed tudjak lenni, és tudjak segíteni embertársainkon. Köszönöm, Jézusom, hogy megáldasz engem,
megáldasz arra, amire elhívtál, és befogadtál, hogy a te gyermeked lehessek, fény lehessek ebben a világban, lámpásod lehessek, hogy világítsak, ha csak egy kicsi mécses lehetek is, azt tudom, hogy lángra tud lobbanni. Köszönöm, hogy kovász tudok lenni a családomban, a környezetemben, de Jézusom, ebben erősíts meg a te szolgálatodban legfőképpen, hogy azt tegyem, amit te akarsz, hogy tennem kell, amit tehetek, azt tudjam megtenni. Áldalak, imádlak, magasztallak, Jézusom, nagyon szeretlek, most is mindörökké, amen.

Köszönöm, Istenem, hogy élek. Köszönöm, hogy életemmel dicsérhetlek téged. Köszönöm, hogy a te műved vagyok. Köszönöm, hogy a te terved mindig jó. Istenem, köszönöm, hogy én ma azért térdelhetek itt előtted, hogy hálát adjak neked. De hozom elődbe az én bűnbánó lelkemet. Istenem, hálát adok neked azért, hogy a keresztút alatt fel elevenítetted az én szívembe a kezdeteket. Hálásan köszönöm azt a találkozót. Míg élek, nem felejtem. Köszönöm Tibort, az ő szolgálatát, az ő igenét. Köszönöm, hogy eszközöd volt, hogy meg tudj engem ragadni és a határ széléről visszahúzni. Köszönöm, Istenem, hogy a te jelenlétedre meggyógyult az én friss gátvágásom a szülés után. De én akkor elkövettem egy mulasztást. Ezt hozom most elődbe. Én akkor azt éreztem, hogy körbe akarok szaladni a negyedbe. Bekiáltani minden ablakon és minden erkélyen, hogy van Isten. És annyira boldog voltam, hogy éreztem, hogy a kocsikat is meg tudnám puszilni. De nem tettem meg. Korlátot szabok neked. Akadályt körtittek előttbe. Rejtem a szívemet. De eszembe jutott az is, amikor eljöttem a legelső virasztásra hozzád. Jaj, az egy másik örök szerelem lett. Úgy dobogott a szívem, mint most. Úgy vágyakoztam a te jelenlétedbe kijönni és hálát adni, de féltem, nagyon féltem. És oda mentem Tiborhoz, és elmondtam, hogy ide akarok jönni erődbe, de félek. És azóta nem félek. A legjobb dolog az életemben, amikor a te jelenlétedben lehetek. A legjobb dolog az életemben, mint amikor gyermeket térdelhetek előttbe. És tudom, hogy te olyan atyám vagy, aki nem ítél meg, nem vádol, hanem fölemel és gyógyít. Ezért jöttem ma előttbe, hogy hálát adjak, hogy megbánjam bűneimet, és hogy gyógyíts. Köszönöm, Jézusom, hogy átformálod az én szívemet. De kérem a kegyelmet, hogy ezt megengedjem neked. Szentlélek, Úristen, áldott gyönyörű Szentlélek, kitárom az én szívemet előtted. Jöjj és munkálkodj! Előttbe hozom az én szabad akaratomat. Dicsőség neked, Istenem! Amen!

És köszönöm Jézusom, hogy akármilyen életem is volt vagy van, te akkor is szeretsz. Hál és dicsőség a közösség szeretete által. Dicsérem és magasztalom ezt a közösséget. És minden jelenlévőt kérlek, áldj meg mindenkit, a rádióhallgatókat is, hogy meg tudjuk tenni a következő lépést a lelki életben. Az Úrnapját meg tudjuk szentelni, szent akaratod szerint. Köszönöm Jézusom, hogy itt lehetek, el tudtam jönni. Köszönöm, hogy szeretsz. Kérlek, szabad is meg teljesen az idegen erőktől. Amen.

Köszönöm Úristen az egészségem, köszönöm a fejlődő gondolkozásom, köszönöm a vállalkozást, kérlek légy a testvérem mellett a betegségben, tarts minket a te utadon. Tarts az egészséges irányban. Köszönöm a javuló gondolkozásom, a vállalkozásunkat. Amen.

Drága Jézusom, köszöntelek a legméltóságosabb oltári szentségben. Köszönöm, hogy Úr vagy mindenek fölött. Te vagy a diadalmas, győztes király. Te, aki senki nem győzött. Te győztél minden fölött, minden démoni világ fölött. Sőt, még a halált is legyőzted, Uram. Köszönöm, hogy neked hódolhatok. Köszönöm, hogy téged magasztalhatlak, álthatlak. Végtelenül köszönöm a te szeretetedet, amelyet számtalanszor megmutattál nekem. Megmutattad, hogy nem kell félnem, mert te vagy az én Uram. Te vagy az életem Uram. Te korlátlan vagy, és hatalmad van minden fölött, de én valamiért mégis határt szabok neked. Határt szabok az életem fölött. És te olyan gyöngéd vagy, hogy nem jössz erővel be, és én valamiért nem tudlak befogadni, Uram. Pedig te hatalmat adtál nekem is minden fölött, a démoni világ fölött is. De én valamiért nem tudom átvenni ezt a hatalmat. Sőt, nem tudom átvenni a te kegyelmedet, amivel megáldasz. Uram, kérlek, segíts ebben, nyisd meg a szívemet, lelkemet, álmémet, és mindent távolíts el az életemből, ami még mindig távol tart tőled. Segíts, hogy az én igenem te rád olyan erős legyen, hogy minden más kiszoruljon az életemből. Segíts, hogy én is győzedelmeskedjek, és védj győzelmet fölöttem, az életem fölött. Segíts, hogy te rád tudjak figyelni, és a keskeny ösvényen tudjak haladni feléd. Uram, én megköszönöm mindazokat a személyeket, akiket elküldtél az életemben, hogy haladjak feléd. Még hogyha a kis lépéseket teszek is, de úgy gondolom, hogy ezek legalább biztosak. Uram, kérlek, add meg a kegyelmet, hogy áldást tudjak lenni más számára, főleg a családom számára, és minden rossz akaróim, átkozom, meg mindenki, aki jó vagy rossz indulattal van felém. Segíts, Uram, érints meg a szívemet, hogy teljesen be tudjalak fogadni, és elfogadjalak téged életem Urának, és mindig, de mindig, minden fölött téged szeresselek, és az első helyre tegyelek az életembe. Segíts, hogy el tudjalak vinni másoknak, másokhoz is, másoknak is megmutassalak, mert úgy, ahogy én vágytam rád, de sajnos sokat tévelyektem,

úgy tudom, hogy mások is vágynak te rád, csak nem tudják, hogy hol kellene keressenek. Segíts ebben, Uram. És köszönöm, hogy mindezeket megteszed, mert te végtelenül szeretsz. Ezért áldalak, dicsőítelek és magasztallak.

0: Üdvözöllek, Úr Jézus Krisztus, itt a legméltóságosabb oltári szentségbe. Köszönöm, hogy itt térdelhetek előtted, és hálámat fejezhetem ki. De látod, Uram, hogy még kit hoztam a szívembe. Látod, Uram, hogy műtétre vár, vagy műtéten esett keresztül az én apósom. Látod, Uram, hogy mennyire megpróbálja ez a betegség az ő életét, mennyire szenvedem miatt. Én színed elé hozom, Uram. Nem csak a gyógyulását, hanem a lelki életét kérem, hogy érintsd meg, Uram. Hiszen nem ismert téged, és nem volt, aki megismertessen tégedet vele. Ezért tévelyek, Uram. Jöjj az ő segítségére ott, ahol van, és áld meg a doktorokat, áld meg műszereket, és mindent, ami ott történik. Legyél ott, Uram Jézus Krisztus, hiszen te irgalmas Isten vagy. Te mondottad, hogy zörgessetek, és ajtót nyitnak nektek, kérjetek, és adatik. Ezért hát kérek, Uram, és tudom, hogy meghallgatsz, de legyen meg a te akaratod, Istenem. Amen.
1: Amen.

Igen, Uram, te drága vagy nekem, hiszen mióta megismertelek, megváltoztattad az életem, bekötözted a sebjeimet, felépítettél újra nap mint nap. Akárhányszor is térre rogytam, elveszettnek éreztem magamot. Te mindig lehajoltál hozzám, segítséget küldtél nekem. Fogtad a kezemet, és én akárhányszor próbáltam szórni a magot, hogy kell benned hinni, kell szeretni, kell feltétel nélkül bízni az emberekbe, a jóba, a szépbe, hogy minden emberbe ott vagy te. Még akkor is, ha külsője nem vonzó, vagy cselekedete nem szép, nem jó. De most, ahogy elvégig gondoltam, igen, van termés. Minden nem hult potyára kövek közé, mert te ott is termést hoztál. De kérlek, Úr Jézus Krisztus, áld meg a családomat. Kérlek, hozz igaz hitet. Testvéreim szívébe. És minden vágyam az, hogy együtt legyünk a te jelenlétedbe, hogy egymás kezét meg tudjuk fogni, hogy egymást tudjuk szeretni. De kérlek, Úr Jézus Krisztus, áld meg az ima csoportunkat, áld meg a növekedésre, Uram. Te mutass utat, te mutass meg, hogy mit kell tegyünk, hogy új életünk legyen, új tömlőbe, új bor folyjon. Újítsd meg a szívünket, a lelkünket, a vágyat, Uram, amit egyszer elütettél a szívünkbe, hogy mindent érted teszünk, hogy téged szeretünk, téged akarunk megmutatni embereknek. Kérlek, áldjál meg minket, adj erősített nekünk szavakat a szánkra. Nyisd meg a fülünket, Uram, hogy halljuk a te hangodat nap, mint nap, hogy soha se engedjük el a kezedet, semmilyen megpróbáltatás között. Hiszem, Uram, hogy te még küldesz személyeket, akiknek még fontos az, hogy hitünk legyen, hogy te éljél köztünk, velünk, bennünk, hogy minden csatát csak veled nyerhetünk meg. Bármilyen is nehéz, de te a keresztünket meg tudod könnyíteni. És ne enged, Uram, hogy ahogy énekeltük, a koronát elszalasszuk apró dolgok miatt, a félelem miatt, az aggodalom miatt. Kérlek, Úr Jézus Krisztus, segíts át az úton. Bármikor is lesz az, hogy hazamehetek hozzád. Segíts, hogy soha ne engedjem a kezed, hiszen mindig te tartottál engem. Légy irgalmas felettem, Uram, amikor én bátortalan voltam, amikor úgy éreztem, hogy félek, vagy senki sincs vele. Te ott voltál, Uram, és küldtél testvéreket,
Köszönöm, Úr Jézus Krisztus, minden együtt kiejtett szót, minden meghallgatott imát, minden segítséget, amit tőled kaptam, Uram. De kérlek, áldjál meg a szolgálatra, ha ez a te akaratod, segíts, Uram, hogy bármit is kell tegyek, azt éberségbe tudjam tenni. És erősíttel, teljes ráhagyatkozással, hogy ne az én legyen, hanem te. Köszönöm, Uram, hogy szeretsz. És drága vagyok, ugyanúgy, mint te nekem. Amen.

Mennyei atyám, megköszönöm neked, hogy újra elhívta, vágyat adtál a szívembe, hogy itt lehessek, megköszönhessen neked az eltelt időszakot, minden egyes kegyelmet, amit te adtál, a gondviselést, és hogy megtanítasz a háladásra, hogy ne csak kérjek, hanem tudjam megköszönni. Eléd behozom a családomat, gyermekeimet. Megköszönök minden egyes percet. Te légy továbbra is a gondviseléjük, és tanítsál meg továbbra is, hogy tudjam átadni neked, őket, tudjam rád bízni, és tudjak rád hagyatkozni. Eléd behozom az iskola kezdést, az egyetemekkel kapcsolatos dolgokat, mindent, hogy te borítsd be a palást, tudod, te vigyázzál a gyerekekre. Te világosítsd meg az elméjéket, hogy megjegyezzék mindazt, amire szükségük van. A számonkéréskor pedig tudják számon adni. Engem tartsál meg továbbra is azon az úton, amelyen elindítottál, hogy tudjak tanúságot tenni rólad, hogy igenis én hozzád tartozok. Te gyermeked akarok lenni továbbra is. És szeretném, hogy a kedved teljen benne, és ezen az úton segíts, hogy a gyümölcsök is beérjenek, és tudjam igazán megvallani a te tanításaidot. De ne talántán, ha valamivel tévedek, vagy letérek a te utadról, világosítsál meg, és légy irgalmas. Fordítsd vissza az útamot, arra az útra, melyen elindítottál, soha ne engedd, hogy azt a lángot, amit meggyújtotta az én szívembe, hogy kialudjon. Vezessé a feléd vezető úton, és bármilyen akadály is kerüljön elémbe, adj erőt, hogy a veled való kapcsolattal le tudjam győzni, és továbbra is tudjam folytatni a feléd vezető útat. Megköszönöm, mennyei atyám, minden egyes percet, amit veled tölthetek. De most előtt behozom azt a családot, akinek a családfője a tengerbe fulladott Kosztin este. Te tudod, hogy mekkora fájdalom, mekkora bánat van az ők szívükbe. Te vigasztald őket, az özvegyet, az árvákat. Légy a gondviseléjük, és vedd fel a te országodba, és bocsáss meg minden egyes gyallóságát, amivel esetleg nem téged szolgált. Legyen áldott a te szent neved, az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.